Pátria Rádió. Losonc FM 98.

0: Ezúttal a Rimaszombati Gömör Kishonti Múzeum művészet történészével beszélgetek, aki nem feltétlenül úgy indult el gyerekként, annak ellenére, hogy a művészetek iránt már akkor érdeklődést és tehetséget mutatott, hogy egyszer majd egy múzeumban dolgozik, műtárgyakkal foglalkozik, kiállításokat rendez, kutat, de útja végül mégis ide vezetett. Műsorunkban ezt az utat járjuk végig. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Pátria Rádió szombati közéleti műsorának hallgatóit 2026. szeptember 12-én, Mária és Irma neve napján. Délelőtti magazinunkban a megyék pénzügyi helyzetével és a jövő évben esedékes parlamenti választásokkal is foglalkozunk. A részletes tartalom előtt a hírek következnek, a hírszerkesztő Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovákia megtartotta A szintű hitelminősítését. Vlagyimir Putyin szerint az európai katonák ukrajnai jelenléte háborút jelentene. Többfelé megélénkül az északi szél. Jönnek a részletek. A kanadai Morningstar DBRS megerősítette Szlovákia A, vagyis alacsony A szintű hitelminősítését, és továbbra is stabil kilátást tart fenn. Az ügynökség szerint a szlovák gazdaság makrogazdasági alapjai továbbra is szilárdak, miközben a kormány költségvetési konszolidációs erőfeszítései ellensúlyozzák a rövid távú gazdasági és pénzügyi kockázatokat. A magas exportfüggőség, a lakosság öregedése és az ipar versenyképességével kapcsolatos problémák azonban továbbra is akadályozzák a magasabb réting elérését. A Nemzetközi Valuta Alap előrejelzése szerint a gazdasági növekedés 2027-ben 1,6, 2028-ban pedig 2,6%-ra gyorsulhat. A következő időszakban az uniós források nagyobb beáramlása is támogathatja a beruházásokat. Marko Gyurics szerb külügyminiszter szerint a Szlovákia és Szerbia közötti együttműködés legtermékenyebb évei még csak most következnek. A miniszter ezt a belgrádi szlovák nagykövetségen, a Szlovák Köztársaság alkotmányának napja és a Szlovák Fegyveres Erők napja alkalmából rendezett fogadáson mondta. Gyurics méltatta a két ország történelmi kapcsolatait és külön kiemelte Szlovákia támogatását Szerbia-Európa uniós csatlakozási törekvései iránt. Hamarosan közös kulturális kiállítást is rendezhetnek Washingtonban, miközben Szerbiában új szlovák ház nyithatja meg kapuit. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az európai katonák Ukrajnába küldése háborút jelentene Oroszországgal. Putyin az európai vezetők azon felvetésére reagált, amelyek szerint egy esetleges jövőbeli béke megállapodás után európai katonák is részt vehetnének Ukrajna biztonságának garantálásában. Az orosz elnök közben azt állította, hogy Moszkva nem fenyegeti Európát, és nincs ok a konfliktust kezdeni az európai országokkal. Oroszország 2022. februárjában indított teljes körű háborút Ukrajna ellen, és azóta többször figyelmeztetett arra, hogy a nyugati katonák ukrajnai jelenlétét vörös vonalnak tekinti. Az Egyesült Államok megerősítette, hogy észlelte Észak-Korea újabb rakéta kísérletét. A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága szerint Fennyan több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított a keleti tenger irányába. Az amerikai csendes-óceáni parancsnokság közölte, hogy folyamatosan egyeztet Dél-Koreával és más szövetségeseivel. Washington szerint az incidens jelenlegi értékelések alapján nem jelent közvetlen veszélyt sem az Egyesült Államokra, sem annak térségbeli szövetségeseire. A rakétateszt egy nappal az amerikai, dél-koreai és japán haditengerészet közös ötnapos hadgyakorlatának befejezése után történt. A jemeni húszi lázadók, a nemzetközileg elismerti jemeni kormány képviselői szerint teljes ellenőrzésük alá vonták az ország vörös tengermenti partvidékét, valamint több stratégiai szigetet. A csoport ezzel megerősítheti ellenőrzését a Báb al-Mandab szoros térségében, amely a vörös tengert köti össze az Ádeni öböllel és a Szuezi csatornán keresztül fontos kereskedelmi útvonalat biztosít Európa és Ázsia között. A húszik az elmúlt években többször támadtak hajókat a térségben. A jemeni kormány erősítette meg a húszik legújabb területszerzéseit, miközben légicsapásokat hajtott végre a lázadók állításai ellen.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős idő várható, és elszórtan zápor, eső is kialakulhat, főként északon, a Tátrában pedig havazásra is lehet számítani. A hőmérséklet 13 és 23 fok között alakul, többfelé megélénkül az északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Lőcse után a D1-es autópálya Poprád felé vezető felhajtójánál egy autó balesetet szenvedett. A forgalmat rendőrök irányítják. Pozsonyban este karbantartás miatt mindkét irányban lezárták a D2-es autópálya Szitjin alagútját. A terelőút a Patrónkán keresztül vezet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.
4: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
5: Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben az atlétikai világdöntő pénteki versenynapján. A budapesti atlétikai központban a friss Európa-bajnok halász az elsőre dobott 80 méter 30 centiméterrel zárt, aminél csak az EB második német Merlin Hummel dobott nagyobbat, 81-46-ot. A férfiak 400 méteres versenyében bejutott a mai fináléba Molnár Attila, a magyar 4x100 méteres vegyes váltó pedig országos csúccsal a 7. helyen végzett. Kozák Luca 100 gáton lemaradt a fináléről. Szombaton és vasárnap rendezik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 8. fordulójának mérkőzéseit a párosítás. Ma 18 órától Trencsin Dac, Ruzsamberok Mihalovce, Banská Bystrica Skalica, 20.30-tól Trnava Košice. Holnap 17 órától Podbrezová Komárno, 19 órától pedig Szlován Žilina. A második labdarúgó liga 8. felvonásának pénteki nyitó mérkőzésén Zsiar Liptovszki Mikulás 2-0. A további műsor szombaton 16 órától Samorin Galanta, Inter Petržalka, Povaská Bystrica Humenné, Lehotapot Vtácsnyikom Žilina B. Vasárnap 10.30-tól Slovan B. Bicsa, Malzsenyice Presov, hétfőn 17 órától pedig Zlaté Moravce Zvolen. A hétvégén játsszák a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójának mérkőzéseit. A 25-szörös győztes és címvédő Ferencváros ma 13 órakor az MB3-as debreceni EAC vendége lesz a 32 közé jutásért. További érdekesebb szombati találkozók 15 órától Kazincbarcika Paks, Gödöllő Debrecen, TFS-e Vasas, Baja Honvéd, 17.30-tól pedig Mezőkövesd MTK. Súlyos vádak merültek fel Samuel Eto'o ellen. A kétszeres BL győztes labdarúgót azzal gyanúsítják, hogy mintegy 568 ezer eurót sikkasztott. A pénz egy Oroszország elleni barátságos meccs fellépési díjából származott, és a kameruni szövetség kasszája helyett a korábbi sztárcsatár katari magánszámláján kötött ki. A szlovák válogatott 3-0-ra kikapott a szlovén együttestől, az olasz-bolgár-finn-román közös rendezésű férfi röplabda Európa-bajnokság nápolyi csoportjának nyitófordulójában. A férfi kézilabda extraliga második felvonásának pénteki mérkőzésén Topolcsani SKP Bratislava 21-22. Szonya Stanovská 7. lett a női kajakosok döntőjében a víziszlalom világkupa utolsó franciaországi állomásán. Érdi Mária a pénteki egy futamot követően megőrizte pozícióját, a vitorlázó ILCA 6 hajóosztály írországi világbajnokságán, és így a 6. helyen jutott be a mai éremfutamba. A magyar körversenyen korábban diadalmaskodó ír Edi Damber nyerte, a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 19. szakaszát. Walter Attila 36. lett. A spanyol Enric Mas megőrizte előnyét az összetett élén, Walter feljött a 46. helyre. George Russell, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb, a Forma 1-es spanyol nagydíj első szabad edzésén Madridban. Olasz csapattársa az összetett világbajnoki pontversenyben éllovas Andrea Kimi Antonelli zárta az élen a 2. tréninget. Az időmérő ma 16 órától lesz, az 57 körös verseny pedig vasárnap 15 órakor rajtol.
1: Kedves! kedves hallgatóink, nézzük a mai műsor tartalmát. Az első órában heti belpolitikai összefoglalónkat a Tükröt hallhatják, majd vidéki tudósítóink számolnak be a magyar lakta régiók híreiről. 8 óra után Ölös László politológussal beszélgetek, akit arról kérdeztem, hogyan alakulnak a politikai pártok közötti erőviszonyok egy évvel a parlamenti választások előtt. 9 óra után pedig a közelgő megyei és helyhatósági választások kapcsán arra keressük a választ, mik a régiók legégető problémái, és hogyan áll össze egy megyei költségvetés. Ezekre a kérdésekre Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke válaszol. Érdemes lesz ma is minket hallgatni, a zenei szerkesztő Puha József és a hangmérnök Zsapka Levente nevében is kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Kedves hallgatóink, heti belpolitikai hírösszefoglalónk a Tükör következik Paszmár Lívia szerkesztésében.
2: Hétfő. Szeptember 7-e. A Szlovák Pedagógus Kamara és az ellenzéki Progresszív Szlovákia felhívta a figyelmet, hogy az Oktatási Minisztérium a helyreállítási tervből történő forrásfelhasználás utolsó lehetséges napján két, összesen közel 18 millió euró értékű keretszerződést írt alá 30 perces videókurzusok szervezésére a tanárok számára.
3: A pedagógus kamara közlése szerint az állam minden bejelentett iskola után 6150 eurós összeget fizet egy csomag 30 perces részekből álló videósorozatért. Ha ezt az összes iskola számára kiszámítjuk, egy videó ára több mint 300 ezer euróba kerül, pedig a videókat nem kifejezetten erre az alkalomra készítették, és egy részük már korábban is létezett. Élő oktató helyett a tanárok hozzáférési kódokat kapnak a videókönyvtárhoz. A témák között szerepel a radikalizálódás, a didaktika, a funkcionális oktatás, a mesterséges intelligencia, az aklatás, a gyermeki rajz, az önszabályozás, az autizmus, az ADHD, valamint a pénzügyi ismeretek, pontosította a helyzetet a kamara. Tina Gázsovicsová, a PS parlamenti képviselője szerint a megrendelést két szervezet kapta meg, a videók közül több már korábban létezett.
4: Kúpil licencie na videa. A z tých videí veľká časť už aj existuje.
3: Így az állam egy késztermék felhasználási jogát vásárolta meg, és így az élő interaktív mentori tanácsadás lehetőségét is elveszik a tanároktól.
4: Žiaden mentoring, žiadna interaktívna podpora pre učiteľov.
3: Sőt, a videókat ennél jóval alacsonyabb árért is meg lehetett volna vásárolni. Michal Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke hozzátette, hogy egy ekkora összeget az oktatásban más és hasznosabb módokon is fel lehetne használni. Az Oktatási Minisztérium nem videókat vásárol, hanem képzési tanfolyamokat szerez be, jelentette ki Tomás Drucker oktatási miniszter a vádakra reagálva. Hozzátéve, hogy az elmúlt években mintegy 36 ezer tanár vett részt ilyen, az új tantervre, a digitalizációra és az inklúzióra összpontosító komplex és interaktív képzésben, amelynek részei a szóban forgó videók is.
2: Nem készül új gépjárműadó a szlovákiai magánszemélyek számára, ezt közölte a szlovák pénzügyminisztérium, miután az ellenzéki SZSZ egy esetleges új adó bevezetését bírálta.
5: Az ellenzéki párt szerint felmerült, hogy a tranzakciós adó kieső bevételeit egy a gépjárművek fogyasztása és széndioxid kibocsátása alapján kivetett új adóval pótolnák.
6: MBSK si predstavuje zavedenie takejto dane pre každého jedného vlastníka motorového vozidla.
5: A Nemzeti Bank egy olyan adó bevezetését képzeli el, amelyet minden egyes gépjármű tulajdonosnak meg kellene fizetnie, függetlenül attól, hogy évente csak néhány száz kilométert tesz meg, mint az a nyugdíjas, aki évente kétszer megy a temetőbe, vagy 50 ezer kilométert vezet. Az elképzelés az, hogy a széndioxid kibocsátás alapján minden egyes gépjármű tulajdonosnak új adót kellene fizetnie. És mintha ez még nem lenne elég, a Nemzeti Bank egy új regisztrációs, illetve átírási illetéket is tervez, amely szintén a széndioxid kibocsátástól függne, nyilatkozta Marián Biskupics, parlamenti képviselő. Branislav Gröling, az SAS elnöke szerint egy olyan gépjárművezető, aki évente 20 ezer kilométert tesz meg és 7 litert fogyaszt 100 kilométeren, akár évi 420 eurót is fizethetne. Az ellenzék szerint az új teher több mint 3 millió gépjármű tulajdonost érinthetne, és azt követelik a kormánytól, hogy inkább az állami kiadásokon takarékoskodjon. A pénzügyminisztérium azonban határozottan cáfolta az értesüléseket. Közleményük szerint nincs ilyen javaslat, nem készítik elő az új adót, és annak bevezetését sem tervezik.
2: A Kuciák gyilkosság ügyének tárgyalásán lejátszották azt a 2017. szeptemberében rögzített telefonbeszélgetést, amelyben Marián Kocsner azzal fenyegette meg az újságírót, hogy terhelő információkat fog keresni róla és családjáról. Kocsner a bíróságon bagatelizálta a felvételt, és tagadta, hogy fenyegetésről lett volna szó. Úgy fogalmazott, ha ez fenyegetésnek számít, akkor Szlovákia felének bíróság előtt kellene állnia. Állítása szerint csupán azt próbálta próbálta bizonyítani Kuciaknak, hogy az valótlanságokat írt róla. A tárgyaláson a 2017. júniusában tartott sajtótájékoztató felvételét is lejátszották, amelyen Kuciak kérdéseket tett fel Kocsnernek. Az ügyben ez már a harmadik tárgyalás a specializált büntetőbíróságon, miután a korábbi két ítéletet a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte. Kedd. Szeptember 8-a. Pozsonyban mutatták be a 2025-ös PISA tesztelés eredményeit. A kísérő rendezvényen 30 ország képviselte magát. A szlovákiai 15 évesek jobban teljesítettek matematikából és természettudományokból a világátlagnál, a szövegértés azonban megoldandó problémát jelent Szlovákia számára.
3: A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD által szervezett nemzetközi tanulói teljesítményértékelési program. A PISA 2000-től 3 évente méri fel, mennyire tudják a 15 éves diákok valós élethelyzetekben alkalmazni az iskolában megszerzett tudást, hogy boldogulnak a tanulók a szövegértési, a matematikai és a természettudományos problémákkal. A mért kompetenciákat a 2025-ös mérésen kiegészítették a tanulás a digitális világban fejlesztési területtel. Ez a legnagyobb valaha volt PISA tesztelés. Több mint 760 ezer diák teljesítette a felmérést 91 országban világszerte, mondta el online közvetített köszöntő beszédében Matthias Cormann, az OECD főtitkára, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy olvasásból és matematikából globálisan történelmi mélypontot értek el az eredmények. Szlovákia eredményeit Tomás Drucker oktatási miniszter összegezte a jelenlévőknek. Jelentős javult a szlovákiai diákok természettudományi kompetenciája, az OECD átlaghoz képest jobban teljesítenek matematikából. A szövegértés terén azonban fokozatos visszaesés figyelhető meg.
7: Reading remains our greatest challenge.
3: Az elmúlt évek méréseit összehasonlítva. A társadalmi gazdasági háttér továbbra is meghatározó a szlovákiai diákok körében. Az eredményességet befolyásoló tényezők között az Oktatási Minisztérium az óvodalátogatás mértékét is kijelölte. Az óvodai nevelésben résztvevő diákok 70%-a nem érte el a minimum ismereti szintet a felmérésen, ellenben azok a gyerekek, akik 3 évig látogatták az óvodát, az országos átlag felett teljesítettek.
8: Az látszik, hogy miközben az OECD átlag minden egyes indikátor esetében sajnos lefelé halad, Szlovákia inkább javuló tendenciát mutat az elmúlt években, és ez részben annak is köszönhető, hogy a szakpolitikai lépések próbálják kompenzálni azokat a hátrányokat, amelyek eddig az oktatási rendszerben voltak. Az egyik ezek közül pont a hátrányos helyzetű gyerekeknek a felzárkóztatása. Azt látjuk, hogy az óvodáztatás egyértelműen sikerhez vezet. Minél többet jár egy gyerek óvodába, annál nagyobb esélye van utána a sikerre az általános iskolában. És ezért jó hír, hogy 2027-től a 4 éves, 2028-től pedig a 3 éves gyerekek már kötelező módon fognak óvodába járni.
3: Mondta el rádiónknak a helyszínen Ravasz Ábel, az oktatási miniszter tanácsadója, aki arról is beszámolt, mit hozhat a nemzetiségi oktatás területén a PISA eredmények feldolgozása.
8: A PISA felmérésben Szlovákiában is reprezentatív mintát vettünk az összes iskolából, 6600 gyerek 300 iskolából, ezek között vannak nemzetiségi iskolák is, de még a kollégák nem jutottak el az elemzésnek erre a mélységére, de lesznek adatok a kisebbségi iskolákat és a kisebbségi nyelven tanulókat érintően is.
3: A PISA felmérés 2025. április 1-e és 30-a között zajlott Szlovákiában. 300 iskola és 6684 15 éves diák részvételével.
2: A mesterséges intelligencia vállalati alkalmazása növeli a termelékenységet, ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy kevesebb munkavállalóra lesz szükség. A szakértők szerint inkább új lehetőségek nyílhatnak meg, illetve az emberek magasabb hozzáadott értéket képviselő munkakörökbe kerülhetnek át.
9: Az Amerikai Kereskedelmi Kamara konferenciáján Alena Kanabová, az Accenture képviselője hangsúlyozta, a termelékenység növekedése lehetőséget teremt arra, hogy a vállalatok olyan feladatokat és fejlesztéseket is megvalósítsanak, amelyekre korábban nem, vagy csak nagyon nehezen volt lehetőség.
10: Oveľa väčšiu škálu vecí, nové vecí, ktoré by sa inak nedali realizovať, alebo boli by veľmi ťažko realizovateľné.
9: Sandra Balázsikova, az ING Hubs munkatársa pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy még azokban az esetekben is, amikor az AI miatt megszűnt egy-egy munkakör, az érintett dolgozók gyakran ugyanazon a vállalaton belül magasabb pozícióban folytatták. A szakértők szerint ezért a munkáltatóknak támogatniuk kell dolgozóikat a mesterséges intelligencia használatának elsajátításában. Olyan eszközöket és megoldásokat érdemes kínálniuk, melyek valóban segítik a mindennapi munkát. Fontos emellett egy olyan vállalati kultúra kialakítása is, amelyben a kísérletezés és a hibák elkövetése a tanulási folyamat része. Az AI korszak egyik legnagyobb kihívása ugyanakkor a junior munkakörök jövője lehet. Bár bizonyos kezdő pozíciókat a mesterséges intelligencia kiválthat, a vállalatoknak továbbra is szükségük van utánpótlásra, hiszen a jövő szakértőit ezekből a munkakörökből kell kinevelni.
11: Junior,
9: Mária Bielikova, a Kempelen Intézet intelligens technológiák részlegének igazgatója szerint különösen a fiatal programozók esetében jelenthet problémát, ha az AI teljesen átveszi a kézi programozás feladatait. Enélkül ugyanis nehezebben alakul ki az a programozói intuíció, amelyre a hibák gyors felismeréséhez és a rendszerek megértéséhez van szükség. A szakértő ezért arra figyelmeztetett, a mesterséges intelligenciát úgy kell használni, hogy közben az emberek ne veszítsék el azokat a képességeiket, amelyeket fokozatosan az AI-ra bíznak.
3: Szerda.
2: Szeptember 9-e. A kormány jóváhagyta a Szlovákia 2040 elnevezésű hosszú távú fejlesztési jövőképet.
12: A csaknem 400 szakértő közreműködésével készült dokumentum 6 kiemelt területet határoz meg, az állam és a gazdaság átalakítását, az oktatás és az egészségügy fejlesztését, a társadalmi kohézió erősítését, valamint a biztonság növelését. Konkrét intézkedéseket és pénzügyi terveket egyelőre nem tartalmaz. Ezeket a Szlovák Tudományos Akadémia által kidolgozandó részletes stratégia határozza majd meg, amelyet 2027 márciusáig terjesztenek a kormány elé.
2: A kormánynak kiegyensúlyozott vagy többletes költségvetési javaslatot kell benyújtani a parlamentnek, közölte a költségvetési tanács.
12: A testület szerint ezt az alkotmányos adósságfék írja elő, mivel az államadósság továbbra is a legmagasabb szankciós sávban van. A tanács nem tartja megalapozottnak a kormány érvelését, amellyel kivételt kérne a kötelezettség alól. A parlament ugyan elfogadhat hiányos költségvetést is, de törekednie kell az államadósság és a deficit fenntartható csökkentésére.
3: Csütörtök.
2: Szeptember 10-e. A pozsonyi várban találkoztak Szlovákia, Magyarország, Csehország és Lengyelország miniszterelnökei a V4 Plus formátum keretében Michel Martin ír kormányfővel is tárgyaltak. Szó esett az illegális migrációról, az energiaárakról és az EU következő 7 éves költségvetéséről.
13: A visegrádi négyek országai számára a következő évekre szóló uniós költségvetés előkészítése során fontos a közös agrárpolitika fenntartása, az egyes országok sajátos körülményeinek figyelembevétele mellett, valamint a regionális különbségek felszámolására irányuló további törekvés. Jelentette ki Robert Fico miniszterelnök ma, miután a pozsonyi várban találkoztak a V4-es országok és Írország kormányfői. Fico arra szólította fel a V4-ek vezetőit, hogy minden európai tanács ülés előtt koordinálják közös álláspontjukat.
14: Szestretávali pred každým zasadnutím Európskej rady a koordinovali svoje postoje.
13: Úgy véli, a V4-es országok egyik kulcsfontosságú közös ügye a villamos energia árak csökkentésére irányuló törekvés lesz. Kijelentette, hogy a V4-ek ismét lendületes és képes közös álláspontot kialakítani a legsürgetőbb kérdésekben. Kertelés nélkül elmondhattuk az íri miniszterelnöknek, ami bánt minket, mondta Andrej Babiš miniszterelnök a mai megbeszélésről. Mint kiderült, a migráns kvótákat és a migráció kezelését értette ez alatt. Babiš kiállt Magyar Péter mellett, sérelmezve, hogy napi szintű büntetést kell fizetnie Magyarországnak az EU-féle migrációs viták miatt. erős Európa nem létezhet erős V4-ek nélkül, fogalmazott Magyar Péter, magyar kormányfő, aki támogatná, hogy még sűrűbben egyeztessenek egymással a jövőben a V4-ek. Hozzátette.
11: Mi büszkék vagyunk arra, hogy közösen védjük Európa külső határait, a saját határainkat. Büszkék vagyunk arra, teljesen mindegy, hogy milyen színű kormányok csinálták, hogy Európa legbiztonságosabb térségében élünk.
13: Michael Martin ír miniszterelnök elmondása szerint a régió helyzetével kapcsolatban tisztább képpel távozik a találkozóról. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a V4-ek képes volt kifejezni az érdekeit és nyomást gyakorolni az EU intézményeire. Ezt a jövőben is folytatni fogják. Ugyanakkor nem engedik, hogy a jövőben bárki a régió és az EU közé éket verjen, tette hozzá.
2: Összesen 34,8 millió eurót fordít a szlovák agrárágazatban az öntöző rendszerek fejlesztésére a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium.
5: Richard Takács agrárminiszter bejelentése szerint 4 pályázati felhívást tettek közzé.
15: Prvá výzva je to produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur na túto výzvu. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Tretia výzva.
5: Az első felhívás a gazdaságokon belüli öntözőrendszerek bővítésére és új öntözőberendezések kiépítésére irányuló produktív beruházásokat támogatja. Erre több mint 8,2 millió euró áll rendelkezésre. A második felhívás a gazdaságokon kívüli új öntözési infrastruktúra bővítésére és kiépítésére vonatkozik 5 millió eurós kerettel. A harmadik felhívás a meglévő öntözési infrastruktúra rekonstrukciójára és korszerűsítésére irányuló produktív beruházásokat támogatja, több mint 15,5 millió euró értékben. A negyedik pedig a gazdaságokon kívüli víz visszatartó intézkedésekbe történő beruházásokat célozza 6 millió eurós kerettel. Fejtette ki Richard Takács. A kérelmek benyújtása az első két pályázat esetében október 12-től november 30-áig, a másik két felhívásnál pedig december 15-ig lehetséges. A támogatásra többek között a Hidromelioráció állami vállalat, a Szlovák Mezőgazdasági Egyetem, valamint a vízrendezési berendezéseket kezelő jogi személyek jogosultak.
2: Péntek. Szeptember 11-e. Az uniós források állhatnak annak hátterében, hogy Richard Takács agrárminiszter megszünteti az állami állattenyésztési szolgálatot. Erről tájékoztatott az ellenzék egy közös sajtótájékoztatón, amelyen a progresszív Szlovákiát Peter Horni, a KDH-t pedig Marian Csaucsik képviselte.
3: A pedagógus kamara közlése szerint az állam minden bejelentett iskola után 6150 eurós összeget fizet egy csomag 30 perces részekből álló videósorozatért. Ha ezt az összes iskola számára kiszámítjuk, egy videó ára több mint 300 ezer euróba kerül, pedig a videókat nem kifejezetten erre az alkalomra készítették, és egy részük már korábban is létezett. Élő oktató helyett a tanárok hozzáférési kódokat kapnak a videókönyvtárhoz. A témák között szerepel a radikalizálódás, a didaktika, a funkcionális oktatás, a mesterséges intelligencia, az aklatás, a gyermeki rajz, az önszabályozás, az autizmus, az ADHD, valamint a pénzügyi ismeretek, pontosította a helyzetet a kamara. Tina Gázsovicsová, a PS parlamenti képviselője szerint a megrendelést két szervezet kapta meg. A videók közül több már korábban létezett.
4: Kúpil licencie na videa. A z tých videí veľká časť už aj existuje.
3: Így az állam egy késztermék felhasználási jogát vásárolta meg, és így az élő interaktív mentori tanácsadás lehetőségét is elveszik a tanároktól.
4: Žiaden mentoring, žiadna interaktívna podpora pre učiteľov.
3: Sőt, a videókat ennél jóval alacsonyabb árért is meg lehetett volna vásárolni. Michal Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke hozzátette, hogy egy ekkora összeget az oktatásban más és hasznosabb módokon is fel lehetne használni. Az oktatási minisztérium nem videókat vásárol, hanem képzési tanfolyamokat szerez be, jelentette ki Tomás Drucker oktatási miniszter a vádakra reagálva. Hozzátéve, hogy az elmúlt években mintegy 36 ezer tanár vett részt ilyen, az új tantervre a digitalizációra és az inklúzióra összpontosító komplex és interaktív képzésben, amelynek részei a szóban forgó videók is.
2: A pozsonyi egyes számú városi bíróság bűnösnek mondta ki Ivo P-t a Szonya nevű egyetemista elrablásának és elkábításának ügyében. A férfit különösen súlyos szexuális erőszak, valamint személy szabadság korlátozása miatt összesen 17,5 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A bíróság a férfit a legszigorúbb őrzési fokozatú büntetés végrehajtási intézetbe utalta, emellett 2 év védőfelügyeletet rendelt el, elkobozta az autóját, és több mint 100 000 euró kártérítés megfizetésére kötelezte. A további kártérítési igényekről polgári perben dönthetnek. A vádlott nem fogadta el az ítéletet, és minden pontja ellen fellebbezést nyújtott be. Ügyvédje szerint az indoklás nem volt meggyőző. A bíróság elnöke közölte, nem hitték el a vádlott azon állítását, hogy véletlenül került volna kapcsolatba az ismeretlen nővel, és később ébredt volna fel mellette. Az ügy 2023. szeptemberében kezdődött, amikor a rendőrség bejelentést kapott a hallgató eltűnéséről. A nőt később eszméletlenül elkábított állapotban találták meg egy pozsonyi kórház közelében. Az ítélet egyelőre nem jogerős. 2025-ben Szlovákiában 509 öngyilkosság történt, ami 42-vel több az előző évinél, miközben 813 öngyilkossági kísérletet is regisztráltak.
5: Az ellenzéki párt szerint felmerült, hogy a tranzakciós adó kieső bevételeit egy a gépjárművek fogyasztása és széndioxid kibocsátása alapján kivetett új adóval pótolnák.
6: MBSK si predstavuje zavedenie takejto dane pre každého jedného vlastníka motorového vozidla.
5: A Nemzeti Bank egy olyan adó bevezetését képzeli el, amelyet minden egyes gépjármű tulajdonosnak meg kellene fizetnie. Függetlenül attól, hogy évente csak néhány száz kilométert tesz meg, mint az a nyugdíjas, aki évente kétszer megy a temetőbe, vagy 50 000 kilométert vezet. Az elképzelés az, hogy a széndioxid kibocsátás alapján minden egyes gépjármű tulajdonosnak új adót kellene fizetnie. És mintha ez még nem lenne elég, a Nemzeti Bank egy új regisztrációs, illetve átírási illetéket is tervez, amely szintén a széndioxid kibocsátástól függne, nyilatkozta Marián Biskupics, parlamenti képviselő. Branislav Gröling, az SAS elnöke szerint egy olyan gépjárművezető, aki évente 20 000 kilométert tesz meg és 7 litert fogyaszt 100 kilométeren, akár évi 420 eurót is fizethetne. Az ellenzék szerint az új teher több mint 3 millió gépjármű tulajdonost érinthetne, és azt követelik a kormánytól, hogy inkább az állami kiadásokon takarékoskodjon. A pénzügyminisztérium azonban határozottan cáfolta az értesüléseket. Közleményük szerint nincs ilyen javaslat, nem készítik elő az új adót, és annak bevezetését sem tervezik.
1: Heti belpolitikai összefoglalónkat hallották, közreműködött Csenger Ferenc, Gazsik Viktória, Kis Balázs, Mezőszállási Márk, Nyitrai Nóra és Ürge Tamás. A Heti Tükröt Paszmár Lívia szerkesztette.

0: Kedves hallgatóink, 7 óra 37 perc van, és vidéki tudósításokkal folytatjuk a reggelit. Szeptember 18-án a Komáromi Jókai Színház egy piaci nap című drámájával kezdődik el a Dunaszerdahelyi Csaplád Benedek Városi Művelődési Központ 2026-2027-es színházi évada. A kulturális intézményben befejeződött a színházi bérletek értékesítése, amelyek iránt ezúttal óriási volt az érdeklődés. A színvonalas produkciók remek szórakozást biztosítanak a közönségnek, így mára a csaló közben kialakult egy színházba járó réteg. A fiatalokat is színház látogatásra próbálják ösztönözni, nekik is tartalmas előadásokat kínálnak. Bíró Éva összeállítása következik.
1: A deszka kiment a divatból,
2: most Dunaszerdahelyen népszerűek a színházi előadások. Mára kialakult egy színházlátogató közönség, gyakran pótszékes teltház van. A Csaplád Benedek Városi Művelődési Központban mintegy 2 évtizede indították el a színházi bérletrendszert. Tavaly a kínálatot 3 bérlettípusra bővítették. Ezek a Jókai, a Csaplár és a Komédiás bérletek. A most induló 2026-27-es színházi évad bérletes előadásai iránti érdeklődés a szervezőket is meglepte, ugyanis rekordszámú bérletet sikerült értékesíteni, mondta Iván Péter, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatója.
3: Az érdeklődés minden elképzelésünket felülmúlta. Azt jelenti, hogy komédiás bérletből közel 400, Csaplár bérletből közel 300-at értékesítettünk, ami egy szenzációs szám. Mondhatjuk, hogy komédiás bérletből gyakorlatilag teltház van. Persze ez összefügg az emberek általános valóságérzékelésével is, hiszen azt látjuk, hogy a világban annyi rossz dolog történik, jó egy kicsit kikapcsolódni, és azt hiszem, hogy jó döntés volt az, hogy a Bánfalvi Stúdió, akiknek szintén mondhatjuk, hogy bérelt helyük van itt nálunk, hiszen nagyon népszerűek az ő előadásaik, ez most átkerült a komédiás bérletbe, ami biztosan segítette ennek a bérlettípusnak is az értékesítését, és a jól bevált színészekhez és a jól bevált társulatokhoz nyúltunk. A Bánfalvi Stúdión kívül, tehát az itt szereplő Újber Feri, Gangsta Zoli közismert szereplőkön kívül, természetesen megint itt lesz Bereznai Endre, Szőke Zoltán, tehát azok a színészek, akiket már az előző évadban is láthatott a közönség, most új darabokkal érkeznek, és biztosan ez is nagyon szórakoztató lesz. Bátran kijelenthetjük, hogy Dunaszerdahelyen van igény a színházra, és hát az igényekhez mi természetesen alkalmazkodunk is. Azt jelenti, hogy ami előadás nagyon népszerű, azt meg is fogjuk duplázni, sok esetben azonban csak pótszékekre lesz lehetőség, de sok előadás lesz bérleten kívül is, pontosan azért, mert tudjuk, hogy Dunaszerdahelyen a közönség vevő rá. A komédiás bérletnél most a színvonal emelésére helyeztük a hangsúlyt. Fontos volt számunkra, hogy ne csak szórakoztató, hanem jó minőségű darabok is kerüljenek ebbe a bérlettípusba. A Csaplár bérletnél pedig eddig is ez volt a legfontosabb irányadó szempont, hogy magas színvonalú és jó előadások legyenek.
2: Kocsis Gabriella gyerekkora óta jár színházba. A Légy jó, mint halálig című előadást 7-szer látta. Ez a mai napig meghatározó élmény számára. A színház iránti szeretete ekkor alakult ki, és azóta is megmaradt. Dunaszerdahelyen a Városi Művelődési Központban több előadáson volt, de a színház látogatásban nem volt rendszer. Most azonban az aktív és a sok elfoglaltsággal járó hétköznapokba beiktatja a színházat is. A párjával bérletet vásároltak, és a családból 3-an látogatják majd az előadásokat. Kocsis Gabriella.
4: Nekünk ahhoz, hogy színházba menjünk, rést kell ütni a pajzson, és most úgy döntöttünk, hogy valójában ezek a bérletek, amit a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ ajánl, ez nekünk valójában én idő lesz, a mi időnk. És most nem csak gyorsan, amikor úgy jön ki, hogy el tudunk jönni színházba, akkor eljöjünk színházba, hanem adtunk magunknak, a családunknak alkalmat arra, hogy mi felöltözzünk egy szép környezetben, töltsünk el egy-egy estét, adtunk magunknak 6 napot. Én időnek, mi időnknek. Ez a családi időnk lesz. Úgyhogy változtattunk a életvitelünkön egy kicsit. Valójában mi egy nagyon vidám család vagyunk, ezért a komédiás bérlet mellett döntöttünk. Úgy tettük le a voksunkat, mert vidám darabokra szeretnénk járni, ami még vidámabbá teszi a napjainkat, a mindennapjainkat.
2: Ezzel sokan hasonlóan vannak. A könnyed szórakoztató darabokra, a nevettető előadásokra van a legnagyobb igény. A Városi Művelődési Központban azonban az előadások meghirdetésénél a műfaji sokszínűségre törekednek. A repertoárban az elgondolkodtató, a mindennapi problémákra reflektáló, mélyebb tartalmú előadások is helyet kapnak. Nem csak szórakoztatni, hanem elgondolkodtatni is szeretnének. Az induló évadban többek között előadása lesz a Komáromi Jókai Színháznak a Kassai Tália Színháznak, a Veresett Színháznak, a Karinti Színháznak, a Magyarok Dalszínháznak, az Orlai Produkciónak és a Bánfalvi Stúdiónak, mondja a Városi Művelődési Központ igazgatója.
3: Azt hiszem, hogy az idei kínálat is változatos, akiknek bérelt helyük van, az egyrészt a Jókai Színház, de hát ugye ez egy külön bérlet, a Jókai bérlet, és a Kassai Tália Színház, hiszen támogatjuk a hazait, támogatjuk a hazai színművészetet, tehát ennek a két színháznak bérelt helye van nálunk mindig. A Tália Színház most ugye a Csaplár bérletben kapott helyet, és a Csaplár bérletben minden évben elhelyezzünk egy kakukktojást, egy kis különlegességet. A tavalyi éven ez egy krimi volt, az Ekrolygyilkosság, az idei éven pedig a Tortúra című Stephen King regény feldolgozás. Azt hiszem, hogy ilyen még itt nem volt, vagy hát a közelmúltban ilyen itt nálunk a színpadon nem volt, ami egy klasszikus pszichotrillerként lehet megfogalmazni ezt a műfajt. Mindenféleképpen egy érdekes fénypontja lesz a Csaplár bérletünknek.
2: Színházi előadásokat nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is kínálnak. Ebben lesz zenés bábjáték és mesejáték is.
3: Mese és ifjúsági bérletet hirdettünk a következő évadra. Itt elsősorban az iskolákkal veszük fel a kapcsolatot. Ők a célközönség, hogy az alsó tagozatosok, felső tagozatosok, akár az óvodások is egy-egy előadáson itt legyenek, hiszen ez is a színházra nevelésnek az egyik fontos eszköze, hogy eljöjjenek, megismerjék ennek a kultúráját, és persze gyerekeknek szóló szórakoztató és izgalmas darabokat igyekeztünk ide is kiválogatni.
2: A középiskolásoknak szóló diákbérlet azonban megszűnt, ez iránt nem volt elég érdeklődés. Aki mindhárom felnőtt bérletet megvásárolta, összesen 11 előadást nézhet meg. Ezen kívül lesznek bérleten kívüli előadások is.
0: A Rimaszombati képviselőtestület eheti ülésén élénk vita támadt az adók és illetékek fizetésének jövő évi tervezetével összefüggésben. A városatyák végül is azt hagyták jóvá, hogy a hulladékszállítás díjának kivételével nem lesznek változások. Tény viszont, hogy érdemben majd az új felállású testület dönt ebben a kérdésben. Részletek Polgári Lászlótól.
5: Az már egy korábbi programpont a vagyonjogi kérdéseket, még pontosabban a város szempontjából feleslegessé és használhatatlanná vált ingó és ingatlan vagyon eladásának kérdéskörét érintő programpontnál is felmerült, hogy mennyire kompetens a jelenlegi képviselőtestület a jövő dolgairól dönteni. Az adók és illetékek alakulásáról az évi költségvetés módosításának programpontjánál alakult ki élénk vita. Halász Attila képviselő állt elő azzal a javaslattal, hogy deklarálják az adók és illetékek nagyságának jövő évi befagyasztását. Ezt azzal indokolta, hogy időközben megnövekedtek a családok és vállalkozók kiadásai, a városnak pedig hatékonyabb gazdálkodással, takarékossági intézkedésekkel, a belső tartalékok jobb kihasználásával és egyéb bevételekkel kellene megteremteni a fejlesztésekhez szükséges anyagi forrásokat. Képletesen szólva ez olaj volt a tűzre. A regnáló polgármester Simko József populizmusnak nevezte javaslatot a közelgő önkormányzati választások előtt. Az adók és illetékek nagysága ez évben sem változott, miközben a környező városokban jóval többet fizetnek, például a hulladékszállításért. Példának hozta fel Rozsnyó és Losonc esetét. Az adók és illetékek rozsnyói szintjét elérve 780 ezer euróval több folyna be a városi kasszába, Losonchoz viszonyítva pedig 420 ezer euróval emelnék a bevételek nagyságát. Az előrejelzések szerint ráadásul az állami adóvisszatérítésből is kevesebb forráshoz jut majd a város. Végül a polgármester azt is leszögezte, hogy az adók és illetékek nagyságáról úgyis az októberi választások után felálló új képviselőtestületnek kell majd döntenie. Az ellenzéki pacsorokból Roman Való képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a hulladéktárolás és szállítás díjazása a jövő nagy kihívásai közé tartozik. A szolgáltatás költségeit minden évben január 1-ével átszámolják, egyebek mellett a bérminimum és az infláció nagyságát is figyelembe véve. Rimaszombat esetében is várható a költségek növekedése. A vitában végül a gazdasági ügyekért felelős és a költségvetés összeállításában is illetékes Miroszláv Bielak, a gazdasági osztály vezetője rakta helyére a dolgokat. Elmondása szerint még nem ismert minden adat, ami a jövő évi költségvetés összeállításához szükséges. Az ingatlanadó adósságának alakulása törvényrendeletektől is függ. Egyelőre nem ismert az állami adóvisszatérítés nagysága sem. A hulladékgazdálkodásnak is több, a szolgáltatásokat érinte összetevője van, így nehéz prognosztizálni a jövő évi adók és illetékek alakulását. A képviselőtestület végül döntő többséggel a hulladékszállítást érintő illeték kivételével jóvá hagyta az eredeti javaslatot.
0: Besztercebányán megkezdődött a 368. Radványi kézműves vásár, amelynek idei központi témája az üveg és a kézi üvegművesség. A rendezvény több száz éves hagyományt folytat, és idén mintegy 250 kézműves mutatkozik be Szlovákiából és a környező országokból. A vásár előfutáraként csütörtökön már egy kiállítás is megnyílt, amely a salgótarjáni üveggyártás történetét mutatja be. Tamás Ákos járt a megnyitón.
6: A Radványi vásár idején nem csak a kézműveseké és a vásári forgatagé a főszerep Besztercze bányán. A szervezők az üvegművességet állították a rendezvény középpontjába, így már a vásár hivatalos kezdete előtt megkezdődtek a kapcsolódó kulturális programok. Tegnap előtt Magyarország Besztercze bányai alkonzulátusán dr. Bárkányi József konzul főszervezésében nyílt meg a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum üvegváros fejezetek a salgótarjáni öblös üveggyártás történet című kiállítása. A tálat a salgótarjáni üveggyártás történetét mutatja be, annak kialakulásától egészen az iparág átalakulásáig.
7: Besztercebányai Salgótarján 1970-es évek óta testvérvárosnak minősül, ezt a testvérvárosi kapcsolatot most is ugye tartják.
6: Dr. Fodor Miklós, a Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettese.
7: A Radványi vásár megrendezésének idejében, illetve hát azon túlmenően is, egy kiállítást készítene a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum. Ennek a kiállításnak a témája Nógrád, Zólyom, Gömör, ugye ezek a egykori felső magyarországi üvegkészítésnek fő műhelyei voltak, már a középkortól kezdve 19. századi kisebb gyárakon keresztül egészen a legkomolyabb, a régiónak lehet mondani, a legkomolyabb üveggyáráig, a salgótarjáni üveggyár 19. század végi megnyitásáig. Magában a kiállításban salgótarjáni üveggyártásnak a történetéből egyfajta fejezeteket kapunk, hiszen egy ilyen kiállításban nem lehet teljes mértékben bemutatni egy olyan üzemnek, amelynek a formaszámok szerint is mintegy 100 000 féle fajta üveget gyártotta a fennállás idején. A kiállítás egy tablós kiállítás, fotósunknak a kiváló fotói látható, egyrészt egy rövid összefoglaló a gyár történetéből, ugye a kezdetektől a végig, valamint ízelítőt ad a kiállítás. Gyár egykori legjelentősebb, vagy inkább úgy mondanám, hogy legmutatósabb, legfigyelemre méltóbb különböző csiszolt, festett, gravírozott termékeiből, különböző asztali készletekből, iparművészek által formatervezett termékeiből, a tablók mellett pedig televíziós képek. A salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum üvegvárosának a közel 5000 darabos üveggyűjteményt lehet megtekinteni.
6: A kiállítás október 30-áig tekinthető meg Magyarország Besztercebányai alkonzulátusán. A csütörtöki megnyitót különleges zenei program is követte. Cimbalom koncerttel folytatódott az este. A hangszer és annak hagyománya pedig egy másik szálon is összeköti Magyarországot és Besztercebányát. A fellépő között ott volt Herencsár Viktória cimbalom művész is, aki a Cimbalom Világszövetség elnöke, és 1997 óta a Besztercebányai Művészeti Akadémia docense.
8: Úgy gondoltam, hogy egy olyan programot hozunk össze, ami bebizonyítja a magyar és szlovák kulturális együttműködést. Ha már itt Szlovákiában egy magyar kiállítás van, akkor a zenébe is legyen egy ilyen szlovák-magyar kapcsolattal hozzájárulva ez az eseményhez. Mai programon lesz benne klasszikus zene, az ukrán növendékem ukrán zenét fog játszani. Én saját szerzeményeimből magyar népzene ihlett kompozíciók lesznek, és hát azért bemutatunk egy szlovák népzenei blokkot is.
6: A Radványi vásár ma már jóval több egyszerű kirakodó vásárnál. A város egyik legfontosabb kulturális és társadalmi eseménye, amelyen idén mintegy 250 kézműves mutatkozik be. A hagyományos mesterségek között ott lesz többek között a fazekasság, a szövés, a kosárfonás és természetesen az üvegművesség is. A vásár péntektől vasárnapig várja a látogatókat a város több pontján.
0: A Bodrogköz síkvidékén már messziről feltűnik a Királyelmec fölé magasodó Kishegy és Nagyhegy. A város vezetése most különleges módját találta annak, hogy a családokat, gyerekeket és baráti társaságokat is felcsalogassa ide. Kincskereső játékot indítottak a két hegy tanúsvényein. Mátyás Udák Katalin tudósítása.
9: Ha valamiből nincs sok a Bodrogközben, az a hegy. Errefelé kilométereken átszalad a tekintet a síktájon, ezért Királyhelmec környékén különösen feltűnő az a dombvonulat, amely megtöri a látóhatárt. A helmeci dombság legismertebb része a mintegy 260 méteres Nagyhegy és a 222 méteres Kishegy. De miért nevezzük őket hegynek, amikor máshol ekkora magaslatokat inkább dombnak mondanánk? A magyarázat részben éppen a Bodrogköz síkvidékében rejlik. A régi helyneveket vizsgáló kutatások szerint errefelé a környék legmagasabb kiemelkedéseit rendszerint hegynek nevezték, még akkor is, ha azok olykor csak homokdombok voltak. Királyhelmec határában egykor a Nagyhegyen és a Kishegyen kívül Feketehegy, Kőröshegy, Őrhegy, Rozsoshegy és Akasztóhegy is szerepelt a helynevek között. Maga a Helmec név is kapcsolódik ehhez a tájhoz. Kis Lajos földrajzi név etimológiai szótára szerint

0: készítettek, amely augusztus elején indult, és egészen az év végéig várja az érdeklődőket. A résztvevőknek a Kishegy és a Nagyhegy kijelölt tanúsvényeinkkel végighaladniuk, útközben legalább 8 elrejtett figurát kell megtalálniuk, ezeknél fényképeket készíteniük, majd a nyomokat követve eljutniuk a Nagyhegyen elrejtett királyhelmeci kincshez. A részvétel ingyenes, a 12 év alatti gyermekek pedig felnőtt kíséretében vághatnak neki a kalandnak. A teljesítéshez az útközben készült fényképeket és a kincsel készített közös fotót kell eljutatni a szervezőkhöz. Aki minden feltételt teljesít, ajándékot is kap, amíg a készlet tart. A játék célja elsősorban az, hogy a családok és a baráti társaságok több időt töltsenek a természetben, közben pedig jobban megismerjék Királyhelmec egyik legérdekesebb helyét. A szervezők a környező településekről is várják az érdeklődőket. Az ősz pedig talán az egyik legjobb időszak erre. A nagy nyári hőség után kellemesebb a séta. Lassan színesedni kezd az erdő, az útszéli bokrok és fák, odafentről pedig ugyanaz a bodrok köztárul a kirándulók elé, amelyet jól ismer. Csak éppen egészen más nézőpontból. Ezúttal ráadásul valahol az ösvény végén valódi kincs is vár rájuk.
1: Az elmúlt percekben Bíró Éva, Polgári László, Tamás Ákos és Mátyás Hudák Katalin régiós tudósítását hallották.

0: évezredek, évszázezredek kellenek ahhoz, hogy bizonyos genetikai instrukciók rögzüljenek az emberi genetikai állományban, és hát a kultúra meg rendkívül gyors, innen van az, ez a bizonyos elhangolódás, a fáziskésés, hát gondoljunk arra, hogy az elmúlt 50 évben micsoda döbbenetes kulturális változások történtek.
1: Bereckei Tamás evolúciós pszichológus, a Pécsi Tudományegyetem professzora lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel Elhangolódás című új kötete kapcsán a modern civilizáció evolúciós csapdáiról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit 2026. szeptember 12-én, Mária és Irma napján. Igaz, csak egy év múlva kerül sor a következő parlamenti választásokra, de érdemes már most odafigyelni arra, hogyan alakul az egyes pártok támogatottsága, mennyire tud még erősödni a republika, ki az, aki kormányt alakíthat, és ki az, aki nem fogja megugrani az 5%-os küszöböt. Ölös László politológus nyilatkozott a Pátria Rádió hallgatóinak, az interjú előtt még következik. Ezenek a hírek Mezőszállási Márktól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovákia megtartotta A szintű hitelminősítését. Vladimir Putyin szerint az európai katonák ukrajnai jelenléte háborút jelentene. Többfelé megélénkül az északi szél. Jönnek a részletek. A kanadai Morningstar DBRS megerősítette Szlovákia A, vagyis alacsony A szintű hitelminősítését, és továbbra is stabil kilátást tart fenn. Az ügynökség szerint a szlovák gazdaság makrogazdasági alapjai továbbra is szilárdak, miközben a kormány költségvetési konszolidációs erőfeszítései ellensúlyozzák a rövid távú gazdasági és pénzügyi kockázatokat. A magas exportfüggőség, a lakosság öregedése és az ipar versenyképességével kapcsolatos problémák azonban továbbra is akadályozzák a magasabb réting elérését. A Nemzetközi Valuta Alap előrejelzése szerint a gazdasági növekedés 2027-ben 1,6, 2028-ban pedig 2,6%-ra gyorsulhat. A következő időszakban az uniós források nagyobb áramlása is támogathatja a beruházásokat. Marko Gyurics szerb külügyminiszter szerint a Szlovákia és Szerbia közötti együttműködés legtermékenyebb évei még csak most következnek. A miniszter ezt a belgrádi szlovák nagykövetségen a Szlovák Köztársaság Alkotmányának napja és a Szlovák Fegyveres Erők napja alkalmából rendezett fogadáson mondta. Gyurics méltatta a két ország történelmi kapcsolatait és külön kiemelte Szlovákia támogatását Szerbia-Európai Uniós csatlakozási törekvései iránt. Hamarosan közös kulturális kiállítás is rendezhetnek Washingtonban, miközben Szerbiában új szlovák ház nyithatja meg kapuit. Vladimir Putyin orosz elnök szerint az európai katonák Ukrajnába küldése háborút jelentene Oroszországgal. Putyin az európai vezetők azon felvetéseire reagált, amelyek szerint egy esetleges jövőbeli béke megállapodás után európai katonák is részt vehetnének Ukrajna biztonságának garantálásában. Az orosz elnök közben azt állította, hogy Moszkva nem fenyegeti Európát, és nincs oka konfliktust kezdeni az európai országokkal. Oroszország 2022. februárjában indított teljes körű háborút Ukrajna ellen, és azóta többször figyelmeztetett arra, hogy a nyugati katonák ukrajnai jelenlétét vörös vonalnak tekinti. Az Egyesült Államok megerősítette, hogy észlelte Észak-Korea újabb rakéta kísérletét. A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága szerint Fennyan több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított a keleti tenger irányába. Az amerikai csendes-óceáni parancsnokság közölte, folyamatosan egyeztet Dél-Koreával és más szövetségeseivel. Washington szerint az incidens jelenlegi értékelések alapján nem jelent közvetlen veszélyt sem az Egyesült Államokra, sem annak térségbeli szövetségeseire. A rakétateszt egy nappal az amerikai, dél-koreai és japán haditengerészet közös 5 napos hadgyakorlatának befejezése után történt. A jemeni huszi lázadók a nemzetközileg elismert jemeni kormány képviselői szerint teljes ellenőrzésük alá vonták az orosz Vöröstenger, az ország Vöröstenger menti partvidékét, valamint több stratégiai szigetet. A csoport ezzel megerősítheti ellenőrzését a Bab al-Mandab szoros térségében, amely a Vöröstengert köti össze az Ádeni öböllel és a Szuezi csatornán keresztül fontos kereskedelmi útvonalat biztosít Európa és Ázsia között. A huszik az elmúlt években többször támadtak hajókat a térségben, a jemeni kormány erősítette meg a húszik legújabb területszerzéseit, miközben a légicsapásokat hajtott végre a lázadók állításai ellen.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős idő várható, elszórtan a zápor, eső is kialakulhat, főként északon, a Tátrában pedig havazásra is számítani lehet. A nappali csúcs hőmérséklet 13 és 23 fok között alakul, többfelé megélénkül az északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsony Récsén a Szüreti Fesztivál miatt lezárták a Gyetviánszka és a Privinohradov utcát, a környéken pedig megnövekedett gyalogos forgalommal és tömegközlekedésekben is korlátozásokkal kell számolni. Szintén Pozsonyban este karbantartás miatt mindkét irányban lezárták a D2-es autópálya Szitjén alagútját. A terelő út a Patrónkán keresztül vezet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ry.slovnaftmove.sk.
3: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Szilárd Lászlóval.
1: Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben az atlétikai világdöntő pénteki versenynapján. A Budapesti Atlétikai Központban a friss Európa-bajnok halász az elsőre dobott 80 méter 30 centiméterrel zárt, aminél csak az EB második német Merlin Hummel dobott nagyobbat, 81-46-ot. A férfiak 400 méteres versenyében bejutott a mai fináléba Molnár Attila, a magyar 4x100 méteres vegyes váltó pedig országos csúccsal a 7. helyen végzett. Kozák Luca 100 gáton lemaradt a fináléról. Szombaton és vasárnap rendezik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 8. fordulójának mérkőzéseit a párosítás. Ma 18 órától Trencsin Dac, Ruzsomberok Michalovce, Banská Bystrica Skalica, 20.30-tól Trnava Košice. Holnap 17 órától Podbrezová Komárno, 19 órától pedig Szlován Žilina. A második labdarúgóliga 8. felvonásának pénteki nyitó mérkőzésén Zsiar Liptovszki Mikulás 2-0. A további műsor szombaton 16 órától Samorin Galanta, Inter Petržalka, Povaská Bystrica Humenné, Lehotapot Vtácsnyikom Žilina B. Vasárnap 10.30-tól Slovan B. Bicsa, Malzsenyice Presov, hétfőn 17 órától pedig Zlatej Moravce Zvolen. A hétvégén játsszák a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójának mérkőzéseit. A 25-szörös győztes és címvédő Ferencváros ma 13 órakor az MB3-as debreceni EAC vendége lesz a 32 közé jutásért. További érdekesebb szombati találkozók 15 órától Kazincbarcika Paks, Gödöllő Debrecen, TFS-e Vasas, Baja Honvéd, 17.30-tól pedig Mezőkövesd MTK. Súlyos vádak merültek fel Samuel Eto'o ellen. A kétszeres BL győztes labdarúgót azzal gyanúsítják, hogy mintegy 568 ezer eurót sikkasztott. A pénz egy Oroszország elleni barátságos meccs fellépési díjából származott, és a kameruni szövetség kasszája helyett a korábbi sztárcsatár katari magánszámláján kötött ki. A szlovák válogatott 3-0-ra kikapott a szlovén együttestől, az olasz-bolgár-finn-román közös rendezésű férfi röplabda Európa-bajnokság nápolyi csoportjának nyitófordulójában. A férfi kézilabda extraliga második felvonásának pénteki mérkőzésén Topolcsani SKP Bratislava 21-22. Szonya Stanovská 7. lett a női kajakosok döntőjében a víziszlalom világkupa utolsó franciaországi állomásán. Érdi Mária a pénteki egy futamot követően megőrizte pozícióját a vitorlázó ILCA 6 hajóosztály írországi világbajnokságán, és így a 6. helyen jutott be a mai éremfutamba. A magyar körversenyen korábban diadalmaskodó ír Edi Damber nyerte, a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 19. szakaszát. Walter Attila 36. lett. A spanyol Enric Mas megőrizte előnyét az összetett élén, Walter feljött a 46. helyre. George Russell, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb, a Forma 1-es spanyol nagydíj első szabad edzésén Madridban. Olasz csapattársa az összetett világbajnoki pontversenyben éllovas Andrea Kimi Antonelli zárta az élen a 2. tréninget. Az időmérő ma 16 órától lesz, az 57 körös verseny pedig vasárnap 15 órakor rajtol.

0: 8 óra 19 perc van. Amennyiben a negyedik Fico kormány kitölti kormányzási időszakát, egy év múlva kerül sor a parlamenti választásokra Szlovákiában. Már most érdemes figyelni, hogyan alakul az egyes pártok támogatottsága, milyen együttműködésekre kerülhet sor, kik maradhatnak a parlamenti küszöb előtt. Az elemzők a Republika erősödésére figyelmeztetnek, amely több mint 10%-os támogatottságon áll, de a pártot rendre alulmérik a felmérésekben. Mitől függ az, hogy Milan Uhrikék képesek-e tovább növelni szavazó bázisukat? Hogyan értékeli a Magyar Szövetség és a PS közeledését? És milyen hatással vannak a szlovákiai pártok közötti erőviszonyokra az Európai Uniós történések? A témáról Öllős László politológust kérdeztem, aki arról is beszél, egyáltalán nem olyan biztos, hogy a Smer vagy a PS adja majd az új kormányfőt. Körülbelül egy évvel vagyunk még a következő parlamenti választások előtt, és Robert Fico kormánya, bár vannak turbulenciák is, voltak is, de talán ki lehet jelenteni, hogy valószínűleg kihúzzák ezt a 4 éves időszakot. Hogyan jellemezné a Fico negyedik kormányát? Ezt azért is kérdezem, mert sok szakértői bírálat érkezik, főleg a gazdasági oldalra, hogy nem végzi el a szükséges intézkedéseket, hiányoznak a reformok, nincs egy ilyen előrelátható víziója a kormánynak, hogy hová szeretné eljuttatni az országot, és inkább a hatalom megszerzése és megtartása az, ami jellemző a Smerre. Tehát ön hogy látja ezt a mostani kormányt?
1: Kezdjük a bírálat végével. Ilyenkor mindig mosolyogok, amikor egy adott pártnak vagy kormányzatnak a szemére veti a ellenzéke, hogy a hatalom megszerzése és megtartása a fő célja, ne is a másik társaságé mi. Ez a politika sajátja. Ez nem egy negatívum, hanem természetes velejárója a politikának. Ellenszenvet lehet ezzel ébreszteni persze, de hát elfedjük ezzel a politika egyik lényeges vonását, ez pedig a hatalom megszerzése és megtartása. Az egy másik kérdés, hogy mire használják. Azt már van értelme értékelni természetesen, de magát azt, hogy meg akarja szerezni, meg tartani, az nem negatívum, hanem természetes szándék. Hát ezért jönnek létre a politikai pártok, hogy hatalomra jussanak. A legnagyobb baj, tehát amit a legrosszabbul csinál, az nem csak az ő kormányának a sajátja, hanem tulajdonképpen majdnem minden szlovák kormánynak. Egyetlen egy kivétel volt ez alól, egyszer ő saját maga kormányzott, ugye? Minden koalíciós kormány ebben az országban egy idő után elkezdi szétveszekedni magát. Ez árt természetesen minden kormánynak. A választók nem szívesen nézik azt, hogy ezek ott ütik-vágják egymást, eközben különféle pletykák is elterjednek a konfliktusaik valós okairól. Ezeknek egy része feltételezhetően igaz is, és így szépen szólítják le a népszerűségüket. Ezt csinálja ez a kormány is.
0: Robert Fico mondott is ilyet nem olyan rég, és már többször is, hogy túl sok politikai párt van Szlovákiában, és ezek a koalíciós kormányok nem stabilak, mert ugye minden pártnak más az elképzelése, és hogy csökkenteni kellene a pártok számát. Mit gondol erről? Mert ugye az első dolog, ami az embernek ezzel kapcsolatban eszébe jut, az az, hogy ez úgy érhető el, hogyha megemelik ezt az 5%-os választási küszöböt, vagy erre lenne más mód is?
1: Nem elsősorban így érhető el, hanem a választási rendszer megváltoztatásával, például egy tisztán többségi választási rendszerrel, de önmagában véve az sem segít. Lásd Olaszország. Ott is változtattak, ugye, többségiesítették a választási rendszert, hagytak ugye arányos részt is persze. Ennek a mély gyökerei azok az ország lakosságának politikai kultúrájában rejtőznek. Ha megfigyeljük, a szlovákiai pártok nagyon instabilak. Általában egy-egy erős vezető körül szerveződnek meg, és néhány választás után, miután ez az első erős vezető politikailag elfárad, utána megjelenik valamilyen más formáció, és a választók elkezdenek átmenni oda. Tehát, hogyha visszanyúlunk 1989-ig, és megnézzük, hogy az akkor alakult pártok közül hány van még életben, akkor látjuk, hogy alig-alig teszem azt a kereszténydemokraták, de meg még az SNS az időnként, igen, időnként nem, ugye. Egyébként szépen elkoptak egyik a másik után, erős, nagy tagsági bázissal rendelkező, jó szervezeti struktúrával rendelkező pártok is szépen eltűntek. és jönnek az újak. Hát ettől félnek is aztán, és ez még inkább destabilizálja az egész pártrendszert, mert mindenkinek nyomakodnia kell, hogy folyamatosan a közvéleményt legyen, és ne bukjon el. Az, hogy egy országban aránylag nem két párt van, hanem több, az önmagában véve nem teszi az ország politikai életét feltétlenül zűrzavarossá és instabillá. Tehát nagyon sokáig, ugye teszem a Skandináviában, Németországban, Ausztriában, a Benelux országokban ilyen pártrendszerek működtek, két-három párt alkotta általában a kormánykoalíciót, és ezek nagyon stabil rendszerek voltak az elmúlt időszakig, de hát most egy európai válság ezt alaposan felborítja, de korábban maga ez nem okozott gondot. A politikai kultúra az okoz gondot, a nép nem kötődik erősen. Nagy része pontosabban nem kötődik erősen egyik párthoz sem. Van egy törésvonal valahol a közepén, ezt megállapították itteni szociológusok, tehát van egy társaság, aki inkább jobbra, van egy, aki inkább, fogalmazunk úgy, hogy balra szavaz, az ország lakosságának valahol a közepén, de azon belül aztán össze-vissza módon.
0: Egyik dolog, amit említ, hogy nem stabil ez a koalíció, vagyis úgy stabil, hogy megvan a hatalom, de folyamatosak ugye az ellentétek, a konfliktusok. De ha a tartalomról is beszélni akarunk, hogy ugye mi az, amit mondjuk az elmúlt három évből, mint sikert felmutathatna ez a mostani kormány, akkor ön mit lát, mi az, ami fontos nekik? Ugye említettem ezt a bizonyos víziót, hogy nem igazán van elképzelésük, tehát ezen a téren milyen sikerekről tudnánk beszélni a Smer kapcsán, vagy a kormány kapcsán?
1: Hát én a magam értékrendjéből kiindulva szinte semmiről. Na de hát ez az én értékrendem, és hát elemzőként látnom kell, hogy mások ezt máshogy látják. Az ország lakosságá egy jelentős részének, például teszem azt külpolitikailag, megfelel ez a pozíció, amiben a kormány tartja magát. Valamint, hogyha vetünk egy pillantást Nyugat-Európába, látjuk, hogy új típusú pártok erősödnek és növekednek, erősen euroszkeptikus pártok, bevándorlás ellenes pártok, stb. És ezt a szelet is aránylag jól meglovagolja ez a kormány. Szemben az ellenzékkel, amelyiknek egy számottevő része, nem az egész, az beleáll ebbe a nagyon problémás dologba, ami hát bevándorlás párti, meg a jelenlegi uniós struktúrája támogató, stb., amely hát szemmel láthatólag válságokkal küszködik, és hát ennek meg is fizeti az árát igazából az a politikai párt, aki itt marad, lásd a mostani német kormányt, teszem azt.
0: Igen, azt már eléggé meg tudta tartani a támogatottságát, mert tényleg, ha összehasonlítjuk a 2023-as adatokkal, akkor ugye 22%-ot kapott, és jelenleg szintén ilyen 18-19%-on áll, sok felmérésben az első helyen, de a koalíciós partnerekről ez már kevésbé mondható el az SNS és a HLASZ kapcsán. Ez mivel magyarázható ön szerint?
1: Több mindennel. A HLASZ tulajdonképpen egy második Smer volt, ugye. Az történt, hogy mindenki úgy gondolta két kormánnyal korábban, hogy Robert Fico csillaga leáldozott, és ilyenkor ebben az országban, nem az egyetlen eset, más pártokban is előfordul, az dobbantanak néhányan a párt jelentős képviselő közül, és alakítanak egy új hasonló pártot. Ezután az történt, hogy a tömegkommunikációs eszközök jelentős része azzal volt elfoglalva, hogy a nyilvánvalóan megbukó Smeres kormány helyére nehogy Szulik kerüljön, aki euroszkeptikus volt erősen, és kritikus a migrációval, őt sikerül is lenyomni. Viszont így mellette szépen csendesen Matovics nyerte a választást, ami mindenki meglepődött. Maga Matovics is, persze. És aztán összeállt egy olyan kormány, amely hát a működésképtelenség határán mozgott, plusz még a Covid is a nyakába szakadt, ugye, és még azon is veszekedtek, és ez visszahozta Ficot. Ha ez nincs, akkor Fico valószínűleg úgy el tudt volna sülyeztőben, mint Vladimir Ecsér eltűnt, de ezt szépen visszahozta, és ezt ő ügyesen kihasználta, szépen visszajött, alakított egy új kormányt, ahol van egy kisebbik társa, amelyik azért alakult, mert hát számoltak vele, hogy ő megbukik. Ez a HLASZ.
0: Egyébként a HLASZ, az, hogy a HLASZ jelenleg ennyire alacsony támogatottsággal rendelkezik, ez főleg elsősorban amiatt van, mert Peter Pellegrini dobbantott, ha már ezt a szót használtok?
1: Részben amiatt, de részben amiatt is, mert nem igazán tud más lenni, mint a Smer.
0: Akkor kik alkotják ön szerint jelenleg a szavazóbázisát a HLASZ-nak?
1: Amelyik még él azzal az illúzióval, ami az induláskor felépített magának, feltételezésem szerint persze.
0: És mire lesz ez elég egy év múlva?
1: Hát ez a nagy kérdés, tehát bejutnak-e a parlamentbe, ez a kérdés. Ha be, akkor van még egy lélezekvételnyi idejük, de hát anélkül, hogy találnának magunknak valamilyen értékelhető arculatot, programot, amely egészen sajátos, és így egy választói réteget, amelyet hatékonyabban és jobb minőségben képviselnek, mint Ficójék, attól függ a további élésük természetesen, és ez elég nagy-e persze ahhoz, hogy bekerüljenek a parlamentbe.
0: És Matus Utályestok pártelnökkel ez sikerülhet?
1: Nem jósolok én sohasem, szóval én mindig azt szoktam erre válaszolni, hogy nem Delfiben tanultam, tehát nem látom a jövőt. Egyelőre ennek túl sok jelét nem látom, de ki tudja. Nem hiszem, hogy itt a pártelnök a egyetlen és fontos tényező. Noha Szlovákiában mindig ezt figyelik, hanem az a szakértői gárda, amelyik ott van a párt mögött, vagy nincs.
0: Kérdezni, van-e mögöttük szakértői gárda?
1: Ez a kérdés, így van.
0: Beszéljünk a Szlovák Nemzeti Pártról is, mert ugye ezt a pártot is Andrej Dankonak sikerült visszahozni a parlamentbe, viszont azóta már nagyon lecsökkent a támogatottsága. Ugye több ismert nevet fölvett a listára, akik nem voltak pártagok, és ez eléggé megbosszulta magát, tehát távoztak tőle, vagy nem is mindenki távozott, de például egy Martina Simkovicsová vagy egy Peter Kotlár már annyira nem jelentkezik az SNS-hez, Tomás Tarabával pedig éppen egy konfliktus van a Andrej Danko. Ki lehet jelenteni azt, hogy ugye egy dolog bejutni a parlamentbe, de a másik dolog bent tartani azt a pártot, és hogy ezt az elmúlt 3 évet Danko nem igazán használta ki arra, hogy ugye kapott média figyelmet, kormány, tényező is, hogy valahogy kiépítse a pártját?
1: Azt hiszem, hogy az SNS legfőbb problémája nem ez, amit ön előbb a felvezetésében mondott. Nagyon fontos probléma ez is, tehát nyilvánvalóan kellettek neki olyan emberek, akik átlendítik őt az 5%-os küszöbben, mert a párt enélkül nem került volna be, és akkor nem lenne sehol se. Majd szembesül azzal, hogy ezek önjárók, és ha valakiből még miniszter is lesz, hogy megálljak ennél a problémát, teszem azt környezetvédelmi miniszter, amelyik minisztériumnak a költségvetése az egyik legnagyobb minden kormányon belül, ezt ugye tudjuk, és nagyon széles jogi és hatáskörei vannak ennek az osztogatására, a legkülönfélébb környezetvédelmi projektumokra, csatornázásra, nagyon sok mindenre, és esetleg aztán az a miniszter nem úgy osztogat, ahogy a pártelnök szeretné, akkor persze konfliktus van, akkor is, hogyha az emberek ebből nem látnak sokat, ettől még lehet jó miniszter, mert elképzelhető, hogy jól csinálja, csak éppen nem úgy, mint a pártja szeretné. Akkor gond van, mert hát akkor önjárókká válnak természetesen. Itt azonban van egy nagyobb gond, amelyik a SNS tovább élésének mostanáig a fő gondja volt, de nem csak az SNS-nek, hanem a Smertnek is, ez pedig a Republika. Ez a párt elkezdte elszívni a választóit éppen ennek a két pártnak. Az SNS-t lenyomta 5% alá reménytelenül. Nagyon úgy néz ki, hogy meg fognak egyezni, tehát az SNS-szel közösen fog indulni a Republika, és ez az eddiginél is nagyobb veszélyt jelent Robert Fico számára, mert hogyha őket összeadjuk, és esetleg még egy sikeres, önmaguk szempontjából sikeres egy évet összeraknak, akkor megközelíthetik Fico preferenciáit, a Smer preferenciáit, és előfordulhat, hogy ők nyerik a választást. Ezt szerintem ott már számolgatják, és nagyon félnek tőle. És esetleg össze is jönne a többség, Ficoval együtt, még talán a Hlasszal, ha abba hajlandó belemenni a Hlasz, de ez egy másik kérdés, az a jövő kérdése, akkor ők adnák a miniszterelnököt elvileg, vagy hát legalább nagyon-nagyon jó pozícióban lennének akkor is, ha nem.
0: Mit csinál ön szerint jól a Republika? Mert ugye volt a Marian Kotleba féle löszönösző, ahol mondjuk a Republika jelenleg két legismertebb arca, Milan Uhlik és Milan Mazurek is jelen volt, és aztán ugye kiesett a parlamentből Kotleba, tehát mi az, amit Uhlikék másképp is jobban csinálnak?
1: Az első tényező, ami segíti őket, az nem is azzal függ össze, hogy ők mit csinálnak, meg mit nem. Mélyül az Európai Unió válsága. És a jelenlegi szerkezet és értékrend nem mutat ebből kimutat. A globális összehasonlításban teret vesztünk, egyre kisebb részét termeljük meg a globális GDP-nek, a lakosság fogy rohamosan, stb. Nem fogom ragozni ezt most nagyjából. Mindenki, aki egy picit is kritikusan hajlandó ezt nézni, látja. Ez pedig az ilyen rendszer ellenes pártoknak kedvez. Egyszerűen kedvez. Akkor is, hogyha ők más programot érdemben nem ajánlanak, az emberek érzik, látják, hogy az, ami van, az jövőtlen, az perspektívátlan. Hát Tehát ez az első tényező. A másik pedig az, hogy hát itt az internet, tehát hiába vannak ők kiszorítva a mainstream médiából, ugye sajtóból, stb. Élnek, mint hal a vízben, és szépen tudnak kommunikálni egy nagyon egyre szélesebb választóbázissal, mert hát egyre többen fordulnak oda ehhez a kommunikációs eszközhöz. Tehát szerintem ez gyakorlatilag ez. Picit mérsékeltek is az eddig hangütésükön, ami alig, hanem jót tesz azért, hogy a közép felé valamilyen módon nyitni tudjanak, mérsékelten ugyan. Na, hozzáfűznék még ehhez valamit. Azt gondolom, hogy teszem azt például Ficójék részéről, meg Pártpercesszenz részéről is, a Benes dekrétumok ügye az többek között a Republika miatt lett olyan, amilyen. A Republika magyar kérdéssel nem igazán foglalkozott, és amikor elkezdi elszívni a Smer szavazóit, akkor alig, hanem ebben az ügyben az egyéb érdekek mellett Fico meglátja azt is, hogy ez alkalmas lehet arra, hogy bemutassa a saját választóközönség előtt, hogy milyen karakán nacionális ember is ő. Ez is belejátszott, ez egyik vas volt, amit a tűzbe tartott, hogy megállítsa a Republika rohamos növekedését. Akkor egy picit sikerült is egyébként megjegyzem így utólag.
0: Ha szétnézünk a Republika házatáján, hogy kik alkotják ezt a pártot, mert ugye azért ilyen 10%-ra mérik őket jelenleg, azért ez egy, ha sikerülne ezt az eredményt elérni, vagy akár még többet is, az jó pár minisztériumot jelentene. Mennyire vannak ők szakmailag felkészülve a kormányzásra ön szerint?
1: Fogalmam nincs. Nem látok bele abba a konyhába, hogy ott mit főznek és kik főzik. Szerintem elég kevesen látnak bele. Arról nem is beszélve még, hogy az előbbi becsléshez is hozzátegyek valamit. Az ilyen pártoknak általában sajátosság az, hogy alulmérik őket. Lehet, hogy annál a 10-nél több is van nekik. A választóik egy része nem vallja be, hogy őket választaná. És ha még hozzátesszük a Szlovák Nemzeti Párt mondjuk, hogy 4%-át, akkor ez, mondom, közelíthet a jelenleg vezető kormánypárt népszerűségéhez, és még van egy év.
0: Úgy gondolja, hogy azt már számára egyáltalán nem lenne probléma kormányra lépni a Republikával?
1: Dehogy nem probléma lenne, de azért kormányok lépnének, persze, természetesen. Hát ezt már jelezték is. Finoman ugyan, de ezt eléggé világosra tették.
0: Térjünk most át akkor az ellenzékre, mert ugye itt van egy viszonylag erős Smer és egy erős progresszív Szlovákia. Ugye a felmérésekben a PS is ilyen 18-20% körül mozog. Hogy látja ezt a pártot? Mert ugye egyrészt van egy nagy bázisa, másrészt a kérdés az, hogyha meg is nyerni a választásokat, kivel tudna kormányozni, mert a másik oldalon nagyon sok apró kis párt van, akik nem biztos, hogy bejutnak. Össze kellene állni valakivel, ugye a Demokratit emlegetik főleg. Hogyan látja ő most ezt az ellenzéki együttműködést?
1: Egyenlőre még sehogy, még van egy év, de maga az analízis az precíz, tehát egy olyan kormányt kell összerakni, amelyik nagyon sok kicsi pártból áll. Magát a progresszív Szlovákiát úgy látom, ahogy egyébként sokan mások is, hogy van egy üvegplafon, amit nem tud átütni egyszerűen. Az ország lakosságnak kb. 20%-a hajlandó elfogadni azt a programot, azt a jövőképet, amelyet ők kínálnak. Visszautalnék az előbb részben bemutatott uniós válságra, tehát ez a jövőkép ezt nem oldja meg. Ez világos. Ez átvett elképzelés más nyugat-európai pártoktól, akik szintén nem tudják. És ennek kézzelfogható napi tapasztalati következményei vannak, ugye munkahelyiek, egyebek. Ezért aztán, ha pozicionálisan győz is, illetve az ellenzék egésze, többségbe kerül a következő szlovák parlamentbe, akkor az a nagy kérdés, hogy hát miféle működőképes kormányt tudnak ők összeállítani. Ebben a pillanatban Matovics nélkül többségük se lenne, ugye nyilvánvaló. Már pedig ott együtt kormányozni szintén eléggé kockázatosnak tűnő próbálkozás, és ez az összefüggés, ez közismert. Nem csak mi beszélünk róla most, hanem hát mindenki tud számolni, ez a hazai sajtóban, médiában abszolút hangoztatott probléma, tehát mindenki, aki ezzel picit is foglalkozik, tudja. Ez nem tesz jót szerintem az ellenzéknek, magának sem. Aztán, hát nyilvánvaló, hogy azon belül, teszem azt, a kereszténydemokraták, azok meglehetősen más úton járnának, mint a progresszív Szlovákia számos kérdésben. ez előre vetíti azt, hogy ott konfliktusok lennének, ha csak nem tudnának valami módon megegyezni. Azaz, elkezdhetnék ők is ugyanazt csinálni, amit az eddigi szlovák kormányok többsége, szétveszekedni a kormányokat. Ez a fenyegető helyzet van most, többit meglátjuk.
0: Egyébként hogyan látja azt, hogy éppen a PS a maga ideológiájával, ugye a gender témát, tehát elég sok megosztó témát felkarol ez a párt, ugye ahogy látjuk ezt külföldön is, sok más országban. Mivel magyarázza, hogy az ellenzéki oldalon éppen egy ilyen tartalmú vagy programú párt tudott így megerősödni, mint a PS? Mert ugye azért, ha kicsit visszamegyünk az előző évekbe, azért például a Zurinda-féle párt, az SZDK-ó azért az ilyen középpárt volt inkább. Tehát ezt hogy magyarázza?
1: Több mindennel. Egyrészt azzal, hogy nagyon úgy tűnik számomra, ez egy jól menedzselt párt. Jól szervezik, eléggé professzionálisan kommunikálnak, nagyon határozott, világos programjuk van, amelyik az ország egy része, sokan fiatalok számára szimpatikus, vagy azok egy része számára szimpatikus, ugye? Ez az érem egyik oldala, a másik pedig, hát ez a válság, ami Európában van, tehát ez kiélezi az ellentéteket természetesen, és hát ez a konfliktus másik oldala. Nyilvánvalóan ennek is vannak támogatói, hívei, szép számmal, ebben ők a legvilágosabban beszélők.
0: És úgy gondolja, hogy a PS választói nyilvánrészt egyetértenek ezekkel az ideológiai dolgokkal, mert mondjuk említettük ugye az uniós témákat, azért ott van, amikor úgy picit ilyen szemellenzőn keresztül látják a problémát, tehát van valamilyen gond, és ők az utolsó pillanatig azt állítják, hogy már pedig ez a gond nincs. Tehát az európai parlamenti képviselők is néha mondanak olyan dolgokat. Tehát, hogy a legtöbb választó ezzel egyetért, vagy itt is inkább sok mindenben arról van szó, hogy ugye a Smer ellen a PS-nek van esélye, és nem akarnak a pici pártokra szavazni, hogy elnevesszen a szavazatuk.
1: Erről van szó. Kezdjük talán azzal, hogy ebben az országban, nem csak itt egyébként, választásokat nem megnyerni, hanem elveszíteni szokás. Mikor a lakosság egy részének már nagyon elege van abból a társaságból, aki kormányoz, akkor körülnéznek, hogy kinek volna esélye ezeket eltakarítani. Persze Matovics így győzött, ugye? És hát pillanatnyilag a PS vezet ebben a versenyben, az ellenzék pártjai között, leszámítva azt az üvegplafont, amit említettünk. Tehát vannak olyanok, akik azt mondják, hogy igen, igen, de ennek ennyire sem szavazok rá, ez miatt, gender, migrációsat.
0: Ha már említette Igor Matovicsot, az ő helyét hol látja ebbe a jelenlegi szlovákiai politikai rendszerben? Mert ugye említettük, hogy ő nélkül valószínűleg nem lenne kormány, de láttuk, milyen volt, amikor kormányra került, és ugye ő azért is érdekes, mert nagy támadója a Smernek és a többi kormánypártnak, de ugyanannyi ütést, támadást osztogat az ellenzéki oldalon is, tehát hogy az ember szinte nem is tudja eldönteni néha, hogy ki az ő valós ellensége.
1: Van neki egy nagyon-nagyon fontos erénye, és ezt használja is, annak ellenére, hogy kormányzott, nem korrumpálódott.
0: Biztos?
1: Hát, persze mérget senki se vett rá, de semmi jele nincsen.
0: Hát ugye volt egy ilyen teória a Covid kapcsán, és a oltás
1: helyek. Teljesen világosan és egyértelműen nagy ügyekben nem korrumpálódott. A kormányok általában ez az egyik ok, ami miatt szépen ledarálják magukat, na őnál ez nem történt meg, és ezt használja is, tehát azt mondja, hogy nézzünk körül, rajtam kívül ki van még ilyen, kik azok? Ez a választóké része számára bizonyára nagyon tetszik és hiteles, mert hát már viselkedett így.
0: Még mindig alakulnak újabb pártok, ugye említettük, hogy így is már sok párt van, ugye Zoroszlav Kollárnak lett pártja, Boris Kollárról is még mindig beszélnek, az ön által említett Richard Sulik indul, tehát van még tér arra, hogy újabb pártok alakuljanak, és van esélyük egyáltalán elérni legalább azt a 3%-ot?
1: Lehet, nem tudok jósolni, mert pártja válogatja, hát majd kiderül, hogy ki meddig húzza, meddig viszi, és mekkora darabot tud lekanyarítani az ellenzéki tortából, persze.
0: Beszéljünk most a Magyar Pártról is, a Magyar Szövetségről. Ugye nem olyan régen pártelnök csere történt, a párt élén Gumik László ugye az új elnök, és meghirdette a korszakváltást, és azért, ha visszanézünk erre az elmúlt egy évre, akkor láthatjuk, hogy azért úgy zajlanak a dolgok a párt körül, tehát sokkal aktívabb, jó, nem mindig ő miatta, tehát például ez az említett Lexbenes egy olyan esemény volt, egy olyan törvény, ami miatt ugye például a szlovák médiában is sok teret kapott a párt, több főműsoridőben is teret kaptak, beszélhettek, megjelenhettek, tehát úgy tűnik, hogy úgy zajlik az élet most a párt körül. Ez egy pozitív dolog, ami ön szerint ad okot a reménykedésre, hogy talán jövőre sikerül megugrani ezt az 5%-ot, vagy ez nem lesz elég?
1: A fő gondja ennek a pártnak az az, hogy a szlovákiai magyar választók egy nagyon számottevő része kiábrándult egyszerűen politikából, tehát nem pusztán a magyarból, hanem a politikából, mi olyanból, szlovák pártokra sem szavaznak, otthon maradnak. Ha őket sikerül megmozdítani, akkor minden esélye megvan a pártnak, mert van elég választó, van elég magyar választó, bőven az ő nagyobbik részét sikerül megmozdítaniuk, akkor bejutnak, akkor a 5% bőven meg lehet. Emlékezzünk csak vissza, ez is elhangzott már jó párszor, hogy a 90-es években a magyar részvétel a parlamenti választásokon enyhén ugyan, de meghaladta az országos átlagot, most meg messze elmaradt tőle. Na itt a baj, itt a probléma, ez rengeteg választó. Na most ezek a választók, ezek mivel a politikából kiábrándultak, nem is foglalkoznak nagyon a politikával, tehát nem olvasnak újságot, nem hallgatnak rádiót, televíziót, nagyon érintőlegesen és másodlagosan foglalkoznak ilyesmivel. Éppen ezért ezeket meg kell keresni. Ehhez a hagyományos tömegkommunikációs eszközök nem elegek, fontosak, de nem elegek. Ehhez kell az internet, és kellenek a személyes találkozások természetesen. Most az önkormányzati választás kapcsán erre széles tér nyílik. Egyetlen pártelnök, persze az egyetlen pártelnök, osszunk-szorozzunk, hány napból áll egy év, őnek is ugyanannyiból, mint bárki másnak, hány helyre tud elmenni egy év alatt, ugye az nem kevés ugyan, de ahhoz, hogy ilyen hatalmas tömeget elérjen, nem is elég. Viszont most jönnek az önkormányzati választások, ahol a képviselőjelöltek és a polgármesterjelöltek rengeteg emberrel fognak személyesen találkozni. Ha ők a saját helyi programjukon kívül országos kampányt is folytatnak, akkor az megemelheti a párt népszerűségét. Csak ezt meg kell csinálni. Van számos olyan önkormányzati ügy, amelynek a megoldása országos szintű, kormányzati. Hát ott kell. Erre kell rámutatni. És hát persze számos konkrétumra, ami ezeket az elkedvetlenítetteket, vagy legalábbis ezeknek a nagy részét visszahozza. Ez most egy olyan lehetőség, amiből nem lesz még egy olyan kampány lehetőség. Az önkormányzati és megyei választások, ebből még egy nem lesz. Ez ismert volt az utolsó egyel korábbi önkormányzati választás előtt is, hogy ezt kéne csinálni. Ezt többen mondták, leírták. Nem tette meg az akkori pártvezetés. Az a kérdés, hogy a mostani megteszi-e. És a párt maga. Tehát ide nem elég a pártvezetés, ide a párt egésze kell. Gyakorlatilag, ha megteszi, akkor megugorhat a népszerűsége. Mondom, a szerkedvetlenítek egy jó részét kellene, kedvét kellene felderíteni, és ismét érdekelté tenni őket a politika iránt. Amúgy egyébként az érvek nyilvánvalóak, tehát lehet látni, mennyivel rosszabb az, ha nincs magyar képviselet a parlament. Most mindegy, hogy milyen, de magyar képviselet sokkal rosszabb. Nekünk egyetemben hátrányos, és minden túlzás nélkül állíthatom, hogy az ország egészének is fontos a magyar képviselet ebben a szlovák parlamentben.
0: Legutóbb a megyei választásokon a Magyar Szövetség szép eredményt ért el, ezért is nagy most a tét, hogy sikerül-e megismételni, vagy akár túlszárnyalni. Hogyan értékeli a megyei jelöltállításokkal kapcsolatos vitákat? Ugye volt egy ilyen bizonytalanság Berényi József kapcsán, épp a két héttel ezelőtti reggeliben nyilatkozott a megye alelnök úr, és arról kérdeztem, hogy ugye volt egy ilyen vita, hogy ne őt jelöljék, hanem valami új, fiatalabb nevet. Ő pedig arról beszélt, hogy a megyei szinten nem a pártokra szavaznak az emberek, hanem a személyiségekre, és a korszakváltást inkább az országos politikába kellene megcsinálni. Tehát itt a kommunikációval volt a probléma, hogy először úgy tűnt, hogy nincs bizalom a pártelnök és Berényi József között, de egyébként az ő jelölése rendben van, mert tényleg több mint 38 ezer szavazatot kapott.
1: Térjünk csak vissza egy kicsikét a múltba, tehát a mostani pártelnök megválasztása előtti pártelnök az Berényi József támogatásával lett pártelnök. Tehát az a párton belül nyilvánvalóan egy másik frakciót képezett. Ez azonban szerintem nem függ közvetlenül össze azzal, hogy Berényi József Nagyszombat megyében milyen megyei alelnök. Hány ügyet intézett el, hány dolgot csinált meg. Ez egy különálló érték, tehát ezt nem kell összekeverni a párton belüli tilitolival gyakorlatilag. Abban nincs igaz a Jóskának, hát én már csak így hívom, hogy a megyei választásokon nem pártra szavaznak az emberek, de bizony, arra is, nagyon is. Több tényezőből áll össze egy-egy választó preferencia csomagja. Az egyik az, hogy bizony legyenek ott magyar képviselők, mert ők viszik itt a megyei ügyeket. Van, akinél ez nagyobb szerepet játszik, van, akinél kisebbet, de valamekkorát, majdnem mindenkinél, van, akinél ez az elsőrendű tényező, ugye. Nagyon is, az is persze természetesen. Aztán, hogy mekkora generációváltásra van szükség, az nem utolsó sorban attól is függ, hogy az ifjabb generáció hány tagja próbálja azt, hogy végigvigye ezt a generációváltást természetesen. Nyilvánvaló, hogy az idősebb generáció összetart, ez mindig így volt, még a mi fiatalságunk idején is így volt, és ez így is van rendjén gyakorlatilag. A fiataloknak meg, hát igyekezni kell, megjegyzem, az idő úgyis nekik dolgozik.
0: És még ha az országos politikát vesszük figyelembe, és azt, hogy a Magyar Szövetség ugye jövőre milyen eredményre számíthat, ugye azzal kapcsolatban is volt egy ilyen vita, hogy hová álljon a magyar párt. Emlékszünk, nemrég voltak az elnökválasztások, ahol még úgy tűnt, hogy a Smerhez áll közelebb, támogatták Peter Pellegrinit. Ez azóta jelentősen változott, ez főleg ugye a Lex Benesnek köszönhető, és hát a Magyar Szövetség elkezdett egy ilyen együttműködés, tárgyalást, vagy nem is tudom, hogyan nevezzem, a PS-szel, és megint csak kapott hideget, meleget, tehát nagyon sok kritikát kapott. Hogy látja ezt a döntést? Jó döntés volt-e? És volt-e más lehetősége a pártnak, mert vagy egyik oldalra áll, vagy a másik oldalra áll, vagy sehova se áll, amit szintén már tapasztaltunk, hogy az se vezetett jóra. Tehát, hogy volt-e egyáltalán más lehetősége?
1: Azt hiszem mindenki számára világos, és azt hiszem tudomásul kell vennünk, hogy a magyarság itteni létszáma okán semmiféle magyar politikai erő nem alkothat többséget a szlovák parlamentben. Már pedig elementáris összefüggés, hogy törvényt elfogadni, vagy akár megakadályozni, ugye csak úgy lehet, hogyha az embernek többsége van a parlamentben. Ahhoz pedig, mivel a magyarság létszáma okán többséget nem alkothat, partnerek kellenek. Mindenféle partnerek kellenek. Tehát egy magyar pártnak természetesen tárgyalnia kell mindenkivel, és meg kell próbálni együttműködni mindenkivel. Most hát a jelenlegi kormánnyal is voltak ilyen próbálkozások, tehát azért a Lex Benesednek alaposan keresztbe tett, meg sok minden más is, ugye most ez az iskola reform, teszem azt, amit éppen előkészítenek, de hát sok minden más is. Az ellenzékkel sem volt könnyű, ugye, ott is voltak mindenféle megnyilvánulások. Hadd ne felejtsük el a PS alelnökének, Korcsoknak a magyarokra vonatkozó észrevételét, és hát ebből sejthető, hogy milyen külpolitikát képzelne ő el Magyarország vonatkozás. Na, volt sok minden, vagy a Halasz, vagy éppen az SZSZ mostani álláspontját, stb. Ugyanakkor nem hiszem, hogy van más lehetőség. Nem lesz itt magyar többség egyetlen szlovák parlamentben sem. Össze kell rakni ezeket a dolgokat. Na most, ha egy kormány úgy van összeállítva, hogy mindegyik tagja szükséges a parlamenti többséghez, akkor, hogy csúnyán fogalmazzak, nem lehet gatyázni. Egyszerűen figyelme kell venni az adott kormány tag akaratát, mert különben nincs meg a parlamenti többség. Ha a magyarok bekerülnek egy ilyen kormányba, az övéket is van erre már tapasztalatunk, csak jó régi. Nagyon sok mindent el lehet érni, így. Akár megegyezéssel, én támogatom a te ügyedet, te támogasd az én ügyemet, akár nyomásgyakorlással, ha ezt nem adjátok meg, vagy ha ezt megcsináljátok, akkor bizony mi körözbe teszünk nektek, mert egy csomó dolgot nem fogunk megszavazni ott a kormányban. És akkor mindjárt elgondolkodnak a felek természetesen. Ezt nem kell feltétlenül nyilvánosan kikiabálni, ezt a háttérbe szépen el lehet rendezni. Ennek egy részét fogalmazunk ki. Hát ez volna az értelme annak, hogy legyen itt egy erős, stabil magyar parlamenti képviselet.
0: Ezzel az is összefügg, amikor ugye kritika érkezik a mondjuk a PS-re, hogy egy dolog, ha van egy párt, akinek van egy programja, de amikor koalíciós kormány alakul, akkor nem tudja 100%-ban azt a programját áthelyezni, tehát nyilván kompromisszumokat kell hozni, és ha egy kormányban van egy PS-t és egy KDH, akkor nyilván a gender ideológia nem lesz nagyon része a kormány programnyilatkozatának, tehát hogy ezt is tudatosítani kellene, hogy egy ilyen 4-5 párti koalíciós kormány esetében azért minden pártnak vissza kellene fognia magát, és tényleg mondjuk a gazdasági kérdésekre, oktatás, egészségügyre fókuszálni, és nem biztos, hogy akkor az azt jelenti, hogy ő most minden gender témát támogat.
1: Nyilvánvalóan, hát vége lenne a pártnak. Nyilvánvalóan nincs így. Most egy picikét elméleti leszek, jó? A kompromisszum elmélete, mint olyan, az nem pusztán azt a lehetőséget engedi meg, hogy az egyik fél és a másik fél is enged a magáéból. És akkor sem az egyik, sem a másik programja nem valósulhat meg a maga teljességében, akár lényegében sem, ugye az nagyon fontos szempont. A kompromisszumnak van egy olyan elképzelése is, hogy a felek ugyan egyikét és másikát sem valósítják meg úgy, ahogy egyike és másika azt kidolgozta és kitalálta, de csinálnak egy olyan kombinációt, ami jobb, mint az egyike is, meg a másika is. Ez is egy kompromisszum lehetőség. No, azok a kormányok tudnak fogni, sikeresen kormányozni, amelyek erre képesek a lehető legtöbb ügyben. Na, ez egy másik látásmódot igényel természetesen, ami Szlovákia politikai életének nem igazán sajátja, de lehetséges. Hát a korábbi kormányzati részvételek idején a magyar párt eljutott odáig, emlékezzünk csak vissza rá, hogy szlovákok is szavaztak rá. Mert ez egy higgadt, megfontolt,

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm minden kedves hallgatónkat 2026. szeptember 12-én. Több mint egy hónap van még hátra az összevont megyei és önkormányzati választásokig. A jelölteken és pártlistákon kívül pedig arról is érdemes beszélni, hogy a megyéknek egyáltalán milyen területeken milyen kompetenciájuk van, és mik a legnagyobb kihívások a költségvetés tervezésekor. Ez lesz a szombati reggeli utolsó órájának témája. Előtte még jöjjenek a hírek Mezőszállási Márktól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Juraj Hrabko publicista szerint a választások után felülírhatják a pártok mostani koalíciós terveit. Vlagyimir Putyin szerint az AfD sikere az európai politika kudarcát mutatja. Több felé megélénkül az északi szél. Jönnek a részletek. Juraj Hrabko publicista szerint a Progresszív Szlovákia és az SZSZ jelenleg kizárja a LASZ-szal való jövőbeli együttműködést. A 2023-as parlamenti választások után azonban még mindkét párt a LASZ-t próbált bevonni a kormánykoalícióba. Hrabko szerint ezért nem érdemes túl nagy jelentőséget tulajdonítani a választások előtti kijelentéseknek, amelyekben a pártok kizárják egymással az együttműködést. A választások után ugyanis a tényleges parlamenti erőviszonyok döntik el, milyen koalíció alakulhat meg. Hozzátette, a parlamenti többséggel rendelkező pártok általában inkább megállapodást keresnek, mintsem újabb választást kockáztassanak. Erős robbanás rászott meg szombat reggel egy bolgár fegyvergyártó vállalatot, az EMKO lőszerraktárát a közép-bulgáriai Cárevalivada településen. A robbanás után tűz ütött ki, amely a raktár területén több épületre is átterjedt, de a hatóságok szerint senki sem sérült meg. Ez már a második hasonló eset az EMKO egyik raktárában egy hónapon belül. Augusztusban egy másik telephelyen történt robbanás, akkor a bolgár belügyminiszter szerint nagy valószínűséggel balesetről volt szó, és nem találtak bizonyítékot külföldi beavatkozásra. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint a németországi AfD választási sikere az európai országok politikai, gazdasági és biztonsági kudarcainak következménye. Putyin szerint az európai kormányok Oroszországgal való nyílt konfliktusra ösztönöznek, ami szerinte növeli a lakosság elégedetlenségét. Az orosz elnök ismét azt állította, hogy az ukrajnai háborúért valójában a nyugat felelős, és Moszkvát szerint egy olyan fenyegetéssel állítják szembe, amely nem létezik. Oroszország 2022. februárjában indított teljes körű inváziót Ukrajna ellen. Török bíróság 2 év és 1 hónap börtönbüntetésre ítélte Ekrem İmamoğlu isztambuli polgármestert egy köztisztviselő nyilvános megsértése miatt. A bíróság emellett politikai jogainak korlátozását is elrendelte. Ha az ítéletet a fellebbiteli bíróság is megerősíti, İmamoğlu elveszítheti polgármesteri tisztségét, és a városi tanácsnak új vezetőt kell választania. Az ellenzéki politikus jelenleg más ügyek miatt is őrizetben van. Támogatói szerint az ellene folyó eljárások politikai indítatásúak, és céljuk, hogy eltávolítsák Recep Tayyip Erdoğan egyik legfontosabb lehetséges kihívóját. Szaúd-Arábia szerint Irakból indított drónok támadták meg az ország egyik stratégiai fontosságú olajvezetékét, az East-West vezetéket. A támadás Riád és Medina térségében történt, és több ember megsérült. Az olajvezetéket elővigyázatosságból ideiglenesen leállították. Riád közölte, hogy egyelőre nem indít válaszcsapást, hanem támogatja az iraki kormány erőfeszítéseit annak érdekében, hogy megakadályozza az Irakból kiinduló támadásokat. Szaúd-Arábia ugyanakkor jelezte, fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetében minden szükséges intézkedést megtegyen szuverenitása, lakossága és stratégiai létesítményei védelmében.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időnk van, elszórtan zápor, eső is kialakulhat, főként északon. A Tátrában pedig havazásra is számítani lehet. A hőmérséklet 13 és 23 fok között alakul, több felé még megélénkül az északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A Rima szombat utáni 72-es úton Velikéje Rákóczi irányában Cserencsény felé vezető elágazásnál baleset történt. A forgalmat rendőrök irányítják. Szintén Pozsonyban este karbantartás miatt mindkét irányban lezárták a D2-es autópálya Szitjina alagútját. A terelő út a Patrónkán keresztül vezet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.
4: Yeah.

0: Szigárdi Lászlóval.
1: Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben az atlétikai világdöntő pénteki versenynapján. A Budapesti Atlétikai Központban a friss Európa-bajnok halász az elsőre dobott 80 méter 30 centiméterrel zárt, aminél csak az EB második német Merlin Hummel dobott nagyobbat, 81-46-ot. A férfiak 400 méteres versenyében bejutott a mai fináléba Molnár Attila, a magyar 4x100 méteres vegyes váltó pedig országos csúccsal a 7. helyen végzett. Kozák Luca Százgáton lemaradt a fináléról. Szombaton és vasárnap rendezik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 8. fordulójának mérkőzéseit a párosítás. Ma 18 órától Trencsin Dac, Ruzsomberok Michalovce, Banská Bystrica Skalica, 20.30-tól Trnava Košice. Holnap 17 órától Podbrezová Komárno, 19 órától pedig Szlován Žilina. A második labdarúgó liga 8. felvonásának pénteki nyitó mérkőzésén Zsiar Liptovszki Mikulás 2-0. A további műsor szombaton 16 órától Samorin Galanta, Inter Petržalka, Povaská Bystrica Humenné, Lehotapot Vtácsnyikom Žilina B. Vasárnap 10.30-tól Slovan B. Bicsa, Malzsenyice Presov, hétfőn 17 órától pedig Zlatej Moravce Zvolen. A hétvégén játsszák a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójának mérkőzéseit. A 25-szörös győztes és címvédő Ferencváros ma 13 órakor az MB3-as debreceni EAC vendége lesz a 32 közé jutásért. További érdekesebb szombati találkozók 15 órától Kazincbarcika Paks, Gödöllő Debrecen, TFS-e Vasas, Baja Honvéd, 17.30-tól pedig Mezőkövesd MTK. Súlyos vádak merültek fel Samuel Eto'o ellen. A kétszeres BL győztes labdarúgót azzal gyanúsítják, hogy mintegy 568 ezer eurót sikkasztott. A pénz egy Oroszország elleni barátságos meccs fellépési díjából származott, és a kameruni szövetség kasszája helyett a korábbi sztárcsatár katari magánszámláján kötött ki. A szlovák válogatott 3-0-ra kikapott a szlovén együttestől, az olasz-bolgár finn-román közös rendezésű férfi röplabda Európa-bajnokság nápolyi csoportjának nyitófordulójában. A férfi kézilabda extraliga második felvonásának pénteki mérkőzésén Topolcsani SKP Bratislava 21-22. Szonya Stanovská 7. lett a női kajakosok döntőjében a víziszlalom világkupa utolsó franciaországi állomásán. Érdi Mária a pénteki egy futamot követően megőrizte pozícióját a vitorlázó ILCA 6 hajóosztály írországi világbajnokságán, és így a 6. helyen jutott be a mai éremfutamba. A magyar körversenyen korábban diadalmaskodó ír Edi Damber nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 19. szakaszát. Walter Attila 36. lett. A spanyol Enric Mas megőrizte előnyét az összetett élén, Walter feljött a 46. helyre. George Russell, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb, a Forma 1-es spanyol nagydíj első szabad edzésén Madridban. Olasz csapattársa az összetett világbajnoki pontversenyben éllovas Andrea Kimi Antonelli zárta az élen a 2. tréninget. Az időmérő ma 16 órától lesz, az 57 körös verseny pedig vasárnap 15 órakor rajtol.

0: A megyei választásokhoz közeledve nem csak arról érdemes beszélni, melyik jelölt milyen tervekkel száll versenybe a polgármesteri, illetve képviselői vagy megyeelnöki tisztségért, hanem arról is egyáltalán milyen kompetenciákkal rendelkeznek az egyes tisztviselők, mi az, amiről helyi szinten is születhet döntés, és melyek azok a területek, ahol még mindig a kormánytól függenek. Azt pedig látjuk, hogy egy-egy határozatnál a koalíciós pártok nem mindig veszik figyelembe a megyék önkormányzatok akaratát. A megyék pedig folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal küzdenek. Emellett a másod- és harmadosztályú utak karbantartása, a magyar iskolák megtartása, az előregedett társadalom, illetve az orvoshiány évek óta tartó és egyre súlyosabb problémák. Az említett témákról Csenger Tibort, Nyitra megye alelnökét kérdeztem. A 2022-es megyei választásokon is indult a megyeelnöki posztért, és akkor a harmadik helyen végzett, 36.500 szavazatot kapott, és a Magyar Szövetség az 54 fős képviselőtestületben 18 fős frakciót tudott alakítani. Hogyan látja a mostani esélyeket, meg tudják-e ismételni ezt az eredményt?
1: Igen, 2024-ben egy rendkívüli pozitív eredményt értünk el Nyitra megyében, és a négy évnek a munkája ennek megfelelően próbáltuk elvégezni, kihasználni ezt a pozíciót, és úgy gondoljuk a kollégákkal és azokkal a jelöltekkel, akik jelölték magukat a mostani október 24-i választásokra is, hogy tudjuk tartani ezt a szintet. Igen, vannak már kihívások egyes régiókban, de van mit felmutatni. Ami a megyei elnöki pozíciót illeti, igen, négy évvel ezelőtt én sikeresnek tartom azt a számot, amit elértünk, azt a karika számot. Mostán egy picit más a helyzet, most már tudjuk a jelölteknek a listáját, és nagyon kiegyensúlyozott, viszont a mostani megye elnökkel együtt komoly eredményeket értünk el, és együttműködtünk a három év, vagy közel négy év alatt. De úgy gondolom, hogy nekünk mindenképpen kötelezően indítani kell saját jelöltünket, és ezzel megtartjuk az identitásunkat, és azokat a falvakat, azokat a polgármestereket, akiket képviseltünk az elmúlt négy évben, azt ugyanúgy szeretnénk képviselni, és ezért indultam el újra, mint megyei elnök jelölt, és ezt próbáljuk ugyanúgy elérni azt az eredményt, amit négy évvel ezelőtt.
0: Branislav Becik megye elnök nem próbálta megszerezni a Magyar Szövetség támogatását?
1: Természetesen minden jelölt megpróbál minél több szavazatot megszerezni. Ez nyilvánvaló, hisz aki indul, az a célja, hogy minél jobb eredményt érjen el, és hát mivel az eredményeket van mit felmutatni, eredményeket is, ezekkel az eredményekkel ugyanúgy kampányol, hisz ezek egy olyan eredmények, amit a mi szavazataink is szükségesek voltak, a mi javaslataink is bekerültek a testületbe, és azok lettek elfogadva, úgyhogy nagyon sok mindenben azonos azok a beszámolók, amiket a megye elnök úr jelenleg elmond a régióba, hisz nem kettős eredményt értünk el, hanem egy közös eredményt értünk el. Igen, megpróbálja polgármestereket és a régióba maga felé billenteni a választókat, de úgy gondolom, hogy a mi választóink tudják, hogy kik képviselték őket az elmúlt négy évben, és ezt a bizalmat majd felénk fogják felmutatni.
0: Említette a polgármestereket, és rá is kapcsolnék erre. Ugye mondtuk, hogy 18 fős frakciójuk van jelenleg, és ezt szeretnék megismételni, vagy hasonló eredményt elérni, de a Magyar Szövetség jelöltjein kívül indulnak még magyar képviselőjelöltek, mégpedig akik a leginkább rezonáltak a médiában, az Gúta polgármestere Halász Béla és a köré csoportosult polgármesterek, akik függetlenként indulnak, és akik ugye Beciket támogatják. Miért nem sikerült velük megegyezni, mert lehetett arról hallani, hogy zajlott valamiféle egyezkedés a Magyar Szövetség is közöttük, hogy kapnának 1-2-3 helyet a listájukon. Miért nem sikerült végül kompromisszumot találni?
1: Igen, azok az egyességek zajlottak egész 2026 elején is. Igen, ott volt egy ilyen javaslat, hogy két helyet biztosítunk a saját komáromi listánkon, a Magyar Szövetség listáján. Ott viszont a mi komáromi járási elnökségünk összeférhetetlennek tartotta ezt a megegyezést, és az egyértelműen az ő döntésük volt, hogy nem szeretnének. És itt konkrétan talán a gútai polgármester személye volt az, amely kapcsán nem tudta elfogadni a járási elnökség, és ezért történt ez, hogy végül is ott nem kerültek a listára, és a polgármester úr egy külön listát állított fel.
0: Ő ezt is nehezményezte, hogy az önök listáján nem adnak teret annyira a polgármestereknek, holott szerinte ők azok, akik jobban ismerik a helyi problémákat.
1: Igen, ez amikor megtörtént a többszöri járási elnökségi ülés, én javasoltam az ottani járási elnökségnek, hogy az nagyon jó kombináció, hogyha egy adott körzetből a polgármesterek is vannak képviselve, és személyesen nem csak átvitt értelembe, hisz a többi választási körzetben, akár a Vágsályi, akár a Párkányi, vagy a Lévai körzetben ez egyértelműen megmutatkozott, hogy nagyon jó, hogyha a polgármesterek ott vannak az adott régióból. Ezt nem fogadta el a járási elnökség, ez az ő döntésük volt. Úgy gondolom, hogy ez a jövőben a mostani előkészítési munkákban, amik majd a 28-35-ös időszakra az uniós forrásoknak a leívásánál, itt ez szükség lesz a polgármesterekre mindenképpen, de felvállalták azt, hogy ők megfelelően fogják képviselni majd a régiót.
0: Az ember egy kicsit úgy érzi, hogy talán a Magyar Szövetség sem volt egységes ezzel kapcsolatban, hogy viszonyuljon ezekhez a polgármesterekhez, és azért is annyira érdekel ez a téma, mert ugye gyakran halljuk, hogy kevesen vannak a szlovákiai magyarok, össze kellene fogni, nem szabad 3-4 pártot alakítani, ezt úgy minden politikus elmondja, de amikor eljön a jelöltállítás, a pártlisták összeállításának ideje, akkor végül mindig az van, hogy valaki kiszorul, valaki külön utakon folytatja, vagy más pártot alapít, mert elégedetlen. Tehát mit gondol erről? Nem arról van szó, hogy aztán az ego mindig felülkerekedik a közösség érdekein, mert ugye, ha mondjuk van két magyar jelölt, egyik az önök listáján, a másik mondjuk a Függetlenek listáján, akkor megosztódnak a magyar szavazatok, és megtörténhet, hogy helyettük egy szlovák képviselő kerül majd be a megyére.
1: Ez teljes mértékben igazat adok ennek az állításnak. Igen, azt, amit már említettem, ezt átvettük többször a járási elnökségen, és az ottani jelölt állításnál ez nem lett figyelembe véve, és a jelenlegi jelöltek arra alapoztak, hogy nyújtottak akkora olyan eredményt, és olyan súlya van annak az eredménynek, az elmúlt 4 évi eredménynek, hogy nem szerettek volna újakot behozni a listára, és ezért történt ez, hogy igenis bíznak saját magukban, hogy el fogják tudni érni azt az eredményt, amit elértek 4 évvel ezelőtt.
0: Térjünk át a megyei ügyekre, és kezdjük a költségvetéssel. Amennyiben a megyei költségvetés tervezéséről beszélünk, melyek azok a területek, amelyek a legnagyobb tételt és legnagyobb kihívást jelentik a költségvetés alakítása szempontjából?
1: A megyei költségvetés, igen, azt lehet mondani, hogy nagy összegű, egy 355 milliós számról beszélünk, amiből körülbelül 63-65 millió van irányítva a beruházásokra. Ebből a legnagyobb része, ami a dologi kiadásokat illeti, az az iskola ügy és a szociális ellátás. Ez körülbelül a költségvetésnek a felét teszi ki. Tudjuk, hogy van 25 szociális intézményünk, most már a változások optimalizáció után 54 iskolai intézményünk, és ezekben azok az alkalmazottak és azoknak a fenntartása az több mint 150 milliót igényel, és itt még benne vannak azok a 63 millióba természetesen azok a felújítások, amiket végeztünk és végzünk minden évben ezekben az intézményekben. Ezek a legfőbb, mellette ott van a 35 milliós közösségi közlekedés támogatása, amit az Arriva cég végez a Nyitra megyébe, az utaknak a karbantartása egész évben, a másod és harmadosztályú utaknak a karbantartása, ami szintén egy 25 milliós csomag az egész vállalat részére. A költségvetésből erre 15 milliót különíteni kell minden évben, és hát az utaknak a felújítására, a hidaknak is minden az, ami a beruházási része, a legnagyobb része ebből a 63 millióból beruházás részből az az utaknak a felújítása, a másod és harmadosztályú és azoknak a hidaknak, amiket az előtte 4 év alatt újítottunk fel. Ezek a legnagyobbak. Természetesen az kisebb részekre fel van bontva a kultúrának, a támogatása, az idegenforgalomnak, a régiófejlesztésnek, de a legnagyobb részét a szociális és az iskolaügynek a fenntartása teszi ki.
0: És mi az, amit a megyék a törvény értelmében kötelesek elvégezni, és mi az, amit a gyakorlatban ténylegesen meg is tudnak valósítani, és finanszírozni is tudnak, mert hallunk arról, hogy egyre több kötelességet ró az állam a megyékre, de pénzforrást már nem mindig ad hozzá.
1: Azaz mi a kötelesség, vagy kötelességünk az a állami középiskoláknak a fenntartása, és hát azoknak az épületeknek a karbantartása. Ez az egyik. A másik pedig azt, amit már említettem, az a 25 szociális intézmény, ahol változó, de 3300 lakó, vagyis ügyfél van ezekben az intézményekben, és körülbelül 2200-2250 alkalmazott van ezekben az intézményekben. Azt gondolom, hogy a két legnehezebb szektor, vagyis ágazat, hisz mind a kettőben látjuk országosan is, hogy munkaerőhiánnyal küzdködnek, akár kevés a pedagógus, és akár az, hogy a szociális ellátásban egyre többen külföldre mentek dolgozni, és egyre nehezebb ide biztosítani azokat a megfelelő szakembereket, ápolókat, gondozókat, akik elvégzik a mindennapi nem könnyű munkát, mert azt kell mondani, hogy a szociális ellátásban az egy 24 órás ellátás, ami a egyik legnehezebb ágazat, úgy gondolom, a munkaerőpiacon. És ez a két legfontosabb, amit én legfontosabban tartok. Ebben benne van az, hogy az oktatáson belül meg tudjuk tartani a magyar oktatásnak a színvonalát, és minden részen, ahol a magyar lakta területeken tudjuk biztosítani a középiskolai magyar oktatást, nem csak a gimnáziumi, hanem a szakoktatást is maximális, vagyis a legjobb feltételek mellett is a minőségben. Ez a két legfontosabb. Július 1-től változott a szociális törvény, most még nagyobb terhet rót, amiről már beszéltünk, hogy nagyobb terhet rót az állam a szociális ellátás, amit teljes mértékben átruházta a magán intézményeknek is a finanszírozását. Ezt mostan be is igazolódott, hogy az utolsó fél évben sok magán intézményt indítottak be, és hogyha megkapják az engedélyt, akkor most már a megyén keresztül kapják azt a pénzt, amit eddig az állam egyenesen biztosított nekik. Úgyhogy ez egy plusz teher egyelőre. Nincsen a költségvetésben külön tétel erre, hogy mi ezt megkapnánk, hanem a saját adóbevételeinkből kell ezt finanszírozni. Ez egy gond, egyelőre 2026-os évre megoldottuk, de az összes megyének ez egy óriási kihívás és gond a jövőben, mert állandóan növekeznek ezek a helyek, a magánszektor lényegében lehetőséget látott ebben, és egyre több magánintézmény nyílik, főleg itt a Nyitra megye területén, és az a egyik legnagyobb probléma, hogy nem csak a Nyitra megyei lakóink, vagy rászorultak vannak, hanem egyre többen Nagyszombat és Pozsony megyéből, mivel itten olcsóbb az ellátás, mint Pozsony és Nagyszombat megyében, ha már csak az alkalmazotti béreket vesztük. Úgyhogy ez egy óriási kihívás Nyitra megyének, nem csak 2026-ban, de az elkövetkezendő években is. Az, amit egyelőre nem finanszíroz az állam, amivel most egy új segítséget nyújtottunk az önkormányzatoknak, az pedig egy saját döntés volt, hogy 5000 euróval támogatjuk mind a 354 önkormányzatot a megyén belül, ez évente 1,77 millió. Ez a saját, úgymond megspórolt pénz, amit tudunk nyújtani az önkormányzatoknak, és ez egy óriási segítség, főleg a 1000 lakos alatt lévő önkormányzatoknak. Természetesen a kultúra, idegenforgalom, az beletartozik, de nem azok a lét alatt szolgáltatások. És hát nem említettem, vagy említettem már előbb az utakat. Az utaknak a fenntartása az egy körbe-körbe elvégezendő munka, karbantartás, hiszen Nyitra megyébe csak egy nagyon kis rövid szakasz gyorsforgalmi út van, és minden forgalom, minden tranzitforgalom, kamionforgalom, az mind a másod és harmadosztályú, és hát az első osztályú utakra terelődik, itt pedig nagyon gyorsan romlik az állaga ezeknek az utaknak, és ebbe állandóan a saját pénzünket, amit az állam egyenesen nem, végképp nem támogat ezeknek az utaknak a felújítását, ez saját hatáskörül és a saját költségvetésből, vagy mostan alkalmaztuk a hitelt is, a hitelfelvételt, és ebből végezzük el ezeket a felújításokat, akár a hidat, akár az utaknak a felújítását. Ezek a legnagyobb kihívások, ez a három: infrastruktúra, a szociális ellátás és az oktatás.
0: Maradnék még az utolsó kettőnél, amit említett, ugye a szociális ellátást, mert arról is hallani, hogy nagyon túlzsúfoltak ezek a szociális intézmények. Tehát mit tud tenni ezen a téren a megye? Van-e lehetőség bővítésre, vagy új intézmények építésére? Van-e erre pénzügyi keret, vagy segítség az államtól, mert tényleg azt halljuk, hogy nagy az igény ezek iránt, az intézmények iránt.
1: Igen, az igény növekszik, hisz a legidősebb átlag életkorú lakosok laknak a Nyitra megyében, és itt látni azt, hogy fiatalok többen elmentek a régióból, és az idősek száma ezáltal a százalék arányban növekszik. Nem mondanám, hogy túlzsó voltak, mert 3 éve, amikor kijött egy új rendelet, hogy be kell tartani azt a 7 négyzetmétert egy lakóra, akkor folyamatosan ezeket próbáltuk betartani, és mára azt lehet mondani, hogy minden intézményben az előre szerint vannak a négyzetméterek egy lakóra. Vagyis ebből a szempontból úgy nem mondhatjuk, hogy túl zsúfolt, minden a törvény és az előírások szerint. Az, hogy magasabb igény van és hosszú a várólista, ez igaz. Ez egyértelműen, hogy igaz, hisz a mi szociális intézményeinkben, a megyei szociális intézményekben a nagy részében speciális ellátás folyik, nem klasszikus idősek otthona, hanem speciális ellátás, akik valamilyen diagnózissal rendelkeznek, és ehhez ugyanúgy az alkalmazottakat is ez szerint kell alkalmazni, vagyis keresni, úgyhogy ez sokkal igényesebb ezeknek az intézményeknek az ellátása, fenntartása, és itt meg vannak elégedve. Azt kell mondani, hogy csináltunk már több kutatást, de a lakók és a hozzátartozók maximálisan meg vannak elégedve, és inkább a várólistának várnak, vagy egy bizonyos időszakot, addig még üresedés van, hogy ide kerüljenek ebbe az intézményekbe. Azt, hogy növekszik az igény, azzal próbáltuk kompenzálni, hogy 3 évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy amikor voltak 2 üres kollégium a megye területén, az egyik Udvardon, a másik Aranyosmaróton, azt átalakítjuk intézményekre. Udvardon ott egy 40 férőhelyes, ugyanúgy Felső Elefántin, ott is a 40-es már most át van adva, ott már első 20 lakó már elfoglalta, és Kolonyban, Zoboráján ott megvettünk a falutól egy félig befejezett, erre célra elkezdett építkezést, amit szintén most már elkezdődtek a tervezések és a kivitelezés, úgyhogy 120-szal tudtuk bővíteni. Közben vannak olyan bővítések, amit Zselízen egy 24 helyet bővítjük egy saját költségből, hogy bővíteni itt is a kapacitást, vagyis a helyeket. Úgyhogy fokozatosan mindenhol próbáljuk kihasználni azt a lehetőséget, ha vannak üres épületeink, akkor azokat átalakítani, vagy egy legutóbbi testületi ülésen egy vásárlás tervezettet fogadtunk el, amiben egy újabb 40 hely lesz kialakítva majd a 2027-es évben.
0: Említette, hogy a megyében nagyon magas az idős emberek száma, és lenne itt egy egészségügyel kapcsolatos kérdésem. Az orvos szakértői szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb problémát jelent az orvoshiány, és itt főleg a szakorvosokról, házi orvosokról, de a gyermekorvosokról is szó van, és itt a Pátria Rádióban is a doktor úr fel is szólított minket, hogy kérdezzük meg a helyi településvezetőket, megyevezetőit, hogy mit tudnak ők tenni annak érdekében, hogy ezt a problémát megelőzzék, hogy ugye a régióba jöjjenek ezek a fiatal orvosok, mert bizony előfordulhat, hogy néhány év múlva nem lesznek vidéki orvosok, tehát mit tapasztal ön Nyitra megyében? Mennyire sürgető ez a probléma?
1: Hát úgy gondolom, hogy ez egy országos probléma, nem csak Nyitra megyei probléma. Igen, ezeket a számokat, ezeket a statisztikákat már 4 éve is mi kikértük, és megvannak, és látjuk azokat, hogy mennyi idős orvos és milyen korban vannak azok a szakorvosok is, nem csak a szakorvosok, hanem a körzeti orvosok is a régióban. A legnagyobb probléma, amint látjuk, az a kisebb településeken és azokban a régiókban, ahol gazdaságilag is gyengébb az a régió. Hisz amikor próbáltunk fiatalokat megszólítani, és ez konkrét tapasztalat, személyes tapasztalat, akkor többen azzal a válasszal utasítottak el, hogy nem jönnek ebbe a kisvárosba vagy a faluba, hogy ők nem csak azt nézik, hogy milyen esetleg az a rendelő, hanem az, ahol egy város, ahol más esetleg a családnak, meg az egész életforma, milyen életformát tudnak élni abban az adott városban. Sajnos ez több fiatal orvos figyelembe veszik. Mi próbáltunk felajánlani, és az önkormányzatok is akár lakást, és a Nyitra megyenek van egy ilyen rendszere, kialakítottunk már most 4 éve, ahol támogatjuk a kezdő orvosoknak, rendelő megnyitáshoz szükséges kiadásoknak a támogatását. Ezt minden éven azt szerint neveljük ezt a csomagot, amilyen igény van, úgyhogy nincs kötve az, hogy az most 100 000 vagy 200 000, hanem van, ha van igény az adott régiókba, akkor ezt megneveljük ezt a csomagot. Azt tapasztaljuk, hogy nem abban a régiókba mennek ezek az orvosok, és nem oda kérik, ahol a legnagyobb szükség volna, és itt lenne a egyik tervezet, amit szeretnénk a megyén belül, hogy egy regionális, akár a kisebb városokban is besegíteni a úgynevezett poliklinikáknak, vagyis rendelő intézeteknek a fenntartásában és az odaadó orvosoknak a bebiztosításában. Az, amit elindítottunk már régebben, hogy van kettő rendelő intézetünk, ami a megyei fenntartás tartozik, az a Párkány és a Vágsejei, és ehhez mostan 3 éve csatlakozott a Nagy-Tapolcsáni rendelőintézet. Ez egy nagyon nehéz folyamat, hiszen a Vágsejei és a Párkány jelenleg nem hivatalos, ők csak lényegében bérbe adnak helységeket, és ezért ott az szükséges hozzá, hogy saját alkalmazásban legyenek az orvosok. Ezt nagyon nehéz biztosítani. Tudjuk, hogy az elmúlt évtizedekben inkább az orvosok elmentek, és magán cégeként keresztül, saját magam cégeként kerül működtetik a rendelőiket, és viszont a támogatást is akár egy ilyen épületeknek a felújítására is csak is úgy lehet, hogyha saját alkalmazásban lévő orvosok vannak ebben a rendelő intézetben. Ez a legnagyobb kihívás most, hiszen erre ad az Unió is, Európai Uniós támogatást, akár a regionális egészségügyi központokra, az úgynevezett RCIC-ek, amik rövidítve ezekre adnak, de ahhoz saját alkalmazottként kell rendelkezni ennek a rendelő intézetnek.
0: Hogyan látja a megye iskola hálózatát? Ugye jelenleg zajlik egy optimalizálás, és a médiában is nagy visszhangot keltett, hogy Ipolyságon összevonták az alapiskolát a gimnáziummal. Várható, hogy ennek a modellnek lesznek még követői, illetve milyen visszhangok vannak erre, mert ugye ez egy nagyon kényes téma, tehát hogyan lehet biztosítani azt, hogy egyrészt eleget tegyenek a minisztérium előírásainak, másrészt pedig azért a kisebb falvakban is hozzáférhető maradjon az oktatás, legalább alsó tagozaton.
1: 2024-ben első körben a középiskolák optimalizációja volt napirenden, és a megyében el is készültek azok a javaslatok, az az elsőkörös javaslat, hogy melyik iskolákat lehetne esetleg összevonni, és hát megszüntetésről nem volt szó egyetlen egy helyzetben sem, hanem azt, hogy a kis létszámú iskolákat, középiskolákat összevonni, esetleg egy épületbe költöztetni. Ami a magyar oktatási intézményeket illeti, igen, ez Ipolyságon, Párkányban, Zselízen, Ógyallán, Karvai érintette. Ipolyságon volt a legnagyobb, úgymond, harc azért, hogy azt szerettük volna elérni, hogy egyértelműen a magyar oktatási vonalon, vagyis a magyar nyelvi vonalon legyen meg az összevonás, az pedig az alapiskola és a középiskola, és ebben az esetben a gimnázium legyen egy intézmény. Ez egy komoly kihívás volt, és egy komoly, úgymond, politikai és mindenféle csatározás a helyi lipolysági és a megyei önkormányzat között, és itt mutatkozott meg az, hogy mennyire jó volt az, hogy olyan erőnk volt a Nyitra megyei testületben, hogy ezt sikerült megvalósítani. Én személy szerint ezt a problémát, a lipolysági problémát már közel 10 éve, ismerem is 10 éve próbáltuk, hogy a nyelvi vonalon összevonni az alapiskolát a gimnáziumokkal. A szlovák vonal nem fogadta el, vagyis a szlovák ottani iskolák nem szerették volna, viszont a magyar intézmények igen, és én ezt egy nagyon jó megoldásnak tartom, és tudom ajánlani többi az egész fővidéki alapiskola és gimnáziumok, ahol kis létszámú rendelkező gimnáziumokat, hogy ez az egyik legjobb modell. Egyelőre nem tudunk más jobb modellt, és egy év után, amikor 2025 őszén megnyílt ez az összevont iskola, most már egy év után tudjuk azt mondani, hogy vannak tapasztalatok, még mindig vannak kihívások, de egyetlen azt tudjuk mondani, hogy nagyon jó döntés volt. És ezt tudjuk ajánlani a többi régióban is, hogy ez a jövője ezeknek a magyar oktatás, főleg a középiskolai magyar oktatásnak a megtartása, tehát azokban a régiókban, ahol már esetleg kisebb a gyerek létszám. Ami a többi intézményt illeti, elkezdődött akár Ipolyságon, aztán a Szlovák gimnázium végül is a szakközépiskolával, ahol van magyar oktatás, Párkány Zselíz esetében a két gimnázium a szakközépiskolával, és most szeptembertől a Ógyallai szakközépiskola és a Karvai vidékfejlesztési iskola lett egy közös igazgatású iskola. Itt mindenhol el kell telni egy bizonyos időszaknak. Itt ebben a Zselíz Párkány esetben egy év eltelt. Azt mondom, hogy vannak súrlódások, és még nem alakult ki az a modell, hogy ez így, hogy messze van a két iskola, hogy ez a legjobb, vagyis a két helyszín Zselíz és Párkány között, nem biztos, hogy ez a modell a ideális, de most jelenleg a gazdasági és azt, amit a minisztérium előirányzott, hogy ezt az optimalizációs folyamatot, ez most teljesítve volt, ez az egy dolog van teljesítve, de az iskoláknak, hogy mennyire jó, ez majd egy-két éven belül, amikor a létszámok is megmutatkoznak, hogy meg tudjuk tartani, akkor látjuk azt, hogy az egy pozitív eredményt hozott. Úgyhogy igen, elindult, és ami az alapiskolákat illeti, az most kezdődött el, itt most van egy módosító javaslata a parlament előtt, a kormány már elfogadta azokat a létszámokat, hogy most már megszabja, hogy melyikek a minimum létszám, átlag létszámok egy alapiskolában, ez viszont nagyba befolyásolja a mi fölvidéki magyar alapiskoláinkat, több mint 70%-ot érinti, negatívan érinti ez a döntés, amit esetleg elfogad a parlament, úgyhogy ez egy óriási kihívás lesz az alapiskolák, a fölvidéki magyar iskolák felé. Tárgyalások folynak a minisztériummal, egyelőre nem nagyon akarják meghallgatni a képviselőinket, a szakgárdát, úgyhogy majd lehet, hogy valamilyen akár petíció, vagy komolyabb ellenállást is kell majd elirányítani ebbe a szempontból, mert ez így nem jó, mert így veszélybe vannak a mi magyar intézményeink.
0: Említette, hogy voltak is harcok a megyén, mennyire érzi azt, hogy a szlovák képviselők nyitottak, és egyáltalán érdeklődnek a magyar iskola helyzet iránt, és hogy megértik-e, hogy miért kell egy picit másképp hozzáállni a magyar tannyelvű iskolákhoz, vagy azért ez még mindig egy nagyon nehéz feladat meggyőzni a szlovák képviselőket?
1: Én ebben őszinte leszek, nem értik meg. Amikor arról van szó, hogyha már elhangzik az, hogy esetleg befolyásolja a ottani adott helyzetben a szlovák oktatást is, természetesen ki kell állni a szlovák. Itt a ipolysági esetet veszem, hogy őt azért nem akarták engedni a magyar gimnáziumot, hogy elszakadjon a szlovák gimnáziumtól, mert ugye ez veszélyezteti esetleg a szlovák gimnáziumot. De ugyanúgy a megoldás a szlovák gimnázium, kis létszámú szlovák gimnázium részére ugyanaz lett volna, hogyha a szlovák alapiskolával történik meg az összevonás. Ettől ők féltek bármilyen változástól, féltek, és ezek voltak azok a súrlódások, hogy nagyon nehezen végül is elég szorosan sikerült meghozni ezt a döntést, vagyis elfogadni ezt a határozatot. Úgyhogy igen, ők nem tudják átélni a mi helyzetünket, hogy nekünk miért van szükség az, hogy magyar nyelven tanuljanak a gyerekek.
0: Térjünk még egy picit vissza a megyei költségvetéshez. Ugye említettük, hogy milyenek a kihívások, nem egy egyszerű gazdasági helyzetben vagyunk jelenleg. A mostani kormány alatt több konszolidációs csomagot is elfogadtak, és ez mind ugye befolyással van a megyék működésére. Tehát amikor tervezik a költségvetést, mennyire tudnak előre tervezni, vagy a kormány döntései miatt mekkora a bizonytalanság, egyáltalán hogyan tudnak tervezni a jövőbe?
1: A 2025-ös költségvetésnek, mikor megvolt a zárszámadása, akkor ott 17 millió többlettel zártuk. Két vetülete van ennek, az, hogy a betervezett beruházásoknak csak a 40%-a valósult meg, vagyis akkor az a pénz az átjön a legközelebbi évre. A másik pedig az, hogy mi is bevezettük a megyébe azt a spórolási rendszert, amit a kormánynak is be kellene vezetni, és az egyes minisztériumoknak. Úgyhogy mi bevezettük, és ott elég sok pénzt sikerült megspórolni, ami aztán bekerült az zárszámadásba, erre az évre tudjuk majd meríteni. Főleg beruházásra szeretnénk ezt felhasználni. Úgyhogy mi megfogadtuk azt, hogy igenis konszolidáltunk, és sikerült. Annak ellenére nem nagyon csökkent, 3 millióval csökkent a költségvetés bevétel, ami be volt tervezve 2025-re, csak 3 millióval csökkent, úgyhogy nem volt akkora csökkenés, amit a konszolidációval riogattak, úgyhogy ezt még ki lehetett gazdálkodni.
0: Amennyiben az önkormányzati finanszírozási rendszerről beszélünk, hogy ugye miből gazdálkodhat, milyen bevételekből az önkormányzat, mennyire fenntartható a mostani modell, mert nagyon sok kritika érkezik az önkormányzatok és a megyék részéről, illetve min kellene változtatni a jövőben?
1: Az a adóbevétel jelenleg csak a fizikai személyeknek az adójából, részadójából, abból van a bevétel, és ez kevés. Ez az egy, csak az a egy vonal, vagyis egy ág, ez így bizonytalan teszi, ha esetleg növekszik a munkanélküliség, kisebb az adóbevétel, akkor itt is csökken, automatikusan csökken. Úgyhogy itt egy kevert adómodellt, vagyis egy adómixet kellene mindenképpen bevezetni, és hát mivel növekednek, elmondtuk, hogy az iskola ugye szociális ellátásban van a legnagyobb teher, amit a terheli a megyei költségvetést, és sok alkalmazott van, növeljük a minimálbért. A minimálbérrel automatikusan a pótlékok, főleg a szociális ellátásban, 24 órásban, a hétvégei növekednek a költségek, és ehhez viszont az adóbevétel nem növekszik, vagyis a szociális ellátás mindig nagyobb pénzt vesz ki ebből a bevételből, és ezt nem tudjuk pótolni az adóból, mert az adó nem növekszik olyan mértékben, ahogy növekednek a terhek, főleg a bérekre. És ez akár az iskola, akár a szociális ellátás, mert ott van a legtöbb alkalmazott, és az a legnagyobb hányadalom, vagy része a százalék arányban a költségvetésnek. És ez nem tükrözi az adóbevételeket. Mindenképpen ezen változtatunk föl, és a kisebb önkormányzatok, akik nem rendelkeznek ekkora nagy költségvetéssel, ahol a nagy költségvetésben mindig vannak lehetőségek esetleg átirányítani máshova a pénzeket, de egy kisebb, egy 500-1000 lakos alatti önkormányzatoknál ezt nem nagyon tudják megoldani, mert aztán az a rezerva, vagyis az a plusz pénz az annyira kevés, hogy azzal nem tudják ezeket a köbletkiadásokat megoldani. Úgyhogy mindenképpen az önkormányzatoknak magasabb bevételhez kellene hozzájutni. De ez viszont ahhoz az államnak is nagyobb adóbevételnek kellene lenni. Ez egy ilyen oda-vissza alapon, hogyha azzal válaszolnak, hogyha nincs több adóbevétel, akkor ők se tudnak többet visszaosztani. Az, ami még nem beszéltünk itt a uniós pénzeknek, az úgynevezett integrált beruházásoknak a szerepéről, ami mostan a megyékre hárult, ennek a 2,4 milliárdos csomagnak a szétosztása, és hát a Nyitra megyére is 144 milliós csomagot bíráltunk el mi, és ebből nagyon nagy hányada a déli járásokba ment, ebből a 144-ből 83 millió ebből a déli járásokba. Ilyen mértékű elosztás, vagy ilyen pozitív számok nem régen voltak, hogy ilyen arányba jöttek a déli régióba.
0: Mik a legnagyobb kihívások egy megyei költségvetés tervezésénél? Milyen megoldásokat kínál a megye a magyar iskolák megtartására, vagy az egyre sürgetőbb orvoshiányra? Az említett témákról Csenger Tibort, Nyitra megye alelnökét kérdeztem.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy ma is a reggelivel kezdték a napot. A zenei szerkesztő Puha József és a hangmérnök Zsapka Levente nevében is további kellemes őszi hétvégét kívánok. Bábeli Vettet hallották.

0: Keleten a helyzet című műsor eheti vendége, Ondrejsi Tamás, könyvtáros és történész.
1: A magyar nyelvű újságok, például Kassai újság vagy a Kassai Napló, sokkal profibb újságírói voltak, sokkal több információkkal rendelkeztek, jobban ismerték a helyi viszonyokat, a helyi embereket, és így sokkal jobb, hamarabb és több hasznos információhoz tudtak jutni. De sokszor megfigyelhető például, ha történt valamilyen nagyobb esemény, elsőként mindig a magyar újságok cikkeztek erről, és a szlovák nyelvűek többnyire csak átvették egy-két nappal később.
0: Köteles Szabolcs vagyok. 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
2: Évezredek, évszázezredek kellenek ahhoz, hogy bizonyos genetikai instrukciók rögzüljenek az emberi genetikai állományban, és hát a kultúra meg rendkívül gyors, innen van az, ez a bizonyos elhangolódás, a fáziskésés, hát gondoljunk arra, az elmúlt 50 évben micsoda döbbenetes kulturális változások történtek.
3: Bereckei Tamás evolúciós pszichológus, a Pécsi Tudományegyetem professzora lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel Elhangolódás című új kötete kapcsán a modern civilizáció evolúciós csapdáiról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Juraj Hrabko publicista szerint a választások után felülírhatják a pártok mostani koalíciós terveiket. Vladimir Putyin szerint az AfD sikere az európai politika kudarcát mutatja. Többfelé megélénkül az északi szél. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Juraj Hrabko publicista szerint a Progresszív Szlovákia és az SZSZ jelenleg kizárja a LASZ-szal való jövőbeli együttműködést. A 2023-as parlamenti választások után azonban még mindkét párt a LASZ-t próbálta bevonni a kormánykoalícióba. Hrabko szerint ezért nem érdemes túl nagy jelentőséget tulajdonítani a választások előtti kijelentéseknek, amelyekben a pártok kizárják egymással az együttműködést. A választások után ugyanis a tényleges parlamenti erőviszonyok döntik el, milyen koalíció alakítható meg. Hozzátette, a parlamenti többséggel rendelkező pártok általában inkább megállapodást keresnek, mintsem újabb választást kockáztassanak. Erős robbanás rázott meg szombat reggel egy bolgár fegyvergyártó vállalat, az AMK lőszerraktárát a közép-bulgáriai Cárevalivada településen. A robbanás után tűz ütött ki, amely a raktár területén több épületre is átterjedt, de a hatóságok szerint senki sem sérült meg. Ez már a második hasonló eset az AMKO egyik raktárában egy hónapon belül. Augusztusban egy másik telephelyen történt robbanás, akkor a bolgár belügyminiszter szerint nagy valószínűséggel balesetről volt szó, és nem találtak bizonyítékot külföldi beavatkozásra. Vladimir Putyin orosz elnök szerint a németországi AfD választási sikere az európai országok politikai, gazdasági és biztonsági kudarcainak következménye. Putyin szerint az európai kormányok Oroszországgal való nyílt konfliktusra ösztönöznek, ami szerinte növeli a lakosság elégedetlenségét. Az orosz elnök ismét azt állította, hogy az ukrajnai háborúért valójában a nyugat a felelős, és Moszkvát szerint egy olyan fenyegetéssel állítják szembe, amely nem létezik. Oroszország 2022. februárjában indított teljes körű inváziót Ukrajna ellen. Török bíróság 2 év és 1 hónap börtönbüntetésre ítélte Ekrem İmamoğlu isztambuli polgármestert egy köztisztviselő nyilvános megsértése miatt. A bíróság emellett politikai jogainak korlátozását is ellenrendelte. Az ítéletet a fellebbviteli bíróság is megerősíti, İmamoğlu elveszítheti polgármesteri tisztségét és a városi tanácsnak új vezetőt kell választania. Az ellenzéki politikus jelenleg más ügyek miatt is őrizetben van, támogatói szerint az ellene folyó eljárások politikai indítatásúak és céljuk, hogy eltávolítsák Recep Tayyip Erdoğan elnök egyik legfontosabb lehetséges kihívóját. Szaúd-Arábia szerint Irakból indított drónok támadták meg az ország egyik stratégiai fontosságú olajvezetékét, az East-West vezetéket. A támadás Riád és Medina térségében történt, és több ember megsérült. Az olajvezetéket elővigyázatosságból ideiglenesen leállították. Riád közölte, hogy egyelőre nem indít válaszcsapást, hanem támogatja az iraki kormány erőfeszítéseit annak érdekében, hogy megakadályozza az Irakból kiinduló támadásokat. Szaúd-Arábia ugyanakkor jelezte, fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén minden szükséges intézkedést megtegyen szuverenitása, lakossága és stratégiai létesítményei védelmében. Most pedig rövid sport következik Zsigárdi Lászlótól.
2: A friss Európa-bajnok Halász Bence második lett kalapácsvetésben, a Budapesti Atlétikai Központban zajló világdöntő pénteki versenynapján. A szlovák válogatott 3-0-ra kikapott a szlovén együttestől, az olasz, bolgár, finn, román közös rendezésű férfi röplabda Európa-bajnokság modenai csoportjának nyitófordulójában.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időnk van, elszórtan zápor, eső is kialakulhat főként éjszakon, a Tátrában pedig havazásra is lehet számítani. A hőmérséklet 13 és 23 fok között alakul, többfelé megélénkül az északi szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Rimaszombat után a 72-es úton Velkétyeriakovce irányában a Cserencsény felé vezető elágazásnál baleset történt. A forgalmat rendőrök irányítják. Szintén Pozsonyban este karbantartás miatt mindkét irányban lezárták a D2-es autóbályás Szitjina alagútját. A terelőút a Patronkán keresztül vezet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
4: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 33. műsorának minden kedves hallgatóját. Alig egy hónapja, 79 éves korában elhunyt Keszeli Ferenc költő, publicista, műfordító. 1964 óta jelentek meg versei, novellái, riportjai az egykori Hétben, Újifjúságban, Napban. 1990-től 2008-ig a Magyar Távirati Iroda szlovákiai tudósítója volt. Saját bevallása szerint elsősorban költőnek érezte magát, és az is volt. Hazai magyar irodalmunk egyik legtehetségesebb alkotója. Két gyermekvers kötete, a Hókusz Pókusz és a Szóhanc úr játék volt a szavakkal, de valamennyi írását a szép, tiszta magyar nyelv használata jellemezte. Laca Éva, a Pátria Rádió egykori irodalmi műsorainak szerkesztője több beszélgetést is készített vele. Ezek közül kettőt idézzünk ma fel. Az elsőben 50. születésnapján költői hitvallásáról, a költő küldetéséről beszél Keszeli Ferenc. A másodikban a rá jellemző szarkazmussal, alkotói ambícióiról.
2: Hadd kérdezze meg az elején rögtön azt, hogy végül is téged mi érlelt költővé? Mi hozta ki belőled a verset még annak idején, hiszen tizenvalahány évesen, 17 évesen lettél újságíró, kezdtél írogatni.
3: 15 évesen kezdtük ezt.
2: 15 évesen azt mondod, kezdtél közölni verseket, tehát nyilván valamiféle indítatásnak lenni kellett, ilyen belső indítatásnak, belső kényszernek.
3: Azt hiszem, ez általános. Az első indítatás, amikor még az ember versikéket írogat, akkor az általános. Hát az eszmélés időszaka, illetve az eszmélés időszakával járó megrázkódtatások, az ezeket kísérő mindenféle élmények, nálam a szerelem természetesen, nálam ezek ugyanúgy jelen voltak az indítatás motivációi között, és ezek ugyanúgy motiváltak, de azt hiszem, hogy utólag visszanézve, hogy egyfajta mély fájdalom valami miatt, amit úgy nagyon felületesen talán elmagányosodásnak lehetne nevezni, ezt volt nehéz földolgozni magamban, és ehhez segített az, hogy ezt próbáltam leírni.
2: Elmagányosodás olyan fiatal korban? Vagy ez a kamaszkorral egy kicsit össze is függ?
3: Bizonyára összefüggött a kamaszkor, sőt biztos, hogy összefüggött a kamaszkor. Igen, elmagányosodás a szószoros értelmében, de az ember végül is egész életében magányos, végül is minden ember magányos, én azt hiszem, és azok a csalódások, amelyek megtanítják arra, hogy közösséghez tartozni úgy, hogy számíthasson rád a másik, és számíthass te a másikra, ez nagyon nehezen szerveződött meg mindig az emberiség fönnállása során, ezt családokon, etnikumokon, nemzeteken, kontinenseken belül ilyen-olyan méretben folyamatosan tapasztalható, ez megjelenik. Az ember keresi a társát az életében, és a társait. Van egy adott családi közösség, van egy adott nyelvi közösség, van egy adott baráti, érzelmi millió szövevénye van ennek a szerkezetnek, és amikor az ember felismeri azt, hogy ez nem úgy van, ahogy elképzeli, akkor az illúzióitól természetesen nem könnyen adja fel az illúzióit, és ebből is lehet vers. Ilyen elmagányosodásra gondolok.
2: És most mi a helyzet ezekkel az illúziókkal? Hát azt mondják, hogy az illúziók idézőjelben normális embernél általában úgy a kamaszkorhoz kötődnek, később teljesen feloldódnak, vagy elszállnak, vagy semmivé foszlanak. Vannak még illúzióid, vagy ezt tényleg a verseknek tartogatod?
3: Az ember minden nap új illúziókkal ébred, de 50 éves korára azért ezek igencsak megszűrődnek, letisztulnak, és köddé válnak az igazi nagy illúziókról. 50 év alatt persze, hogy bebizonyosodik, hogy illúziók voltak. Az élet nem olyan, ami ennek az ember elképzeli, de az ember felelőssége, hogy olyanná teszi, vagy olyanná próbálja tenni, amelyik bizonyos tisztesség normák szerint szervezett életnek mondható. Szóval az ember ne úgy éljen, hogy beleköpjenek a sírjába, de azzal ne érje be, hogy a gyászbeszédét, a búcsúztatóját szavatoltan szépnek mondják, mert a legnagyobb az embereket is elsiratják a sírjuk fölött.
2: Maradjunk még az illúzióknál. Sohasem volt olyan elképzelésed, vagy illúziód még hajdanán, mondjuk egy jó 20-25-30 évvel ezelőtt, hogy te majd egyszer koszorús költő leszel, léptennyomon ünnepelni fognak megész vagy 30 kötetet, minden díjat letarolsz. Ez is egyfajta illúzió, vagy soha nem fordult meg a fejedben, vagy pedig a költőnek nem az a dolga, hogy ilyesmin gondolkodjon. Persze voltak nagy költők is, akiknek azért ez a világképébe belefért, meg voltak fűzfa poéták is, akik ilyesmiről ábrándoztak. Te ezzel hogy vagy?
3: Én biztos, hogy voltak megkísértések, vannak az ember életében megkísértések, mert az ember eleve hiú, de én ezektől mindig óvakodtam, mert noha ez külső jelekből nem igazán látszik. Biztos vagyok benne, hogy én annál szemérmesebb vagyok, mint sem, hogy most a szó jó értelembe vett szemérmet, és nem az álszemérmet mondom, mint sem, hogy ilyen ábrándjaim legyenek, vagy lettek volna. Az ünnepet nem szeretem. Az, hogy 50 éves vagyok, úgy érzem, az is úgy áll rajta, mint tehén a gatyamet. Aki megéri az 50 évet, az mind lesz 50 éves, az mind volt 40 éves. Ez úgy gondolom, hogy semmire se apropó. Ez egy udvariassági szokás. Az élet igazi tartalmait nem az jelenti, hogy valaki hány éves. Nem a jubileumok jelentik. Valamiféle emlékezésre alkalmat adó apropó, szó se róla. Az ember ezzel nem tud kitérni, de én még születésnapomat sem ünnepeltem soha életemben, sőt attól, hogy zavarba vagyok, hogyha mást kell ünnepelnem, mert az emberben nem az az ünneplendő, ami óhatatlanul tőle függetlenül is létrejött, hanem az, amit teremtett.
2: Az Átonya bárkán végül is az utolsó olyan verses köteted, amelyet felnőtteknek szántál. Én újra végigolvastam ezt a kötetet, és elgondolkoztam azon, hogy végül is, aki Keszeli Ferencet jobban meg akarja ismerni, a verseit kellene elolvasni, mert aki téged felületesen ismer, és futólag, lehet, hogy egy teljesen más kép tárul elé, mint amit esetleg ezekből a versekből ki tudna ókumulálni, hogy ezt az igen csúnya szót használjam, és a versekhez végképp nem méltó szót használjam. De ezt hogy látod? Én valamiféle kettőséget vélek felfedezni. Néha az az érzésem, hogy valamiféle szarkazmus, nem is tudom, mi mögé bújsz az életben. A versei teljesen mást sugallnak.
3: Én a legszívesebben minden kérdésre versen válaszolnék, nem csak a te kérdéseidre, hanem egyáltalán az valamennyi, az élet során valamennyi fölmerülő hétköznapi és ünnepi kérdésre. Ez természetes, mert azért ír verset az ember, azért is ír verset az ember, mert valamire megtalálja a választ, de a költészet maga a válaszkeresés. Most ezt ritkán sikerül, és keveseknek sikerül megtalálni, de a vers, a jó vers, hát ezzel lehetne vitatkozni, mi a jó vers, mi a rossz vers, az a keresés megkísértése, hadd ne mondjam, hogy a válasz megtalálása. Általában az emberek nem olvasnak verseket, én nem sérelmezem azt, hogy nem olvasnak. Nem egyszer mondtam el ilyen nyilatkozatok során, hogy a vers valóban magánügy, annyira magánügy, hogyha a költő megírja, és soha senkinek meg sem mutatja, akkor látszólag nem létezik, de létezik, megírattatod. Ha pedig közzéteszed, akkor pedig kiteszed magadat annak, hogy közös tulajdonná teszed. Ehhez persze befogadók is kellenek. Mi 20 éven keresztül, 20 éven keresztül, hát végül is az elmúlt fél évszázad magyar irodalma mában, a magyar költészetben óriási értékeket tudott teremteni a megszorítottság helyzete, hogy a dolgokat nem lehetett igazán néven nevezni, és rá kiderült, hogy ez egy új költői nyelv, a kimondás költői nyelvet is teremtett, egy új metafora rendszert is teremtett talán, és a kimondás új lehetőségeit és módozatait hozta létre. Szóval ettől izgalmas az elmúlt fél évszázad magyar költészete, és ettől külön izgalmasabb a szlovákiai magyar költészet, ahol a megszorítottság kettős volt, tehát a kényszerűen létrejött költői nyelv, a költői képrendszer, a költői metafora az szintén kettős volt. Ezt valójában nem igazán fedezték fel az úgynevezett értékkeresők. Nem fedezte fel sem az olvasó, sem az irodalomtudomány, sem az irodalom, sem az esztétika. Még mindig csak körbe-körbe járja. Hát gondolom, hogy az idő majd beérleli. Azt mondta, hogy az utolsó felnőtteknek írt verseskönyvben, ha nem tévedek, előtte még egy volt, az volt az első, és én erre végül is büszke vagyok, mert ha 30 ilyen vagy hasonló kötetem lenne, az biztosan nem tudna egyik se olyan lenni, mint ez. Az, hogy nem igazán került be az olvasók, az emberek tudatába, az teljesen helyén való. Ami valamennyivel jobban bekerült, az nem feltétlenül a versnek, a versben hordozott értékeknek tulajdonítható, hanem szervezési, irodalommenedzselési okokból ismerjük azt, hogy azért az irodalom se olyan tiszta terület, nem az alkotásra gondolok, hanem az irodalom kültelkein zajló, hogy mondjam, kölcsönhatásokra, én megünnepellek téged, te megünnepelsz engem, én megdicsélek téged, te megdicsélsz engem.
2: Te azt mondtad nekem, hogy verssel válaszolsz, vagy verssel is válaszolsz.
3: Az a címe, hogy Groteszk Heroida. Versmottója két költő, két sora, olyan formában, mint egy költő írta volna. Az egyik Dante, a másik József Attiláé. Jelölés nélkül, a szerzők jelölése nélkül, a motto úgy szól, hogy az ember élet útjának felén a rakodópart alsó kövén ültem. Erekét nem viszek magammal, és nem viszek telefont se. Barátokat se viszek én magammal, se verseket, se bélyeget, és nem viszek magammal gramofont se. A radiót, ceruzát nem viszek magammal, cigarettát se, szeretőt se. Nem viszek magammal konyhasót, szabját, zenekart. Nem viszek magammal pótgumit, kenyeret, repülőt, legyezőt se. És nem viszek magammal fogtömést, mint ahogy kengurut, bort se, sört se. Nem viszek szappant, szótárt, és a történelmet is szépen itt hagyom. Se jelszót, se kábelt nem viszek, se hítpénzt, se bronzot harangot önteni, és nem viszek magammal jelzálogot, hálót, vadvirágot én. Az oroszlán is itt marad, miként a tyúk és a tojás, és itt marad a jogom is, s az őszi varjú károgás. A pék, a király, a cinege, a bomba és a puskacső, a plépofa, a nagykebel, a lóttalp és a kiskacsó. A tyúkketrez is itt marad, és itt marad a harcmador. Még a hullám is itt marad, mely Noéként engem elsodor. És itt marad az asszonánc, a mazurka és a permetek, a zsellérterek s a kályhacső, és itt marad a csókaszó. A csók, a szó is itt marad, ugyanúgy, mint a bányalég, s a fagylalt gombóc is itt marad, anélkül, hogy én rányalék. Nem viszek magammal hírszerzőt, és a társszerzőket sem viszek magammal, és a légelhárító ágyút sem viszek. Csupán a léket viszem, mely bárkám oldalán, mint a részek sivatag, issza a vizet. Valóban kár, hogy korábban válaszoltam bármelyik kérdést, mert tényleg választ lehet adni, én úgy gondolom.
2: A versekkel?
3: Igen. Hát hisz az ember a költő eleve a választ keresi, azért ír verset ilyen-olyan kérdésekre, ilyen-olyan tisztázatlanságokra, amit te teljesen természetes, hiszen világban általában minden tisztázatlan.
2: Azt mondtad az imént, hogy egy-egy évforduló vagy születésnap számodra végül is nem sok mindent jelent, talán még ez az 50. sem. Nem nagyon ünnepled a születésnapokat, és nem tartod őket igazán fontosnak. Most hirtelen eszembe jutott nekem közben, amíg ezt mondtad, Tőzsér Árpádnak egy fél mondata, amelyet egy könyv bemutatón hallottam, ünnepnapon, illetve esküvőn, pontosabban, ne nézzük, vagy nem nézzük a mennyasszony bajuszát. Na most nekem a mennyasszony bajusza ebben az esetben azt jelenti, hogy hát miért nem írsz te, illetve miért nem publikálsz verseket? Ez a könyv, ez jó régen jelent meg, 88-ban. Tehát ez a mennyasszony bajusz, amiről nem nagyon illik ünnepnapon beszélni.
3: Ennek rettenetesen egyszerű oka van, nem a költő dolga az, hogy a kötetében, egy-két verséből, 10-100 000 verséből könyvet csinál. Költő dolga az, hogy megírja a verset. Ezért magán, a többi az mind idegen a költészettől. Most én nem azt mondom, hogy legyen az ember annyira szemérmes, hogy ne adja ki a verseit. De hát most én adjam ki a saját verseimet. Itt kiadók, tucat számra van, szlovákiai magyar kiadó is, Magyarországon 100 számra van kiadó. Láthatjuk, hogy az emberek a saját köteteikhez szerveznek kiadókat, amit én nem tartok se szemérmetlenségnek, se tisztetetlenségnek, de számomra túlságosan fárasztó lenne az, hogy még egy könyv nyomdai előkészítését, legyártását, finanszírozását, mindazt a sok macerát, ami ezzel jár. Ez nem az én dolgom. Mi közöm hozzá? Semmi. A vershez van közöm, a többi a kereskedő dolga, ha szabad ezt a csúnya szót használnom. Azok a folyamatok, amelyek a vers írás után következnek, azok manapság, én úgy érzem, hangsúlyosan sokszor sértik a jó ízlés szabályait. Egy jó verser a költő ne meghajolva kopogtasson be egy szerkesztő ajtaján, azon kívül hol vannak most szerkesztők, hol vannak most lapok, bátorkodom azt mondani, hogy hol vannak most versek, és hol vannak azok a költők, azok a költői magatartások, amelyekről hajdanában álmodoztunk és megszaktuk magunknak ezeket a idézőjelben mondva szerepeket. Nehéz most megfogalmazni bölcsességeket költészetről, amikor ekkora zavarban van, amikor már ismét ismerjük az éhező költő fogalmát, a saját kötetét kiadó költő fogalmát. József Attila maga árulta, házalt, kiút az utcasarokra, mi is árultok könyveteken, dedikáltuk a könyveinket, de vannak valami más volt, mert szervezték ennek az eleganciáját. Ezeket nehezen élik meg az emberek, nehezen élik meg a nagyon szenzibilis alkotók, kiváltképpen a költők, de a vers maga eleve a bizonytalanságból jön létre, a bizonyosság keresésének a szándékával.
1: Keszeli Ferenccel költői hitvallásáról 50. születésnapján beszélgetett Laca Éva. Őket halljuk a folytatásban is, bár ezen a későbbi időpontban készült hangfelvételen már jobban érződnek a szlovákiai magyar irodalom fenegyerekének nevezett költő elveszett illúziói.
2: Feri, elég régen beszélgettünk, ha jól emlékszem, valamikor tavaly ősszel, talán egy esztendeje körülbelül. Sokan azt mondják, hogy eltűntél a térképről, csak a nap hasábjain olvasható a neved, meg néha itt-ott felbukkansz. Emlékszem, hogy körülbelül 2,5 esztendővel ezelőtt, valamikor karácsony előtt készítettünk egy beszélgetést. Egy olyan témára, hogy humor a csehszlovákiai magyar irodalomban. Akkor még ugyancsak jókedvű voltál. És többek között azt is mondtad, hogy nem sokára lesz itt egy csehszlovákiai magyar humoros lap. Nos, tényleg lett, de ha történetesen felkérnének rá, hogy írjál bele valami vicceset, tréfásat, humorosat, lenne hozzá kedved.
3: Melyik az a humoros lap?
2: Tüske. Például.
3: Most ja, a Tüske című lap az humoros lap.
2: Igen, de függetlenül, azt hiszem, hogy igen, de függetlenül ettől, érted? Maradt-e benned már egy szemernyi humorérzék? Nem párolgott.
3: Hátulról próbálom megválaszolni ezt a kérdést, mert rengeteg.
2: Aztán rátérünk arra is.
3: Rengeteg szövődménye van ennek a kérdésnek. Megpróbálom rendszerbe szedni. Szó sincs humorról. Én a humort kedvelem, én az iróniát szeretem. Pár héttel ezelőtt írtam le azt, hogy valaki megkérdezte tőlem, hogy miért ércelődöm annyit az írásaimban, és én azt válaszoltam az illetőnek, hogy azért berátom, mert nincsen az élcnél maradandóbb.
2: Ez igaz, de nem. Úgy vettem észre, hogy ez azért nem az a felszabadult humor, ami úgy azért megvolt benned.
3: Én a mostani írásaimban, amit tulajdonképpen nem áll többül, mint abból, hogy hetente írok egy tárcát a napba, én nem megnevettetni akarom az embereket, noha nem is elkeseríteni, egy kicsit talán vigasztalni, de nem elsősorban vigasztalni, hanem egy olyan pozícióból láttatni a dolgokat, ahol a jelenségek fonákja, a fonák jelenségekben jelenlévő figyelmeztetés is meglátszik. A Tüske című lap valóban nem volt szónoki a kérdést, fölkért a lap tulajdonosa már jó régen engem arra, hogy vállaljak el néhány számot, ha jól tudom, az az elképzelés, hogy ezt a lapot újabban számonként más-más ember csinálja, vagy kéne, hogy csinálja. Én ezt nem vállaltam el, részben kényelmi okokból, részben a következő okból. Én 1990 nyarától azt szorgalmaztam, hogy a nap letudván forradalmi szerepét menjen át egy más jellegű, szóval vállaljon föl más természetű laptulajdonságokat, és az lett volna ennek a lapnak a címe, hogy Déli Posta. Meg is egyeztünk abban, hogy Déli Postaként jelenik meg 90 szeptemberétől a nap, én közben elmentem pár héttel Svájcba, arra kellett volna hazaérkeznem, hogy már Déli Postaként jelenik meg az anyalapom, ez nem így történt, és mivel igen találónak, jónak tartottam azt a címet, hogy Déli Posta, hogy ne vesszen kárba, elneveztük Déli Postának az egyik barátom kutyáját, akit máig Déli Postának hívnak, a kutyának van egy különleges tulajdonsága, évek óta egy lenyelt sörös kupak van a torkában, és folyton köhög. Ezek után 91 nyarán mi is kutyához jutottunk, és ezt a kutyát Tüskének neveztük el. Részben azért, mert egy mesekönyvemben az egyik állatfigura, a sündisznó neve Etüske. Egy idő múltán mit látnak szemeim? Tüske című lap jelenik meg Komáromban. Én ezt akkor meg is írtam. Röviden a történet tehát annyi, hogy először a lap címemről kutyát neveztünk el, majd a kutyám nevéről neveztek el egy lapot. A történet kedves, azt hiszem, ilyen paradoxonokat a csehszlovákiai magyar, illetve, ha szabad azt mondani, a közép-kelet-európai régió, ugye ez most divatos fogalom, én inkább a Kárpát-medence ködös fenekéről beszélek, ha erről a térségről beszélek. Tehát produkál ilyen furcsaságokat. Én meglehetős visszavonultságban élek most már egy éve, azt mondtad, hogy itt-ott felbukkanok.
2: És hogy eltűntél a térképről. Legyalogoltál róla.
3: Nem gyalogoltam rá a térképről, csak kevésbé látszom, mert sokakkal ellentétben én még mindig a Földön élek, és itt a Földön bizony ezen a morfológiailag, geomorfológiailag sík Csallóközi tájon elég nagy távolságok láthatók be, tehát a távoli fölhők is nagyon látszanak. Én ezektől a fölhőktől félek, de a itt-ott felbukkanásomról azt szeretném mondani, hogy még mindig jobb, mintha itt-ott lebukkannék, mint egyesek. Még valamit.
2: Ne haragudj, igen? Szabad ne felejtsd, de minthogyha megkerülted volna a kérdésemet, illetve nem adtál rá pontos választ. Szóval a humorérzéked az még a régi, úgy érzed?
3: Hát a humorérzékem valószínűleg nem tudom, hogy a régi, nem jó a közérzetem, sem a testi, sem a lelki, sem a társadalmi közérzetem nem jó. Az első kettőt hadd ne indokoljam, a harmadik pedig úgy gondolom, hogy evidens, mert ugyan kié jó. Lap alapítási ambícióim a múlt héten is voltak, ezen a héten már nincsenek. Ennek a lapnak az lett volna a címe, hogy Tinódi Lant. Én ezt a címet igen-igen jónak tartom. Nagyon kár, hogy Tinódi Lant címen, hasonlóképpen, mint Déli Posta címen sem fog megjelenni csehszlovákiai magyar lap. Noha ez a lap a tiltott vélemény, az irónia, a kételkedés, az aggódás és a szabad szexuális, illetve a szabadság áhítozásának a lapja óhajtott volna lenni, de mondom, ebből se lesz semmi. Ha azt fogod kérdezni, hogy miért, akkor azt válaszolom rá, hogy csak. Úgyhogy ne kérdezz.
2: Azt mondtad, hogy a múlt héten még volt lap alapítási szándékod, e héten már nincs. A jövő héten milyen lesz?
3: Volt-e
2: még ezelőtt is? Arra is kíváncsi
3: lehet. Lehet, hogy még ezen a héten is lesz egy újabb lapalakítási szándékom, ugyanis ha sikerül elfeledkezni róla, hogy laphoz pénz kell, akkor abban a pillanatban lesz lapalakítási szándékom, és abban a pillanatban, ha kiderül a nagy pucér valóságból az, hogy lap alapításhoz, lap működtetéshez pénz is kell, akkor abban a pillanatban esmételten nem lesz lap alapítási szándékom. Noha, arról az ambícióról nehezen tudnék lemondani, hogy igen-igen nagy szükség lenne egy valóban szabad és valóban független csehszlovákiai magyar lapra, amit szívesen vennének meg az emberek, nem azért, mert kommersz, nem azért, mert fellengzősen kommersz ellenes, és nem is elsősorban az információk miatt vennének meg, hanem a valóban szabad vélemény nyilvánítás az ironizáló keserűség. Azt hiszem, ez egy nagyon általános csehszlovákiai magyar közérzet ebben a pillanatban, és marad még sokáig. Hangját szívesen olvasná a csehszlovákiai magyar olvasó. Nem hiszem, hogy lesz belőle valami, most sokkal nagyobb zavarba vagyunk. Mint sem ilyen ambíciókban ingassuk magunkat.
2: Ebben a lapban a publicista Keszeli Ferenc néha-néha helyet adna a költő Keszeli Ferencnek is? Na most én ezt úgy értem, hogy Ha már itt beszélgettünk, akkor arra is kíváncsi lennék, hogy vajon milyennek látod jelenleg a csehszlovákiai magyar irodalom helyzetét, meg egyáltalán az irodalom helyzetét itt nálunk. Most már két irodalmi folyóiratunk is van. Mennyire javít ez a dolgokon? Én a személyes véleményedre lennék kíváncsi. És ha már itt erről a milyen lapról beszéltünk? Erről az elképzelt álmokban létező, vagy pillanatnyi gondolataidban létező Tinódi Lantról esett szó vajon, hogyha egyik percről a másikra egy varázsütésre tényleg valósággá lenne, vajon helyet kapna-e benne az irodalom, a szép irodalom, meg más jellegű irodalom, és hát ez milyen lenne?
3: Nem hiszek a varázsütésekben, de...
2: Most játszunk.
3: De, igen, de amikor az ember az ütésekben hisz, és a varázsban kevésbé, akkor nem nagyon van kedve játszani. Ebben a labba feltétlenül helyet kapna a költészet is. Mégpedig a következő módon. Arkaikus csasztuskákot feltétlenül írnék a labba, azon kívül különféle históriás énekeket jelenkorunkról, akár Tinódi Lantos Sebestyén stílusába is, mert a világ annyira elkomolytalanodott, hogy az emberek egyedül, az én véleményem szerint az emberek nagyon sokat kaphatnának az iróniától, hiszen, hogy mondjam, nem tudunk, elfelejtettünk nevetni, minden okunk megvan rá, ugye?
2: Szóval gondolod?
3: Azt hiszem, igen. Levitáltunk erről is.
2: Nevetünk majd?
3: Én nem tudom, én kínomban ironizálok, kétségtelenül kínomban ironizálok, de írtam erről is valamelyik tárcámban, hogy minek után véget ért a levitáció, mennyire jó lenne nevetni végre, nem kabarétréfákon természetesen, hanem saját sorsunk abszurd voltának naponta oly sokak által kinyilvánított, meg a helyzeteink által megnyilvánuló, hogy mondjam, szinte hihetetlen. Nem találom a szót, én azt hiszem, hogy ez egy új jelenség. Kínunkban, amikor az ember a kínjában nevet, az talán az egyetlen kiút a kínból. Én azonban bennem naponta felvetődik a kérdés, hogy van-e egyáltalán kiút. Noha a Tinódi Lant című lapom nem azért nem fog megjelenni, mert úgy gondolom, hogy nincs kiút. Kiút mindig van, csak meg kell találni az útját, és soha nem látszott világosabban az, hogy ennek az alapvető feltétele azért mindig is tisztesség maradt.
2: Eddig egy képzeletbeli lapról beszélgettünk. Most arra lennék kíváncsi, hogy vajon a két konkrét irodalmi lap valamelyikében megjelensz-e majd a közeljövőben. Ez persze azt kell, hogy feltételezze, hogy te írsz verset, írsz prózát, és nem csak publicisztikát, tehát a köznapi értelemben vett publicisztikát.
3: Az egyik lap, a Kaligram megkeresett, még indulása előtt bármilyen kéziratot adjak. Nem adtam, azért nem adtam, mert nincs kéziratom. Van egy félkész regényem, amit én gyakorlatilag 20 esztendeje írok, most ez alatt nem azt kell érteni, hogy csiszolgatom, hanem azt, hogy olykor 10 évig se nyúlok hozzá, és ezt a regényt még néhány hónapja úgy látszott, hogy még sokáig nem fogom befejezni. Ez a regény ugyanis rejtjelekben, szándékaim szerint rejtelekben kellett volna megíródjon. 150-200 oldal van készen belőle, ha nem hangzik nagy képűségnek, azt kell mondjam, hogy inkább egy regény trilógiába gondolkoztam, mert gyakorlatilag 3 nemzedék életútját követi végig, legalább 120-150 évet foglal magába, és az lett volna ennek a könyvnek a címe, hogy Téli telek. Visszafelé olvasva, hátulról, tehát jobbról balra olvasva, ez keleti létet jelent, a téli telek. Hasonlóképpen, mint az abszurd című szó, mint az abszurd szó, ami visszafelé olvasva druzsbát jelent. És az abszurd druzsba hosszú-hosszú évtizedei után, amikor a regényíró meg akar írni egy sok száz oldalas regényt úgy, hogy a szigorú tekintetű zöldelvtársak ne értsék meg, akkor olyan lehetetlen vállalkozásba kezd, hogy téli telek visszafel, tehát keleti lét címen akar regényt írni ilyen szöveggel is. Ez a magyar nyelvgazdagsága ellenére sem megy. Én most zavarba voltam elég hosszú időn keresztül, ez a regény befejezhetetlen, mert teljesen újra kell gondolni, most már íme úgy látszott, hogy
2: szabad a sajtó,
3: nincs szükség rejtjelekre, én még attól tartok, hogy bizony nemhogy rejtjelekre, hanem nemhogy rejtjeleket tanulunk majd meg a jövőben olvasni, hanem füstjeleket is. Ezzel nem csak arra akarok célozni, hogy az indiánok sorsára juttathat bennünket ez a nagy közép-kelet-európai demokrácia, ahhoz előbb el kéne jutnunk ahhoz, hogy tudjon rólunk a világ, mint ahogy az indiánokról tud. Ennyit erről.
2: Végül mégsem derült ki az, hogy írsz-e még verset. Ez az egyik kérdésem, és a másik pedig az, hogy látod te somorjai magányodból, vajon milyen perspektívái lehetnek még a csehszlovákiai magyar irodalomnak, vagy kisebbségi magyar irodalmunknak?
3: Egészen biztos, hogy vannak perspektívái. Csak hogy mikor aktivizálódik úgy a csehszlovákiai magyar irodalom, és egyáltalán mikor kerül ki ebből a nem csehszlovákiai, nem csupán csehszlovákiai jelenségként leltárba vehető tébolyból, ebből a zavarodottságból, amiben az irodalom és egyáltalán a kultúra jutott, ezt én nem tudom előre látni. De
2: nem csak kisebbségi viszonylatban.
3: Nem csak is mondom, nem csak kisebbségi viszonylatban. Én ezt nem tudom előre látni. Attól tartok azonban, hogy a tisztességes írói szándék, és ez alatt nem klasszikus morális normákat értek, hogy tisztességes írói szándék, írói tisztesség. Az írói tisztesség az általában mindig társadalmi körülményektől függetlenül működött, erre a legjobb bizonyíték az, hogy születtek tisztességes művek, sőt, genocidumokban és haláltáborokban is születtek tisztességes művek. A az a zavar, amiben az irodalom, és az a zavar, amiben a csehszlovákiai magyar irodalom leledzik, erről lehet közhelyeket mondani, hogy tünetértékű. Én azt hiszem, hogy a csehszlovákiai magyar irodalom erőt nagy lehetőség nyílott, nem a forradalom percében, mint ahogy véltük, hanem most, amikor nagyon komoly kiódranodási kényszer előtt a tisztességes szándékú író tisztázhatja magában azt, hogy végül is mi a dolga, mi az az egyedüli mű, amit ő írhat meg, és senki más helyette, mint ahogy ő sem írhat meg más helyett dolgokat.
2: Te tisztáztad? Rögtön visszadobom a kérdést, vagy a labdát.
3: Nem, de ha azt mondanám, hogy nem is körvonalazódott, akkor hazudnék. Újra foglalkoztat az a gondolat, hogy ezt a legényt, annál is inkább, mert most már túl a 45. évemen, elég rozog a testi és lelki állapotba, most már kötelesség lenne megírni, hiszen nem fogja senki helyettem megírni, mint ahogy én sem mások helyette saját művét. Ha a napi életvitel, ha az életben maradás kényszerei, szükségszerűségei ezt lehetővé tennék, akkor valószínű, hogy már esetleg fölmutatható kézilat is lenne ebből a regényből. Verset írok-e? Hát erre a legőszintébben csak azt válaszolhatom, hogy nem tudom. Nem tudom. Írok, írogatok, irkálok, de nem olvasom el újra, beteszem valahova, vagy szétszóródik a sok papír és újság között. Egyébként nagyon gyűlölöm az újságot 30 év újságírás után. Pardon, nem újságot, a napi sajtóterméket. Nem szeretem. De ha most azt várnád tőlem, hogy olvassak föl egy verset, lehet, hogy zavarba jönnék. Ezzel sokan így lennének leszámítva azokat, akik most meglovagolják azt a helyzetet, hogy a tisztességes szándékú író zavarba van. És ez főleg Magyarországon érzékelhető, hogy olyan nevek vannak jelen szinte naponta az irodalmi sajtóban, olyan nevek is sajtóban, akik 20 évig házoltak hiába valóan a verseikkel, szerkesztőségekben.
2: A minap olvastam a napban egy írásodat. Az eleje többé-kevésbé halandzsa nyelv. Mit akar az jelenteni, jelképezni?
3: Hát, hogy a halandzsa az egy pompás irodalmi műfaj. Volt néhány művelője a magyar irodalomban is. Az én napban megjelent úgynevezett halandzsa cikkem az csak ténylegesen halandzsa, de mint jelkép korán sem. Azt hiszem, nagyon sok ember meg fogja érteni. Ha szabad azt mondani, európai nyelven írtam egy cikket, az a címe, hogy Pium Desiderium, magyarul azt jelenti, hogy jámbor óhaj. Azért írtam érthetetlen nyelven ezt a cikket, mert kiderült, hogy a szabad sajtó megjelenő írásaimat bizonyos helyeken, nem is egy helyen, már hosszabb ideje lefordítják magyarról nem magyar nyelvre. Egy ideig azt hittem, hogy ennyire szerte ágazó az érintett urak érdeklődése, és ennyire önzetlen, természetesen nem erről van szó. Újra működik a cenzúra, mégpedig nagyon kemény cenzúra működik. házon belül és házon kívül is. Az európai nyelv úgynevezett halandzsászított formája az olasz, francia, angol, német, spanyol szavakból áll. Én az egyik nyelvet se beszélem. Na, olaszból magyarra is viszont már néhányszor egészen jól tudtam tolmácsolni. Egyszerűen csak kekeckedésből, ha szabad azt mondani, föladtam a fordító elvtársaknak a leckét, mondván, ezt fordítsák le, uraim.
2: Talán bővebb magyarázatra szorulna. Előbb a cenzúrát emlegetted. Belső meg külső cenzúra, mit jelent ez manapság?
3: Házon belüli cenzúrát mondtam.
2: Akkor házon belüli cenzúrát.
3: Ami nem azonos a belső cenzúrával, és nem azonos az öncenzúrával. Én ezekről a fogalmakról nem szívesen beszélek, mert sokan a szabad sajtót úgy fogják fel, a szabad sajtó lehetőségeit úgy fogják fel, hogy lekurvázzák a másik édesanyját kiváltképpen akkor, hogyha az más nemzetiségű vagy más pártállású. Nem tudom, mi volt a kérdés. Ja.
2: Cenzúra.
3: Cenzúra. Külső cenzori ambíciók is vannak, méghozzá sok körös, mint amikor beledobjuk az a kavicsot a vízbe. Körülbelül olyan képet mutat geometriailag.
2: Gondolom, nem az olvasók véleményére célzol.
3: Nem az olvasó mindig ugyanúgy szabadon kell, hogy ítélkezzen és nyilvánítson véleményt, mint a szerző. Sajnos azt tapasztalom, hogy rosszul sáfárkodunk a szabad véleménynyilvánítás fogalmával, rosszul sáfárkodnak, ha szabad ezt mondani, és igen rosszul sáfárkodnak a szabad véleménynyilvánítás visszafogásának az energiáival. Ha nagyon sarkasítanám ezt a véleményt, akkor azt is mondhatnám, hogy a régi évtizedekben az embernek kialakult egyfajta rutinja. Valami olyasmit írtam valahol most, hogy megtanultunk a sorok között írni úgy, hogy a grabancunk az a cenzorevtársak fogsora között volt. Fogsorolt protézist értek természetesen. És bizony ma úgy látom, hogy meglehetősen zavarba kerül soktól forgató ember, és félreérti a sajtószabadság adta lehetőségeket. Uszításokat tapasztalhat az ember naponta. Olyan indulatok látnak napvilágot naponta a sajtóban, amelyek veszélyesek,

0: álljon meg, mert nem üt eszembe. Körülbelül tehát így hangzott, hogy szarnyalás lesz a szárnyalásból, timpanon alatt kalapszalon, elegünk lett a vámcsalásból, osztozunk majd egy kalapszaron. Sajnos bekövetkezett ez az osztozkodás, folyamatban van.
1: Ehhez kapcsolódna a következő kérdésem, amely egy szóból áll, és arra utal, amit te nekem akkor mondtál, mielőtt bekapcsoltam a magnót. Akkor azt mondtad, hogy te itt-ott, vagy állandóan, nem tudom, félsz.
0: Én szerintem csak én félek, hanem legfeljebb én ismerem be. Egy évvel ezelőtt még szakállukat tépve üvöltöztek velem a legközelebbi barátaim, mondván, hogy nincs mitől félni, ma ők azt hiszem nálam is jobban félnek. Igen, van mitől félni, mert az, amit most úgy fogalmaznak, hogy veszélybe került a demokrácia, én egy fél lépéssel, talán bátrabban úgy fogalmaznék, hogy veszélyben van a demokrácia, de lehet, hogy este azt fogom mondani, hogy nincs demokrácia. Ezt ugyanis már sokszor mondottam. Volt, ha szabad arkaikusnak lennem. Nem tapasztalom ugyanis, és áldanám azt az embert, aki meg tudna győzni arról, hogy van. Volt egy lehetőség arra, hogy demokráciát építsen ki magának ez a térség. Ehhez éretlen, felkészületlen és sokkal megnyomorítottabb volt annál, mint sem ezt önmagáról gondolta volna.
1: Ezek szerint az igazi alkotó, az igazi költő most elemében lehet?
0: Nem tudom. Nem tudom, mondom harmadszor, nyomatékosan hangsúlyozva, negyedszer is, hogy nem tudom, ugyanis ennek szerepet tulajdonítok, mert itt most mindenki mindent tud. Mindenki nagyon okos, mindenki tudja, ki a bűnös, csak senki sem tudja azt, hogy melyik a kivezető út ebből a mocsárból.
1: De verset írni még lehet, nem?
0: A versírás sose lehetőség kérdése, a versírás az kényszer kérdése.
2: A közelmúltban elhunyt Keszeli Ferenc rendkívüli munkásságát a Szlovák Irodalmi Alap Nívó díjjal, a Magyar Köztársaság Arany Érdem keresztjével, majd Lovak keresztjével, valamint a Táncsis Mihály díjjal jutalmazták. Laca Éva egykor vele készült beszélgetéseivel emlékeztünk meg a költőről. Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el műsorunk. Ismétlését vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg. Köszönöm a nekünk szentelt figyelmet, és ajánlom a Keszeli versek olvasását szabad pillanataikban. Nagy Ildikót hallották.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 7 éves szünet után találkozik újra Kína és India vezetője. Vlagyimir Putyin szerint az AfD sikere az európai politika kudarcát mutatja. Több felé

0: megélénkül az északi szél. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Martina Simkovicsová kulturális miniszter komolyan veszi azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a művészeti támogatási alap két tanács tagjánál összeférhetetlenség merülhetett fel a Musica Nobilis fesztivállal kapcsolatban. A miniszter bekérte a szükséges információkat és hangsúlyozta, a közpénzek elosztásánál mindenkire ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkozniuk. Egyelőre nem akar előzetes következtetéseket levonni. A további lépésekről a vizsgálat eredménye alapján döntenek. Oroszország energetikai, külügyi és természeti erőforrásokért felelős minisztériumainak képviselői is részt vesznek a G20 jövő heti energetikai találkozóján az amerikai Houstonban. A szeptember 14-e és 16-a között rendezett tanácskozáson a globális energiabiztonságról, az energiaárak megfizethetőségéről, valamint az energetikai infrastruktúráról és ellátási láncokról tárgyalnak. Oroszország az ukrajnai háború ellenére továbbra is a G20 tagja. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közben jelezte, ha Vladimir Putyin részt vesz a decemberi Miami G20 csúcson, kész lenne találkozni vele. Szintén Vladimir Putyin orosz elnök szerint az európai katonák Ukrajnába küldése háborút jelentene Oroszországgal. Putyin az európai vezetők azon felvetéseire reagált, amelyek szerint egy esetleges jövőbeli béke megállapodás után európai katonák is részt vehetnének Ukrajna biztonságának garantálásában. Az orosz elnök közben azt állította, hogy Moszkva nem fenyegeti Európát, és nincs oka konfliktust kezdeni az európai országokkal. Oroszország 2022. februárjában indított teljes körű háborút Ukrajna ellen, és azóta többször figyelmeztetett arra, hogy a nyugati katonák ukrajnai jelenlétét vörös vonalnak tekinti. 7 éves kihagyás után érkezett Indiába Xi Jinping kínai elnök, hogy részt vegyen a BRICS csúcson, és kétoldalú tárgyalást folytasson Narendra Modi indiai miniszterelnökkel. A két ázsiai nagyhatalom kapcsolatai 2020-ban romlottak meg súlyosan, amikor katonai összecsapások történtek a vitatott himalájai határon. A konfliktusban 20 indiai és 4 kínai katona halt meg. Peking most jelezte, hogy hosszú távon és stratégiai szemlélettel szeretné fejleszteni a kapcsolatokat, miközben a két ország igyekszik kezelni a fennmaradó nézeteltéréseket. Donald Trump amerikai elnök kétnapos írországi látogatásra érkezett. Dublinban találkozik Catherine Connolly ír elnökkel és Michael Martin miniszterelnökkel, majd ellátogat a saját tulajdonában lévő Donbegi Golf Központba, ahol megtekinti az Irish Open utolsó fordulóit. A látogatás kapcsán felmerült az összeférhetetlenség kérdése is, mivel Trump magánüzleti érdekeltsége és elnöki programja ezúttal szorosan összekapcsolódik. Írország mintegy 20 millió eurót fordít a látogatás biztosítására, és több mint 4000 rendőrt mozgósítottak. Októberre halasztották az Izrael és Libanon közötti tárgyalások következő fordulóját, amelyet eredetileg szeptember elején tartottak volna Rómában. A két ország ugyan nem tart fenn diplomáciai kapcsolatokat, nagyköveti szinten mégis egyeztet a júniusban létrejött keretmegállapodás végrehajtásáról. Ennek része a Hezbollah lefegyverzése, valamint az izraeli csapatok fokozatos kivonása Dél-Libanon egyes térségeiből. A tárgyalások elhalasztását egy nappal azután jelentették be, hogy Izrael nagyszabású robbantással megsemmisített egy alagútrendszert Dél-Libanonban. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: A friss Európa-bajnok Halász Bence második lett kalapácsvetésben, a Budapesti Atlétikai Központban zajló világdöntő pénteki versenynapján. A szlovák válogatott 3-0-ra kikapott a szlovén együttestől, az olasz, bolgár, finn, román közös rendezésű férfi röplabda Európa-bajnokság modenai csoportjának nyitófordulójában.
2: Időjárás.
0: Változóan felhős időnk van, elszórtan zápor, eső is kialakulhat, főként északon, a Tátrában pedig havazásra is számítani lehet. A hőmérséklet 13 és 23 fok között alakul, többfelé megélénkül az északi szél.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsonyban karbantartás miatt mindkét irányban lezárták a D2-es autópálya Szitjina alagútját. A terelőút a Patronkán keresztül vezet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a szabad gondolkodás és szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Mai adásunkban a modern civilizáció evolúciós csapdáiról lesz szó. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Pontosan ez a probléma, hogy ugye a modern technológia, higiénia, orvostudomány valójában olyan viselkedésformákat és olyan rendellenességeket is orvosol, amelyek a múltban biztos, hogy halállal végződtek volna, és ne olyan nagy dolgokra gondoljunk például egy magas vérnyomásra. Az, hogy valaki bizonyos genetikai hajlamokat, képességeket, motivációkat hordoz, nem biztos, hogy, sőt, általában ez nem befolyásolja az utódszámot, a gyerekszámot. Mert ez az evolúciónak a valuta árfolyama. Fizikai aktivitás nélkül az ember éhen halt volna, nem évezredeken, évmilliókon keresztül. Csak az a helyzet, hogy most viszont olyan kényelmi berendezkedések állnak a rendelkezésünkre, ami lehetővé teszi, hogy egyáltalán nem mozogjunk. És sokan lemondanak erről, nagyon tévesen.
0: Normálisnak tartjuk, hogy órákat ülünk egy irodai székben a számítógép előtt, miközben ez a passzivitás őseink számára maga lenne az agyrém. Figyelmeztet Elhangolódás című új kötetében Bereckei Tamás evolúciós pszichológus. A Pécsi Tudományegyetem professzora művében amellett érvel, hogy az évmilliók alatt kialakult adottságaink nehezen vagy egyáltalán nem tudnak megbirkózni a jelenkori kihívásokkal. Elhangolódás történik a kettő között, amely abból fakad, hogy az eredendően lassú genetikai evolúció egyszerűen nem tud lépést tartani a kulturális változások szédítő iramával. Olyan kultúrát építünk, ahol az ősi programok már nem működnek hatékonyan, vagy éppenséggel beteggé tesznek bennünket. A kérdés az evolúciós pszichológia legjelentősebb magyar képviselője nyomán az, merre tartunk, és hogy szinkronba kerülhet-e biológiai evolúciónk és társadalmi fejlődésünk. A kötet szerzőjével készült interjúnkat hallják. A képzeletbeli vendégszékünkben Bereckei Tamás evolúciós pszichológus, kutatóprofesszor. Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok!
0: Azt írja könyvében, hogy barlanglakó őseink agyával próbálunk meg eligazodni a folyamatosan új körülményeket és élethelyzeteket teremtő új világunkban, és a testi és lelki nyavajáink nagy része ebből a fáziseltolódásból eredeztethető. Na most, mennyire más környezethez alkalmazkodott eredetileg a szervezetünk? Mire vagyunk kalibrálva, és mekkora ez a fáziskülönbség?
1: Hát ez óriási, mert hogyha azt veszük, hogy mondjuk a civilizáció mikor kezdődött, hát valamikor ugye a letelepült életmóddal, a földművelés, állattenyésztés, nagyjából ilyen 10-12 ezer évvel ezelőtt kezdődött ez a bizonyos neolitikus forradalom, tehát 10-12 ezer évvel ezelőtt, és ehhez képest a homo nemzetség, amióta szűkebb értelemben is emberről beszélünk, minimum 2 millió év. Gyakorlatilag több is, mert a mi és az állatvilág közös őse nagyjából ilyen 5 és 7 millió év között válhatott el, szóval az emberi faj fejlődése legalább 5 millió éves, amikor a saját útján haladt, már leválva az állatvilágról. Tehát ez egy óriási nagy időtartam. És ez alatt alapvetően vadászógyűjtögető csoportokban élt az ember. Ezek ilyen zárt kis létszámú közösségek, valószínűleg valahol 100 és 200 fő között jellemző ezekre, ugye, hogy a rokonság alkotja ennek a közösségnek a legfőbb kohéziós erejét, hogy a nemek között elég szigorú munkamegosztás van, hogy ugye vadászatból és gyűjtögetésből élnek alapvetően. A lényeg az, hogy ehhez az életkörülményhez alkalmazkodott az emberi szervezet, mind anatómiailag, mind élettanilag, mind pszichológiailag. Tehát olyan viselkedés elemek, olyan gondolkodási algoritmusok, olyan érzelemszabályozási rendszerek alakultak ki bennünk, amelyek döntően az ilyen vadászó gyűjtegető életmódhoz történő alkalmazkodás során jöttek létre. Tehát, hogy a múltunkban állandóan voltak ilyen ilyen adaptációs kihívások, alkalmazkodni kellett mind a természeti, mind a társadalmi környezethez. Hogy kerüljük el a ragadozókat? Kivel alkossunk szoros köteléket a csoporton belül? Ki az, akit el kell kerülnünk? Kikben bízhatunk? Mi a helyzet a potenciális szexuális partnerekkel? Ezek mind-mind létező, visszatérő, ismétlődő, állandó adaptációs helyzetek, amire a természetes szelekció maga lassúságával válaszol. Itt a lassúság az fontos, mert hogy évezredek, évszázezredek kellenek ahhoz, hogy bizonyos genetikai instrukciók rögzüljenek az emberi genetikai állományban, és bizony ez hosszú időt vesz igénybe. És hát a kultúra meg rendkívül gyors, innen van ez a bizonyos elhangolódás, a fáziskésés. Hát gondoljuk arra, az elmúlt 50 évben micsoda döbbenetes kulturális változások történtek, és valóban az emberi agy az nem tudja ezt lekövetni olyan értelemben, hogy az emberi agy alapvető szerkezeti struktúrái, alapvető folyamatai, azok adottak több ezer év óta. És ezek nem nagyon változnak. Nyilvánvalóan a tanulással persze sok minden alkalmazkodási folyamat segíthető, de alapvetően az emberi idegrendszer, végsősorban az emberi genetikai állomány az elmúlt 10 000 évben nagyon keveset változott.
0: Nos, innen folytatjuk, de ha megengedi, röviden bemutatnám hallgatóinknak. Bereckei Tamás evolúciós pszichológus, Egerben született 1956-ban. Az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem professzora, a pszichológiai doktori iskola vezetője. Kutató biológusnak készült, majd filozófiát is tanult, elsősorban az emberi viselkedés alapvető indítékaival és pszichológiai mechanizmusaival foglalkozik. Fő kutatási területe az önzetlenség és együttműködés problémaköre, emellett a machiavellizmus, a párválasztás, a szülői gondoskodás és a szocializáció kérdéseit is vizsgálja. Számos érdekfeszítő kötet szerzője, a Megtévesztés pszichológiája című művében egyebek mellett arra keresi a választ, átérzi-e a manipuláló egyén áldozata lelki állapotát? Olvas-e a csaló mások elméjében? Az Erény természete című könyvében a szívjóságot, az emberi önzetlenséget tárgyalja evolúció elméleti megközelítésben. A pszichológiának azt az ágát művelem, mondta egy interjúban, ami darwini alapokon nyugszik, és azt keresi, hogy az embernek milyen ősi ösztönei, képességei, hajlamai, sebezhetőségei vannak, amiket magával cipel a jelenkorban is. Elhangolódás című legutóbb megjelent kötetében az evolúciós pszichológia nézőpontjából közelíti meg a jelenkori ember testi-lelki problémáit. Nos hát, ami életmódunk velejáróit, az elhangolódás említett testi-lelki következményeit illeti, milyen civilizációs nyavaják keletkeznek ebből a lemaradásból? Kezdjük talán azzal, ami leginkább megkeseríti az életünket, a mozgás hiánnyal. Szóval, hogy nem éppen jutalmaznia kellene a testünknek, hogy nem mozgatjuk feleslegesen?
1: Hát igen, ez is egy jutalom, mert szerte az élővilágban, így az ember esetében is azért a pihenés, az egy nagyon fontos élettani folyamat, megakadályoz bennünket, hogy fölöslegesen pazaroljuk az energiát olyan dolgokra, ami esetleg nem szükséges, meg hát nyilvánvalóan fel kell tölteni az ember anyagcsere háztartását különböző olyan vegyületekkel, amelyek aztán üzemanyagot jelentenek a szervezet számára. Szóval ez is jutalmazó, hogy az embernek valóban pihennie kell, csak az a probléma, hogy a modern kultúrában ez lett hangsúlyossá, a kényelem és a pihenés, mert hát tele vagyunk olyan eszközökkel, amely tulajdonképpen azt a célt szolgálják, hogy kényelmessé tegyék az életünket. Ha most meggondoljuk, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre nap mint nap, akár a lakásunkban, akár a munkahelyünkön, akkor rá kell jönnünk, hogy alapvetően ezek kényelmi feladatokat látnak el, kényelmi célokat szolgálnak, és nem annyira az alapvető szükségleteinket fedezik. Viszonylag kevés az olyan eszköz, ami az alapvető szükségleteinket fedezné. Valójában az emberi történelem, és most vegyük tágan az emberi történelmet, soha nem volt olyan korszak, eltekintve az elmúlt 50-100-150 évtől, amikor a mozgás nem volt meghatározó. A mozgás a létfenntartás egyik eszköze. Tehát ahhoz, hogy táplálékhoz jussanak az őseink, ahhoz vadászni kellett, gyűjtögetni kellett, földet kellett művelni, állatokat lehet tenyészteni, és így tovább. Ez alól legfeljebb egy szűk elit, egy nemesi elit volt kivétel. És hát a legújabban történik az, hogy ahhoz, hogy táplálékhoz jussunk, elmegyünk egy élelmiszerboltba, vagy egy nagy áruházba, és így tovább sorolhatnám. Szóval megszűnt ez a kapcsolat a mozgás és a létfenntartás között. Ez nagyon fontos. És igazából a kényelem a pihenés vált uralkodóvá. A vadászó gyűjtögetők körében végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy nagyjából a férfiak napi olyan 14 kilométert tesznek meg átlagban, ezt nagyrészt gyaloglással, időnként futással. A nők valamivel kevesebbet, napi 9 kilométert gyűjtögetéssel. Persze nem a hét minden napján, de többségében, tehát a hét 3-4-5 napjában mindenképpen. A WHO jelenlegi, ugye ez az ENSZ-nek az egészségügyi szervezete, a WHO, azt a javaslatot teszi, hogy egy mai nyugati embernek, tehát egy gazdaságilag fejlett ország polgárának heti 150 percet kell mozgással eltöltenie, ami erősebb, mint egy lassú séta, tehát egy közepes iramú séta, és persze mindenféle sporttevékenység. Na most ezt a vadászógyűjtögetők naponta túl teljesítik. Úgyhogy itt óriási diskrepancia van, és hát természetesen a mozgáshiány a számos betegséghez vezet.
0: Tehát akkor mozgás nélkül nem úszhatjuk meg.
1: Igen, pontosan erről van szó. Tehát, hogy valójában miután említettem, hogy a mozgás mindig is nagyon fontos volt az elmúlt évszázadban, évezredekben, évmilliókon keresztül. Ezért aztán egy hihetetlen bonyolult és költséges anatómiai rendszer és élettani folyamat jött létre a mozgásigény kiszolgálására. Tehát az oxigén felvételt segítő hemoglobintól kezdve a szívkamrák izomzatának a vastagságán keresztül, az izomban lévő mioglobinokon és inzulin szabályozáson keresztül rengeteg, tehát borzasztó bonyolult rendszer. Csak az a helyzet, hogy ezt a rendszert fönn kell tartani, ahhoz, hogy egészségesek legyünk. És mivel lehet fönntartani? A mozgással. Szóval ez egy oda-vissza ható oksági folyamat. Egyrészt az evolúció nagyon jól felkészített bennünket a fizikai aktivitásra, létrehozta ezt a nagyon bonyolult és nagyon költséges biológiai rendszert, a szervezetünket, de most csak úgy tudjuk ezt fenntartani, és úgy tudjuk megőrizni az egészségi állapotunkat, ha a mozgás során állandóan stimuláljuk ezt a rendszert. Így válunk egészségessé.
0: Tehát talán kijelenthetjük, hogy természettől lusták vagyunk, de a természetünk azt is megköveteli, hogy bizony megmozgassuk a szervezetünket.
1: Így van, tehát természetesen látjuk az állatvilágban is, mondjuk például a ragadozóknál, hogy rengeteget pihennek. Hát persze, hiszen a vadászat rendkívül sok energiát von el, és időnként ezt az energiát pótolni kell, fel kell tölteni. Az ember is így van, és valamikor ez egyensúlyban volt. Tehát a pihenés és a mozgás egyensúlyban volt, hiszen, még egyszer mondom, fizikai aktivitás nélkül az ember éhen halt volna, nem évezredeken, évmilliókon keresztül. Csak az a helyzet, hogy most viszont olyan kényelmi berendezkedések állnak a rendelkezésünkre, ami lehetővé teszi, hogy egyáltalán nem mozogjunk. És sokan lemondanak erről, nagyon tévesen.
0: És aztán belebetegszünk. No.
1: És aztán belebetegszünk, igen.
0: Hogy lehet az, amennyiben jól értette meg a könyvében olvasottakat, hogy régen a szavannákon nem voltak allergiásak az emberek, mi meg azok vagyunk?
1: Igen, ennek az az oka, hogy nagyon sok mikroorganizmus él bennünk, tehát többszöröse az emberi szervezet sejtjeinek, tehát a sejtek száma nagyjából 10 milliárd, ennek a többszörösét teszik ki azok a vírusok, baktériumok, egysejtűek, gombák, akár férgek, amelyek a szervezetünkben élnek. Ezek okozhatnak gyerekkorban betegséget, általában nem súlyos betegséget, tehát különböző náthát, légzőszervi megbetegedést, hasmenést, egyebeket, de van nekik egy nagyon fontos funkciója ennek a biotópnak, a mikroorganizmusoknak, ennek a készletének, nevezetesen, hogy megedzik az immunrendszerünket. És hogyha ezek valamilyen módon kiürülnek a szervezetből, ott történik a baj. Hogyan örülnek ki a szervezetből? Hát például, hogy a gyermekkorban nem találkozunk velük, mert hogy steril körülmények között növünk fel. De ezen kívül az is oka ennek, hogy túlságosan steril életmódra rendezkedtünk be. A szülők nagyon gyakran óvják a gyerekeiket attól, hogy a földön vagy a porban játszanak, és emiatt aztán ezek a mikroorganizmusok nem kerülnek be a szervezetbe olyan mennyiségben, ahogyan kellene. És ez azért probléma, még egyszer mondom, hogy ezek a mikroorganizmusok segítenek abban, hogy az immunrendszerünket erősebbé tegyék, megedzék. Az a lényeg, hogy ezek megerősítik, felkészítik az immunrendszert, hogy az egyébként ártalmatlan allergénekkel megküzdjön. Mert valójában ezek az allergének tökéletesen ártalmatlanok elvileg, ugye? Tehát egy kutyaszőr, egy macskaszőr, akár egy csípés, a földi mogyoró fogyasztása és virágporok, tehát ezek elvileg nem veszélyes dolgok, és soha nem is voltak veszélyesek az elmúlt történelmi évszázadokban, vagy nagyon-nagyon ritkán. Most viszont veszélyessé válik, mert az immunrendszerünk túlvédekezik, az immunrendszerünk nincs helyesen kalibrálva a mikroorganizmusok által, és éppen ezért túl erős reakciót ad ezekre az allergénekre. Hát valóságos népbetegség most már egész Európában az allergia, a szénanáta, aszma, bőrbetegségek, és sorolhatnám.
2: Anélkül, hogy nagyon alámerülnénk a részletekben, de érdekes lehet itt azért megemlíteni, hogy az őseink nem nagyon voltak rövidlátók, ma pedig tömegeket érint a rövidlátás. Ennek mi az oka?
1: Az ember a múltban ritkán került olyan helyzetben, hogy a szemét megerőltesse. Ahogyan mi megerőltetjük ugye olvasással, a mobiltelefon nézegetéssel, a képernyő nézéssel, itt igazából a közeli dolgok éles látása lesz probléma, ugyanis ilyenkor a szem fénytörő képessége nagyobb az egészségesnél, a szemlencse és a szaluártya domborúbb a normálisnál, ezért aztán az éles kép tulajdonképpen az ideghártya, tehát a retina előtt keletkezik, és életlen lesz ez a kép. Volt erre vizsgálat, de nem találtak igazában szoros kapcsolatot. Tehát a klasszikus vizsgálat a szingapúri gyerekek esetében kimutatták, hogy akik többet olvasnak az átlagosnál, ott gyakrabban fordul elő a rövidlátás. Ma azonban azt találták, hogy azok a gyerekek, akik többet játszanak a szabadban, ritkábban lesznek rövidlátók, független attól, hogy mennyit olvasnak. Igazából a kép nem teljesen világos. Valószínűleg mind a kettő befolyásolja, mind a közelre történő fókuszálás, ami hát valljuk be, leginkább napjaink problémája, illetőleg az is, hogy mennyit tartózkodunk zárt helyen, mozgáshiányos állapotban. Na most ezt nagyon nem lehet tudni még, hogy milyen ingerek váltják ki. Lehetséges, hogy a zárt térbe korlátozottan bejutó természetes fény játszhat itt fontos szerepet, de szóba hozták az erős ultraibolya sugárzást, ami világosabb retinaképet idézhet elő, és hát aki zárt helyben tartozik, az nem éli át ezt. Megint mások dopamin termeléssel hozzák összefüggésbe, szóval nem világos még a kép, de valószínűleg mind a kettő okozza a rövidlátást, mind a közelre történő folyamatos fókuszálás, mint pedig a szabadban történő mozgás hiánya. Na most mind a két dolog nem jellemezte az őseinket. Még néhány száz évvel ezelőtt sem, pláne néhány millió évvel ezelőtt.
2: Na de talán az allergiánál és a rövidlátásnál is fontosabb jelenségkör, ami a stresszhez kapcsolódik. Voltak éppen miért vagyunk most, manapság stresszesebbek, hisz sorban állni és oroszlán elől menekülni nem ugyanaz, hát mégiscsak kevesebb stresszel jár, nem?
1: Hát igen, Az a helyzet, hogy a stressznek van két formája. Az egyik az akut stressz, ami valójában leginkább jellemzi a vadászúj gyűjtögető társadalmakat, és ezen keresztül valószínűleg az egész evolúciós múltunkat. Tehát hirtelen jövő sok hatások, amilyen a nagy hideg, a nagy forróság, a ragadozók támadása, a kígyók megpillantása, és így tovább. Tehát a különböző balesetek, tehát hogy harcolj, hogy menekülj, opciók állnak fönn, a szimpatikus idegrendszer az, ami kiváltja ezeket a menekülési reakciókat, az adrenalinon és más hormonon keresztül, főleg itt az adrenalin szabályozás lehet lényeges. És ez a szervezetet olyan állapotba hozza, hogy valóban megküzd ezekkel a benyomásokkal. Tehát, hogy szívverésünk fokozódik, a vér az emésztőrendszerből az izmokba áramlik, és ha növekszik az összetett szénhidrátok, tehát mondjuk a glikogénnek a lebontása egyszerűbb cukrokká, hogy azt el lehessen égetni, és akkor nagyobb izommunkát lehet kifejteni ilyen esetben. Oké. Ma is van ilyen krónikus stressz természetesen különböző hatásokra, egy sikertelen vizsga, egy párkapcsolat meglazulása, és itt van. De ami jelen pillanatban, hogy mondjam, nagyobb problémát jelent, az a krónikus stressz, az elhúzódó stressz, ami egy párkapcsolati válság, ami válással fejeződik ki, egy hozzátartozó, közeli hozzátartozó halála, a munkaerőt történő elbocsátás, és így tovább. És hát rengeteg dolog van, ami ugye permanensen, folyamatosan találkozunk olyan stressz helyzetekkel, ami mondjuk az autóvezetéssel, az unalommal, a bürokráciával, az alárendeségünkből és számos más dologban fakad. Azt akarom mondani, hogy itt egy más típusú konfliktus kezelés jön létre, nevezetesen itt már a kortizol szabályozás jelenik meg. A kortizol, amely úgy működik, hogy a szervezet utolsó energiatartalékait is felhasználja. Tehát a kortizol az nem viccel. Az minden a szervezetnek felfüggeszti mindazokat a működését, amely nem fontos, nem alapvető. Tehát például az emésztést és a szexualitást. Csökken a libidó, csökken az étvágy, stb. És ugyanakkor pedig mindent mobilizál arra, hogy a szervezet megfelelő választ adjon ezekre a kihívásokra. A kortizolnak a legfontosabb negatív hatása, hogy csökkenti az immunrendszernek a hatékonyságát. És valóban ez egy óriási probléma, mert a stressz hatására csökkenő immunrendszer védtelenné teszi a szervezetet a fertőzésekkel szemben. Nem véletlen, akár itt egyetemi, ugye egyetemen dolgozom, hát azt tapasztalom, de tudományos folyóiratokban is ezt olvasom, hogy egy nagyon kemény vizsgaidőszak, több hétig tartó vizsgaidőszak után a diákok tucatszám betegednek meg, tudnék akkora épül le a stressz hatására, akkor épül le az immunrendszer, olyan mértékben, hogy utat nyit a különböző fertőző betegségeknek, influenzának, emésztőrendszeri megbetegedés, és így tovább. Tehát, hogy a lényeg az, hogy a mi társadalmainkban a civilizáció keretei között valójában nem természeti hatásokkal kell leginkább megküzdenünk. Nem attól szorongunk, hogy megmarnak a kígyók, meg ellenséges törzsek hatolnak a lakásunkban, nem talán ragadozók, hanem az, hogy elhagy a párunk, az, hogy a főnök éveken keresztül megaláz bennünket, az, hogy nem bírjuk elviselni a nagyvárosi élet nyomasztó terhét kognitív és érzelmi értelemben. Szóval, hogy ezek azok, amik stresszet jelentenek, krónikus stresszt, és ezek betegítenek meg, és ennek a hatása, hogy mondjam, ez eredetileg, ez egy hasznos dolog, ez a kortizol, mert valóban a szervezetet arra hangolja fel, hogy minden anyagcsere folyamatát a szervezet rendelkezésére bocsássa. De valóban el kell vonni ezt az energiát, többek között az immunrendszerből vonja el az energiát, és lehet lehetővé teszi, sebezhetővé teszi az embert ilyen értelemben.
2: Folytatjuk a beszélgetést Bereckei Tamás evolúciós pszichológussal, és még talán egy pár mondat erejéig maradhatnánk a stressz témakörénél. Egyrészt, hogy státuszkülönbségekkel is egybevethető, hogy valaki mennyire stresszes, ez érdekes, bár láttunk ugye már kiégett menedzsert, de azt mondja, igen, hogy igen, akik... Igen. Hát a hierarchia, a munkahelyi hierarchia alján vannak, azokat jobban sújtja a stressz?
1: Igen, igen, ez egy érdekes dolog. Egyébként az állatvilágban is megfigyelhető. Tulajdonképpen onnan vették a kutatók a példát, hogy nézzék meg. Ugye az állatvilágban van egy dominancia hierarchia, és azt találták majmoknál például, hogy bizony az alárendelt helyzet, a kiszolgáltatottság, az növeli a kortizol szintet, és csökkenti a szerotonin szintet. Tehát növeli a stressz hormont, és csökkenti a boldogság hormont. És különböző fertőzéseknek nyit kaput. És megnézték 16, nem kevesebb, mint 16 ezer brit tisztségviselőnél, ezek olyan nagy cégeknél és irodaházakban dolgoztak, és megnézték a portástól kezdve az egyszerű munkavállalókon keresztül a középvezetők, igazgatók, stb. Egészségügyi mutatóit. Ez egy hosszú évekig tartó vizsgálat, és főleg a szív- és keringési betegségekre voltak kíváncsiak, tehát agyvérzésre, infarktusra és egyéb más betegségekre, és meghökkentő, ugye valóban az a kép élt az ember tudatában, hogy a vezetők, akik napi 8 órán többet dolgoztak, rendkívül nagy felelősség terheli a vállukat, sok emberrel kell foglalkozniuk, tehát hogy őket éri a stressz leginkább. Őket is valóban, de úgy tűnik, hogy sokkal jobban az alárendelteket, szóval az derült ki, hogy az egyszerű munkavállalók sokkal gyakrabban betegszenek meg, mint a magas beosztású főnökeik ezekben a betegségekben. Még ráadásul, ami igazán meglepő volt, ez akkor is érvényes volt, hogyha a különböző kockázati elemeket kontrollálták, tehát megnézték, hogy ki az, aki sokat iszik, dohányzik, keveset mozog, és így tovább. Tehát, hogy azt találták, hogy egy alacsony beosztási hivatalnoknak nagyjából négyszer akkora esélye van az infarktusra, mint az igazgatónak. De azt is találták, hogy a foglalkozás státusz ez jobban előrejelzi ezeknek a betegségeknek a megjelenését, mint mondjuk a dohányzás, az alkohol vagy az elhízás. Tehát, hogy egy sovány nem dohányzó portás akkor is nagyobb kockázatnak van kitéve, mint az igazgató, ha az igazgató dohányzik, kövér és magas a vérnyomása. Ez nagyon-nagyon meglepő eredmény volt, azzal hozták összefüggésbe, hogy az alsóbb munkakörökben dolgozó, az alacsonyabb státusszal rendelkező, alacsony foglalkozási státusszal rendelkező emberek nem urai saját maguknak, nem kontrollálják az életfeltételeiket. Mindig más mondja meg nekik, hogy mit csináljanak. Elsőben persze a főnökeik. Itt egy zárójeles megjegyzés hagyd tegyek azért, szóval, hogy mi büszke vagyunk arra, hogy legalábbis a gazdaságilag fejlett társadalmakban, tehát itt Európában és Amerikában óriási szabadságnak vagyunk a részesei, és hogy tulajdonképpen ez a személyi szabadság, ez az egész életünket is áthatja. És ez biztosan így is van, de azért gondoljunk bele, hogy a nyugati polgárok nagy részének is megmondják, hogy mit csináljon nap mint nap. Akár a főnökeik, akár a családban valaki, akár a tanáraik. Szóval, hogy mi sem vagyunk teljesen urai az életünknek, mi sem kontrolláljuk minden szegmensében az életünket. De bezárva a zárójelet, itt is azt találták, hogy valószínűleg ez egy óriási stresszfaktor, ez a fajta kiszolgáltatottság, az tehát, hogy mások hoznak helyettünk döntést. Tehát, hogy hiányzik a saját életünk feletti kontroll.
2: Nos, a stressztől már csak egy lépés a depresszió. Ugye elődeink között is voltak kedélybetegek, tehát ez nem csak ilyen modern dolog, de azért körünkben gyakoribb a depresszió. Ennek mi az oka? Például az előbb elmondottak?
1: Ez abszolút így is van egyébként, valóban így van. A depresszió az egy nagyon súlyos népbetegség, az egyik leggyakoribb mentális betegség, és hát meg kell nézni a statisztikákat, az elmúlt 50 évben ijesztően emelkedett azoknak a száma, akik szakemberekhez fordulnak, és ezeknél lényegesen nagyobb azoknak a száma, akik hosszú időn keresztül kedélybetegek. Nem kerülnek szakemberek elé, talán nem is lépik át azt a diagnosztikai kritériumot, ami alapján ők kezelésre szorulnak, de hogy tartósan rossz kedvűek, nyomottak. Itt azért meg kell különböztetni a negatív kedélyállapotot, tehát a szomorúságot, lehangoltságot, ilyesmit, rossz kedvet, a klinikailag megállapított, diagnosztizált depresszióval, aminek több klinikai formája is van, ebbe azért nem mennék bele, de az biztos, hogy a mi patológiás depresszió általában onnan indul azokból a negatív kedélyállapotokból, abból a rossz közérzetből, amit sokan tapasztalunk egyébként, és nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy általában az emberek olyan okok miatt zuhannak mély depresszióba, klinikai értelemben vett patológiás depresszióba, amely egyébként mindannyiunkat érint. Tehát, hogy a vizsgálatok többségében nem találtak olyan traumatikus tényezőt a depressziósok múltjában, amely ne lenne jelen más embereknél, akik nem lettek depressziósak. És ennek az az oka egyébként, hogy fiatal korban, gyerekkorban úgy tűnik, a szervezet sebezhetővé válik olyan negatív hatások hibás kezelésére, amely negatív hatások más embereket is érnek, de nem sújtanak ennyire. Két dologról van itt szó, egyrészt a génekről. Úgy néz ki, hogy a depresszió erőteljesen öröklékeny, ilyen 50-60%-ban öröklékeny, ami azt jelenti, hogy a depresszióra való hajlam egyéni különbségeinek minimum 50%-a gének működésére vezethető vissza, és 40-50%-a környezeti hatásokra. Ez az egyik. A másik pedig a gyerekkori traumák, ami lehet egy közeli hozzátartozó elvesztése, vagy egy bántalmazás, számos egyéb dolog. És ez a kettő, a gyerekkori környezet és a gének sebezhetővé teszik az embereket, hogy most már, nem azt mondom, hogy bármilyen, de hogy általános negatív hatásokra is egy nagyon mély kedélybetegséggel, egy nagyon mély depresszióval válaszoljanak. Természetesen itt nagyon sokféle dolog lehet. Ezekbe talán most nem mennék bele.
2: Minden esetre utalt rá, vagy mondjuk, hogy sok a depressziós, de párhuzamosan az is igaz, hogy hát sok apróságra ilyen pszichiátriai diagnózist aggatunk, és hát elfeledkezünk arról, ami számomra itt az önkönyvéből a legérdekesebb, vagy hát igen, az egyik legérdekesebb üzenet, hogy a rossz kedvtől nem kell félni, tehát a rossz kedv, annak megvan a maga evolúciós háttere is. Nem szabad bánkódni azon, hogy az ember bánkódik.
1: Igen, nagyon jó, hogy a terápiában ezt fel is használják egyébként, hogy a modern szemléletű pszichológusok és pszichiáterek, amikor próbálják azt megértetni a betegekkel, hogy a rossz kedv, a negatív kedélyállapot az emberi természet szerves része. Tehát, hogy ez egyáltalában nem valami fajta kisiklás, ez nem valami fajta patológia, hanem egy szükséges dolog olyan helyzetben, amikor nem tudunk célt elérni, tehát amikor nem tudjuk fenntartani a munkahelyünket, nem tudjuk fenntartani a párkapcsolatunkat, amikor megbukunk a vizsgákon, és így tovább. És ilyen esetben jobb visszavonulni, egy kicsit hátrébb lépni, egy kicsit passzivitásba süllyedni, messzebbről ránézni a dolgokra, nem elhamarkodottan cselekedni. És ezzel sokkal inkább, túl lehet lendülni a problémákon, mint akkor, hogyha céltalanul és sikertelenül újra és újra megpróbálkozunk ezeknek a konfliktusoknak a megoldására, miközben tudjuk, hogy nem fog menni, nem fogjuk tudni visszaszerezni az állásunkat, nem fogjuk tudni visszaszerezni a feleségünket vagy a férjünket, hanem akkor érdemes igen valamennyi ideig visszavonulni egy akár apatikus állapotban, vagy legalábbis egy negatív idegállapotban távolról ránézni ezekre az eseményekre.
2: És addig is megóvjuk magunkat a felesleges erőkifejtéstől. No, de nem beszéltünk még a magányosságról, amely a szociális életünk egyik fő elhangolódási pontja, és hát nem ritkán a depresszió fő okozója is. De ennek is van ugye evolúciós háttere, mert hogy ugye nagyvárosokban élünk, mondjuk így, vagy legalábbis olyan tempót diktálunk a saját életünknek, vagy az életünk olyan tempóval jár. De hát ez a zsúfoltság, ez ugye érzelmi és kognitív túlterhelést jelent, de ez meg nem éppen a visszavonulást teszi szükségessé? Szóval hogy van az, hogy a magány részben szükséges, de mégis árt?
1: Igen, itt tulajdonképpen kétfajta magányról van szó. Az egyik magány, ami valójában hasznos, legalábbis a modern kultúrához való alkalmazkodás során jön létre. Ugye a természeti népek, törzsi társadalmak, vadászfogyűjtögető társadalmak embere egy kis létszámú közösségben él, általában rokonok veszik körül, és nem élik át azt a hihetetlen túlbúrjánzó inger mennyiséget, amit napjaink főleg nagyvárosi polgára tapasztal. Ez mind kognitíve, mind érzelmileg nagyon megterel bennünket. Feszülté válunk tőle. Elég, ha egy napunkra gondolunk, az utazásainkra, a munkahelyeinkre, és így. És az ember, a modern ember szükségét érzi annak, hogy ideig, óráig elvonuljon. Még a leginkább extrovertált, a leginkább társaságra vágyó ember is többnyire és időnként szükségét érzi ennek, hogy feltöltekezzen, hogy egy picit magányos legyen, elvonuljon, vegyen kezébe egy könyvet, vagy csak úgy egyszerűen leül egy karosszékre, és végig gondolja a napját. Ez egy nagyon egészséges dolog, és tulajdonképpen a modern civilizációhoz való alkalmazkodást szolgálja. Ettől eltér az a fajta magány, amire rákényszerülünk, mert olyan a helyzetünk, az életmódunk, az életkorunk, és így tovább, hogy elszenvedünk egy társas izolációt. Már korábban 20-30 éve megkondították a vészhangot, hogy például a skandináv háztartások felében egyetlen ember él, és azóta a helyzet nem javult, tehát, hogy egész Európában 30-50% között van az egy személyes háztartásoknak a száma. Ezek nem csak idős emberek, hanem olyan emberek is, akik valamiért valahogyan nem találnak társat, barátot, és így tovább. És ez nagyon veszélyes, mert az evolúció nem készített fel bennünket erre. Az ember mindig is társaságban élt, mindig is egy társadalmi közegben, és persze a család nagyon fontos volt mindig is. És valóban még olyan vizsgálatok is vannak, hogy a negatív ingereket feldolgozó agyi struktúra, az amigdala erőteljes működésbe kezd, és egyébként a tömege meg is növekszik azoknál, akik ilyen társas deprivációban, ilyen társas elszigeteltségben él. Úgyhogy ez nagyon veszélyes. Valójában néztek is olyan vizsgálatokat, nézték, hogy például azok az emberek, és ezt egy több ezeres mintán vizsgálták, azok az emberek, akik átestek már agyvérzésen vagy infarktuson, azok milyen módon milyen arányban, milyen gyorsasággal, milyen valószínűséggel gyógyulnak meg. És akkor megnézték persze a gyógyszerhasználatukat, az, hogy nyúlnak-e alkoholhoz, az, hogy dohányoznak, az, hogy mennyit mozognak, és így tovább. És ezek persze mind-mind befolyásolják a rehabilitációt, a betegségből való felépülésnek az esélyét. De mindközött a legfontosabb tényező mégiscsak az, hogy tudják-e segítségül hívni a családtagjaikat? Tudnak-e támaszkodni a családra, mint segítőre, aki beszerzi a gyógyszerüket, ellátja őket élelemmel, biztosítja meg fő mozgásokat, és egyáltalán olyan érzelmi légkört biztosít a számukra, amely segíti a felépülésüket. Ez az egyik. A másik, hasonlóan fontos tényező, hogy mennyire tudnak részt venni közösségek munkájában. Ezek lehetnek egyszerű civil közösségek, és lehetnek vallási közösségek is, ahol bevon, lehet egy énekkar, lehet egy idős tánc próba, és így. Tehát, hogy bevonódnak egy közösségi aktivitásba, és ez jelentősen javítja a felépülésnek az esélyét. És megdöbbentő adatok vannak. Szóval azok a 60 évnél idősebb emberek, akik tartósan legalább 3 vagy 5 évig egy ilyen társas izolációban élnek gyakorlatilag egyedül, azoknál 30%-kal növekszik a halálozás valószínűsége ebben az 5 éves tartományban. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, és erre nagyon kell vigyázni.
2: A magány elől sokan az alkoholhoz nyúlnak, és hát a könyve is egy külön fejezetet szán a függőségek problémáinak. Mi áll a hátterében, abból kiindulva, hogy bódítószereket mindig is fogyasztottak az őseink, akkor mi változott?
1: Igazából 3 dolog változott. Egyrészt ezeknek a ajzószereknek a mennyisége, ugye gyakorlatilag mindenhol hozzáférhető. A másik, ezeknek a hatékonysága, a dózisa. Ugye a régi ajzószerek növényi hatóanyagokból készültek, a mágból, kokacserjéből, stb. Ma meg szintetikus módon állítják elő a legerőteljesebb dózisú hatóanyagú szereket. A harmadik, talán a legfontosabb az az, hogy régen, mai vadászatgyűjtőkettőknél is látjuk ezt, közösségi szabályozás alatt állt a szerhasználat. Ami azt jelenti, hogy pontos szabályok vonatkoztak arra, hogy ki, mikor, hogyan, milyen szereket használhat. Tehát általában ez törzsi rituálék keretében használtak ilyen ajzószereket, vagy a törzsfőnök használt olyan pszichoaktív szereket, amely kapcsolatot teremt az ősök birodalmával, és így tovább. Ma pedig az egyéni döntés eredménye, semmilyen közösségi szabályozás nincsen, ha csak a büntetést nem gondoljuk ennek. Természetesen az is egy közösségi szabályozás, de valójában az egyén dönt arról, hogy kihez fordul, és milyen szert használ, milyen erősségű szert, és azt milyen gyakran. Szóval, hogy itt valójában a közösség szabályozása azért nem működik. És ugye ez a fő ok. De hogy mégis miért sebezhető az ember, az meg azért van, mert valójában ezek a kábítószerek kihasználják az agy normális érzelemszabályozó rendszerét, és ugye az ember érzelemszabályozását nagy mértékben befolyásolják az úgynevezett ingerület átívő anyagok, tehát dopamin, szerotonin, noradrenalin és különböző más vegyületek. Ezek úgy fejtik ki a hatásukat, hogy például a középagyban termelődnek, és meghatározott receptorokhoz kapcsolódnak, és akkor mondjuk a dopamin egy örömet, egy megelégedettséget hoz létre. Mikor? Akkor, amikor a szervezet valamilyen értékes erőforrás birtokába jut. Tehát például egy jó táplálékhoz, egy jó szexhez, egy jó kapcsolathoz, társas kapcsolathoz, ahol alapvetően bizalmi viszony alakul ki. Na most a kábítószerek anélkül hozzák létre ezt a hatást, hogy ténylegesen birtokába jutottunk volna a valóságos erőforrásokhoz. És ezt azért tudják tenni, mert ugyanazokhoz a receptorokhoz tudnak kapcsolódni, mint a szervezetben termelődő ingerület átvívő anyagok. A dopamin, a szerotonin, a noradrenalin. Tehát, hogy azt is mondhatnám, hogy manipulálják az agyi érzelemszabályozási mechanizmusokat, és boldogságot hoznak létre akkor, amikor ez semmi nem indokolja, mert a szervezet nem jut hozzá semmihez. Sőt, megakadályozza a szervezetet, hogy ezeket az erőforrásokat ő megszerezze, hiszen aki függővé válik, az már igazában nem táplálkozik, vagy éppen csak nem keres társas kapcsolatokat, és folytathatnám.
2: No, még maradt pár percünk, talán belefér még másfél kérdés, bár alig hiszem, hogy lesz alkalmunk kifejteni, de szóval arról beszélgettünk egész eddig, hogy elhangolódott a genetikai múltunk, illetve hát a kulturális fejlődésünk. Ez a kettő szinkronba hozható, az evolúcióban bízhatunk, hogy majd bepótolja a lemaradást, vagy inkább ránk vár a feladat, hogy a saját életünkben ezt valahogy ellensúlyozzuk.
1: Hát ez utóbbi. Az a helyzet, hogy az evolúció működése nagyon meglassult. A legtöbb területen meg is állt, mert hogy igazában nincs meg az a genetikai változékonyság. Pontosan megvan a genetikai változékonyság a mai népességekben is, csak hogy ez nem kapcsolódik össze túlélési és szaporodási mutatókkal. Tehát, hogy az, hogy valaki bizonyos genetikai hajlamokat, képességeket, motivációkat hordoz, nem biztos, hogy sőt általában ez nem befolyásolja az utódszámot, a gyerekszámot. Mert ez az evolúciónak a valuta árfolyama. Azok a viselkedés elemek, azok a gondolkodási algoritmusok, azok az érzelmi szabályozások jöttek létre, amelyek valahogyan befolyásolták őseink túlélési és szaporodás sikerét, végső soron a genetikai átvitelt, tehát az, hogy a következő generációban hogyan jelennek meg ezek a gének. Nem jöttek létre olyan viselkedésformák, amelyek hatására csökken a következő generációban az utódszám. És hát pontosan ez a probléma, hogy ugye a modern technológia, higiénia, orvostudomány valójában olyan viselkedésformákat és olyan rendellenességeket is orvosol, amelyek a múltban biztos, hogy halállal végződtek volna, és ne olyan nagy dolgokra gondoljunk például egy magas vérnyomásra, gondoljunk egy rövid látásra, nem tud elugrani a rátámadó rinocérosz elől. Gondoljunk a cukorbetegségre, és így tovább. Gondoljunk nemecsekernő halálára. Ezek mind olyan dolgok, amiket ma játszva orvosolunk. Akár az életmódunkkal, akár az orvosi beavatkozással. Szóval, hogy nincs meg a túlélésnek és a halálozásnak, végsősorban a szaporodásnak az a változékonysága, amely a múltban megvolt. És emiatt az evolúció lényegesen meglassult. Persze, de azt lehet tudni, hogy az elmúlt 10 000 évben, tehát a letelepült életmódra való áttérés következtében csak néhány gén változott meg, például amelyek a felnőttkori tejcukor lebontást hozták létre, az, hogy felnőttkorban is mi meg tudjuk emészteni a tejet például. De ez nem sok, ez néhány anyagcserét szabályozó gén, és semmilyen más nagyobb változás nem történt az emberi genotípusban. Ma nem tudjuk pontosan, hiszen nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre egy emberöltő alatt, 20-30-40 év, és hát az evolúció az évezredekben, minimum évezredekben működik. Arra vannak óvatos becslések, hogy például a testmagasságra, mintha történne szelekció, tehát a testmagasság növelésére, mintha működne egy evolúciós folyamat. Ez nem biztos, de gyanítható. De alapvetően nem. Úgyhogy ez a második opció áll rendelkezésünkre, amit javasolt, tehát, hogy nekünk kell megoldásokat létrehozni, hogy csökkentsük az elhangolódás káros következményeit.
2: És akkor valóban a lehetetlen kérem öntől, mondjuk egy percben, mit javasolna? Mozogjunk, és Táplálkozzunk egészségesen?
1: Persze, igen. Valójában ez a könyv, az Elhangulat című könyvem csak nagyon kevés javaslatot hoz, de azért minden fejezet végén van néhány javaslat, és lehetséges, hogy a következő könyvem talán ezt bővítené, vagy ezt hangsúlyozná, de valóban, tehát mondjuk a mozgás rendkívül fontos. Ez valóban nélkülözhetetlen az egészséges ember. Tehát a mozgás nem úgy kell fölfogni, mint egy desszert, tehát ami még jobbá teszi a szervezetünket, vagy a közérzetünket. Ez is persze, hanem egyszerűen a normális testi működést befolyásolja. De ugyanígy a táplálkozás, na erről van a mai embernek a legtöbb tudása, és itt már tényleg nagyon pozitív változások történtek az elmúlt 20-30 évben. Az emberek elkezdtek tudatosan választani a táplálékfajták között. Néha ez túlhajtásban is megjelenik, amikor például valaki abszolút módon mentesíti magát a hústápláléktól. Ez természetesen nem probléma a mai korban, amikor mindenféle fehérjéhez hozzájutunk, de semmi sem igazolja, hogy a növényi táplálkozás az jobban hozzájárulna az egészségünkhöz, mint a mértékletes hústáplálkozás. Szóval, hogy itt azért vannak túlhajtások, de egészében véve azt lehet mondani, hogy ebben nagyfokú változás történt, a nyugati polgár tudatosítja magában, hogy nem lehet szerint.

0: És így tovább. Szóval sokféle dolog van, amiben tehetünk. Ez a könyv talán erre mozgósít bennünket, de hát ezt persze tovább kell gondolni, hogy milyen konkrét megoldásokat tudunk hát mozgósítani saját egészségünk, jólétünk és jó közérzetünk megteremtése érdekében.
1: És hát az olvasással az ember, ha jól értettem, egy picit kockáztatja a rövidlátást, de higgyék el, hogy érdemes kezükbe venni. Bereckei Tamás.
0: Igen, hogyha ez megfelelő mozgással párosul, tehát itt mindig a költséghaszon elvet kell figyelembe venni, tehát a szénhidrátfogyasztás sem baj önmagában, hogyha a vérbe jutó glükózt sporttal, folyamatos sporttevékenységgel az ember elégeti. Tehát itt kölcsönhatásokról van szó, hogy ha az egyik oldalon vétkezünk, akkor a másik oldalon ezt hogyan lehet orvosolni?
1: Na csak oda szerettem volna kiukadni, hogy azért csak bátran vegyék kezükbe Bereckei Tamás evolúciós pszichológus elhangolódás című könyvét. Professzor úr, köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Nagyon szívesen!
1: Kedves hallgatóink, ez volt heti társalgó műsorunk 87. adása. Bereckei Tamás evolúciós pszichológus, a Pécsi Tudományegyetem professzora volt a vendégünk. A Szabad Szóműves Páholy a jövő héten is várja önöket, ugyanekkor, ugyanitt a Pátria Rádió hullámhosszain. Műsorunkat kedden a 13 órai hírek után megismételjük, de visszahallgatható lesz a patria24.stvr.sk oldalon is. Zsabka Levent és Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: Ezúttal a Rimaszombati Gömör Kishonti Múzeum művészet történészével beszélgetek, aki nem feltétlenül úgy indult el gyerekként, annak ellenére, hogy a művészetek iránt már akkor érdeklődést és tehetséget mutatott, hogy egyszer majd egy múzeumban dolgozik, műtárgyakkal foglalkozik, kiállításokat rendez, kutat, de útja végül mégis ide vezetett. Műsorunkban ezt az utat járjuk végig. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: 7 éves szünet után találkozik újra Kína és India vezetője. Vladimir Putin szerint az európai katonák ukrajnai jelenléte háborút jelentene. Több felé megélénkül az északi szél. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Martina Simkovicsová kulturális miniszter komolyan veszi azokat a sajtóértesüléseket,

0: amelyek szerint a művészeti alap két tanács tagjánál összeférhetetlenség merülhetett fel a Musica Nobilis fesztivállal kapcsolatban. A miniszter bekérte a szükséges információkat és hangsúlyozta, a közpénzek elosztásánál mindenkire ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkozniuk. Egyelőre nem akar előzetes következtetéseket levonni, a további lépésekről a vizsgálat eredménye alapján döntenek. Oroszország energetikai, külügyi és természeti erőforrásokért felelős minisztériumainak képviselői is részt vesznek a G20 jövő heti energetikai találkozóján az amerikai Houstonban. A szeptember 14-e és 16-a között rendezett tanácskozáson a globális energiabiztonságról, az energiaárak megfizethetőségéről, valamint az energetikai infrastruktúráról és ellátási láncokról tárgyalnak. Oroszország az ukrajnai háború ellenére továbbra is a G20 tagja. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közben jelezte, ha Vlagyimir Putyin részt vesz a decemberi Miami G20 csúcson, kész lenne találkozni vele. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az európai katonák Ukrajnába küldése háborút jelentene Oroszországgal. Putyin az európai vezetők azon felvetéseire reagált, amelyek szerint egy esetleges jövőbeli béke megállapodás után európai katonák is részt vehetnének Ukrajna biztonságának a garantálásában. Az orosz elnök közben azt állította, hogy Moszkva nem fenyegeti Európát, és nincs ok a konfliktust kezdeni az európai országokkal. Oroszország 2022. februárjában indított teljes körű háborút Ukrajna ellen, és azóta többször figyelmeztetett arra, hogy a nyugati katonák ukrajnai jelenlétét vörös vonalnak tekinti. 7 éves kihagyás után érkezett Indiába Xi Jinping kínai elnök, hogy részt vegyen a BRICS csúcson és kétoldalú tárgyalást folytasson Narendra Modi indiai miniszterelnökkel. A két ázsiai nagyhatalom kapcsolatai 2020-ban romlottak meg súlyosan, amikor katonai összecsapások történtek a vitatott himalájai határon. A konfliktusban 20 indiai és 4 kínai katona halt meg. Peking most jelezte, hogy hosszú távon és stratégiai szemlélettel szeretné fejleszteni a kapcsolatokat, miközben a két ország igyekszik kezelni a fennmaradó nézeteltéréseket. Donald Trump amerikai elnök két napos írországi látogatásra érkezett. Dublinban találkozik Catherine Connolly ír elnökkel és Michael Martin miniszterelnökkel, majd ellátogat a saját tulajdonában lévő Dunvegi golfközpontba, ahol megtekinti az Irish Open utolsó fordulóit. A látogatás kapcsán felmerült az összeférhetetlenség kérdése is, mivel Trump magánüzleti érdekeltsége és elnöki programja ezúttal szorosan összekapcsolódik. Írország mintegy 20 millió eurót fordít a látogatás biztosítására, és több mint 4000 rendőrt mozgósítottak. Októberre halasztották az Izrael és Libanon közötti tárgyalások következő fordulóját, amelyet eredetileg szeptember elején tartottak volna Rómában. A két ország ugyan nem tart fenn diplomáciai kapcsolatokat, nagyköveti szinten mégis egyeztet a júniusban létrejött keretmegállapodás végrehajtásáról. Ennek része a Hezbollah lefegyverzése, valamint az izraeli csapatok fokozatos kivonása Dél-Libanon egyes térségeiből. A tárgyalások elhalasztását egy nappal azután jelentették be, hogy Izrael nagyszabású robbantással megsemmisített egy alagútrendszert Dél-Libanonban.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős időnk van, elszórtan ez zápor, eső is kialakulhat főként északon, a Tátrában pedig akár havaszhat is. A hőmérséklet 13 és 23 fok között alakul, többfelé megélénkül az északi szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Kassa-Peresnél a központ felé vezető úton trafipaxra számítsanak. Pozsonyban karbantartás miatt mindkét irányban lezárták a D2-es autópálya Szitjin alagútját. A terelő út a Patronkán keresztül vezet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. 3 fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ray.slovnaftmove.sk. Keleten a helyzet, köteles Szabolcsal.
2: Most itt ülünk a Bogácius János közkönyvtárban Kassán, a beszélgetőtársam pedig Ondrej Sik Tamás, szakkönyvtáros, akit először is köszöntök, és köszönöm, hogy itt fogadott, és hogy itt beszélgethetünk.
3: Én is köszönöm, hogy eljöttél, köszöntöm a hallgatókat.
2: Mikor kezdett el téged érdekelni a történelem, ugyanis nem csak szakkönyvtáros vagy, hanem végzettséged szerint történész is, és tulajdonképpen mind a két területen eléggé aktív vagy. De mikor kezdett el téged érdekelni a történelem?
3: Hát a történelem iránti érdeklődésem már a gyermekkoromban kezdődött. Klasszikus mesék helyett sokkal jobban szerettem hallgatni dédnagyszüleim és nagyszüleim beszélgetéseit a régmúlt időkről. Főleg a hadtörténelem és a régi fegyverek érdekeltek. Így emlékezetemben leginkább azok a történetek maradtak meg nagyszüleim után, amik a második világháborúval foglalkoztak, például a frontátvonulásról, arról, hogyan menekültek és rejtőzködtek a pincékben, vagy arról például, ahogy a dédnagypapám eltűnt a keleti fronton, mint katona.
2: Akkor ő már nem is jött haza?
3: Nem. Nagyapám ő például háború után még nem volt 18 éves, és elhurcolták Málenki robotra. Erről persze ő nem igen sokat beszélt később, de azért megemlített néhány dolgot, ami így megmaradt az emlékezetemben. Gyerekkoromban ez a hadtörténelem iránti szenvedélyem abban is megmutatkozott, hogy jóformán dokumentumfilmeken, háborús, illetve történelmi filmeken nőttem fel, tehát ezeket jobban szerettem nézni, mint a meséket.
2: De ezek még a partizán filmek voltak, vagy te már 89 után néztél filmeket?
3: Ezek inkább már 89 utáni filmek, tehát nem csak hazai gyártmányú filmek, de főleg ilyen hollywoodi, vagy európai filmek. A másik nagy gyerekkorom óta tartó szenvedélyem azok a várak voltak. Már általános iskolában egyfolytában a könyvtárakat bújtam, főleg a már nem létező Perényi, tehát a szülőfalom falusi könyvtárát, illetve később a nagyidei könyvtárát, ahol egyebet nem csináltam, csak a váras könyveket keresgéltem, amiket aztán állandóan olvasgattam szünidőben, illetve amikor szabadidőm volt, akkor állandóan jegyzeteltem belőlük, rajzokat készítettem. Ez is egy nagy szenvedély volt, ez persze megmaradt máig valamiféleképpen, valamilyen formában. Például emlékszek arra is, hogy ilyen iskola kirándulások alkalmával, például Krasznahorkán vagy egyéb, vagy Szepesi várban, azok kevés gyerekek közé tartoztam, akik jobban örültek a múzeum látogatásnak, valamilyen tárlatvezetésnek, mint például a Krasznahorka alatti vár alatt található gyermekattrakcióknak, meg körhintáknak, meg hasonló dolgoknak.
2: Akkor gondolom az iskolában a történelem volt a kedvenced.
3: Eleinte én nem is nagyon kedveltem a történelem, mint tantárgyat, mondjuk az alapiskolában, ez csak később úgy kezdett kibontakozni. Mindig is régi szerettem volna lenni, de ez viszont főleg a gimnázium éveim alatt megváltozott, és akkor úgy döntöttem, hogy tehát inkább a történelem szakot választom, amit aztán az Eperjesi Egyetemmel is végeztem. Bár hobbiként továbbra is nagyon kedvelem a régészetet, illetve az őstörténetet.
2: De ez azért a történelem meg a régészet az ilyen határterület.
3: A régész nem csak az őstörténettel foglalkozik, a régész manapság 20. századi régészet is van, és szorosan összefügg a két dolog. Jó tudni a régészeti összefüggéseket is, és a történeti. És a legideálisabb az, ha össze tudja kapcsolni az ember a két dolgot, például valamilyen régészeti leleteket párhuzamba tud hozni valamilyen történelmi eseménnyel.
2: Ha jól számolok vissza, hogy az Eperjesi Egyetem akkoriban lehetett ilyen friss alapítású egyetem, a te generációdból így nagyon sokan ott végeztetek, és valamitől volt egy ilyen felfutás az Eperjesi Egyetemnek is, meg a történészeknek is, és sok férfi történész, mert ez a szakma is ilyen nőiesedik el, és ott sokan vagytok, akik onnan kerültetek ki.
3: Az előttem valók azok voltak ilyen erősebbek, bár az igaz, hogy amikor én elkezdtem a tanulmányaimat, ez 2005-ben volt, voltuk az első olyan évfolyam, ahol csak tisztán történelem szak nyílt. Az előtte való azok többnyire ilyen kombináció, tehát történelem és valami más tantárgy, mint pedagógiai irány.
2: És megmaradt a várakból, vagy a fegyverek szeretetéből bármi?
3: Például most, mint könyvtáros, sokszor készítünk mindenféle kiállításokat, és ez éven például volt ilyen kisebb könyvkiállítás a Kassa megyei várakról és kastélyokról például. Tehát ez így szakterületemben is megmutatkozott valamiféleképpen.
2: Kedvenc Kassa megyei várad?
3: Kifejezetten kedvenc váram nincs, de mondjuk ugye a kelet-szlovákiai, mai kelet-szlovákiai várak azok úgy közelebb állnak hozzám, mint például a nyugat-szlovákiai. Még mondjuk a Gömör megye, mivel elődeim onnan származnak, szóval még az közel áll hozzám.
2: Melyikbe jársz el leggyakrabban?
3: Legtöbbször azt hiszem, hogy a Krasznahorkai várban voltam, de már ez elég régen volt, utoljára talán 2008-ban, még akkor látogatható volt. De ezen kívül a Tornaivár, Szaláncivár mondjuk.
2: Sokat olvastál gyermekkorodban? Ugye ezt kérdezem azért is, amit eddig mondtál, meg azért, hogy egy könyvtárban ülünk.
3: Én bár könyvtárban dolgozom manapság, de például a Szép Irodalom a számomra teljesen egy távoli dolog volt mindig is. Kifejezetten kerültem, főleg gyerekként szinte alig olvastam valamit. Egyedül a kötelező olvasmányok voltak azok, amiket valahogy meg kellett ugrani, de hasonlóan, mint például más számomra kevésbé kedvelt tantárgyak, mint a matematika vagy a fizika. Ezen a téren meglehetősen olyan makacs voltam és kemény fejű, ami nem érdekelt, azzal nem foglalkoztam. Még akkor sem, ha ez aztán valami rosszabb bizonyítványban vagy rosszabb egyékben nyilvánult meg. No, a kivétel persze a szakirodalom volt, az mindig is érdekelt. Lexikonokat, enciklopédiákat, azokat állandóan bújtam, és lapozgattam, illetve olvasgattam. És már gyerekként elkezdtem ezeket gyűjteni, szóval mára már ez több száz kötetes könyvtárt jelent.
2: És a Szép Irodalom mai napig egy kicsit úgy távol áll tőled, itt van körülötted, lemelhetnél bármikor egy könyvet unalmas perceidben.
3: Ahogy elkezdtem dolgozni a könyvtárban, ez picit változott, már előtte is, szóval a Szép Irodalmat olvasom, de azért nem olyan mértékben, mint mondjuk valaki elképzelni egy könyvtárosról, hogy ez nem csinál egyebe, csak olvas.
2: Hát akkor itt felmerül a kérdés, hogy hogyan kerültél a könyvtárba, és ez a Bokácius János közkönyvtár az első könyvtár munkahelyed?
3: Igen, minden az Eperjesi Egyetemen kezdődött, szakdolgozatáimhoz kerestem a különböző forrásokat, na és így kerültem először, mint olvasó a Főutca 48 szám alatt található Bokácius János közkönyvtár helyismereti gyűjteményébe, vagy kutatótermébe. Abaúj várakról, illetve a szülőfalon Perény történetéről kerestem különböző forrásokat, könyveket. Tehát, mint egyetemista, akkor többször ellátogattam, és teljesen lenyűgözött az a kicsi, de egyben hatalmas, ilyen antik polcokkal teli, régi könyvekkel teli könyvtár. Az a régi könyvek és újságok tömkelege, olyan tekintélyt sugallt, és szinte árad belőlük a történelem, ez nagyon megfogott, és nagy hatással volt rám. Kutatótermet abban az időben rendszeresen látogatták idősebb kassáják, amatőr történészek, akiknek szívesen hallgattam beszélgetéseit, és voltak épp akkor ismerkedtem meg így közelebbről kassa történelmével, amit azelőtt szinte alig tudtam valamit, bár történelmet tanultam, de ott főleg ilyen általános dolgok és nem helyismeret volt a téma. Nagy benyomást tett rám az akkori könyvtáros, Olga Mitro néni, aki sajnos mára már elhunyt, lenyűgözött az a hihetetlen profizmusa és tájékozottsága, képes volt bármilyen könyvet a polcról leemelni, akár csukott szemmel is, és mindenben tudott segíteni, illetve tanácsot adni bármilyen témához. Tehát ez engem nagyon megfogott, és akkor úgy döntöttem, vagy határoztam el, hogy én is könyvtárról szeretnék lenni. Szóval az egyetem után kaptam egy ilyen szakmai gyakorlati lehetőséget, és majd később állást is, azóta is itt vagyok.
2: Továbbra is Ondrejsik Tamás történésszel és könyvtárossal beszélgetünk. Hát azt mondjuk el a hallgatóknak, aki nem ismeri Kassát, hogy említetted, hogy a Főutcán van ez a kihelyezett részlege ugye a Bokácius közkönyvtárnak, és ez egy ilyen kis ékszerdoboz itt, nagyon különleges környezetben.
3: Igen, ez a helyismereti gyűjtemény, ez 1997 óta látogatható vagy kutatható nagy közönség számára. Többnyire Kassa is volt a Bajtorna megye történetével kapcsolatos könyvtári dokumentumok találhatók itt. Ez körülbelül 10 000 könyvtári egységet jelent. Ez a helyismereti gyűjtemény, tehát a Kassai Bokácius János közkönyvtár speciális osztálya, ahol helyben lehet kutatni ezeket a dokumentumokat.
2: Ezek többnyire régi újságok, mert én, amikor bevallom őszintén, én amikor itt voltam, akkor általában régi újságokat néztem át, de van más is?
3: Ez a gyűjtemény többnyire könyvekből, szakirodalomból áll, de főleg ilyen régi kassai nyomtatványok, tehát 18. 19. századi nyomtatványok, amiknek egy része eredetileg a Történelmi Jogakadémia könyvtárát részét képezte, és könyvtárunk megalakulása idején 1924-ben ez a nagy gyűjtemény könyvtárunk része lett. Mostanra körülbelül a 3/4 a Kassai Állami Tudományos Könyvtárban található, nálunk egy kisebb része maradt. A régi nyomtatványok mellett különböző folyóiratok, almanachok, címzárak és egyéb régi könyvdokumentumok.
2: És neked mennyi ideig tartott, amíg te ezt átláttad, ezt az egész gyűjteményt, amit kezeltek?
3: egy pár évig azért beletartott nekem, még így végig lapoztam az összes könyvet, de még most se tudok mindent természetesen, mert ez a gyűjtemény ez fokozatosan bővül. Persze azok a könyvek, amik most kerülnek ide, azokról már én tudok, szóval főleg abból a szempontból is, hogy a többségüket én katalogizálom.
2: Legérdekesebb bejegyzés?
3: Nagyon sokféle ilyen exlibrisek és kéziratos aláírások, illetve más bejegyzések találtok ezekben a könyvekben, mivel ezt a könyveket sokszor a szerzők, illetve más úton, módon kerültek a könyvtárba 1924 óta, és ezért például vannak olyan márai könyvek, amik az ő saját aláírásával is el vannak látva. De egyéb híresebb kassai festők, művészek, írók, történészek, például Vig Béla, és sorolhatnám.
2: Triviális kérdés, de ha így belegondolok, én nem tudom rá választ, hogy mit csinál egy könyvtáros, vagy hát akkor mit csinálsz te, mint könyvtáros?
3: Hát sokan azt hiszik, hogy nem csinálunk semmit, csak olvasunk, de ez nem egészen így van. Én, mint szakkönyvtáros, elsősorban könyvtári és információs szolgáltatásokat nyújtok az ide érkező olvasóknak. Így a munkám egy részt abból áll, hogy közvetlenül kiszolgálom az olvasókat, és megpróbálom megválaszolni a kérdéseiket. Másrészt pedig a háttérben zajló szakmai tevékenységből áll, ami egybefoglalja a könyvek beszerzését, katalogizálását, feldolgozását és szintén a gondozását és a védelmét. Emellett a könyvtáros sok minden mást is csinál, szinte mindent, például rendezvények szervezése, kiállításokat előkészíteni, és mivel könyvtárosi hivatásom mellett történész is vagyok, rendszeresen igyekszem publikálni, főként ismeretterjesztő formában kisebb-nagyobb cikkeket, tanulmányokat, illetve ha szükség van, akkor ilyen részkutatásokat is.
2: Akkor általában azt kutatod, amit van a kezed alatt?
3: Többnyire igen, de ez nem egészen mindig így van, de hát ebből próbálok legtöbb információt meríteni.
2: Kik járnak a könyvtárba manapság? Ugye az lenne a tippem, hogy főleg gyerekek, de szerintem ez konkrétan ez a gyűjtemény, ahol vagyunk itt a főutcán, ez lehet, hogy kicsit más, hogy ide más összetétel jár, mint egy átlagos könyvtárba. Szóval kik járnak ide hozzád?
3: Hát ez is egy csepet változó. Amikor 15 évvel ezelőtt ide kerültem, akkor főleg idősebb olvasók jártak kutatni. Főleg ilyen helyi lokálpatrióták, meg amatőr történészek voltak. Ezek sajnos már meghaltak, de emellett számos diák, egyetemi hallgató is jár. Jönnek hozzánk ezen kívül családtörténet, illetve a családfakutatás szerelmese is. Itt megemlítem például azt, hogy tavaly elkezdtünk ilyen genealógiai továbbképzést, amiből aztán egy ilyen genealógiai klub alakult, ahol bárki eljöhet és megoszthatja a tudását, illetve ha van valami problémája a családfelkutatással kapcsolatban, tanácsot kérhet, és ez elég jól működő, tehát eddig jól működő ilyen klubnak néz ki. De emellett különböző intézmények szakemberei is járnak hozzánk, főleg kassai levéltárosok, történészek, muzeológusok és más könyvtárosok is.
2: Van olyan, hogy valaki jön, keres valamit, meglepődik, hogy van nálatok, és akkor látod, hogy nagyon örül, hogy ez sikerült itt megtalálni. Hogy ez gyakran előfordul ilyen?
3: Néha előfordul, de én mindig örülök annak, ha sikerül a konkrét embernek valamiféleképpen segíteni, vagy azt a konkrét könyvet megtalálni. Igen, néha meglepődnek például, ha keresnek egy konkrét dokumentumot, aztán megmondom, hogy ez sajnos nincs nekünk meg, de viszont van más, akkor lepődnek meg, hogy tényleg, hogy azt hitték, hogy ez a téma ez teljesen feldolgozatlan, és hogy ez szinte alig van valami, de viszont nem, ez nem egészen így van, mert nálunk szinte minden témához, ami a mai Kelet-Szlovákiával kapcsolatos, lehet találni bármit.
2: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Ondrejsik Tamás könyvtárossal és történésszel. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Ondrejsik Tamás könyvtárossal és történésszel.
1: És említetted az idős helytörténészeket, akikből már egyre kevesebb van, hogy ők így sztorizgattak veled? Hogy ők elmegmondták neked, hogy mit kutatnak, miért kutatják, mit találtak?
2: Sokszor elég hasznos tanácsokat is tudtak adni, bár amatőrek voltak, de szerintem sokkal többet tudtak, mint a profi történészek ilyen helyismereti témákban, mert egész életüket ennek szentelték, vagy legalábbis a szabad idejüket ennek szentelték, és igen, sokat tudtak így segíteni, tanácsot adni.
1: Ugye itt van a kassai aranykincs, azért Kassán az ilyen kétértelmű kérdés, de hogy voltak ilyen aranyások, akik próbáltak ilyen kincsekre rálelni, ilyen átvitt értelembe, és hogy ők valamit nagyon meg akartak találni?
2: Hát a Balázs Péter például, ha említed az aranykincset, akkor ő volt ilyen nagy lelkes kutatója ennek a témának, de ő egyéb témában is elég olvasott és tájékozott ember volt, főleg az ilyen helyi viszonyokban, ilyen helyi pletykákban is hasonló. Tehát ő például állandó látogatója volt a könyvtároknak, szinte minden nap itt ült.
1: Volt valami célja, hogy így láttad, hogy kicsit így megy, és ő nagyon meg akart találni valamit?
2: Igen. Például ez az aranykincse kapcsolatban mindig azt kutatta, hogy tehát ki volt az a kincs.
1: És ez végül is talán kisebb derült, ugye? Mai napig nem tudjuk konkrétan, hogy ki tette abba a falba azt az óriási aranykincset.
2: Igen, pontosan lehet, hogy nem fogjuk tudni soha. Vannak feltételezések, hogy milyen időszakból is kinek konkrétan, kihez tartozott eredetileg ez a kincs, de valószínűleg nem kerül elő valamilyen újabb levéltári dokumentum vagy egyéb, akkor szerintem ezt nem igen fogjuk tudni.
1: Mai szóval azt hiszem mentalistának hívnánk, de hipnotizőr valaki volt ez, akit én is Balázs Pétertől hallottam, ugye Balázs Péter már nem él, ez a Mr. X, jól emlékszek? Hogy ő ezt is ő találta fel, és itt újságokban is, akkor valószínűleg itt nálatok találta meg ezt a sztorit.
2: Több mint valószínű, hogy itt olvasta először, erről elég sokat cikkezett a korabeli újság, erről a Mr. X, azt hiszem, hogy vezeték neve Hladki, ilyen csehországi származású figura volt.
1: Említetted ezt a családfakutatást, tehát ez valóban, ez így valamiért én is érzékelem, hogy ez ilyen óriási felfutásban van. Rettentesen elkezdte érdekelni az embereket, és hogy szerinted ennek köze van ahhoz, hogy nagyon sok anyakönyv megjelent az interneten? Vagy egyszerűen csak az embereknek elkezdett erre ideje lenni, meg érdeklődés, hogy vajon ki volt az én ők nagyapám?
2: Pont szerintem az, hogy ezek a korabeli források, nem csak források, tehát anyakönyvek is, és egyéb dokumentumok digitálisan, online hozzáférhetőek, szerintem ez a fő ok. Ami nekünk könyvtárosoknak nem túl jó hír, mivel manapság már mindenki el tudja írni ezeket a dolgokat otthonról, az interneten keresztül. Pár éve még ez teljesen lehetetlen volt. És igen, például az anyakönyvek digitalizálásának köszönhetően, vagy hozzáférésének köszönhetően, és nem csak az anyakönyvek, de egyéb más források online megjelenése lehetővé tette azt, hogy a családfakutatás sokkal egyszerűbb és könnyebb. Bár ezt az említett genealógiai klubot, ha megemlítem, és az oda látogató tagokat, hiába ez a sok mennyiségű adat az interneten, de azért mivel amatőrök és nem profi történészek, így azért elég nehéz ebben eligazodni. És pont ez a genealógiai klub emiatt is alakult, hogy próbálja elmagyarázni a családfakutatóknak, hogy hol mit keressen. Mert egyrészt ezek a dolgok nem csak különböző nyelveken, a főleg latinul, magyarul, németül nem mindenki tud, bár manapság az AI-nak köszönhető, ez is megugorható elég könnyen.
1: De szóval segíteni kell nekik azért, hogy mit, hol, miért.
2: Igen.
1: Nekem Ondrejsik Tamás neve akkor tűnt föl, amikor a helyi újságokban jelentek meg publikációid, és azok mind, vagy azoknak a nagy többség, amiket így először láttam, a 100 évvel ezelőtti újságokból kivett hírek voltak, hogy te hogy akadtál rá egyrészt erre a témára, hogy milyen érdekes, hogy a 100 évvel ezelőtti hírek milyen érdekesek manapság is.
2: Én konkrétan a korabeli sajtóval és újságokkal először még egyetemi éveim alatt kezdtem foglalkozni, főleg mikor a szülőfalom történetét dolgoztam fel, később aztán könyvformájában is. Nos, akkor jöttem rá arra, hogy mennyi sok mindent lehet megtudni ezekből a korabeli újságokból, nem csak ilyen helyi történeti adatokat különböző községekhez, de személyiségekhez és egyéb máshoz is. Egyrészt hiteles forrásnak is tekinthetjük, bár kritikusan kell hozzáállni, mivel az akkori politikai elfogultságok vagy egyéb okok miatt ezt figyelembe kell venni, de kimerítetlen információkat tartalmaznak. Néha egyéb források hiányában csak ezekre tudunk támaszkodni. Gyűjteményünkben több száz egyrészt napilap, hetilap, más szakfolyóirat is található, már 19. század közepétől egészen 21. századig, de ezen kívül vannak régebb többi folyóirat dokumentumok még a 18. század végéről, illetve a 19. század első feléből, és olyan kuriózumok is, mint például az első magyar irodalmi folyóirat, a Magyar Múzeum, vagy az első színházi újság, a Nemzeti Játékszíni Tudósítás, ezek mind Kassán jelentek meg, és az első közé tartoztak a magyar nyelvű folyóiratok között. A legrégebbi ilyen klasszikus politikai napilapok, ezek először többnyire német nyelven jelentek meg, például a Kassár Zeitung, aztán később a 19. század 70-es éveitől aztán egyre több magyar, először heti lap, aztán napi lap jelent meg, a német nyelvűek azok fokozatosan magyar folyóiratokká változtak. Megemlítek csak néhányat, például a Felső Magyarország, vagy a Kassár Zeitungból például Kassár Újság lett, vagy például az Abaúj Kassár Közlöny. Az eredetileg heti lap volt, aztán napi lap lett. De nem csak a mondjuk a 1918 előtti időszakból, de a két háború közti időszakból, illetve a 1938-45-ös időszakból is elég sok újság maradt fent. Ezek általában a magyar nyelvűek, de például az első szlovák nyelvű Kassai napilap az csak 1919-ben jelent meg, a Szlovenszki Východ, ami később aztán átnevezték a Novosztira. Na és utána természetesen 1945 utáni újságokkal is rendelkezünk. Ezek csak szlovák nyelven léteztek, aztán a szocializmus alatt már magyar nyelven is. Például a akkori Kassa vidéki járás heti lapja, az Orá Východú magyar nyelvű megfelelője a Hajnal volt.
1: Így újságíróként tudom, hogy Kassát így külön felszokták hozni, hogy itt mennyi napilap megjelent, ez szerintem tényleg különleges?
2: Sok cím jelent meg az elmúlt 100-200 évben, de ezek többnyire ilyen rövid időig működtek, és aztán vagy megszüntették működésüket, vagy más szerkesztőségekkel összeolvattak.
1: Hogy mikor volt szerinted a legtöbb újság itt Kassán?
2: 20. század eleje. De aztán a későbbi, az első világháború alatt persze ottan a papírhiány miatt ez csöpet visszaesett, de aztán például a két háború közti időszak ott is rengeteg folyóirat, napilap jelent meg, iskolai értesítők, egyletek, különböző kiadványai, az egyes politikai pártoknak volt saját újságjuk.
1: Nem tudom, miért szabad-e kérdezni egy könyvtárostól, neked van a kedvenc újságod, amit valamiért úgy érzed, hogy jobb olvasni, mint a többit, vagy ne hozzád közelebb áll, mint a többi? Érdekesebbnek tűnik, mint a többi?
2: Például, ha veszük az első republika időszakot, tartalmilag például sokkal gazdagabbak a magyar nyelvű kassai újságok, és a szlovák nyelvűk azok kevésbé foglalkoztak ilyen helyi dolgokkal, általános témákkal foglalkoztak, illetve a magyar nyelvű újságok, például a Kassai Újság vagy a Kassai Napló sokkal profibb újságírói voltak, sokkal több információkkal rendelkeztek, jobban ismerték a helyi viszonyokat, a helyi embereket, és így sokkal jobb, hamarabb és több hasznos információhoz tudtak jutni. De sokszor megfigyelhető például, ha történt valamilyen nagyobb esemény, elsőként mindig a magyar újságok cikkeztek erről, és a szlovák nyelvűek többnyire csak átvették egy-két nappal később. Ez nem volt persze mindig így, de azért meg lehet figyelni ezt a tendenciát, főleg a 20-as évek első felében, aztán a 30-as évekre már ez egy kiegyensúlyozódott. De például említettük az Kassai aranykincset, a magyar újságok voltak azok, akik először kezdtek erről írni, egész oldalas cikkeket. A Szlovenszki Východ például szinte szó szerint átvette a magyar újságoknak a szövegét, és sokszor tele volt hibákkal, a neveket elég gyakran elírták, de ez természetesen magyar nyelvű újságoknál is előfordult.
1: Továbbra is Ondrejsik Tamás történésszel és könyvtárossal beszélgetünk. Van-e olyan műfaj, ami hiányzik neked a mai újságírásból, amit nagyon szeretsz olvasni valamiért?
2: Ha összehasonlítjuk a korabeli újságokat a máikkal, azért például megfigyelhető, hogy így próbáltak egy picit bulvárosabban írni, tehát hogy lekössék azt az olvasót. Például a magyar újságoknál ez jobban megfigyelhető volt, mint a szlovák nyelvűeknél. Ilyen kisebb dolgokból is jobban fel tudták fújni az egészet. Ezért is kritikusan kell hozzáállni ezekhez a korabeli cikkekhez, mivel sokszor az újságírók sok dolgot ki is találtak, vagy nem pontos információk szerint írtak.
1: Hogy jól hangozzon.
2: Próbálták eladni azt, amit írtak. Az ilyen bombasztikus címek azok jobban eladhatóak voltak, mint ilyen általános, száraz.
1: De az is egy szakma. Egy jó címet írni szerintem szakma, és ez tényleg azt tudni kell.
2: Ezt a magyar újságok jó, vagy a magyar újságírók ezt elég jól tudták, ugye Kassai újságírók.
1: Ha már mondtuk, hogy ilyen kettős éned van, hogy könyvtáros és történész, mi az, amivel mostanában így foglalkozol, szóval mit kutatsz mostanában?
2: A szülőfalom, Perény, Hímközség történelme az olyan téma, ami végig kísér, amióta eszemet tudom, és a munkám során is. Bár már megjelent egy könyvem faluról, de azért szívesen készítenék újra meg újra bővített kiadásokat. Emellett a község múltjának különböző részleteivel is próbálok foglalkozni, igyekezve ezeket mélyebben feltárni és szélesebb történelmi kontextusba helyezni. Például ilyen téma az 1919-es események, az itteni harcok a Magyar Tanácsköztársaság és a csehszlovák hadsereg között, vagy éppen például a helyi korcsmák és alkoholizmus története, tehát a községünkben. A kutatásaim egyik másik területéhez tartoznak az itteni régió személyiségei, különösen az amerikai polgárháború, illetve az amerikai kontinensen működő innen származó személyiségek. Ezek közé sorolhatnám például Korponai Gábort, aki egy hími születő és nemesi származású katona volt.
1: Ugye a hím az Perény mellett van, sőt most azt hiszem egy közigazgatási egységet képeznek.
2: Igen, igen. Szóval az ekkor Ponai Gábor egy híres polkatáncos volt.
1: Ez egy foglalkozás volt, hogy valaki polkatáncos?
2: Ő még az 1848-as, 49-es szabadságharc előtt emigrált az USA-ba, Amerikába, igen, az Egyesült Államokba, és ő főleg katonatiszt volt, és úgy próbált megélni, hogy tánctanárként. Egyrészt abból is, de például lovaglás, vívás és egyéb olyant, amit egy nemes, egy katona tudott, azzal próbálta megkeresni a kenyerét. Szóval az a Korponai Gábor egyrészt katona volt, részvevője volt az amerikai-mexikói háborúnak, az indián harcoknak, és aztán az amerikai polgárháborúban is részt vett az északiak oldalán. Aztán egy másik személyiség, Galfi Gálik András, ő egy berzétei Gömör megyei születésű, szintén nemesi származású személy volt, aki először mint kereskedő próbált megélni, nem túl nagy sikerrel, itt Kassán, és aztán különböző okok miatt kénytelen volt elhagyni szintén az anyaországot.
1: Ő nem volt benne a 48-49-es szabadságharc?
2: 48-49-es részte volt, igen, és aztán szintén emigrált Amerikába, ahol úgy szintén az északiak oldalán részt vett a polgárháborúban, sőt meg is sérült, fogságba esett, aztán szabadult, újra harcolt, és a háború után mind állatorvos dolgozott. Ő hazatért az 1880-as években. A fia híres patikus volt Kassán, Gálik Géza. Nála élt egészen a haláláig. Már eltűnt régi valamikus temetőben volt eltemetve. És még egy harmadik személy, Gerster Antal, híres Gerster, Kassai Gerster családból származott, aki szintén 48-49-es szabadságharcos, a Kossuth emigráció résztvevője. Ő viszont építész és katonamérnök volt az amerikai polgárháborúban.
1: Szintén az északiak voltán?
2: Magyarország területéről általában mindenki az északiak, az unionista hadseregben szolgált, a déliek oldalán nagyon kevesen voltak. Könyvtárosként persze az aktuális feladatokhoz mérten más témákba is bekapcsolódom. A legutóbb például a könyvtárunk 100. évfordulója alkalmából kiadott publikációm előkészítésen dolgoztam.
1: Hát ha már ennyit emlegettük Perényt, ugye mondjuk el, hogy ez egy Kassához viszonylag közeli település, Kassától délre. Minden település, főleg akik ott élnek, minden település különleges valamilyen szinten, de neked, te mit találta, hogy mi az az érdekes dolog, amit Perényről tudnunk kell?
2: Perény története egyrészt az őskorig nyúlik vissza, tehát az adott terület, ahol most a jelenlegi község található, már az őskorban lakott volt, amit számos régészeti leletet is igazol. Az első írásos említése 1220-ból származik, ami sokkal korábbi, mint például a Kassa első írásos említése, csak így érdekességként. Tehát egy eléggé régi községről van szó, még a királynő birtokként német vendégek látták ebben az időben, tehát a tatárjárás előtti időszakban, és a később aztán a Perényi család történelmi szerepének köszönhetően, főleg a középkor során jelentős fejlődésnek indult a falu. Saját plébániával, pappal rendelkezett, de egy időben esperesi székhely is volt, sőt a 15. században, mint búcsújáró hely is említi az egyik forrás. A régi templomot eredetileg Szent György tiszteletére szentelték, később aztán a Szentháromsági templom lett. A falu birtok részei többnyire nagyidei és a füzéri vár uradalomhoz tartoztak, és az a leghíresebb földesurái közé tartoztak egyrészt a nevezett Perényiek, de aztán a Nádasdiák, Bátoriák, Szemere, Czobor, és a 18. századtól a meghatározó szerephez jutott a Meskó család. Falu a török hódoltság idején és a Habsburg ellenes felkelések idején elég sok kárt szenvedett, úgy mint az egész környék. 17. század folyamán sok tűzvész, illetve a járvány sújtotta. Például 1566-ban egyrészből felégették az Erdélyből betörő tatárok, de a legnagyobb károkat a 18. század elején az utolsó habsburgellenes felkelés, illetve az akkori pestis járványok okozták, aminek köszönhetően a falu szinte teljesen elnéptelenedett, nem halt ki teljesen, de úgyis 18. század első harmadában szükség volt új telepítésre. Ezt az akkori földesúr Johann Christian Lobkowicz császármazású nemes jóvoltából sikerült is, és ekkor német ajkú sváb telepesek érkeztek a faluba, de ezek mellett kisebb számú szlovák, rutén és magyar nemzetiségű családok is népesítették be a falut. Többségük a 19. század elején mind magyarosodtak, magyar tömbbe olvadtak. A 19. században a község jelentős fejlődésnek indult, ez főleg annak köszönhette, hogy a határ elég nagy volt, és főleg a mocseres kanyapta lecsapolása, illetve kiszállításnak köszönhetően elég nagy földterülethez jutott a falu, és emiatt egyrészt demográfiailag is, meg gazdaságilag is jelentős növekedésnek indult. Például az a kivándorlási hullám, ami egyéb falukban tipikus volt ebben az időben, Perényt annyira nem sújtotta, bár onnan is kitelepültek Kanadába vagy az Egyesült Államokba. A 20. században aztán a falu komoly politikai, illetve társadalmi változásokon ment keresztül. Egyrészt a 1918 republika megalakulása, aztán a 1938-as visszacsatolás Magyarországon, Oroszághoz, második világháború, 44-45 közti frontátvonulás, és aztán a 45 utáni események Csehországba, illetve Szovjetunióba több Perényit elhurcoltak kényszermunkára, majd 1948 tavaszán, húsvétkor falunak több mint a háromnegyedét kitelepítették Magyarországra. Tehát 1948 után új szlovák telepesek érkeztek a faluba, és akkor teljesen új faluközösség kezdett kialakulni. Ja, és a fejlesztések, illetve az építkezések, amik ebben az időben kezdődtek, voltaképp megalakították a falu mai arculatát, bár az urbanisztikai szerkezet azonban nem sokat változott a 19. század vége óta. A 60-as évek elején épült kelet-szlovákiai vásgyár sokáig gátolta az új magánépítkezéseket.
1: Kőhajításnyira van.
2: Ezért sok parasztház fennmaradhatott egészen a 21. századig. Persze már modernizált, illetve átépített formában, de azért még mindig Perényben elég jól kivehető az a paraszti építkezési mód, ami egyéb községekben teljesen eltűnt, mint például Nagyidán, vagy Csécsben, vagy Makrancon.
1: Akkor ez a híres Perényi családnak van köze Perényhez, aki így a magyar történelembe, a középkorba úgy belejátszott?
2: A szakirodalom szerint a Perényi család Perényből származott, de pontos korai történelmet azt források hiányában elég hézakosan ismerjük, és nem is tudjuk pontosan megalapítani, hogy most a Perényi család volt a Perény község névadója, vagy fordítva, de azt tudjuk pontosan, hogy a legrégebbi ősök azok Perényből származnak, és aztán főleg a 13. század második felében, illetve az Anzsú uralkodók alatt felívelőben volt a család, akkor kezdtek szerezni új birtokokat, illetve különböző címeket és tisztségeket. Aranykorukat mondjuk a Zsigmond korban élték meg a 15. században, illetve még a 16. század első felében a legnagyobb funkciót, amit sikerült elérniük, az a nádori tisztség volt. Illetve egyrészt a Bahói vármegye örökös főispánja is voltak, és több vár urodalmat birtokoltak, így például a Terebesi, Füzéri, Siklósi, nagyidei vár urodalmat és sok mást. Részt vettek meghatározó történelmi eseményekben, a Mohácsi csatában. Bár Perényben nem maradt fenn semmilyen kastély, sem vár, azért azt feltételezhetjük, hogy a 13.-14. században létezhetett valamiféle lakóépületjük, mivel sok olyan okirat fennmaradt, ami Perényben volt kiadva, szóval valahol létezniük kellett, lakniuk kellett, feltételezhetjük, hogy volt ilyen féle, lehet, hogy valami fából, földből készített kisebb várkastély, vagy hasonló, ami aztán elpusztult és teljes feledésbe merült.
1: Te még így a szíved mélyén bízol benne, hogy egyszer előkerül egy építkezésnél?
2: 1927-ben akkori római katolikus templomot nagymértékben átépítették, és akkor új alapokat is ástak, és vannak információk, hogy különböző sírokat, sőt, milyen ezüst pénz kincsleletet is találtak, és hasonlókat, de bármiféle információt találtak volna, valamilyen alapokat, vagy valami falakat, arról semmilyen információ nincs. Ezt azért említem, mert a templom az ilyen kimagaslóbb, ilyen központi kvalitatívny helyzetű épület faluban, és ezen kívül még van a református templom, az még magasabban található, mert az egy teljesen új épület volt, és az építkezés során sem került elő semmi olyan bizonyíték, ami azt mutatta volna, hogy itt Perényben valamilyen Perényiek vára, vagy bármilyen kastélya lehetett volna.
1: És mikor történelmet tanultál, akkor te így rájöttél egyből, hogy ez, hát, hogy ez ugyanaz a név, mint ahonnan te származol, az a Perényi név?
2: Már nem is emlékszem pontosan, hogy ez mikor volt, de elég korán, azt hiszem, talán még alapiskolában kellett írni valamilyen dolgozatot szülőfalunk történetéről, és akkor, ezt már pontosan nem tudom, hogy ezt honnan szedtem elő, de valahol biztosan valamilyen könyvből, akkor döbbentem arra, hogy ez a név elég híres, egy elég gyakran előfordul szakirodalomban is, és nem csak szakirodalomban, de Magyarország területén bárhol, főleg Észak-Magyarország területén, vagy Kárpátalján is, például utcanevekben, vagy mikor ellátogattam először Füzérre, vagy például Sárospatakra, akkor több olyan, tehát eredeti kőfelirat volt ott található, ahol Perényi név

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Ondrejsik Tamás könyvtárossal és történésszel, a Kassai Bokácius János Közkönyvtár helyismereti gyűjteményének munkatársával készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. Mai műsorunkat csütörtökön 13 órakor megismételjük. Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az SNS szerint kérdéses a Bobrovnyik szálloda eladása. Donald Trump szerint idővel létrejöhet az egységes Írország. Délután változóan felhős, többnyire száraz idő várható. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Az SNS felszólította Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert, hogy azonnal állítsa le a tárcához tartozó ingó és ingatlan vagyon értékesítésének folyamatát. A párt különösen a Liptó-Szent Máriai víztározó fölött található Bobrovnyik állami szálloda eladását szeretné megakadályozni, és azt kéri a minisztertől, hogy az erről szóló javaslatot hivatali ideje alatt a kormány elé se terjessze. Az SNS szerint kérdéses, hogy valóban a legjobb ajánlat születette, ha a pályázaton csak egy érdeklődő indult, és az általa kínált összeg csupán a minimálisan meghatározott árat érte el. A párt emellett magyarázatot vár arra is, miért nem vett részt a szlovák vízgazdálkodási vállalat egy csak nem 70 millió euró értékű dunai üledék eltávolítási pályázaton. Donald Trump amerikai elnök dublini látogatásán kijelentette, hogy örömmel látná Írország egyesítését, és szerinte ez idővel meg is valósulhat. Trump az ír miniszterelnökkel, Michael Martinnal folytatott találkozóján azt mondta, barátai vannak az Ír-sziget mindkét oldalán, és egy egységes Írország szerintem mindenki számára büszkeséget jelentene. Az amerikai elnök kétnapos látogatására érkezett az országba, ahol Catherine Connolly ír államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyalt. Programjának része az

0: Irish Open golf verseny döntőfordulóinak megtekintése is, amelyet Trump saját golf központjában rendeznek a Clare grófságbeli Doonbeg-ben. Legalább 3 ember meghalt és több tucatnyian megsebesültek az Ukrajna ellen ma reggelre virradó éjszakai végrehajtott orosz támadásokban, közölték az ukrán hatóságok. A támadások szombatra virradó éjszaka történtek. Zaporizsjában egy lakónegyedet ért dróntámadás, amelyben egy férfi és egy nő vesztette életét, Odesszában pedig legalább 17 ember sérült meg, köztük egy 5 hónapos csecsemő. Ukrán média jelentések szerint az odesszai sérültek száma akár a 35-öt is elérheti. Krivij Rihben egy ipari üzemet ért támadásban, további 1 ember meghalt, 2 pedig megsérültek. Az orosz védelmi minisztérium szerint katonai célokat, köztük fémipari üzemeket és katonai szállításra használt infrastruktúrát támadtak. Ezeket az állításokat azonban független forrásból nem sikerült azonnal ellenőrizni. A franciaországi nyomozók azt vizsgálják, hogy szabotázs okozhatta a pénteki vonat balesetet Normandiában. A Rouen és Caen között közlekedő szerelvény mintegy 186 utassal a fedélzetén este kisiklott. A balesetben 44 ember megsérült. A helyszínen a vizsgálat során egy letört síndarabot találtak, ezért a hatóságok nem zárják ki, hogy szándékos beavatkozás történt. A mentésben 130 tűzoltó, 5 egészségügyi csapat és mintegy 80 jármű vett részt. A mozdonyvezető drog- és alkoholtesztje negatív lett, egy 18 éves sérült nőt pedig kritikus állapotban szállítottak kórházba. Masoud Pezeshkian iráni elnök szerint a Közel-Keletnek nincs szüksége arra, hogy az Egyesült Államok regionális rendőrként lépjen fel. Az iráni államfő szerint a térség biztonságát és területi épségét elsősorban a régió országainak és azok vezetőinek kell garantálniuk. Pezeshkian a BRICS csúcs margóján Indiában beszélt erről, miközben Irán és az Egyesült Államok között továbbra is súlyos konfliktus áll fenn a hormuzi szoros ellenőrzése miatt. Az iráni elnök ugyanakkor hangsúlyozta, országa nem akar háborút és a béke továbbra is prioritást jelent számára. A hormuzi szoros körüli feszültség a világpiaci olajárakra is hatással van, amelyek a héten hordánként 100 dollár fölé emelkedtek.
1: Időjárás.
0: Délután az ország nagy részén változóan felhős, többnyire száraz idő várható. Keleten azonban időnként megnövekedhet a felhőzet és helyenként zápor vagy eső is kialakulhat. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, az ország északi felében ennél hűvösebb, 12-17 fok közötti értékekre számíthatunk. Az északi szél többnyire mérsékelt lesz, délkeleten azonban időnként erős széllökések is előfordulhatnak.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Érsekújvárban a Krátka és a Vipalisko utca kereszteződésében 2 személyautó ütközött. A baleset miatt a forgalom lelassul. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Gömörben a helyzet. Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Ezúttal a Rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum művészet történészével beszélgetek, aki nem feltétlenül úgy indult el gyerekként, annak ellenére, hogy a művészetek iránt már akkor érdeklődést és tehetséget mutatott, hogy egyszer majd egy múzeumban dolgozik, műtárgyakkal foglalkozik, kiállításokat rendez, kutat, de útja végül mégis ide vezetett. Műsorunkban ezt az utat járjuk végig. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk 1 órában.

0: Vannak, akik már gyerekként tudják, mi érdekli őket, és vannak, akik csak később jönnek rá, hogy egy-egy gyermekkori kíváncsiság, egy különös érdeklődés vagy egy meghatározó élmény valójában már akkor kijelölte az utat, amelyen egyszer majd elindulnak. Talán így van ez a művészetekkel is. Lehet, hogy egy festmény ragadja meg a figyelmünket, lehet, hogy egy múzeumi látogatás marad emlékezetes, vagy egyszerűen csak elkezdünk más szemmel nézni a körülöttünk lévő világra. És persze az is lehet, hogy akkor még fogalmunk sincs arról, hová vezet majd ez az érdeklődés. Mai beszélgető társam Kollár Angelika, a Rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum művészettörténésze sem feltétlenül úgy indult el gyerekként, hogy egyszer majd egy múzeumban dolgozik, műtárgyakkal foglalkozik, kiállításokat rendez, kutat. Az út azonban végül mégis ide vezetett. Beszélgetésünkben ezt az utat járjuk végig. Visszatekintünk a gyermekkorra, az első találkozásokra a művészettel, majd az iskolai évekre és azokra a tanulmányokra, amelyek egyre közelebb vitték Angelikát a művészettörténethez. Megkérdeztem tőle azt is, mikor vált világossá számára, hogy ezt a pályát szeretné választani, és mi volt az, ami igazán megfogta ebben a hivatásban. Természetesen eljutunk a Gömör-Kishonti Múzeumba is. Vajon hogyan kerül egy fiatal művészettörténész egy múzeum falai közé, és milyen munka zajlik a kiállító termeken túl? Mit csinál egy művészettörténész akkor, amikor éppen nincs megnyitó, amikor a látogatók még nem látják az elkészült kiállítást, mert egy tárlat története valójában jóval korábban kezdődik. Egy ötlettel, egy kérdéssel vagy egy érdekes műtárgyal. Ezt követi a kutatás, a válogatás, a gondolkodás azon, hogyan lehet egy témát úgy bemutatni, hogy az ne csak szakmailag legyen értékes, hanem a látogató számára is érthető és érdekes legyen. És mire elérkezik a megnyitó pillanata, már rengeteg munka van mögötte. Talán az egyik legfontosabb kérdés éppen az, hogy kiknek készül mindez. Hogyan lehet megszólítani például azokat a gyerekeket és fiatalokat, akik számára a múzeum első pillantásra talán nem tűnik a legizgalmasabb helynek? Hogyan lehet elérni, hogy egy kötelező iskolai múzeumlátogatás olyan élmény legyen, amely után egy fiatal később magától is visszatér? Hiszen a művészetek iránti érdeklődés és a kulturális értékek felfedezése valahol szintén tanulható. Talán éppen ezért fontos, hogy már gyermekkorban legyen lehetőségünk találkozni velük. Egy pályáról, egy hivatásról, a múzeum kulisszatitkairól, a kiállítások születéséről beszélgetek Kollár Angelikával, a Rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum művészettörténészével, de kezdjük az elején, a gyermekkornál.
1: Óvodás korom óta művészeti alapiskolába jártam, rajzfokra, és azóta folyamatosan mindig rajzoltam, festettem, alkottam mindenféle dolgokat. Az iskolában legjobban azt szerettem, hogyha rajzolni kellett, ha valami házi feladat volt, másoknak is megcsináltam, megrajzoltam, és akkor ez így ment tovább.
2: Azt már elárulta nekem itt külön, hogy losonci származású, és hát aztán menet közben lett önből Rimaszombati, de hát ez még a történet későbbi része. De Losoncon volt olyan óvoda, ahol kimondottan volt ilyen művészeti tagozat?
1: Óvoda mellett jártam az alapiskolába, a képzőművészeti alapiskolába. Jártam zongorára is, de jártam a rajzra is.
2: És akkor ezek szerint a zene az kevésbé volt vonzó, mint a képzőművészet?
1: Azt nem igazán szerettem, oda azért jártam, mert az édesapám szerette volna, hogyha zongoráztam volna, de ez annyira nem vonzott, inkább ez a rajz, meg a festészet.
2: Hozta-e ezt otthonról? Tehát, hogy örökölte valakitől, szülőktől, nagyszülőktől, vagy egyszerűen ez csak olyan volt, hogy hát a szülei esetleg szintén úgy gondolták, hogyha egy gyerek tanul zenét, vagy művészetet, akkor az nem válik a kárára, hanem éppen ellenkezőleg, tehát hogy a javára válhat.
1: A családból igazából nem volt senki így, aki festett volna, vagy rajzolt volna. A zene az inkább. Az egyik nagyapám, ő hegedült, úgyhogy az inkább ott volt, de ez a rajz, ez annyira nem.
2: Losonci gyermekévekre, meg az ottani ilyen képzőművészeti próbálkozásaira, azokra hogyan emlékszik vissza? Szóval azt mondta, hogy az iskolában ugye kedvenc volt a képzőművészet, vagy a rajz, szóval, hogy amikor ilyen dolgokat kellett csinálni, sőt, még az osztálytársaknak is megcsinálta a házi feladatot, hogyha arról volt szó. Esetleg a képzőművészeti alapiskolán kívül, a rendes iskolában, hogyha voltak valami feladatok, vagy én nem tudom, esetleg jártak-e versenyre onnan is?
1: Igen, versenyekre mindig részt vettem versenyeken, alapiskolában, meg a művészeti alapiskolában is. És volt egy nagybátyám, aki elvitt engem a galériába is, például kiállításokra, ez is nagyon tetszett nekem akkoriban, 10-10 valamennyi évesen. Na és utána már a középiskola felé kacsingattam, és úgy döntöttem, hogy én művészeti szak középiskolára szeretnék menni, és akkor így is volt, hogy Körmöcbányára jelentkeztem, és ott tanultam középiskolán.
2: A szülei egyébként támogatták, vagy szóval ők jó ötletnek tartották azt, hogy így a képzőművészet felé tolódik, vagyis hát tulajdonképpen, hát ugye, hogyha az embernek ehhez van tehetsége, akkor talán jó dolog, hogyha csinálja, de hogy szülei mit szóltak ehhez, mennyire szóltak bele esetleg a középiskola választásba, vagy teljesen önre bízták?
1: Ezt ők így rám bízták, most visszamenőleg csodálkozok is rajta, hogy én 15 évesen engem elengedtek idegen városba, Körmöcbányába, ahol kollégiumban laktam, de ők ezt támogatták. Teljes mértékben, igen. Én ottan gondolkoztam, hogy legyen-e Kassa vagy Körmöcbánya, végül aztán Körmöcbányán kötöttem ki.
2: Kassa vagy Körmöcbánya, miért Körmöcbánya volt végül is az, amelyiket választottam, miért volt a körmöcbányai iskola vonzóbb?
1: Nem is tudom, talán azért, mert kisebb város, és úgy jobban úgy megtetszett, olyan hangulatos kis városka volt, és most csak olyan spontán volt, hogy akkor legyen Körmöcbánya.
2: És azt gondolom, hogy az általános iskolai, vagy az alapiskolai osztályban ön volt az egyedüli, aki oda ment, tehát hogy nem feltételezem, hogy túl sokan jelentkeztek volna ugyanabba az iskolába.
1: Igen, az alapiskolából igen, de a művészeti alapiskolából volt még egy osztálytársam, aki szintén idejött, csak más szakra.
2: Mennyire volt nehéz a kezdet? Mert hát, ahogy ezt ön is mondja, hogy most már itt csodálkozik, hogy a szülei 15 évesen elengedték egy teljesen más városba, ahol hát ugye egyedül kellett boldogulni az iskolában is, a kollégiumban is, a városban is, tehát hogy mindenhol az élet minden területén. Gyorsan felnő ilyenkor az ember talán, de hogy mennyire volt nehéz a kezdet, mert az rendben van, hogy az ön döntése volt, de mikor tényleg azzal szembesült, hogy na most itt vagyok, és egyedül vagyok, és nekem kell egyedül, akkor ez mennyire ment könnyen, nehezen, mennyi ideig tartott az még mondjuk a honvágya elmúlt, hogyha volt ilyen?
1: Honvágyam nem is volt, nekem egyből megtetszett ez az utazgatás, minden héten nekünk a kollégiumból haza kellett jönni hétvégére, nem maradhattunk ottan hosszabb időre, úgyhogy sokat utaztam vonattal, ez úgy tetszett, és nehéz volt eleinte egy kicsit megszokni, meg úgy berendezni az egészet, hogy mostan jó bepakolni a ruhákat, például Körmözben nagyon hideg volt, Losoncon még meleg volt, úgyhogy meleg holmit kellett vinni, meg hát ilyenek.
2: Meg kellett tanulni a különbségeket?
1: Igen, más volt, mint Losoncon. Az iskola eléggé olyan, hát hogy mondjam, ilyen elvont bohém, ma ott ez a művészet ma úgy megmutatkozott, hogy ez olyan, tényleg ott volt ott minden, meg érdekes volt az iskola, olyan közösség voltunk ott, nem volt olyan, mint a más osztálytársaim alapiskolából mesélték, hogy van ez a gimibe, vagy illetve más iskolán, de az a művészi iskola más volt, még nem csak az saját osztálytársainkat ismertük, hanem a többi évfolyamból is a tanulókat, úgyhogy mink egy olyan közösség voltunk ott, és úgy együtt éltünk, együtt tanultunk, együtt csináltunk mindent, meg ugye a kollégium is, és olyan életre tartó barátságok keletkeztek ott.
2: Vannak olyanok a mai napig, akikkel tartja a kapcsolatot, tudják, hogy mi van egymással, meg hát esetleg, hát én nem tudom, hogy művészeti középiskolában ez mennyire jellemző, de érettségi találkozók?
1: Érettségi találkozónk, igen, azok voltak, de például nekünk igazából olyan szalagavatónk se volt, míg a szalagavató helyett elmentünk Prágába egy hétre kirándulni, úgyhogy ez kicsit olyan más volt.
2: Az se rossz, és hát gondolom Prágában a kirándulás során bejártak egy csomó galériát, vagy múzeumot.
1: meg kocsmát.
0: Igen, hát hogyha az ember iskolás, akkor még ezeket megteheti. Középiskolai évek alatt, ahogy mondja, hogy azért ez egy bohém iskola volt, tehát ugye erről már akkor is érződött, hogy azért ez egy művészeti középiskola. Mégis, hogyha az iskoláról kellene egy kicsit beszélni, jellemezni, hogy milyen volt ez a suli, akkor miben különbözött, nem tudom, egy klasszikus gimnáziumtól? Tehát, hogy voltak-e azért olyan tantárgyaik, mint a gimiben is, hogy szlovák, matek, nyelvek, nem tudom, biológia, földrajz, stb. Tehát, hogy ezek a klasszikus tantárgyak, ezek megvoltak-e? Vagy azért egy kicsit csökkentett óraszámban, és hát ugye ott nyilván sok volt a gyakorlat.
1: Igen, tényleg nagyon sok volt a gyakorlat, és sokkal kevesebb volt ebből a klasszikus tantárgyból, például nekünk matematika azt hiszem nem is volt, csak talán az első két évben, ha jól tudom, fizika, kémia, ilyenek egyáltalán nem voltak. Ezekből a klasszikus tantárgyból sokkal kevesebb volt, mint más iskolán, és volt ez a praktikus gyakorlat.
2: Gondolom, hogy azért ott az iskolában is azért nyilván voltak tagozatok, vagy szakágak, hogy én most nem tudom, valaki rajzra, vagy festészetre jár, valaki meg szobrászatot igyekszik tanulni inkább, tehát hogy ez így föl volt osztva?
1: Fel volt osztva, igen, több szak volt, fényműves szakok voltak, és utána ilyen, inkább olyan tervező szakok, játéktervezés például, vagy például design, amire én is jártam.
2: Aztán gondolom, hogy ahogy közeledett a középiskola vége, meg hát nem csak a vége, de hát ugye azért menet közben is az embernek már el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy jó, de hogyan tovább, meg hova tovább. És hát nyilván azért egy ilyen művészeti középiskola szűkebb teret enged, mint én nem tudom, egy gimnázium, mert hát innen azért általában nem gépészmérnöknek mennek az emberek, vagy nem annak jelentkeznek. Szóval, hogy azért ez ad egy irányt eleve. Mikor kezdett el azon gondolkodni, hogy hogyan tovább, és mikor jött az, hogy a művészettörténet lenne az, ami érdekelné, vagy ami felé elmozdulna, vagy érdeklődne?
1: Hát ez az utolsó évben volt úgy intenzívebb, hogy gondolkoztam azon, hogy merre tovább, mert ez a design amúgy érdekes volt, meg nagyon is szerettem tanulni, csak hogy elég nehéz volt. És már ugye a vége felé már tudtam, hogy nem biztos, hogy ez ebbe az irányba fogok menni tovább, mert nagyon nehéz volt a technológia, nagyon nehéz volt a technikai rajz például. Az utolsó évben már én maradtam egyedül lány a sok fiú közt, akik ugye segítettek nekem sokat, meg minden, de akkor is tudtam, hogy nem biztos, hogy ez lenne az igazi, hogyha ebbe mennék tovább, és egyre inkább a művészettörténelem felé kacsingattam, mert jó tanáraink is voltak a művészettörténelemre, és utána úgy jobban elkezdett érdekelni. Mindig lapozgattam azokat a nagy pihon könyveket, a 12 kötetes művészettörténelmi könyveket, és gondoltam, hogy inkább ebbe az irányba mennék tovább.
2: Az nem fordult meg a fejébe, hogy én nem tudom, akár képzőművészetire, akár valami hasonló vonalon, tehát ahol nem az alkotókat, vagy az alkotókkal és a műveikkel foglalkozik, hanem hát saját maga lenne mégiscsak az alkotó, tehát hogyha maradna ezen a tevékenyebb vonalon, az úgy nem, azt teljesen elvetette?
1: Teljesen nem, gondolkoztam abba is, de inkább a teória felé hajlottam mégis, és akkor ezért mentem felvételizni a Nagyszombati Egyetemre.
2: És akkor ezek szerint Körmözbánya után jött Nagyszombat?
1: Igen, pontosan.
2: Elsőre mindjárt probléma nélkül fel is vették.
1: Igen, mert ha képzőművészeti középiskoláról megy, az ember mégis jobban van felkészülve, mint azok, akik gimnáziumból jöttek, úgyhogy igen, elsőre felvettek, és 5 évig utána ott tanultam.
2: Egyébként, ahogy mondja, hogy ugye aki képzőművészeti középiskolából megy, jobban fel van készítve, vagy fel van készülve, mint a gimnazisták, vagy más egyéb középiskolások. Voltak a csoportban ilyen úgymond laikusok is, akik tényleg csak a elmélet iránt érdeklődtek, mint művészet, és mondjuk nem voltak ilyen szárnypróbálgatásaik, hogy saját maguk is festettek, rajzoltak, vagy szobrászkodtak volna, vagy szóval bármit alkottak volna, hanem őket tényleg ez a vonal érdekelte, tehát a tudományos része.
1: Voltak, persze. Szerintem a többség olyan volt, hogy nem középiskoláról ment, hanem gimiből, vagy más iskolából, igen.
2: Annak érezte az előnyét, hogy ön mégiscsak a középiskolát, azért egy ilyen művészeti középiskolát végzett, és adott ez valami pluszt az egyetemen, tehát hogy ezen a szakon volt ebből előnye, vagy valami könnyebbség adódott ebből?
1: Nem tudom ezt úgy megmondani. Lehet, hogy igen, hogy jobban úgy beleláttam ezekbe a dolgokba, de alapvetően ez nem éreztem megint annyira, hogy nagy előny lett volna, mert úgy is kellett igyekeznie. Inkább úgy a kultúra felé is, mert ez a teoretikus alap ma úgy egyre jobban kiterjedt úgy a kultúrára, és nem pont arra a festészetre vagy szobrászatra, hanem úgy jobban globálisan vette úgy ezt a tudományágat.
2: Mi volt a kedvence az egyetemen? Volt-e olyan tantárgy, ami valamiért kedvesebb volt esetleg, mint a többi, vagy könnyebben ment, mint a többi? Mert hát ugye minden iskolában, amit az ember választ, még akkor is, hogyha ahhoz van vonzalma, van olyan, amit jobban szeret, van olyan, amit kevésbé.
1: Ez az egyetem, Nagyszombati Egyetem, eléggé úgy a műemlékvédelemre összpontosult, és ez a része, ez engem is úgy vonzott, hogy ez úgy tetszett benne, hogy például mink jártunk praxisra, elmentünk 2 hétre Kassa mellett egy kis faluba, ahol kapartuk a falakat egy kúrián, vagy egy kastélyon, úgyhogy ez a praktikus dolga a tanulásnak, ez nekem nagyon tetszett.
2: Egyébként, hogyha járt haza, meg hát itt Losonc, Rimaszombat, ez a vidék és környék, azért erre a műemlékvédelemre, hogyha összpontosít valaki, akkor azért itt akad mit találni, meg vizsgálni.
1: Igen, én akkoriban legjobban Losoncot ismertem, meg Nógrádot, mert Rimaszombatba addig, meg Gömörbe szerintem nem is jártam tényleg, hogy először voltam Rimaszombatba, mikor a állásinterjúra jöttem, ez már iskola után volt, ugye, és addig inkább Losonc, meg környéke, és ott tényleg nagyon sok műemlék van, és a diplomamunkámat is a szecesszió Losoncon, arról akartam írni, de végül aztán egy építésznél maradtam, Winkler Oszkár, aki a 30-as, meg a 40-es években Losoncon ilyen funkcionalista építész volt. Ott született, ott tevékenykedett, és ezzel foglalkoztam a diplomamunkámba.
2: Mi a kedvenc korszaka, festészeti vagy akár építészeti stílusa? Szóval, hogy mi az, amit a legjobban kedvel, vagy ez mondjuk az iskola alatt is, meg felnőtt korban már, amikor az ember dolgozik, akkor ez folyamatosan változik. Mi volt az, ami a leginkább megfogta, ami iránt a leginkább érdeklődött?
1: Szerintem ezt úgy bekeretezhetem, hogy a 19. század vége, illetve a 20. század első fele, és ha konkrétan ugye a két világháború időszaka. Ez ugyanúgy az építészetben, mind a festészetben is, ez ugye leginkább ezzel foglalkozok.
2: Elérünk az egyetem végéhez, és tulajdonképpen az iskola után mindjárt jött a Rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumba dolgozni, vagy voltak még esetleg valamilyen kitérők?
1: Nem volt semmi, ez nagyon egyszerű volt, én leállamvizsgáztam, és utána 2009-ben, és ez májusban, 2009 májusában, és 2009 augusztus 1-én beléptem a múzeumba, mint művészettörténész.
2: Túl sok nyári szünidő már arra a nyárra nem adódott, de gondolom, hogy azért az sem volt egy elhanyagolható tényező, hogy az embernek ugye végig csak lesz egy állása. Elhelyezkedni, hogy ez mennyire nehéz, mennyire egyszerű, hát nyilván mondjuk önnek könnyen ment, de hogy ez mennyire szerencse kérdése.
1: Hát igazából én gondolkoztam olyanon is, hogy elmegyek tanítani valami szakközépiskolára, művészettörténelmet, el is küldtem több kérvényt több helyre, de végül is aztán Rimaszombatban a múzeumban pont művészettörténészt kerestek, mert hogy itt több, azt hiszem szerintem egy vagy két éve nem is volt ezen a pozíción senki, sőt nálunk az egyetemen a fali újságon ott lógott a cédula, hogy ide Rimaszombatban keresnek művészettörténészt. Nem volt az első választásom, de végül úgy döntöttem, hogy akkor megpróbálom itt, hogy kezdetnek ez tényleg, hogy nagyon jó kiinduló pont lesz mégis, hogy azt, amit elvégzek, mindjárt abban kezdek dolgozni, és végül itt vagyok már 17 éve.
0: Akkor ezek szerint azért megtetszett még akkor is, hogyha nem ez volt a favorit, amikor a jelentkezések között válogatott.
1: Igen, igen.
0: Mit kell csinálni egyébként egy művészettörténésznek egy múzeumban? Tehát, hogy itt mi a feladata, mi a munkája?
1: Hát én a képzőművészeti gyűjteményt kezelem. A múzeumnak az egész gyűjteménye több részre tagozódik. Az 100 000 gyűjteményi tárgyból, ami a múzeumban van, abból több mint 2000 művészeti jellegű, az szobrok, festmények, építészeti elemek, és ezeket kezelem. Ezeket evidálom, vagy éppen újakat szerzünk, vagy éppen restauráltatni adjuk tovább, úgyhogy ezekkel kell foglalkozni. Kell kutatni, ezekből ugye kiállításokat rendezni.
0: Mondta, hogy a festmények, szobrok, építészeti elemek, gondolom, hogy akkor talán ennek a részét képezik esetleg a berendezési tárgyak is, bútorok, nem?
1: Bútorok nem. Nálunk a bútorok a történelmi részlegbe tartoznak.
0: Akkor a bútorok azok valamilyen szinten azért külön vannak kezelve, most azon kívül, hogy ugye a meglévő tárgyakkal foglalkozik. Esetleg van-e olyan, hogy én nem tudom, újakra van szükség, vagy szerezni kell újakat, vásárolni, fölkutatni, fölkeresni?
1: Például, mikor felbukkan valamilyen hagyaték, mint például mostan ebbe az évben megvásároltuk Mátrány Makovics Jenő festőművész hagyatékát. Kapcsolatba léptünk az unokájával, aki Budapesten él, és már idősebb úr, és úgy döntött, hogy ő ezt a hagyatékot szeretne átadni a múzeumnak. Hát nem átadni, még megvásároltuk, ugye, de ezt is pályázaton keresztül, mert a múzeumnak nincs ennyi pénze, ennyi összege tárgyvásárlásra, úgyhogy ezt minden pályázatokon keresztül csináljuk.
0: Maradjanak velünk, mert a zene után folytatjuk beszélgetésünket Kolár Angelikával, a Rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum művészettörténészével.

0: Említette Mátrai Makovics Jenőt, ugye, aki hát egy hazánk fia, tehát egy itteni festőművész volt. Ilyenkor, mikor műtárgyakat vásárolnak föl, itt mondja, hogy ugye a múzeumnak nincs külön saját tőkéje ahhoz, hogy ezt egyedül meg tudja tenni, akkor ezek szerint ez azt jelenti, hogy itt is lehet pénzekhez jutni pályázatokon keresztül.
1: Igen, minden évben pályázatokon keresztül próbálkozunk szerezni pénzt tárgyvásárlásra, restaurálásra, kiállítás rendezésre.
0: És ezeket a pályázatokat, ezeket mondjuk szintén ön is, vagy önnek is kell figyelni? Tehát mivel mondjuk a művészettörténeti jellegű pályázatok, vagy az ahhoz kapcsolódó pályázatok önhöz állnak itt a legközelebb, akkor ez is az ön feladata, hogy ezeket figyelje?
1: Igen, ez körülbelül már az év folyamán, már körülbelül tudjuk, hogy mikor lesznek a pályázati felhívások, és már ez szerint készülünk előre, hogy amikor megjelenik az a felhívás, akkor már elő legyünk készülve, és akkor egybe beadjuk, és aztán várjuk, hogy mi lesz az eredmény.
0: Szokott jó eredmény is lenni, meg rossz is? Vagy szóval van olyan, hogy amikor én nem tudom, nem járnak sikerrel?
1: Előfordul, de többnyire sikeresek vagyunk, mondhatom, hogy majdnem mindig sikerül.
0: És most így művészettörténészként tényleg, hogyha jön egy ilyen hagyaték, akkor az így felpesdíti a vérét, szóval akkor ez egy ilyen érdekesebb része a múzeum belüli munkájának, mint én nem tudom, a pályázat figyelés például.
1: Hát igen, persze, hogy pláne, hogy ha a kutatási területen betartozik, úgyhogy mint például ez a Makovics, akkor az igen, mert nagyon, nagyon élvezem azt, hogyha ilyen majdnem elfeledett művészt egy kicsit a felszínre hozni őt, egy katalógust készíteni az életművéről, vagy egy kiállítást, ez nagyon érdekes része a munkámnak.
0: A kutatási területéhez tartozik, akkor ez azt jelenti, hogy itt a múzeumi munkája mellett, vagy hát azon belül tulajdonképpen folyamatosan tudományos munkát is kell végeznie?
1: Mivel, hogy Gömör-Kishonti múzeum vagyunk, és az egész múzeumnak a kutatási területe Gömör-Kishont, és ebben belül én a művészekkel foglalkozok, és a művészettel, tehát igen, emellett folyik a kutatás, nem csak a művészettörténelembe, hanem a régészet, a történelem, a biológia, úgyhogy mindegyik kollégám még a saját kutatási feladatait végzi még amellett.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy ugye mondja, hogy most a Mátrai Makovics képeket vagy hagyatékot vásárolták fel, akkor tulajdonképpen ez a jövő? Szóval, hogy most ezen dolgozik, és ezzel készülnek valamire?
1: Jelenleg igen, ezen dolgozok. Az év végén meg fog jelenni egy Makovics kötet, vagy életmű katalógus, és a jövő évben megkészítünk egy kiállítást, mert Makovicsnak ez idén van a 130 éves születési évfordulója, és jövő évben lesz a 60 éves halál évfordulója.
0: Egyébként van olyan, amit mondjuk a sorshoz, hogy én nem tudom, a Makovics unoka most úgy gondolta, hogy akkor ő eladná a hagyatékot, vagy pedig van olyan, amit tudják, hogy egy képzőművésznek lesz valamilyen évfordulója, és akkor ahhoz igazítják.
1: Igen, nagyon gyakran ahhoz igazítjuk. Ha lesz közeleg valamilyen évforduló, akkor beteszem magamnak minden kutatási feladatot, és igyekszek arra felkészülni, hogy megjelenik valami katalógus, vagy egy kiállítás, vagy valamilyen módon megemlékezünk erről a művészről.
0: Van-e mondjuk elég forrás itt Rimaszombat, Gömör, én nem is tudom, hogy mennyire nyúlnak át esetleg itt a szomszédos régiókba is. Kutatási terület, feladat, célszemély akár, hogyha így akarunk fogalmazni, van-e miből válogatni?
1: Igen, még mindig nagyon sok olyan személyiség például, vagy művész van, akik még nem voltak így a nagy közönség elé tárva, úgyhogy még egy pár évre van itt feladat.
0: Most a múzeum mennyire foglalkozik kortárs művészettel? Szoktak esetleg a felé is kacsingatni?
1: kicsit kevesebbet. Régebben voltak kortárs művészi kiállítások, most jelenleg annyira nem, de alapvetően a kortárs művészeket is igyekezünk bevenni a gyűjteménybe, hogy meglegyenek a utógenerációknak, hogy meglegyenek őrizve. Úgyhogy ezt már most igyekezünk megvásárolni, hogyha van lehetőség.
0: Beszélgetés folyamán ugye volt arról szó, hogy Losoncról származik, de jelenleg már Rimaszombatban él, tehát hogy azért a munka ide hozta. Mennyire szokott, hát én nem is tudom, esetleg egy picit azért átkacsingatni Nógrádba is, mert mégiscsak az a szülőföld, meg a szülőváros, tehát hogy van erre esetleg ideje, vagy csak úgy hobbi szinten, hogy én nem tudom, néha az otthoniakkal is foglalkozzon egy kicsit?
1: Hát így a szakmán belül annyira nem, de például a Losonci-Nógrádi Múzeum és galériával nagyon szűk a kapcsolatunk, és együttműködünk ottani kolléganőmmel, művészettörténésszel, így rendszeresen találkozunk, beszélgetünk, úgyhogy és ha kell, akkor segítjük egymást.
0: Akkor az otthoni történésekről is mindig értesül.
1: Igen, igen. Azért képbe vagyok, hogy Nógrádban is mi történik.
0: Egyébként ez fontos önnek, vagy fontosnak tartja, vagy azért kötődik Losonchoz is, annak ellenére, hogy most már évek óta itt él, és itt is dolgozik?
1: Az marad mindig a szülővárosom, úgyhogy mindig, ha visszatérek Losoncra, akkor ott érzem, hogy itt születtem, itt nevelkedtem, itt töltöttem a gyerekkoromát, és az mindig olyan nagyon a szívemhez közel álló város.
0: A közelgő Makovics kiállításról részben már beszélgettünk, de hogyan alakulnak ki ezek a kiállítások? Tehát egyrészt keresni kell a témát, és kreatívnak kell lenni olyan szempontból, hogy az embernek mindig legyen valami jó új ötlete, vagy gyakran a téma itt is az utcán hever, és akkor csak meg kell találni, vagy milyen menete van ennek az egész folyamatnak, tehát hogy először kitalálja, hogy mi legyen, és aztán utána hogyan alakul, tehát hogy anyagot kell hozzá keresni, itt gondolok nem csak írott anyagra, de ugye kiállítandó anyagra is, tehát hogy hogyan működik ez, hogyha az ember kitalálja azt, hogy nem tudom, legyen ilyen vagy olyan kiállítás, megszületik a gondolat a fejében, hogy ez talán jó lenne, akkor utána mik a következő teendők?
1: Hogyha van lehetőség rá, hogy tárgyakat szerezni, vagy találni, akkor igen, úgy döntünk, hogy ez jó lenne ilyen kiállítást, mert tudunk hozzá szerezni anyagot, például ez a Makovics, itt van ez a hagyaték, elég sok műtárgy van már nálunk is a múzeumban, a gyűjteményben, és még vannak rimaszombatiak, akiknél otthon vannak képek, őket felkeresem, és megkérem, hogy kölcsön adnának-e a kiállításra, és akkor ezt így meg lehet csinálni, de most, ha én gondolok egyet, én nem tudom, valakiről kiállítást, akiről nem is sejtelmem sincs, hogy hol keressem a tárgyakat, akkor ennek még kell egy kis idő. Lehet, hogy magától adódik később, a későbbiekbe, vagy egyáltalán nem tudjuk megvalósítani, mert egyszerűen nincs mit kiállítani, vagy nincsen miből. Ez így is, meg úgy is. Néha jön az ötlet, néha csak úgy valamire rábukkanunk.
0: És aztán, amikor ugye megvan az ötlet, keresik a kiállításhoz szükséges tárgyakat, és mondjuk a szerencsésebb eset, amikor találnak is eleget, tehát találnak is kiállítani valókat. Aztán utána, hogy megy tovább ez az egész folyamat? Mert hát például ugye mondta, hogy most is fölkeresi azokat a rimaszombatiakat, akiknek van otthon Makovics képük, készítenek ebből egy katalógust is, tehát hogy egészében tényleg egy ilyen kiállítás az hogyan áll össze, mik a határidők, kikkel kell együtt dolgozni.
1: Elég sok papírmunka is van körülötte, például a szerződéseket, a tárgyaknak a tulajdonosokkal, ezeket mindent le kell papírozni, el kell hozni a múzeumban, le kell fotózni, a utána vissza kell vinni. Egy kiállítás általában olyan 4 hónapra készül, és előtte meg utána azért elég sok ilyen apró munka van, amit el kell végezni. Nem beszélve arról, hogy minden kiállításhoz nagyon sok kísérő rendezvényt is készítünk, hogy azért közönségnek gyerekeknek valahogy közelebb hozzuk a témát, úgyhogy gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek, iskolai csoportoknak, turistáknak különböző programokkal készülünk, tehát más kollégákkal is együtt kell működnünk, mind a múzeum pedagógussal például. Igyekezünk a kiállításokhoz katalógust, vagy brozsúrát is megjelentetni, csak hogy ez is már megint a pénz kérdése, hogyha sikerül pályázaton keresztül szerezni rá pénzt, akkor kiadunk katalógust is a kiállításhoz, de ha nem, akkor nem. Ez nagyon különböző, és attól függ, hogy milyen jellegű a kiállítás, meg hogy átvett kiállítás más intézményből, vagy a saját kiállításunk.
0: És a Makovics kiállítás az jelenleg hol tart? Mert ugye ez majd 2027-ben valósul meg, úgyhogy jövőre. De hát mondjuk már 2026 felén túl vagyunk, úgyhogy közelek 2027, tehát hogy mennyire szorít a határidő, hol tart, milyen feladatok várnak még önre ennek keretén belül, és egyébként, ahogy mondta, hogy Rimaszombatban is itt és a környéken élőket fölkeresi, akiknek vannak Makovics képeik, sok van? Vagy ez egyáltalán hogy találják meg ezeket az embereket?
1: Ez mindig úgy van, hogy valaki ismer valakit, hogy ennek is van, és végül nem is gondoltam, hogy ennyi helyre el fogok tudni menni, és egy-egy Makovics képet lefényképezni, úgyhogy akad, hogy itt-ott egy vagy két, vagy egy pár kép valakinél van, és akkor most itt tartok, hogy most látogatom ezeket a személyeket, és megpróbálok tőlük engedélyt kapni arra, hogy jövőre kikölcsönöznénk tőlük a tárgyakat a kiállításra, de most, ami van a határidő, az év végéig meg fog jelenni ez a Makovics publikáció, Makovicsról szóló kötet, úgyhogy ez olyan kivételes szituáció, hogy előbb megjelenik a katalógus, és utána lesz a kiállítás, de viszont ez jó, mert már a kiállításra már kész lesz, úgyhogy.
0: Akkor ez tulajdonképpen jó reklám, hogy először ugye van a brosúra, vagy a katalógus, és akkor utána jön a kiállítás. Azt mondta, hogy ugye meg is kell írni, ez azt jelenti, hogy önnek kell bele a szöveget is, gondolom, mivel hát ön a szakember.
1: A szöveg már majdnem kész. Most a kép mellékletet fog kelleni kiválogatni, jó minőségű fényképeket készíteni a festményekről, és aztán jön a grafikus munkája, ki majd keretet ad neki, és akkor megy a nyomdába, és remélhetőleg még december előtt kész lesz.
0: Arról már beszéltünk, hogy ugye mi a jövő, most készül ez a Makovics kiállítás, és hát ugye ennek kapcsán egy kicsit azért bepillantást kaptunk abba, hogy tulajdonképpen mi a dolga, mi a munkája, miket kell csinálni. Jelenleg éppen van-e valamilyen aktuális kiállítás, ami az ön vállát nyomja, vagy az ön felelőssége, vagy hát a művészettörténésznek annak hathatós munkája van benne?
1: Jelenleg a Gótikus út Európai Örökség című kiállítás van a múzeumban, ami a fő turista szezon alatt volt látható. Most szeptember 20-án fog lezárulni.
0: Most az, hogyha olyan mennyiségű munkája van egy ilyen kiállítással, mint például ugye, hogy a Makovics is, hogy hát azért körülbelül egy évet azért biztos készül rá. Minden kiállítás ilyen időigényes, vagy azért van olyan, ami kevesebb időt vesz igénybe, tehát az előkészítése a kiállításnak?
1: Vannak olyanok is, például azok, amit említettem, hogy vannak ilyen átvett kiállítások más intézményekből, az azért ott nem szükséges ez a kutató munka, ott leegyezünk papírilag, és elhozunk a kiállítást, megnyissuk, és kész. Csak a kísérő rendezvényeket kell hozzá kitalálni. Azok a kiállítások, ami kutatási feladatból indulnak ki, azok azért több éves projektek.
0: Hogyha egy évig is készül egy kiállításra, és aztán az egész lefut 4 hónap alatt, ezt nem szokta sajnálni? Szóval, hogy úgy nekem úgy tűnik, hogy egy kicsit olyan rövid idő az a 4 hónap, vagy igazándiból elég, és akkor aki akarja, az úgyis meg tudja nézni az alatt a 4 hónap alatt?
1: Az a 4 hónap azért, hát nem hosszú idő, de azért például, ha azt nézzük, hogy itt legtöbb látogatónk például az iskolákból van, iskolai csoportok, és azért ők a 4 hónap alatt meg tudják ezt nézni. Utána a másik fél évben például már várnak valami más témát, úgyhogy emiatt is, és nekünk azért a fenntartónktól is elő vannak írva, hogy nekünk ki kell mutatni, hogy ennyi és ennyi kiállítást egy évben azért meg kell csinálnunk. Úgyhogy ezért nem fér bele, hogy egy kiállítás több hosszabb legyen, mint az a 4 hónap.
0: És mondjuk, hogyha nagy sikerre való tekintettel, olyankor azért meg lehet hosszabbítani?
1: Igen, előfordult már többször is, hogy meghosszabbítottuk a kiállításokat.
0: Mennyire igyekszik modern lenni a Gömör-Kishonti Múzeum, hogy így fogalmazzak, olyan szempontból ugye, hogy manapság már egy-egy kiállítás része az is, hogy én nem tudom, ilyen interaktív bepillantást nyer a látogató, és akkor ugye vannak mindenféle elektronikus kütyük a kiállításon, ami vagy elmondja azt, hogy nem tudom, a szükséges információkat, bármi egyebet is lehet csinálni, mindenféle fogdosós, tapogatós, nyomogatós egyéb részei a kiállításnak, ami ugye interaktívvá teszi az egészet, amit általában azért talán a fiatalok vagy a gyerekek szeretnek a legjobban. Nyilván a felnőtteket is elszórakoztatja, de talán ez az, amivel a leginkább az ifjúságot be lehet csalogatni?
1: Igyekezünk lépést tartani az idővel, és a kiállításokat igyekezünk úgy csinálni, hogy legyenek interaktívak. Modern technológia felhasználásával is, például most a Gótikus út kiállításon van a virtuális szemüveg, amivel be lehet járni a Csetneki templomot. Az előző kiállítás, a rimaszombati képeslapos kiállítás, ott is fel volt használva a mesterséges intelligencia, hogy meg voltak mozgatva az egyes képeslapok.
0: Úgyhogy mindig akad valami érdekesség, meg olyasmi, amivel mondjuk még pluszba meg lehet fogni a látogatót, azt mondta, hogy nagyon sok iskolai csoport jár, hogy azért az iskolákból jönnek hozzák a fiatalokat. Jó dolog ez egyébként? Tehát, hogy így ezzel, hogyha otthonról a gyerek nem jutna el, mert a szülő nem tartja fontosnak, de rá lehet nevelni arra a gyerekeket például, hogy azért néha-néha talán nem is butaság elmenni a múzeumba, vagy elmenni egy galériába, vagy valami kiállítást megnézni, tehát, hogy ezzel így rá lehet nevelni őket?
1: Szerintem igen, sokan vannak úgy, hogy az iskolából eljöttek, és utána még a szülőkkel is, vagy a családdal is eljöttek megnézni a kiállítást, vagy például nyáron gyerektábort is tartunk, visszajárók a gyerekek, ugye minden évben eljönnek a táborra, és érdekli őket, és lássuk rájuk, hogy tetszik nekik meg, hogy szeretik a múzeumot, szeretik azt, hogy új dolgokat tanulnak.
0: Hogyha a jövő generációval megéri foglalkozni, önnek is van családja. Gyerekek azok mennyire érdeklődnek akár a képzőművészetek iránt, vagy hát az édesanyjuk foglalkozása iránt, mennyire kaland nekik esetleg bejönni a múzeumba, hogyha mondjuk úgy adódik, hogy van lehetőségük, szóval, hogy ezeket a dolgokat mennyire szeretik, mennyire neveli őket erre, vagy mennyire lehet megfogni tényleg az embernek a saját gyerekét a saját hivatásával.
1: 2 kisfiám van, és ők nagyon szeretnek járni a múzeumban. Mindig, mikor erre járunk, ők mindig, anyu, gyerünk be a múzeumba. Mondom, most nem, majd máskor, de
0: én most jöttem ki, kisfiam.
1: Igen, igen, úgy van. És ha járunk is kirándulni, vagy valahova szabadságolni, mindig járunk múzeumokba.
2: Kollár Angelikával, a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum művészettörténészével beszélgettem.

övé. Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Zsabka Levente hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik Önöktől, a viszonthallásra.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az SNS szerint kérdéses a Bobrovnyik szálloda eladása. Donald Trump szerint idővel létrejöhet az egységes Írország. Változóan felhős, többnyire száraz időnk van. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Az SNS felszólította Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert, hogy azonnal állítsa le a tárcához tartozó ingó és ingatlan vagyon értékesítésének folyamatát. A párt különösen a Liptó-Szentmáriai víztározó fölött található Bobrovnyik állami szálloda eladását szeretné megakadályozni, és azt kéri a minisztertől, hogy az erről szóló javaslatot hivatali ideje alatt a kormány elé se terjessze. Az SNS szerint kérdéses, hogy valóban a legjobb ajánlat születette, ha a pályázaton csak egy érdeklődő indult, és az általa kínált összeg csupán a minimálisan meghatározott árat érte el. A párt emellett magyarázatot vár arra is, miért nem vett részt a szlovák vízgazdálkodási vállalat egy csak nem 70 millió euró értékű dunai üledék eltávolítási pályázaton. Donald Trump amerikai elnök dublini látogatásán kijelentette, hogy örömmel látná Írország egyesítését, és szerinte ez idővel meg is valósulhat. Trump az ír miniszterelnökkel Michael Martinnal folytatott találkozóján azt mondta, barátai vannak az Írsziget mindkét oldalán, és egy egységes Írország szerinte mindenki számára büszkeséget jelentene. Az amerikai elnök kétnapos látogatásra érkezett az országba, ahol Catherine Connolly ír államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyalt. Programjának része az Amgen Irish Open golf verseny döntőfordulóinak megtekintése is, amelyet Trump saját golf központjában rendeznek a Clare grófságbeli Dumbeckben. Legalább 3 ember meghalt és több tucatnyian megsebesültek az Ukrajna ellen szombatra virradó éjszaka végrehajtott orosz támadásokban, közölték az ukrán hatóságok. Zaporizsjában egy lakónegyedet ért dróntámadás, amelyben egy férfi és egy nő vesztette életét, Odesszában pedig legalább 17 ember sérült meg, köztük egy 5 hónapos csecsemő. Ukrán média jelentések szerint az odesszai sérültek száma akár a 35-öt is elérheti. Krivij Rihben egy ipari üzemet ért támadásban további 1 ember meghalt, 2 pedig megsérültek. Az orosz védelmi minisztérium szerint katonai célokat, köztük fémipari üzemeket és katonai szállításra használt

0: infrastruktúrát támadtak. Ezeket az állításokat azonban független forrásból nem sikerült azonnal ellenőrizni. A franciaországi nyomozók azt vizsgálják, hogy a szabotázs okozhatta-e a pénteki vonat balesetet Normandiában. A Rune és Caen között közlekedő szerelvény mintegy 186 utassal a fedélzetén este kisiklott, a balesetben 44 ember megsérült. A helyszínen a vizsgálat során egy letört síndarabot találtak, ezért a hatóságok nem zárják ki, hogy szándékos beavatkozás történt. A mentésben 130 tűzoltó, 5 egészségügyi csapat és mintegy 80 jármű vett részt. A mozdonyvezető drog- és alkoholtesztje negatív lett, egy 18 éves sérült nőt pedig kritikus állapotban szállítottak kórházba. Masoud Pezeshkian iráni elnök szerint a Közel-Keletnek nincs szüksége arra, hogy az Egyesült Államok regionális rendőrként lépjen fel. Az iráni államfő szerint a térség biztonságát és területi épségét elsősorban a régió országainak és azok vezetőinek kell garantálniuk. Pezeshkian a BRICS csúcs margóján Indiában beszélt erről, miközben Irán és az Egyesült Államok között továbbra is súlyos konfliktus áll fenn a hormuzi szoros ellenőrzése miatt. Az iráni elnök ugyanakkor hangsúlyozta, országa nem akar háborút és a béke továbbra is prioritást jelent számára. A hormuzi szoros körüli feszültség a világpiaci olajárakra is hatással van, amelyek a héten hordonként 100 dollár fölé emelkedtek.
1: Időjárás.
0: Az ország nagy részén változóan felhős, többnyire száraz időnk van. Keleten azonban időnként megnövekedhet a felhőzet, és helyenként zápor vagy eső is kialakulhat. A Tátra magasabb részén a csapadék hó formájában hullhat. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, az ország északi felében ennél hűvösebb, 12-17 fok közötti értékekre számíthatunk. Az északi szél többnyire mérsékelt, délkeleten azonban időnként erős széllökések is előfordulhatnak.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Érsekújvárban a Krátka és a Vipaliszko utca kereszteződésében két személyautó ütközött. A baleset miatt a forgalom lelassul. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám. Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a Slovnaft.sk/akcie oldalon. Nyugaton a helyzet Fica Jánossal.
2: Köszöntöm Önöket! Skukálek Lajos komáromi festő több mint 60 éve van a pályán. Gútai kiállítása kapcsán beszélgettem vele a festészetről, az alkotásról, és arról a hosszú kihívásokkal teli útról, amelyen eljutott odáig, hogy a festészet az életévé és a hivatásává váljon. De hogyan és miért kezdett el már gyerekként festeni? Hogyan lett a gyári munka mellett megélhetési festő, és hogyan adta el első képeit faluról falura, járva és házalva? Mit jelent számára a múzsa, és hogyan találta meg autodidakta módon a saját stílusát úgy, hogy soha nem tanulta a festőmesterséget? Elfogadta-e őt a művésztársadalom, kik és mik voltak rá a legnagyobb hatással, és hogyan jutottak el a képei a galériákba? De arról is beszélgettünk, hogyan lett művész abból a kisgyerekből, aki saját bevallása szerint semmiben sem volt igazán jó, és aki később sem akarta azt az utat járni, amelyet az édesapja szánt neki. Mi kell ahhoz, hogy valakiből művész váljon, és több mint 6 évtized után mit jelent számára maga a festészet? Skukálek Lajossal Violini otthonában beszélgettünk. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló órában.

0: Élénk színek, álomszerű alakok, groteszk humor és a valóságon túli világ. Néhány jellegzetes vonás Szkukálek Lajos képeiről. A komáromi születésű festő, grafikus és illusztrátor alkotásaiból augusztus 13-án nyílt kiállítás a Gútai Városi Hivatal aulájában. Hogyan születnek ezek a nehezen besorolható, egyszerre játékos és elgondolkodtató művek? Mi alapján válogatta össze a Gútai tárlat anyagát? És mit jelent számára közel 5 évtized után a festészet? Erről beszélgetünk Szkukálek Lajos festőművésszel, Violinban található műtermében. Szervusz!
1: Szervusz, és csókolom meg minden a többieknek.
0: Kezdjük a jelenlegi kiállítással. Milyen gondolat vagy milyen koncepció alapján válogattad össze a Gútán látható képeket?
1: A kiállítás azért jött létre, mert egyszer már volt ott, és tetszett a vezetőségnek, lehet, hogy a gútaiaknak is, ezt nem tudhatom. És újra meghívtak, hogy legyen egy kiállítás, és most próbáltam más képeket vinni, mint ezelőtt. Ezelőtt felvonultattam nagyobb méretű képeket is, és most inkább valami mást. Vannak olyan képek, amiket komolyan gondolok, no, azok tűnnek a legkomolytalanabbnak. Aztán vannak olyan képek, amiket nem gondolok annyira komolyan. Azok fogyaszthatóak, azok általában szimpátiát váltanak ki. Ezek tájképek, csendéletek és mindenféle ábrázolások. Hát az agyamentebbek, azokról azt hiszem, hogy illetve a többiek azt hiszik, hogy azok az én álmaim, meg az én kitalációim, pedig nem teljesen azok, hanem hát azok úgy folynak ki az ecsetből, tehát nincs mögöttük semmiféle koncepció, semmiféle elképzelés, csak olyan játékok.
0: Újabb festmények találhatóak itt, vagy régebbiek is vannak ezen a tárlaton?
1: Hát ez olyan vegyes felvágott, vannak régiek is, újak is. Vannak olyan képek is, amik 30-40 évvel ezelőtt készültek, és vannak olyanok is, amik egy-két hónappal ezelőtt. Mivel hogy én 4 éves koromtól festek, hát a gyerekkori képeim nincsenek ott.
0: Igen, egy interjúdban egyébként mesélted, hogy már nagyon korán tudtad, hogy festő szeretnél lenni, szinte kisgyerekkorod óta. Mi ragadt meg téged akkoriban a festészetben, illetve a képekben?
1: Az égvilágon semmi, azt se tudtam, hogy van festészet, meg hogy van olyan, hogy valaki abból él, hogy rajzol, vagy hogy szobrot csinál, mert hát olyan kisgyerek voltam, én el voltam foglalva a saját bajaimmal. De én már unom mesélni, ezerszer elmeséltem, és aki engem ismer, az ezerszer hallotta is, de tulajdonképpen annyi, hogy én beteges gyerek voltam, és kilátástalannak tűnt a jövő. És nem csak, hogy beteges voltam, hanem lusta voltam a tanulásra, nem érdekeltek ezek a dolgok. Jó, hát 4 éves koromban még nem tanultam, akkor még óvodában voltam, de valahogy nem voltam túlságosan sikeres. Hát nem tudtam rendesen focizni, hokizni, ilyesmi. És egyszer megdicsértek, hogy egy 3 lábú farkas, vagy mi a fene, jó sikerült, és meglettem dicsérve. Én abban a pillanatban döntöttem, hogy életemben először valaki őszintén megdicsért, akkor ebben van valami, szerintem akkor legyek inkább festő. És így. Tehát ennyire egyszerűen. Én nem tudtam, hogy van olyan, hogy festészet, de akkor kitaláltam, hogy én majd ebből fogok élni.
0: Hogyan tekintesz vissza ezekre az évtizedekre festészettel kapcsolatosan?
1: Az a rész, az mindig nagyon kellemes volt. El lehetett bújni, meg lehetett úszni az életet. Tehát ez nálam ez életmegoldás. Nem az, hogy a hobbim lett volna, mindenki jobban rajzolt, mint én. Tehát voltak a jó rajzoló gyerekek az iskolában, és akkor nézegettem, hogy lehet megcsinálni. Egyikből se lett festő. Mert aki mondjuk multitehetség, az vagy az van, hogy ahogy szokták keleten mondani, hogy ás 3 kutat, vagy 10 kutat, de egy sem egy mélyre, mert hát nincs annyi ideje. Mivel ugye nem vagyok multitehetség, azért aztán én egyetlen egy kutat ástam, és az 60-valahány évig. Hát persze, hogy picit mélyebbre ment.
0: Mi lehetett az oka annak, hogy mélyre ástál a festészet területén? Tehát, hogy miben tudtál különbözni a többiektől, akikből végül nem lett festő?
1: Hát a többiekből azért nem lett festő, mert föl sem merült bennük, hogy festők legyenek, ők egyszerűen csak jó rajzoltak. És ha valami az embernek egyből jó megy, például én valamikor jógáztam nagyon fiatal koromban, az annyit jelentett, hogy egy jógakönyv a kezembe került, ami egy, nem tudom, 300 oldal volt, akkor én kinyitottam körülbelül a 200-adiknál, és jöttek egyre nehezebb gyakorlatok, és akkor úgy éreztem, hogy én ezt mindent meg tudom csinálni, és mindent megcsináltam, nagyon hajlékony voltam, és ebben én letudtam a jógát. Na most, hogyha én nekem egyből ment volna a festészet, akkor nem az jut eszembe, hogy festő legyek. Életmegoldásként se, hogyha egy olyan sikeres gyerek lettem, akit mindig megdicsérek, milyen jó focizik, milyen jó hokizik, milyen jó fog madarat, meg mit tudom én, akkor millió más lehettem volna. Így meg úgy tűnt, hogy beszűkültek a dolgok, egyetlen lehetőség van, vagy ez leszek, vagy nem tudom elképzelni, hogy mi a fene más, vagy valami olyan, amit nem tartottam volna jó életnek, hogy elmentem, mert hát igazából mi, hogy én nem vagyok tanult festő. Én elkezdtem villanyszerelni, amihoz ugye nem értek, aztán csőszerelő voltam apám mellett, amihoz ugyancsak nem értek, tehát jó volt mintavételezésnek az, hogy biztosan tudjam, hogy na, ezeket én nem akarom csinálni. Ez nem azért, én nagyon tisztelem azokat a mestereket, akik ilyet tudnak csinálni, csak annyira nem szórakoztatott, nem vonzott, és én a hajógyárba is úgy jártam, hogy a pufajkám alatt ott volt némi kaja, meg rajzeszközök, hát egy füzet, meg egy ceruza. És az apám mellett dolgoztam, és ott abban a fényben én rajzolgattam a melósokat. Tehát úgy voltam, mint Mednyánszki a harctéren, hogy ő festette, vagy rajzolta a katonákat, mit tudom, hát én meg ott a melósokat.
0: Korábban úgy nyilatkoztál, vagy úgy fogalmaztál már, hogy nem is festőművésznek tartod magad, hanem képfestőiparosnak, vagyis megélhetési festőnek. Miért? Miért gondolod ezt így?
1: Én minden festőt tulajdonképpen megélhetési festőnek tartok, kivétel azt a néhányat, akik nem szorulnak rá, vagy nem tudnak eladni képet. Mert aki nem tud eladni képet, akkor az építhet köré egy gyönyörű várat, hogy hát azért az nem semmi, hogy ő ezt nem pénzért csinálja, és hogy ez az igazi művészet. És tulajdonképpen, hogyha nem veszik, és nem tetszik, akkor még igazabb művészet, akkor az mindent meghalad, az csúcs. Tehát gyógyíthatjuk magunkat sokféleképpen. Aki képet eladott, vagy képet eladni szándékozik, vagy képet szeretne eladni, vagy ebből szeretne élni, bár nem könnyű, nagyon nehéz állítólag, nem túlságosan sokan csinálják, mert egy rakás olyan mestert ismerek, aki tanít, kollégáim, már úgy értem, úgy kollégáim, hogy hát ők is festészettel foglalkoznak, és mellett főiskolai tanárok, középiskolai tanárok, és mindenféle tanárok, és én ezt a részt mondjuk nem is értem, tehát hogyha én bekerültem volna egy művészeti főiskolára, vagy egy akadémiára, akkor valószínűleg az van, hogy én az első év első napján bementem, aztán nem megyek haza többet, akkor én ott aludtam, és ott festettem, és az annyira vonzott nekem, az mindig álmom volt, hogy én tanult festő legyek. Tehát én mindig arra készültem, amikor inas iskolába jártam, akkor én minden évben mentem fölvételizni. Először Budapestre elmentem, ott fölvettek, de nem jutottam ki, mert Huszák elvtárs azt mondta, hogy ő most akkor bezárja a boltot, és 10 évig nem lehet menni Magyarországra. Csak volt egy lehetőség, hogy átszökök, átúszok a Dunán, elővetem magam, vagy valami ilyesmi, de ezek nem tetszettek annyira. Visszamentem az inas iskolába, köszöntött a Kovács tanár úr, nem túl vidáman, mert már egyszer elbúcsúztunk, hát én voltam a problémás gyerek, és akkor visszajöttem, akkor befogadtak újra. Egy év múlva elmentem Pozsonyba fölvételizni, akkor oda fölvettek megint csak, és hát én jól töltöttem a nyarat, úgyhogy szeptemberre terhes lett az a lány, akivel éltem, az első feleségem, és megszületett belőle a lányunk, így aztán én nem mentem semmiféle iskolába, elmentem katonának. Aztán elkezdtem érettségére gyúrni, elmentem a komáromi gimnáziumba, és akkor a Szigeti Lacival, meg sokakkal elkezdtünk a gimnáziumot járni, de hát én nem sokáig jártam, mert mentem katonának, úgyhogy egy év után azt is abba hagytam, úgyhogy én egy ilyen barbár félművelt ember vagyok, mert a félművelt az onnan jön, hogy én nagyon sokat olvastam, és nagyon sokat foglalkoztam társművészetekkel, mozgásművészettel, táncoltam, tájcsiztam, mindenféle csináltam, sok mindent tanultam, de magamtól. Szószoros értelemben autodidakta vagyok. De a festészetben is. Már az az igazság, hogy volt nekem egy nagyon jó mesterem. Volt egy rajztanárnőm, a Gerhard tanítónéni, aki mindig kétségbe vont azt, amit csinálok, és mindig azt gondolt, hogy én hazudok és lopok valakitől. Szerintem valahol igaza volt. Mert lehetséges, hogy én lopkodtam abból, amit láttam, nem konkrétan képről, hogy van, mindegy. Tehát neki voltak föntartásai velem szembe, a mester Péter pedig akkor karolt fel, hogy ilyen hülyeséget mondjak, amikor kiderült, hogy én Pestre nem mehetek ki. És azt mondja, hogy szeptembertől a művészeti iskolába én fogok tanítani. Ha eljössz, akkor örülni fogok. Elmentem, és a legtöbbet azért tanultam tőle, mert avval kezdte, hogy egórombolás. Én aktot rajzoltam, portrét rajzoltam, én föl voltam készülve. Hát 1000 fölött volt jelentkező Budapestre, és annyiból fölvettek, az azért nem akármi, és talán 40-et vagy 50-et vettek fel a kis képzőre akkor. Akkor az egy nagyon nagy dolog volt. Tehát én föl voltam készülve, és a Péter lejött a pincémbe, és volt ott egy ilyen, mit tudom, 20 centi magas papír oszlop, ilyen A0-ás papírokban, és hát ott mindenféle tanulmányra azok voltak, és Péter így megnézte a fölsőt, és így a lába így megpiszkálta, azt mondja, ennyi? Mondom, ennyi. Megfordult, és elment. Egyetlen egyet nem nézett meg belőle. Utána elmentem hozzá, és tudta, hogy mit tudok és mit nem. Odaállított a falhoz, volt egy nagy csomagoló papír, és húzzá csíkokat. Isten tudja, mert csak vonalakat húztam. Utána csak köröket rajzoltam. De az olyan volt a Péternél, én annyira szerettem. Bementem az inas iskola után 1 órakor, akkor 1 órakor együtt nyitottuk az iskolát, én elkezdtem rajzolni, odaült mellém, beszélgettünk. Elment máshoz, visszajött, beszélgettünk. És a balettól kezdve, a színház, az irodalom, minden. És a Péter öntötte belém azt, amit úgy gondolt, hogy nem volt tudnom kell, vagy amit el akart legykálni. És akkor este 8-kor vagy 9-kor, nem tudom mikor, teljesen, lehet, hogy 6-kor zártuk be az iskolát, együtt sétáltunk valahol haza, és másnap ugyanez, egy szombatig, és az egész évben. És én ebben tulajdonképpen ebben az 1 évvel letudtam. Ő abba hagyta a tanítást, én meg abba hagytam az iskolába járást.
0: Már ekkor biztos voltál abban, hogy festőművész akarsz lenni, vagy még nem volt ezzel kapcsolatos konkrét jövőbeli elképzelésed, és egyáltalán mikor jött el az a pillanat, amikor tudtad, hogy te megélhetési festőművész szeretnél lenni?
1: Álmodozó voltam, mint az összes többi bolond, aki festészettel vagy művészettel foglalkozik, és én is azt hittem, hogy ez valami szent dolog, valami csoda, valami olyan, amiért érdemes élni, és ha pénz szóba került, akkor elszégyeltem magam, meg olyan snassz volt. És ez egy idő után el kellett jönnem, amikor a hajógyárba kerestem mondjuk 1300 koronát, és reggel Gútáról 5 óra felé jött be a vonat, akkor ledolgoztam a napot, akkor már nem illanszerelő voltam, akkor már csőszerelő voltam, mert az apám meg akart menteni, hogy itt több pénz lett, nem lett több pénz, csak több munka lett, és akkor azt mondta, hogy az nem ember, akinek nincs ennyi és ennyi túlórája, mert apám ilyen sztahanovista volt. És akkor ott maradtam még, 4 órakor úgy döntött ő, hogy maradunk, és akkor 11-ig dolgoztam, akkor 11-től hazamentem, ugye a vonattal, kiszálltam Gútán éjfél felé, loptam némi virágot, oda tettem az asszonynak az ágyára, és reggel 4 óra felé szépen kikeltem abba az ágyba, és mentem dolgozni. És mondtam, hogy hát ez nem lesz az így jó, ebbe csak bele lehet dögleni. Hát és pénz se volt nagyon érte. És akkor elmentünk szépen az ő szüleihöz, apáca szakálasra. És avval az indokkal, hogy a feleségemet én követem, el tudtam szabadulni a hajógyártól. És akkor elmentem a Teslába, és akkor a Teslába dolgoztam, ott se ott túlságosan sok pénz, és elgondolkoztam azon, hogy igen, én absztrakt képeket festek, meg vödörrel, meg mésszel, meg rongyokkal ökörködök, és ezek a képek jók. De erre vevő, nem hogy itt, szerintem sehol nincsen, lehet, hogy van New Yorkban, de New Yorkban nem nagyon járunk. Közben nagyon sok tanulmányt csináltam, tehát a szomszéd gyerekeket, rokonokat, mindenkit portréztam, meg mit tudom én, alakrajz. És kimentem a temetőbe, és azt mondtam, hogy jó, akkor kezdjük el. És mondtam, hogy jó napot kívánsz, Kukálik Lajos. és a fű megmondja, én pedig fűszál vagyok, és akkor lerajzoltam a fűszált, jól odafigyeltem. Aztán a virág, bokor, fa, mindenféle. Én tájképet életemben nem festettem. Nem, abszolút nem érdekelt, mondom, minek ilyen hülyeségekkel foglalkozni. Az ember, meg a figuralitás, meg ilyesmi az érdekelt, az anatómia. Megtanultam valamit ebből, és volt egy Lobkovics, vagy a 500 forintos, vagy valamilyen forintnak a hátulján volt egy ilyen romantikus tájképszerűség, valami bükkfa, vagy nem tudom, most azt sem tudom, milyen a bükkfa, tehát valamilyen nagyon-nagyon barokkos pompájú, ilyen kiteljesedett káposztaszerű fa, és abból én csináltam egy tájképet. Aztán csináltam mindenféle ilyen görög tanulmányokat, ezt, és egyszer csak ugye a hónom alá kaptam őket, volt egy ilyen megérzésem, intuícióm, hogy indulj el, Lajos. És elmentem valamelyik faluba, ahol nem ismertek engem, és az első házba beállítottam, hogy jó napot kívánok, képeket árulok. És hát valószínűleg mondták, hogy és akkor mi van? És ez egy darabig így ment, hogy elszórakozzon már, és egyszer csak valaki mondta, hogy hát jöjjön be. Bementem. Hát erre nem voltam fölkészülve, bár erre vágytam, és akkor mutassa meg. Megmutattam, megnézegették. Azt mennyié adja? Hát mondom, mit tudom, 30 koronáért, az ugye most 1 euró vagy annyi. És akkor kaptak egy tájképet, egy rajzot, vagy valamit. És a műtermi, nem műtermi szemét volt ez, hanem műtermi, hát ilyen tanulmányok, meg készülve arra, hogy mi van, ha ebből pénzt is lehet csinálni, és nem csak kockákat festesz meg vödörre, meg éhen halsz mellett, hanem esetleg lesz belőle valami pénz. Tehát így lesz a művészből megélhetési festő. Tehát ez a gyönyörű ív. Másik ház, harmadik ház, tizedik ház. Egész nap járkáltam, és többet kerestem, mint a hajógyárba egy hónap alatt. Tehát az egy nap alatt. Hát ez már azért úgy elgondolkodtató, hogy lehet, hogy nem is kell éhen halni a festészet mellett. Ez vonzó vált, és akkor én 10 évig ezt csináltam, hogy lehet, hogy nem 10, mindegy, most úgy tűnik így visszamenőleg, hogy 10 év, hiszen 20 éves voltam, tehát most meg 70, 50 éve volt, és hordtam a képeimet, de most már az volt, hogy egész héten én mindig, most is úgy volt, ha olyan életem lenne, reggeltől estélig festenék, és akkor olyan életem volt, mert egy blokklakásban laktam, tehát nem dőlt le a kerítés, és a kutyákkal se kellett foglalkozni, meg a macskák se szültek éppen. És hát a feleségem ellátta, az első feleségem ellátta a dolgokat körülöttem, én pedig bementem a műterembe, föltettem valamit, egy jó zenét hozzá, és festettem. Aztán bementem a Teslába, ahol dolgoztam, és ott is kialakítottam egy sarkot magamnak, mert én ott beállító voltam. Már gépeket kellett volna beállítani, tehát én reggel beállítottam oda, hogy ott legyek, de érteni a gépek, az nem értettem, hogy svájci Comax, vagy milyen gépek voltak, amik vágtak ilyen drótokat. És hát én azt nem nagyon tudtam megjavítani, csak elrontani azt a gépet. Ha valami baj volt vele, akkor inkább a mester kínlódott vele, vagy olyan értelmes tanult emberek, akikhez értettek, én pedig festettem, és szórakoztattam a népet. Beszélgettem az emberekkel, meg hallgattam őket, meg ilyesmi, és közben festettem a képet, és naponta megfestettem 5-10 képet. Akkor hazamentem, akkor is festettem, tehát volt marha sok. De hát mondom, ezek egy euró, meg 2 euróért mentek el, tehát 30, 60, aztán később már nagyobbak a drága. Tehát így lettem én képárus vigéc. És egyszer elindultam a galériák felé úgy, hogy a Bödög Zsiga, sajnos meghalt, 53 éves korában, ha jól emlékszem, ő volt a legjobb barátom akkor tájt, és egy csillagász, Nagymegyerről. És eljött velem képet árulni egyszer. Aztán hazavitt engem berúgva, mert én 5 évenként beszoktam rúgni, most már nem, akkor 5 évenként, de úgy, hogy úgy öntudatlanra. És ez az ő társaságában történt akkor éppen azért, mert úgy bíztam benne, hogy nem hagy meghalni az útszélén, mert jó barátok voltunk, és árultuk a képeket, és ő élvezte azt, ami körülötte volt, a dumákat, az öregeket, a visszautasítást, meg mindenfélét, és közben, amikor megkínáltak, akkor ittunk is. És nem mondom, hogy valahogy azt mondja, ágyba kerültem, csak nem tudom, hogy hogyan. És az igaz, azt mondta, hogy te figyelj, menjünk fel galériázni. Mondom, hova menjünk fel? Szóval van olyan, hogy galéria. Mondom, aha. Hát Komáromban nem nagyon volt, a múzeum volt. Fölmentünk Pozsonyba az Obchodnára. Mi az Szép Lak utca. Bementünk, és letettem azokat a képeket a fal mellé, bekeretezve akkor már, mert azok nem voltak bekeretezve, bekereteztettem, letettem. És kérdezzük, hogy mennyit tud itt hagyni? Hát nem tudom, 6-8-10 kép volt. Hát mondom, mindet. És azért is mennyibe kerülnek? A zsiga belerúg a lábomba, hogy észnél legyél. Hát mondom, 2500 darabja. Még szoroztam egy kevéssel. Azokat a képeket, amiket addig 60 ér adtam. Két hét múlva fölhívtak, hogy tudnék-e vinni képeket. Mondom, mi a probléma? Hát, hogy mindet eladtuk. Ó, mondom, vége a képáros figés korszaknak. És így züllött le az, és akkor lett a galériás korszak, és aztán elkezdtem dolgozni a 18 galériával.
0: Festőművész lettél ekkor hivatalosan?
1: Festőművész nem vagyok máig se, viszont a Szlovák Képzőművész Szövetség évente vett fel embereket. Most azt nem tudom, hogy az akadémiát végzetteket, vagy a művészeti főiskolákat végzetteket automatikusan vették föl, vagy őket is zsűrizték. A lényeg az, hogy én elmentem oda megpróbálni, hogy akkor most ez mi, amit én csinálok. Már csak azért is, mert elég komoly sikere volt. És a festők között is, tehát szerették a dolgaimat. És volt olyan, hogy nyárasdi festőtábor. És oda elmentünk, és akkor voltak azok, akkor végzettek, Krascsencs Alex, Dolán Gyuri, Magyarországról sokan, Tihanyi, Szenyor, és még vagy 30 vagy 50 ember. És ezek ott festegettek, rajzolgattak, én is, csak mivel én nem ismertem őket, és hát ők nagyon egybetartottak, hát én úgy egyedül voltam, és nyárasdon kimentem a tábor elé egy olyan 20 méterre, letettem a festőelmet, és körbe fák voltak, és megfestettem azt a részt, ami ott volt. Fordultam egyet, azt is, és így mentem így körbe, és tulajdonképpen egy méteren forogtam, és csináltam 8-10 képet. Hát ők meg jöttek haza, kicsit berúgva, kicsit összeveszve, kicsit összeverekedve, mert ők meg témát kerestek valahol ki. Nekem eszembe se jutott, hogy létezik olyan, hogy témakeresés. Hát mit kell témát keresni? Hát ahol vagyok, az a téma. Jött a Nagy Jancsi, a szobrász, meghalt. És azt mondja, te ki vagy? Hát mondom, csókolom, én Szkukálek Lajos vagyok. És akkor bemutatkoztunk egymást, hogy mit csinálsz? Hát mondom, amit az ábra mutatja, festek. Úgy voltak téve, ott száradtak az olajképek. Azt mondja, hát ez jó. Mondom, tetszik? Hát, ez nagyon jó. És aztán meglettem dicsérve, és el lettem fogadva, és a Jancsival mi kezdtünk jó barátok lenni. Hát azért ő jóval idősebb volt nála. Ja, és a másik dolog, hogy délután, vagy este felé együtt néztünk valami kis tévét, valami disznóságokat, akkor az nagy dolog volt. Megbeszélgettünk, meg ökörködtünk, meg mit tudom én. És akkor kezdtek úgy elfogadni, megutálni, egyszerre. Nekem volt ilyen stóc papírom, és volt valami írószerszámom, és én vonal rajzokat rajzoltam. A magam szórakoztatására. És akkor hátratettem. Meg én hátratettem. És 20-30-40 rajzot megcsináltam. Miközben ők beszélgettek. Nem ő róluk, hanem ilyen hülyeségek. Aztán mit csinálsz? Kérdezték a nagyok, akkor végzettek. Hát mondom, rajzolok. Mutasd. Megnézte. Azt mondja, ez mind nyomdakész. Mondom, az jó, de az mit jelent? És mondta, hogy hát, hogyha elmész egy újsághoz például, vagy egy könyvkiadóhoz, akkor ezeket a rajzokat be lehet tenni egy könyvbe, vagy egy újságba, hülye gyerek. Mondom, az jó, azt megpróbáltam. És akkor egy darabig illusztrátor voltam, és hát abból is jött némi pénz, de abban nem volt túlságosan sok. De viszont az volt, hogy irodalmi újságokat kerestem, egészen Jugoszláviáig le, mindenféléket, és azoknak én fénymásolatokat küldtem le ezekről a rajzokról. És akkor jöttek vissza a lapok, időnként honorárium is, és akkor én illusztrátor lettem.
0: Szóval valóban megélhetési képzőművész lettél és voltál, de máig ugye éppen még a beszélgetés előtt említetted, hogy híresen nagy a munkatempód. Mennyi festményt festesz évente körülbelül? Egyáltalán meg tudod-e számolni? Milyen gyors a munkatempód?
1: Volt olyan, hogy fölmentem Pestre, és 5 nap alatt festettem 50 képet. Ennyit nincs értelme festeni, ezt nem is azért festi az ember. De talán azért, mert van egy bizonytalanság bennem, aztán egy vágy arra, hogy megfessem a jó képet, és az én elképzelésem szerint a jó képet azt úgy lehet megcsinálni, hogy a lehető legtöbbször legyen a kezedbe valami olyan eszköz, amivel képet lehet csinálni, és éppen fabrikálj valamilyen képet, és az ihletről megvan a saját véleményem, szerintem úgy hülyesége, hogy van, pedig van ihlet. Az ihlet az, amikor meg tudom magamat haladni, amikor én jobb vagyok, mint normálisan lennék. Tehát a képességeim akkor megsokszorozódnak, vagy megkétszereződnek, hogy szerény legyek. És akkor olyan kép folyik ki az emberből, ami normális esetben nem tudna megcsinálni. Na, tehát ez a publikus változat, amit szerintem úgy el lehetne adni, hogy azért fest az ember sokat. A másik pedig a létbizonytalanság, mert festészetből megélni az nem annyira egyszerű dolog. Tehát nekem nincsen főnököm, az nagyon jó. De nincsen fizetésem se, az már nem olyan jó. És hát ki vagyok szolgáltatva annak, hogy a képem, úgy szoktam mondani, hogy én úgy festek sokszor, hogy kinyalom a kedves vevőnek a szemét. Tehát egy olyan képet festek, hogy ne tudja nem megvenni. De ez egy nagyon, nagyon hülye helyzet, mert én nem feltétlenül olyan képet akarok festeni. De abból tudok megélni. És egy időben versenyeztettem azokat a képeket, amiket komolyan gondolok, amik nagyon komolytalan képek voltak, de azok bévűről jöttek. Tehát ez ilyen paradox helyzet. De én azokat tartottam a jó képeknek. És azokat a képeket én annyiért tudtam eladni, mint a Commerznál képeket, amit akár kilóra tudtam volna gyártani. És mondom, ebbe benne van nekem az összes tehetségem meghaladva, mert ihletett állapotba festettem. És ez pedig olyan, hogy csak a kezem van benne, és ugyanannyit ér. És akkor elkezdtem irid lenni, és azt mondtam, hogy én ezt nem adom. Annyira nem adom. Akkor megfestem, meghagyom magamnak őket. És itt rontottam el, mert onnantól kezdve nem festettem ilyet, hiszen nem volt benne pénz. Tehát nem könnyítettem meg a létemet. Mert hát ugye anyagba élünk, mindennél fizetni kell, és akkor a jó képeket egyre kevesebbet festettem. Tehát én fizettem rá.
0: Itt a beszélgetés előtt mondtál egy olyan érdekes mondatot, de talán most a beszélgetés során is megemlítetted, hogy neked a festészet az menekülés. Mi elől?
1: Hát az élet nehézségei elől. A másik dolog, hogy valamikor, most már nem tudom, hogy így van-e, mert most azt nem érzem, valamikor presztízs volt művésznek lenni. Ha valakire azt mondták, hogy mondjuk író, költő, szobrászfestő, filmrendező, színész, remélem nem hagytam ki senkit, akkor nem, hogy megemelték a kalapjukat, de úgy visszább az agarakkal. Egyfajta tiszteletet, vagy szeretetet, elfogadást. Szerintem ezt mindet megkapta az ember. És én éreztem is az életemben nagyon sokszor, hogy kivételezett vagyok, és csak ettől, mert nem vagyok szebb, meg nem vagyok okosabb, meg nem vagyok jobb a többieknél, viszont festek. És hogyha mondjuk elmentem valahova, ki az, aki szeret ilyen helyekre járni, hogy hivatalokba. Bementem egy hivatalba, és akkor mivel, hogy ismertek, elnézték a hülyeségeimet, a naívságomat, az, hogy valamit nagyon nem értek, nagyon nem tudom, nagyon elrontottam, és helyrehozták helyettem. És ez is jó volt. Nem tudom, ez hogy tartozik ide. Valamikor, amikor én kezdtem, akkor biztos rosszul mondom, de az arányok azok jók, hogy volt szlovákiai magyar, vagy annak magát gondoló festőből, képzőművészetből 15, de maximum 50, akiről tudtunk, vagy tudhattunk volna. Most, ha végigmegyek Komárom, Dunaszerdahely, vagy bármelyik város utcáján, valószínűleg találkozom legalább 5, tehát tehát egy alkalom, legalább öt olyannal, akinek a képzőművészethez köze van, itt végzett, ott végzett, amott végzett, nagyon sokan lettek. Nem jelenti azt, hogy megélnek belőle. Azt sem mondom, hogy meg akarnak belőle élni. Hanem volt egy kísérlet az életükbe, jó ötletnek tűnt, elmentek egy akadémiára, és esetleg megbánták. Mondjuk a lányommal az van a tündével, hogy ő félelmetesen jó rajzolt. Tehát úgy, ahogy én nem tudok. Tehát realisztikus dolgokat. És akármelyik, tehát a Plzenyin is, a Besztercebánya és a Pestin is, a vezető tanár, a grafikai tanszék, a vezető tanár leült hozzá, és azért tűnik-e, gyere ide, ülj le. És volt, aki azt mondta, ha ütnének, se tudnék úgy rajzolni, mint te. De minek csinálod? Az mire jó? És az a hülyeség, hogy ezt én indítottam el benne. Hát ő műterembe született, tehát a gyerekeim műterembe születtek, volt úgy, hogy úgy értünk, hogy egy bakrosz le volt téve, a festőállomány, mert ez ott volt baba lent. Hát akkor ebben nőttek fel. És látták azt, hogy amikor azt mondtam, hogy kinyalom a kedves vevő szemét, tehát akkor az nagyon meg van festve. Akkor tűjecset mindenféle nagyon meg van csinálva. És hát azt látták, és ők erre törekedtek. Azt hitték, hogy ez normális. Ez már nem normális. De sikere volt vele, vagy lehet, hogy volt irigység is körülött, hogy tud ilyet csinálni, de hát tulajdonképpen meghasonlott ez a dolog nála. Azt mondta, hogy hát hogyha ezek a nagyon okosak emberek azt kérdezik, hogy ezt miért csinálod, akkor miért csinálom? De lehet, hogy ezt másképp mesélni, csak én fejemben így van. Presser mondott valamit egyszer azt, hogy a saját szavaimban nem azt állítom, hogy ez így volt. Én így tudom. Én így emlékszem rá. De tudod, nincs olyan, hogy objektív igazság, ha szubjektív igazság, vagy szubjektív valami van, hogy az igazság, az a fene se tudja. Tehát én így emlékszem.
0: Ugye a festményeid azok szürreálisak, sőt, neveztek téged már a Felvidék Daliának is. Tehát ki volt hatással, és hogyan jellemeznéd a saját stílusodat?
1: Hatással tulajdonképpen nem ki, hanem mi. Bármi, aminek volt formája vagy színe. Tehát a látvány, hát aztán persze festők is. Én a képeimet úgy hívom, hogy mármint azokat a képeket, amiket komolyan veszek, azokat a komolytalan képeket úgy hívom, hogy mesélő képek. Mert egy ilyen kép, azt el lehet mesélni, de volt olyan, hogy jött a kedves látogató, és ki volt a kájtva, és hogy meséljek róla valamit, és mondtam, hogy hát ez a mesélés, ez valahogy úgy van, hogy reggel én ezt mesélném, délbe ezt, ha szomorú vagyok ezt, ha vidám vagyok azt, tehát nagyon sok története van ennek. Ezek apropók arra, hogy az ember össze-vissza hazudozzon, fabuláljon valami. És hát a festészetem is olyan össze-vissza hazudozás, tehát játszok a formákkal, egyik forma hozza a másikat. Ha valami oda nem illő van, akkor azt úgy kell oda festeni, hogy látszon, hogy nem odaillő, de mégis odaillő. Tehát ilyen paradox helyzeteket teremteni. Tehát ha mondjuk rám dőlne a Nemzeti Bank, ami ugye nem fog, és marha sok pénzem lenne, és csak olyan képeket festenék, amit én szeretek, hát akkor csupa olyan festét, ami lehet hülyéskedni. Játszani, mesélni. Amit a költők csinálnak, ha őszinték. Hát, ha nem őszinték, akkor költészetet csinálnak, és magas irodalmat.
0: És visszatérve a Gútai kiállításhoz, ott ugye említetted, hogy vannak komoly és komolytalan festményeid, vagy általad komolynak és komolytalannak tartott festmények. Hogyan oszlanak el, és melyiket, vagy mit ajánlanál az ott kiállított festmények közül a látogatóknak?
1: Azt ajánlom, hogy nézzék meg, és ha ad élményt, akkor örüljenek annak. Ha nem férnek a bőrükbe, akkor vásároljanak képeket, ami nekem nagyon jó lesz, és hogyha szerencséjük van, akkor nekik is. Ez egy érdekes dolog, ez a képvásárlás, mert most már az új gazdagék, azok azért már túl vannak azon, hogy mindenhez értenek. Valamikor úgy volt, hogy az új gazdag az tudta azt, hogy ő tudja a tutit mindenbe. Tehát nagyon jó hokizik, és nagyon jó focizik, és ejtőernyővel is, amikor kiugrik, akkor az valami csoda. És képet is jól tud választani, és most már okosabbak. Most már visznek magukkal művészettörténészt, kurátort, valamit, aki aki sajnos befolyásolva van természetesen, mert van egy tanultsága, aztán van elkötelezettsége bizonyos festők, szobrászok felé, és akkor szépen úgy eltekeredik arra felé, hogy mindenki jól járjon azok közül, akit ő ismer. Én, ha civil lennék ezen a pályán, és mondjuk olyan hülyeség járna az eszembe, hogy képet vásárlok, akkor én a szememmel, szívemmel, lelkemmel vásárol, ami engem megfog, azt venném meg. Mert van a másik fajta, amikor az ember befektetésnek vesz képet. Erről elég sok olyan történet van, hogy a reptéren vannak olyan senki földje területek, ahol raktárak vannak, és ott nagyon sok képzőművészeti alkotás van, amiket a vevő megvesz, de nem viszi haza, mert annyira azért nem tetszik, hogy ki is tegye a lakásába, nem tudna vele együtt élni, de ott hagyja, és vár, kivár, mert ezt befektetésnek vette, és ez a festő, mondta neki a kurátor, művészettörténész, ez azért 5 év múlva 5-ször, 10-ször, 100-ször ennyit fog érni. Ami ugye, vagy igaz, vagy nem, de jó hangzik. És akkor ott vannak ezek a képek. Tehát nagyon rá lehet fizetni akkor, amikor az ember befektetésnek vesz képet. Mert ezt honnan tudom, hogy az, aki nekem az észt adja, annak magának van-e esze, hozzáértése, és hogy amit mond, mert az egy jóslat. Tehát nem lehet olyat mondani, hogy mit tudom, Kis Jenő képe 100-szor ennyit fog érni, 30 év alatt, 5 év alatt, 1 év alatt. Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. 50-50. Tehát ezt nem ajánlom senkinek. Akármilyen fölkészült emberrel is megy, ezt nem ajánlom, mert senki sem mindent tudó. Ezért mondom, hogy ha képet vesz valaki, akkor nézze rá, tetszik neki, vegye meg.
0: Mit vársz, hogyha valaki megnézi például az éppen aktuális kiállításodat? Milyen élményt szeretnél, hogy érjenek át a látogatók?
1: Tudod, ezen soha nem gondolkodtam. Mert igazából nekem az élményem megvan akkor, amikor festem. Tehát az egy fantasztikusan jó élmény, amikor az embernek a keze alól kijön egy dolog. Egyrészt azért, mert lelkismeret furdalása kicsit kisebb lesz, hogy ilyen hülyeségekkel foglalkozik, mert valami, ami használható, az kijött a kezébe. Én meg vagyok fizetve már avval, amikor festek. Hogyha valaki megveszi a képet, az már csak egy bónusz. Na most, hogyha? Ez tetszik ez a történet, ezt én hazudtam össze magamnak. Sokan kérdezték, mert én kívülről úgy nézek ki időnként, hogy kiegyensúlyozott vagyok, vagy boldog, vagy megelégedett, vagy jókedvű, lassan, szép, nyugodtan tudok sétálni. Tehát kívülről úgy nézek ki, hogy úgy rendben vagyok. Nem vagyok annyira rendben, de úgy tűnök. Persze volt olyan, hogy ez így volt. És megkérdezik, mire vagy te ilyen jókedvű, meg boldog, meg elégedett, meg minden is? Akkor találtam ki azt, hogy gondold-e, hogy én megfestettem életembe, és akkor mondhatnék őrült nagy számot, hogy mennyi képet, és ebből elég sokat el is adtam. Na most, az egész világra kerültek tőlem képek. Ha valaki vesz egy képet, az nem azért veszi önpusztításból, hogy kínozzon ez a kép engem, rossz legyen ránézni, meg valami, hanem azért veszi, mert ő neki az ad valamit. Lehet, hogy valami teljesen más, mint amit én belegondoltam, de ez már az ő magánügye. Na most, hogyha a világ úgy működik, mint ahogy újabban mondják a fizikusok, hogy ugye minden kapcsolatban van, ami egyszer találkozott valamivel, az soha nem válik el, akármilyen távolságra, galaxisokra, mert akkor is köze van egymáshoz, valami ilyesmi, és ebből én azt találtam ki, hogy a képeim is úgy vannak, hogy ők ezüstszállal, aranyszállal, nevezzünk ilyen hülyeséget, de valami közük van hozzá. És a teret átugorva, mondjuk Brazíliából, vagy a szomszéd faluból, a néni föl kell, vagy a bácsi föl kell, vagy a kisfiú föl kell, mindegy, ránéz a képre, és nem azt gondolja, hogy kedves Kukálék Lajos, azt üzenem neked, hogy ránéz, és jó kedve van. És az ő jó kedvéből egy picike átjön én hozzám. És hogyha őrült mennyiségű képen van a világban, akkor őrült mennyiségű picike, jól érzem magam, jön én hozzá. Na, ezt találtam ki magamnak.
0: Ez egy jó gondolat, és egy szép, tökéletes zárszó is. Skukálek Lajos kiállítása, aktuális kiállítása a Gútai Városháza aulájában szeptember 14-ig tekinthető meg. A festőművésszel Violini műtermében beszélgettem. Köszönöm az elmúlt perceket.
1: Én is köszönöm, nekem jól esett.

Kedves hallgatóink, ez volt már a Nyugaton a helyzet. A mai műsort jövő hét szerdán a 13 órai híreket követően megismételjük. Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órában velünk tartottak. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kormány tárgyal az üzemanyagárak szabályozásáról. A Kreml még nem döntött arról, hogy Vlagyimir Putyin elmegye a G20 csúcsra. Délután várhatóan felhős, többnyire száraz idő várható. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, következnek a részletek. A kormány szintjén is tárgyalnak az üzemanyagárak szabályozásának lehetőségeiről, jelentette ki Matúš Sutajestok, a LASZ elnöke a Szlovák Rádió műsorában. Elmondása szerint Denisa Szakova gazdasági miniszter a Slovnaftal is egyeztetett, ugyanakkor szerinte az üzemanyagok drágulása egész Európát érintő probléma, ezért uniós szintű megoldásra is szükség lenne. Mihály Simecska, az ellenzéki PS vezetője szerint a kormánynak több lehetősége is van, például az üzemanyagárak miatt leginkább érintett háztartások és ágazatok, köztük a fuvarozók támogatása. A két politikus a költségvetésről is vitázott. Simecska kiegyensúlyozott büdzsét vár a kormánytól, Sutajestok szerint azonban ez jelenleg nem reális. A Környezetvédelmi Minisztérium visszautasította az SNS állításait az állami vagyon eladásával kapcsolatban, és hazugságnak nevezte azokat. A tárca szerint nem értékesít semmilyen különösen értékes állami vagyont, csak olyan ingatlanokat kínálnak nyilvánosan, amelyeket évek óta nem használnak, és amelyek fenntartása költséget jelent az államnak. A minisztérium hangsúlyozta, hogy állami vagyont a kormány jóváhagyása nélkül nem lehet eladni, a minimális árat pedig szakértői értékbecslés alapján határozzák meg. Az SNS korábban a Bobrovnyik állami szálloda eladásának leállítását követelte. A Kreml egyelőre nem döntött el, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök részt vesz-e a decemberi G20 csúcson Miami-ban. Dmitri Peszkov szóvivő szerint jelenleg még nem tudni, hogy az orosz elnök az Egyesült Államokba utazik-e. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök korábban jelezte, hogy kész lenne találkozni Putyinnal Miami-ban, amennyiben az orosz vezető is részt vesz a csúcs találkozón. Putyin legutóbb 2019-ben a Japán Oszakában vett részt személyesen G20 találkozón. A BRICS országok vezetői az indiai Új Deliben tartott csúcs találkozójukon a közel-keleti helyzet további eszkalációjának elkerülésére szólítottak fel. Közös nyilatkozatukban a maximális önmérsékletet sürgettek és elítélték a polgári infrastruktúra, valamint a nukleáris létesítmények elleni támadásokat. A dokumentum elfogadása diplomáciai szempontból is jelentős, mivel abban Irán és az Egyesült Arab Emírségek is egyetértett. Noha a konfliktus során az emirátusok iráni támadások is érték. Xi Jinping kínai elnök a csúcson a szuverenitás megsértésének elutasítására és a protekcionizmus elleni fellépésre szólított fel. Donald Trump amerikai elnök szerint az Irán által támogatott jemeni húszik azt kérték Washingtontól, hogy az Egyesült Államok ne avatkozzon be a jemeni konfliktusba. Trump írországi látogatásán azt mondta, a húszik állítólag nem akarnak harcolni az amerikaiakkal. A lázadók a héten megszilárdították ellenőrzésüket a Jemen teljes vöröstengeri partvidéke és a Bab al-Mandeb szoros fölött, amely

0: fontos kereskedelmi és energetikai útvonal. Trump szerint az offenzíva mögött valószínűleg Irán áll, miközben a szaúdi támogatású jemeni kormányerők szombaton támadást indítottak a Huszik ellen a Vörös-tengeri Mukhá városában.
1: Időjárás.
0: Az ország nagy részén változóan felhős, többnyire száraz időnk van. Időnként megnövekedhet a felhőzet, és helyenként zápor vagy eső is kialakulhat. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, az északi szél többnyire mérsékelt, délkeleten azonban időnként erős széllökések is előfordulhatnak.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A D1-es autópályán Cseklész után Szent irányába a 20. kilométernél javítják a jobboldali forgalmi sávot. A forgalom ezért a középső és a bal sávba terelve halad. Torlódásokra is számítani lehet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Szövegköz. Aszmár Líviával.
2: Most egy lebomlási folyamatnak vagyunk a részei és a résztvevői, és nem egy építkezési folyamatnak, de az én felelősségtudatom az azt sugallja, hogy ettől függetlenül kell működnöm, ettől függetlenül kell csinálni azokat a dolgokat, amiket csinálok, és ettől függetlenül nem kell engednem annak a csábításnak, hogy hagyjam menni a dolgokat a maguk útján, ami engem illet. Tehát addig fogom a kertemet ápolni, és a mondataimat addig fogom kalapálni, ameddig tudom. Akkor is, hogyha ennek semmi értelme nincs, meg különben sincs sok értelme, de amikor látom, hogy ez mennyire pusztulékony, vagy mennyire elpusztítható, akkor sem tudom ezt feladni. És ez szerintem hozzátartozik a kultúra megőrzés és a kultúra építés nagyon fontos folyamatához, ami ellentétes irányokat is mutathat, mint a birodalmak felemelkedése és elsüllyedése.
3: Kedves hallgatóink, Nádas Pétert hallották. A részlet eredetije a Saját erdő című rendhagyó portréfilmben hangzott el, amely 2023-ban került a mozikba. Orsós László Jakab koncepciója alapján rendezte Kárpáti György Mór. Gyártója a Laukon Film Group, forgalmazza a Cirkó Film, amelynek ezúton is köszönjük a közlés engedélyezését. 2026. augusztus 26-án reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában elhunyt Nádas Péter. A hírt a család kérésére tesszük közzé, és ezúton kérjük az olvasókat és a sajtó munkatársait további tájékoztatásig tartsák tiszteletben, hogy nem kívánnak nyilatkozni. Ezek a sorok kerültek ki aznap 11 óra 32 perckor Nádas Péter Facebook oldalára, és terjedtek onnan tovább magyar nyelvterületen és a világ sajtóban is. Hiszen Nádast nem csupán a magyar irodalom legjelentősebb alkotói közt tartjuk számon, hanem egyike azon keveseknek, akik világhírűvé váltak. Nádas Péter neve évek óta az irodalmi Nobel-díj esélyesei között szerepelt. Nádas Péter nem lesz már irodalmi Nobel-díjas szerző. Marad viszont egy megkerülhetetlen név, ha valamiért Tióhéjban összefoglalni szándékoznánk a 20. és a 21. század magyar irodalmát. Hogy mit jelent a személye és a munkássága a magyar irodalom egészére nézve, már életében meg annyi kisebb és nagyobb terjedelmű dolgozat, szakmai vita, dokumentumfilm vagy egyszerű magánbeszélgetés tárgyát képezte, és ha valami szinte bizonyossággal kijelenthető, ezután sem lesz ebben változás. Sok munkát hagyott az itt maradottakra, azáltal, hogy halott barátai közé távozott. A mai műsorban két megszólalót kérdezek Nádas Péterről, előbb monográfusát, Bazsányi Sándor irodalomtörténészt, kritikust, írót, majd Görözdi Juditot, a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetének Nádas kutatóját.

0: Bazsányi Sándor irodalomtörténész, kritikus, író. A testének temploma, erotika, irónia és narráció Nádas Péter prózájában, valamint a Nádas Péter a Bibliától a világló részletekig című monográfia szerzője, aki évtizedek óta kutatja Nádas életművét és méreható elemzéseivel segíti az értelmezést. A Könyves Magazin podcastjában azt mondta Valuska Lászlónak, hogy az emlékiratok könyvétől kezdve lett Nádas olvasó. Ez azt jelenti, hogy 17 évesen olvasta. Mit ad egy kamasznak Nádas?
1: Hát egy kamaszt elsősorban zavarra rejti Nádas prózája, a legszembeszökő, vagy a leghomlokzati tulajdonságaival is. A mondatok hosszúsága, a nyelvezetének a sűrűsége, és az, hogy nem olyan egyszerűen és egyértelműen nevezi meg, ragadja meg a mondatban megcélzott tartalmakat, értelmeket, jelentéseket, vágyakat és egyebeket, mint ahogyan mondjuk egy 17 éves kamasz megfoghatta azt a korosztályának szánt könyveiből. De hát éppen ez a stimuláló, felcsigázó, vonzó, erotizáló helyzet az, ami ebben az életkorban az ilyesmire érzékeny lelkeket eltalálja. Hát valahogy így történt.
0: Csordás Gábor, a legjelentősebb Nádas szövegek szerkesztője, mondta azt, hogy az emlékiratok a 20. század legnagyobb magyar alkotása. Ön mit gondol erről a kijelentésről?
1: Hát ezt mikor mondta Csordás Gábor, az a kérdés?
0: Azt hiszem, hogy 2017-ben, legalábbis a világról részletek már megjelent akkor, amikor portréfilm készült, és
1: akkor mindenképpen a mondatnak úgy kell hangoznia, hogy az egyik legnagyobb alkotása a 20. századi magyar irodalomnak. Nem. Mégiscsak pontosan mondat, hiszen a párhuzamos ötlete 2005-ben jelent meg, tehát az már 21. század. Tehát akkor teljesen rendben van a mondat. Így igaz, ahogy Csordás megfogalmazta.
0: Ez most így a Nádas életművre értve, vagy szélesebb spektrumot figyelve?
1: Hát én a szélesebb spektrumot is mondanám, azzal a megszorítással, hogy ilyen tulajdonságokkal és ilyen témaválasztással és a témaválasztásnak ilyen fokú kidolgozásával, bejárásával nem igazán találkozhatunk a 20. században. Tehát eljött egy olyan pillanat a 80-as években, ahol megjelent egy olyan érzékenységű író, aki kellő határozottsággal és ugyanolyan szükséges tapintattal meg tudta szólaltatni azokat a kényes témákat vagy tartalmakat, amiket kritériából vagy ideológikus, normatív megszokásokból eddig nem érintettek. Tehát ami a János Evangéliumból vett mottóban is szerepel, ugye az ő testének templomáról szól vala. Tehát, hogy mondjam, úgy beszélt Nádas ebben a könyvben a testről, a test használatának, a test megélésének a szabadságáról, ahogyan korábban nem sokan beszéltek. Tehát tényleg olyan komolyan vette a testet, mintha belépne egy templomba, ahol az emberi értelmet meghaladó, vagy legalábbis próbára tevő minőségekkel találkozik az ember, és ezt komolyan kell venni. Hát Nádas komolyan vette, és az olvasói is komolyan vették, Csordás Gábor is köztük volt, és ő is komolyan vette, és ezért mondhatta teljes joggal ezt a dicsérő és érvényes mondatot.
0: Az imént visszakérdezett, úgyhogy akkor most én is rákapcsolódom erre a kérdésre, hogyha kiterjesztjük ezt az intervallumot Nádas Péter haláláig, akkor ez a válasz már megváltozik? Az ön válasza?
1: Hát megváltozik, mert igen, hát többes számba került, tehát jelentős könyvek, tehát a 20. század utolsó harmadának és az ezredforduló környékének és a rákövetkező egy-két évtizednek a legjelentősebb könyveit Nádas írta. Ez persze egy igazságtalan kiemelés, mert hogy sok jelentős könyv született, de hogy mondjam, az a léptékválasztás az emberről, a történelemről, a létezésről való beszédnek a radikalizmusa és spektruma, az szerintem elég egyedülálló Nádas esetében.
0: Mi most így idáig nagyjából az 1986-os évre fókuszáltunk, ebben az évben jelent meg az emlékiratok könyve, illetve Eszterházy Péternek a Bevezetés a szép irodalomba című műve. Önnek van erre pontos definíciója, hogy mi történt pontosan ebben az évben? Mi ez a magyar irodalomnak, a prózafordulatnak, a posztmodernnek? Mert hogy ezt különböző féleképpen szoktuk körülírni, és akkor fűzzük bele ebben Nádas nevét is, hogy mi ő ezáltal az 1986-os évben végrehajtott tette által a magyar irodalomnak.
1: Igen, tehát ugye ezek azért, hogy mondjam, ilyen tolvajnyelvi kategóriák, irodalomtudományos vagy irodalomtörténeti kategóriák, vagy prózafordulat, meg posztmodern, meg ilyesmi. Ezek jól használható kifejezések, de idővel, hogy mondjam, lekopnak magukról a művekről, ahogyan a művek tovább élnek az olvasói lelkekben, tudatokban, hagyományban. Tehát szerintem most már világos, hogy nem szükségesek ezek a kifejezések ahhoz, hogy lássuk ennek az időszaknak a termését, illetve ennek a prózatermésnek, vagy epikai termésnek azokat a nagyszerű darabjait, amik tényleg ezekben az években születtek. Tehát ezek 85-ben jelent meg a Sátántangó, Krasznahorkai Lászlótól egy évvel korábban könyvformájában megjelent Mészöly Miklósnak a Megbocsátás című késeinek nevezhető kis regénye, aztán a rákövetkező évben, tehát a 85 után 86-ban megjelent ez a két könyv, Eszterházynak ez a szertelen, vastag szöveggyűjteménye, a Bevezetés a szép irodalomba, és Nádasnak ez a monumentális, egy lélegzetet végigfuttató műve, az Emlékiratok könyve. Tehát, hogy milyen szavakkal lehet ezt illetni, hát én most hadd fogalmazzak úgy egy kicsit poétikusan, hogy ez a magyar epikának, a modern magyar epikának egy kitüntetetten fontos évtizede volt, egyfajta aranykorszerűség. Amiről mondom, szerintem már bőven itt az ideje, hogy levakarjuk ezeket a fogalmakat, hogy posztmodernnek, prózafordulat, meg ilyesmi. Kár volna ilyen korszakhoz kötött kifejezésekkel karanténba zárni, hiszen Nádas regénye nyilvánvalóan kapcsolatba hozható akár Ágoston Vallomások című regényével, ha szabad most ezt így nevezem, ezzel a műfaji kategóriával, vagy Bethlen Miklósnak az önéletírásával, vagy Móricz nagy lelki tusakodásokat ábrázoló regényeivel, Németh László Iszonyával, Füst Milán a Feleségem története című regényével, és így tovább. Tehát, hogy hirtelen egy ilyen nagyon jelentős hegyláncba csatlakozott be Nádasnak ez a regénye, ami nem csak a magyar irodalmi epikai modernség hegyláncát jelenti, hanem mondom egészen akár Ágoston Vallomásokjáig húzhatjuk ezt a vonalat.
0: Hogyan korszakolná a nádasi életművet? Lehet egyáltalán korszakolni?
1: Hát lehet korszakolni, de felesleges korszakolni, mert ő maga is korszakolt, tehát egy nagyon tudatos szerzővel állunk szemben. Ugye ő 1962-ben megírta a Biblia című kisregényét, vagy hosszú elbeszélését, és utána ebben a zsánerben működött, amit nevezhetünk klasszikus kisepikai változatnak. Aztán ezt ezzel a poétikával, ezzel a klasszikus, az olvasót különösebben nehéz kihívások elé nem állító, ám de olvasói vágyait maximálisan kielégítő poétikával akkor szakított, amikor úgy érezte, hogy ezt a nyelvet le kell cserélni, mert érvénytelenné vált, mert egy olyan korszakban már nem szól érvényesen, amelyet számára az 1968-as csehszlovákiai beavatkozás jelentett. Tehát azt mondta, hogy ez egy olyan generációs, korszakos, mentális sok volt, ami után át kellett szerkesztenie a tudatát, át kellett szerkesztenie az írásművészetét, és akkor kezdett el, tulajdonképpen Mészöly Miklós mellett volt már ekkor Kisorosziban, úgynevezett kísérletező, kockáztató, az olvasót, kihívások, feladatok, nehézségek elé állító prózát írni. Ugye ez a Leírás című elbeszélés kötetébe tartoznak ezek a darabok, vagy az Egy családregény vége című regénye is nagyjából ennek a, ahogyan ő mondja, redukcionista politikának a jegyében íródott. Aztán nagyon hamar rájött, viszonylag hamar rájött, hogy ő ennél jóval szaftosabban, érzékibben, kifejtősebben akar beszélni az ember létezéséről, környezetéről, szociális, pszichikai állagáról, és ez már az Emlékiratok könyve című regény megírásának az időszaka. Ugye ekkoriban szakított a megveszekedetten redukcionistának megmaradó Mészőjjel. Ezek életrajzi tények, Kisorosziból Gombosszegre költözött, és ez már egy, most már ezt nevezhetjük, akkor egy harmadik periódusnak az életművében. Ennek a végeredménye a 86-ban megjelent Emlékiratok könyve, de hát erről is beszél, hogy már az utolsó években, a megjelenését megelőző 2 évben már elkezdte írni a párhuzamos történeteket, mert úgy gondolta, hogy ő már nem elégedett a számára túl artisztikus, túl poetizált emlékiratok könyve nyelvével és elbeszélésmódjával, és egy sokkal nyersebb, direktebb epikát kezdett el írni a párhuzamos történetekkel, de ez sem az lett, mint amire számított, vagy ahogyan gondolta eleinte. Ugye jött egy újabb töréspont 93-ban a szívinfarktusa és a klinikai halála, és akkor is azt mondja, hogy újra kellett gondolni a párhuzamos történeteknek a szerkezetét és az egész látás és ábrázolás módját. Azt a pozíciót, ahonnan ő beszélni, elbeszélni akar. Tehát ez egy újabb váltás. És aztán én azt gondolom, hogy ez a fajta radikalizmus már tovább nem vihető, és ennél a radikális politikánál és antropológiánál és történelem filozófiánál és még sok minden egyébnél, tehát ennél a fajta a párhuzamos történetekkel jelölhető minőségnél utána már megmaradt. Ezt tulajdonképpen műfaji változatokban aztán újra és újra hangszerelte a párhuzamos történetek után következő műveiben, illetve ugye nagy váltásnak szokás még nevezni. Én akkora nagy váltásnak nem nevezném, de minden esetre ilyenre még nem volt példa, hogy nagy epikai művet írjon egyes szám első személyben a saját önéletrajzi énje nevében. Ez a Világról részletek című emlékirat szerűség, önéletírás, vagy memoár, és ugye ennek egy sajátos továbbvitele a Halott barátaim című könyve, ahol a későbbi időkről beszél, szintén emlékező önéletrajzi elbeszélőként, ahol ugye Mészöly Miklósról, Polc Alánról és Eszterházi Péterről ír elsősorban. Meg persze magáról, a hozzájuk való viszonyáról. De ez nem jelent olyan radikális politikai fordulatot, mint mondjuk az emlékiratokönyv és a párhuzamos történetek közötti fordulat. Vagy mondjuk a leírás redukcionista politikája, meg a emlékiratok dúsabb, szaftosabb, érzéki politikája között. Vagy mondjuk, és akkor vissza a történet elejére, a Biblia és a hozzá hasonló korai kisepikai munkák hagyományos, klasszikus, modernista prózaképletéhez képest volt nagy váltás a leírás és az egy családregény vége redukcionizmusa, de ezt már elmondtam, csak most visszafelé is felsoroltam ugyanezt a történetet, vagy végigkövettem ugyanezt a történetet. Tehát nagyjából ezeket a periódusokat, vagy változásokat, fordulatokat lehet megkülönböztetni, ha nagyon akarunk megkülönböztetni, de hát ezt nádas mondom, tudatos szerző több eszéjében, aszpoetikus, műhelypoétikai eszéjében ezeket szépen elmondta.
0: A lélek emlékezete nélkül a test nem érthető, írja a saját halálban. Radnóti Sándor pedig azt mondja, hogy 3 nagy monstrum van, a Világló részletek az emlékezés könyve, valamint az emlékiratok könyve és a párhuzamos történetek a test könyvei. Most lehet, hogy ez egy ilyen profán összerántása a kettőnek, de hogy a Világló részletek hathat visszafelé az időben korábbi művekre.
1: Minden új könyv után a megelőző könyveket egy kicsit másként olvassuk. Tehát azok a sejtések, azok a rebbenékeny érzetek, hogy itt lehet, hogy saját magáról is beszél az egyik vagy másik regény szereplője bőréből bújva nádas, az a Világló részletek után ez a sejtés egy kicsit megvastagodik az olvasóban. Tehát nagyon sok fikciós regény szereplő megtalálja a maga párhuzamos megfelelőjét a Világló részletek című életírásban. Tehát sokkal szorosabbra fonódik, vagy világosabbá válik az a kapcsolat, ami egyébként nyilván minden valamire való tapasztalatmennyisége rendelkező és élettapasztalattal rendelkező író esetében nyilvánvaló, hogy saját életének az eseményeiből, tapasztalataiból, szenvedéseiből, örömeiből, egyebeiből tudja felépíteni, nem leképezi ezekből, hanem ezekkel párhuzamosan felépíti a maga szépírói világát. De az, hogy az emlékezés az a Világló részletekben válik nyilvánvalóvá, vagy egyértelművé, ez egy kicsit ez az állítás elfedné azt a tényt, hogy az emlékiratok könyve már a címében is az emlékezésről szól. És tulajdonképpen megfelelő áttételekkel, elcsúsztatásokkal, elmozdításokkal újra gombolja Proustnak az emlékezés poétikáját, hiszen ugye Proustnál jelenik meg, és ő ezt néven is nevezi a nagy 7 kötetes regényében, az, amit ő úgy nevez, hogy, illetve az ő elbeszélője úgy nevez, hogy a véletlenszerű vagy önkéntelen emlékezés, tehát amikor egy érzéki tapasztalat hirtelen arcú csapja a főhőst, a Marcel keresztnevet viselő főhőst, és akkor hirtelen egy emlékkép tolul elő, és az az emlékkép elképesztő részletekben kezd tombolni, buzogni. Tehát ez az emlékiratok könyvében is a megfelelő áttételekkel és alkati, poétikai, korszakos különbségekkel egészen nyilvánvaló. Az első művében is ugyanez az érzékiség és az érzékiséggel egybekötött emlékezés nagyon erősen jelen van, tehát a Bibliában.
0: Most szinte csak olyan könyvekről beszéltünk, amelyek alatt beszakad az asztal, ahogy mondani szokás. Ő pedig nagyon sok helyen elmondta, Nádas Péter, hogy mindig kis filigrán műveket akart írni. Van olyan műve, amiről azt gondolja, hogy ebben sikerült létrehoznia ezt a bizonyos vágyott filigrán művet, vagy legalábbis az általa vágyottnak mondott filigrán művet?
1: Hát ez egy képmutatás, ez egy szerénykedő, játékos, ironikus képmutatás, amikor ezt mondja. Hát ő nagyon jól tudja, hogy nem filigrán mű keletkezik, csak ezzel egy kicsit arra is utal, hogy nem kilóra mérjük a szép irodalmat, meg arra is, hogy az ember azért nem teljesen ura az íróasztalán zajló dolgoknak. Tehát ha valaki filigrán művet akar írni, akkor lehet, hogy monstrum lesz, de ha valaki a monstrum vágyával ül a fenekére az íróasztala mellett, lehet, hogy egy kis filigrán dolgot tud csak kizadni magából. Ugye ez általánosságban ez elmondható, és Nádasról is elmondható, de hát ő egy hosszú távfutó típus, ha szabad ezzel a metaforával élni, és erről szépen beszél ő maga is, amikor a futásáról beszél. Tehát például az Évkönyv című rendhagyó műfajú szerkezetű könyvében hónaptól hónapra különböző műfajba sorolható szövegfutamokat ír végig, többek között az ő Gombosszeg környéki Göcsei futásáról, akkor ezeket felfoghatjuk mondjuk a Radnóti által monstrumoknak nevezett könyvekhez képest ilyen filigrán kis etüdöknek. És ilyenekre bőven akadhatunk az életművében. Például az Út című, még egy oldalt se tesz ki, ez a Leírás című kötetébe került szövege, ami egy erzsébetvárosi sétát ír le. És a séta maga válik teljességé. Ugye Vörös Sándor írja az egyik versében, hogy legszebb alkotás a séta, vagy a futás, vagy bármi más. Ugye Nádas esetében talán a futás az egy jobb metafora, de a séta is ugyanúgy működik, már csak azért is, mert ez az egyik úgynevezett filigrán művének a címe.
0: A Halott barátaim az utolsó megjelent műve, az életében utolsó megjelent műve, mennyire tekinthető ez lezárásnak, vagy mennyire tekinthető ugyanúgy a teljes életmű bármely pontján véges szövegnek?
1: Ennek az életműnek a dinamikája arról szól, hogy újabb és újabb meglepetések jöhetnek, nagy meglepetések, hiszen a párhuzamos történetek után is azt mondta, hogy már ilyen hosszút nem fog írni, aztán mégiscsak lett a világról részletek. Azután is azt mondta, hogy most már nem fog ilyen nagyobb lélegzetűt írni, és megírta a rumtörténeteket, egy vaskosabb regényt, és egy szintúgy hasonló nagyságú, már méretre Halott barátaim című könyvét. Tehát kiszámíthatatlan logikájú, de valahogy az a fajta bölcsesség az a Nádas életmű szerkezetére is érvényes, amit a párhuzamos története kapcsán mondott, hogy ugye három kötetből áll, akár írhatott volna egy negyediket is, vagy egy ötödiket is, vagy egy hatodikat is, mert hogy ezek a történetek, ezek, ahogy ugye a régi bölcsesség szól, csak a végtelenbe találkoznak ezek a párhuzamosok, ezek a párhuzamos történetek. Tehát elvileg bármeddig írható, gyakorlatilag bármikor félbehagyható. Tehát ez a végleges félbehagyás, ez egy szép metafora ahhoz, hogy akár a párhuzamos történeteket, vagy akár a pálya egészét is ebben a végleges félbehagyásban, de így lezárt és kerek megszerkesztettségben lássuk. Tehát lehet nyitott műnek nevezni a párhuzamos történeteket, de a nyitottságában, a nyitottság elfogadásában és a nyitottság, az elfogadott nyitottság megformálásában azért ott van a lekerekítettségnek a minősége. És ez ilyen értelemben igaz az életműre is. Ez egy szörnyű véletlen, hogy pont ezzel a könyvvel ért véget az életmű, de van jelentése a címének. Az utolsó baráta négy közül megírta a könyvét a már három halott barátjáról, és aztán egy év múlva is meghalt.
0: Tovább fűzhetném a kérdést azzal, hogy tudható-e, hogy dolgozott-e most élete utolsó időszakában valamilyen új művön?
1: Biztos, hogy dolgozott, hát most kiderült, hogy meg fog jelenni egy hosszabbacska esszéje. Egy olyan dolgozó ember volt, aki nem szívesen avatott be senkit, még a legközelebbi olvasóit, ismerőseit, barátait sem abba, hogy éppen most mit olvas, illetve sejtelmesen utalgatott arra, hogy hát most valamit harigcsálok, valamit is, valamit dolgozom. De következőképpen én sem tudom, hogy mind dolgozhatott a fejében. De ő egy olyan ember volt, akinek az élet az tényleg a munkát jelentette. Most a munka az lehet a kertben végzett munka, az íróasztalnál végzett munka, és nyilván ez az életkortól, erőtől függően az arányok változhatnak. És az utóbbi években változott is, tehát takarékoskodni kellett az ülő erejével, a munkaasztalnál töltött munkára való erővel. Amit érzékelünk az az, hogy rendben megjelentek ezek a könyvek. Hát, ha nem halt volna meg, akkor egészen biztos, hogy valami megint megjelent volna néhány év múlva egy jelentősebb, egy léptékes könyve. De ezek ilyen szomorú fantáziálgatások, úgyhogy ebben most nem mennék bele.
0: Azzal kezdtem, hogy mit ad egy kamasznak Nádas, ugye ön kamaszkorában találkozott vele. Kinek mit ad ma Nádas Péter?
1: Hát én azt gondolom, hogy ugyanazt adhatja egy fiatal embernek, mint amit nekem adott annak idején. Megnyithatja, ugye egészen más időket élünk, tehát amikor én ezt a könyvet a kezembe vettem 1986-ban, akkor dúlt az olvasás kultúra világunkban is, így országunkban is. Tehát most nyilván sokkal nagyobb a tétje, hogy ki milyen könyvhöz nyúl, ki milyen könyv ablakán át tekintve alakít ki magának képet arról, hogy mi az irodalom. Hogy mi az az irodalom, ami túl van a szórakoztatáson, túl van a könnyed időtöltésen, ami esetleg kellemetlenebb ismereteket kínál nekünk az ember a világról. És akkor itt ugye az a kérdés, hogy mit várunk az irodalomtól. Én azt gondolom, hogy Nádas könyveit, ha most egy fiatal ember egy kamasz a kezébe veszi, és a találkozás szerencsés, és olvassa, végigolvassa a könyvet, akkor megvan az esélye, hogy ebben a nem éppen az olvasásról, a tartós, huzamos olvasásról szóló kultúrában azon kevesek közé tartozhasson, akik a világot, önmagukat, a másikat, a könyvek, a regények világából ismerik meg alaposan.
0: Bazsányi Sándor irodalomtörténészt, kritikust, írót hallották, aki Nádas Péter monográfusa. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm szépen.

0: A Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézete is megemlékezett Nádas Péter haláláról, és visszaidézett olyan emlékeket, amelyek egészen személyes viszonyrendszerről árulkodnak az intézmény és az író között. Különösen Göröszdi Judit az intézmény főmunkatársának érdemez, aki az emlékező sorokat is jegyzi. Mélységében kutatta Nádas munkásságát, és egy nagyszabású konferenciáról ír, amelyen maga a szerző is részt vett, erről pedig egy monográfiának megfeleltethető konferencia kötet is született, éppen Göröszdi Judit szerkesztésében, a Kaligram gondozásában. Mi volt ennek a konferenciának az apropója, és hogyan jött létre?
1: A Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézete 2010-ben szervezett egy konferenciát, amelynek Nádas Péter volt a témája. Az apropó nagyon konkrét volt. Akkor jelent meg, 2009 legvégére készült el a Párhuzamos Történetek című trilógiának a szlovák fordítása, amit Juliana Szolnokiová készített, és a Kaligram gondozott. Ez a trilógiának, amely 2005-ben jelent meg magyar nyelven, az első idegen nyelvű fordítása volt. Nagyon nagy terjedelmű műről van szó, és ilyenkor természetesen a fordítások sem tudnak annyira gyorsan kijönni. De Juliana Szolnokiová a Kaligrammal együtt nagyon jól menedzselte ezt a munkát. Tehát a konferencián kívül Nádas Péter Pozsonyba a könyvbemutatóra is jött. Ezen kívül még más kísérő rendezvényt is az esemény köré szerveztünk. A konferenciát annak a kérdésnek szántuk, hogy Nádas Péter, aki akkor már ugye egyértelműen látszott, hogy a magyar irodalom kanonikus szerzője, ráadásul olyan kanonikus szerzője, aki a világirodalom színpadán is jelen van a műveivel és a jelentőségével. Tehát, hogy Nádas Péter mit jelent Közép-Európában? Ugye a Vasfüggöny leomlása után jelent meg Nádasnak az emlékiratok könyve angol nyelven is, és a nagyon nagy befolyással bíró amerikai kritikus Susan Sontag nagyon magasra értékelte ezt a művet, és ezzel ráirányította a reflektorfényt Nádas munkásságára és a magyar irodalomra is, a magyar kortárs prózára is, de Nádas művét, mint közép-európai művet emlegette. Arra voltunk tehát kíváncsiak a konferencia keretében, hogy Közép-Európa mennyire érzi közép-európainak Nádast, mennyire érzi magáinak Nádast, és hogy ez a recepción, tehát a közép-európai kulturális terek befogadásán valamelyest érzékelhető-e. Lengyel, cseh kollégák is voltak ezen a rendezvényen, tehát föltérképeztük egy kicsit Nádasnak a lengyel, a cseh és a szlovák befogadását. Ezen kívül fontosnak tartottuk azt is, hogy Nádas művét is feldolgozzuk, hogy szlovák irodalmárok segítségével valamiféleképpen mélyebben értelmezzük és közvetítsük a szlovák kulturális közegnek, illetve a szlovák olvasóknak is. Vagyis a konferenciának a másik blokkja az Nádas Péter munkásságával foglalkozott.
0: Mely művei olvashatók szlovák nyelven, és egyúttal azt is kérdezném, hogy korábban is jelentek-e már meg valamilyen fordítások 2010 előtt?
1: Igen, igen, a Kaligram kiadó óriási érdeme, és Szigeti László Kaligram igazgató óriási érdeme az, hogy a szlovák közönség megismerhette Nádas Pétert. Már 1999-ben megjelent az első regénye, az Egy család regény vége című kis regény. Ugyanúgy 1999-ben egy esszéválogatást is kiadott a Kaligram szlovák fordításban. Ennek a Hamlady Slobodny volt a címe, és utána is rendszeresen figyelt a kiadó arra, hogy Nádas szlovákul is megjelenjen. 2003-ban a drámáit adták ki, a színházi tárgyú esszéivel együtt, ennek a kötetnek Operatovanie lett a címe, a Takarítás című dráma alapján, majd megjelent az Emlékiratok könyve, megjelent a Párhuzamos Történetek trilógia is. A Kaligram megszűnte után sem maradt szlovák könyv nélkül Nádas Péter. akkor jelent meg 2020-ban a Platforma Literatura Viscum kiadó gondozásában egy következő esszé válogatása, ennek Stav Veci lett a címe, és ezt Deák Renáta jegyezte fordítóként. Megjelent még a Saját halál című kötet is, amely Nádas Péternek a klinikai halál tapasztalatát dolgozza föl, egy nagyon különleges könyv. Ez az August August nevű kisebb kiadónak a kiadványa, ezt a kötetet Eva Andrej Csáková fordította szlovákra.
0: Nádas esetében is elmondható az, hogy volt valamiféle elmozdulás az eredeti könyveknek a megjelenése, illetve a fordítások között, tehát hogy volt-e valamifajta megkésettség az ő esetében?
1: Később jelentek meg, mint a művei. Az egyetlen kivételt talán a Párhuzamos történetek trilógia képezi, amely, mint mondottam, a külföldi kiadások közül az első volt. A többi nagyobb időbeli csúszással jelent meg szlovák nyelven. Ennek ugye 1989 előtt ilyen kultúrideológiai oka is volt. Nádas Péter aláírta például a magyar értelmiségiek szolidaritási nyilatkozatát a Charta 77-tel, és ez elegendő indok volt arra, hogy Csehszlovákiában ne jelenhessenek meg művei, úgyhogy a rendszerváltás előtt emiatt nem jelent meg tőle semmi. Igen, de igazából az 1986-os Emlékiratok könyve című regénye, amely tényleg a magyar irodalomban is nagy jelentőséggel bír, kanonikus műként tartjuk számon, az viszonylag friss volt a rendszerváltáshoz képest, tehát fordítás-kiadás nem tud, nagyon ritkán tud teljesen párhuzamos, vagy majdnem párhuzamos lenni.
0: Ugye azzal kezdtem, hogy akkor, amikor ez a konferencia megvalósult 2010-ben, akkor Nádas járt itt a konferencián. Korábban is volt már Pozsonyban, illetve szlovák közegben vendégként?
1: Nem tudok erről, ami nem jelenti azt, hogy ne járt volna. A Kaligram kiadó egykori igazgatója, Szigeti László biztosan tud Nádas Péternek a szlovákiai irodalmi vagy kulturális látogatásairól többet is. Én ezt az eseményt szerveztem, ez egy háromnapos rendezvénysorozat volt, és a könyvbemutatón kívül ez a tudományos tanácskozás része volt még, és volt még egy különös vetítés is, ami ehhez kapcsolódott. Mégpedig a Saját halál című könyvből, önéletrajzi eszéből Forgács Péter készített filmet, vagy ennek a könyvnek az ihletéséből motivumait is felhasználva Forgács Péter készített egy filmet, és ezt vetítettük le az érdeklődőknek. Nádas Péter is jelen volt, és utána egy nagyon izgalmas beszélgetés volt magáról a műről is, és erről a klinikai halál állapotról, és amin ő keresztül ment, amit ő megtapasztalt.
0: Tehát gyakorlatilag elmondható, hogy ez volt az ő bevezetése a szlovák befogadói közegbe. Ezután az olvasói és a tudományos környezet is tapasztalhatóan elkezdett foglalkozni vele, mondjuk?
1: Azt gondolom, hogy azért ő ekkor már ismert volt Szlovákiában a könyvei és a szövegei révén, és azért a tájékozott emberek, az írók, a szerkesztők, az irodalmárok ismerték a nevét, és nem csak a nevét ismerték, hanem a szövegeit is ismerték. Kaligram kiadó az előző kiadványok esetében is végzett olyan munkát, amivel megpróbálta eljuttatni az olvasókhoz, születtek a műveiről recenzió, kritikák, analitikusabb írások is, tehát nem volt teljesen ismeretlen. Nagyon jó volt az, hogy személyesen is eljött erre a 2010-es januári rendezvényre, és nagyon megtisztelte a tudományos tanácskozás a résztvevőit is azzal, hogy ő nyitotta meg ezt a tanácskozást. Nagyon kedvesen beszélt a fordítók munkájáról, és nagy alázattal, és nagyon megköszönte nekik azt, hogy beleteszik azt a sok munkát, azt a személyes figyelmet és igyekezetet, alázatot, hogy a műveit jelen esetben szlovák nyelven meg lehessen ismerni. Tehát a fordítók munkájának a fontosságáról beszélt.
0: Az elmúlt években is rendkívül aktív volt Nádas Péter, szinte évente megjelent egy új kötete. A szlovák fordítások viszont egy picit megtorpantak, tehát az utolsó A saját halál volt, ami megjelent tőle szlovák nyelven. Most az, hogy ez a sajnálatos esemény megtörtént, előidézheti azt, hogy valamiféle aktivitás mutatkozik e téren is, tehát hogy elkezdenek majd ismét nádas műveket fordítani? Van erre nézve valamiféle nyitottság?
1: Azt gondolom, hogy elvileg van, és azt gondolom, hogy elvileg a fordítók körében is van készség arra, hogy foglalkozzanak nádas műveivel. Úgyhogy nem tartom kizártnak. A regényeik közül a legfontosabbak megjelentek, esszéválogatása, ami nagyon fontos, azt maga a szerző válogatta, és kimondottan a Szlovák Olvasónak címezve válogatta, azok is megjelentek. Ezen kívül még rengeteg izgalmas szövege van, úgyhogy én nagyon remélem, hogy lesz alkalom arra, hogy ezeket a szlovák olvasók is megismerjék. Fontosnak találom, ha már az eszékről volt szó, fontosnak találom megemlíteni azt is, hogy a 2000-es években nádas az eszével jelen volt a szlovák közegben. Az OSZ vagy Občianska spoločnosť kulturális, politikai és társadalmi folyóirat hasábjain rendszeresen jelentek meg eszé fordításai. És ugyanúgy akkoriban a Szmen napilapnak is volt egy ilyen értelmiségi melléklete, ahol mélyebben lehetett egy-egy kérdéssel foglalkozni, közép-európai közös ügyeinknek kiemelt problémáival foglalkozni, és ott is rendszeresen jelentek meg esszéi szlovák nyelven. Úgyhogy a közegben már ezért is mondhatjuk azt, hogy benne volt, tehát a szlovák olvasók, a szlovák gondolkodók, akik a társadalom folyamatairól, a kultúra működéséről gondolkodtak, megismerkedhettek a munkáival.
0: Ha azt mondjuk, hogy Vilikovszky a szlovák Eszterházy volt, akkor ki lenne nádas szlovák párja, lenne valaki ilyen?
1: Azt gondolom, hogy Nádas Péter írásművészete annyira egyedülálló, hogy noha marketing szempontból szeretnek ilyen címkéket ráhozni a szerzőkre, hogy egy picikét ezzel segítsék az olvasót abban, hogy el tudja képzelni, hogy mégis milyen jellegű az a szövegvilág, amit az adott külföldi szerző képvisel. Azt gondolom, hogy Nádas Péter esetében nem tudunk párt találni neki. Annyira szélesen és egyben mélyen gondolkodó szerző, és olyan széles merítésű és mély a prózavilága is, hogy nincsenek a kortárs szlovák irodalomban párja.
0: És mit mondhatunk el a hatásáról hatott a szlovák szerzőkre, és hogyha Eszterházy nevét már említettük, rá ugye szoktak hivatkozni szlovák szerzők is. Nádasról is elmondható ez?
1: Azt gondolom, hogy kevésbé direkt vagy egyenes vonalú a hatása, mint Eszterházynál. Eszterházyra valóban több szlovák szerző hivatkozik, Nádast is jól ismerik. Vannak konkrét hatások is. Épp az általad említett Pavel Vilikovszky mesélt egy interjúban arról, hogy az egyik szereplőjét azt épp Nádas ihlette. Nádasnak egy ilyen véletlenül elejtett mondata a vilenicai irodalmi fesztiválon, amit Vilikovszky meghallott, és az arról szólt, hogy egy jó fényképésznek igazából nincs szüksége kamerára, fényképezőgépre, mert a tekintetével is meg tudja örökíteni a látványt, a pillanatot. És aztán ezt a motívumot használta Vilikovszky a Gonosz önéletrajza című könyvének az egyik szereplője esetében. Tehát, hogy vannak ilyen hatások, Vilikovszky írt is Nádasról, nagyon jól, érzékenyen reagált arra a fajta látásmódra, ami a szövegben mutatja a fényképész tapasztalatot. Nádas Péterről ugye tudjuk, hogy nem csak íróként volt aktív, hanem fényképészként is, tehát fotográfiai munkássága is van. Gondolkodott a fotografálásról, és esszéket is írt erről, és nyilvánvaló, hogy ez a látásmód a szövegeiben is visszatükröződik, erősek a látványelemek, erősek azok a fajta technikák, amit a fényképészek használnak, hogy ráközelít valami tárgyra, és egy makrofelvételt csinál, de ugyanúgy el tud távolodni is, és akkor egy ilyen nagy totál lesz belőle a látványból a szövegben. Vilikovszky például erről írt az egyik könyvismertetőjében nagyon pontosan.
0: Mi most egy online beszélgetést rögzítünk, ezt elmondhatom, és egy kicsit személyeset fogok mondani. Nagyon látszik rajtad, hogy örömmel beszélsz róla, és egy hozzád közeli szerzőről van szó. Miért kezdtél foglalkozni vele, és személyesen neked mit jelentenek a művei?
1: Igen, hát ennek a kérdésnek ugye legalább három rétege van. Az egyik az a személyes érintettség, a másik az a hivatásszerű figyelem, és a harmadik pedig egy ilyen talán minden olvasónak föl lehet tenni, tehát egy ilyen átlagolvasói élmény. Kezdem a hivatásszerű figyelemmel. A Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetében én magyar irodalommal foglalkozom. Tehát hivatásszerűen dolgom az, hogy a magyar irodalom jelentős szövegeire és szerzőire felhívjam a szlovák közegnek a figyelmét, hogy írjak róluk, hogy segítsem a befogadást. Tehát ennek a konferenciának a szervezése is ezzel függött össze. Ami az átlagolvasói tapasztalatot illeti, hát Nádas Péter szövegei nagyon erős szövegek, nagyon meghatározó szövegek, és a kortárs magyar irodalomnak, vagy a 20. század vége irodalmának, az ezredforduló irodalmának meghatározó szövegei, amelyeket jó olvasnunk, mert sokat gazdagodunk, mélyülünk, és a tudásunk is bővül általuk. Úgyhogy fontos tudnunk ezekről a szövegekről, erről a gondolatmenetről, amit a világlátásról, amit Nádas képvisel. Ami pedig a személyes érintettséget illeti, hát igen. Nem elsőre sikerült hozzáférnem a Nádas szöveghez, az emlékiratok könyvével próbálkoztam egészen fiatalon, talán túl fiatal voltam még ahhoz, hogy megértsem, megdolgoztatott ez a szöveg. És azt kellett megfigyelnem magamon, hogy azzal, hogy megdolgoztat, tulajdonképpen be is szív. Egyszer csak el tudta érni, hogy az olvasó, aki jelen esetben én vagyok, együtt haladjon a szöveggel, együtt gondolkodjon, együtt lélegezzen. Ugye a Nádas Péternek a lélegzetre épített mondatairól születtek elemzések is, sőt a szerző maga is írt erről, hogy ezt mennyire fontosnak tartja. Ez mind olyan technika, ami által behúzza az olvasót a szövegformálásba, a szöveg működésébe. De ugyanilyen technikának mondhatom talán azt is, ahogy gondolkodik, és ahogy a különböző szereplőit, különböző pszichológiai meghatározottságaik és adottságaik által mutatja be elég mélyen, ilyen elemző módon át tudjuk érezni az egyik szempontrendszerét, át tudjuk érezni a másik rendszerét, de mintha belebújnánk a szereplőbe, nagyon jól működteti mindezt. És behúzott, ezt a szót használnám, behúzott a szövegvilága, és formát is. Mindenképpen formált, mint olvasót, mindenképpen formált, mint olyan embert, mint bármelyikünket, aki gondolkodik a világról, és hát voltak olyan momentumok is, igen, amikor nagyon személyes ráébredések is kötődtek ahhoz, amit olvastam.
0: Van-e kedvenc Nádas műved, és van-e olyan, amit olvasásra ajánlanál?
1: Kezdem a könnyebb oldallal, hogy mit ajánlanék olvasásra, mert erre azt tudom mondani, hogy minden Nádas szöveget olvasásra ajánlok. Ebből a szomorú apropóból, hogy a szerzőt elveszítettük, hogy több művet már nem várhatunk tőle, ez egyébként döbbenetes, mert valóban évről évre valami még megjelent, néha újra válogatások jelentek meg, és akkor azok is egy új fényt vetettek a régebbi dolgaira is, vagy új szövegei jelentek meg, kisebbek és nagyobbak. Jó volt ezt várni, és jó volt tudni azt, hogy van mire várni. Ez most már lezárult. Azonban minden egyes olvasó megtalálhatja a saját Nádas szövegét. Biztos vagyok benne, hogy sokféle lesz a válasz erre a kérdésre, mert személyes válaszokat tudunk találni. Van, aki a regényeit fogja megszeretni, van, aki pedig az esszéisztikus műveit például, és van, aki az elbeszéléseit, kitűnő elbeszéléseket is írt. Úgyhogy azt ajánlom az olvasóknak, a rádióhallgatóknak, hogy fogjanak egy Nádas művet, vagy keressenek az interneten egy Nádas művet, és ismerkedjenek, ízlelgessék. És keressék meg azt, amelyik pont hozzájuk szól. Ami pedig a kérdésed másik oldalát illeti, hogy nekem van-e kedvenc Nádas művem, nagyon sok kedvenc Nádas művem van, és egy picit ez azon is múlik, hogy az ember ilyen elképzelt világokban akar elmerülni, és akkor elbeszéléseket vagy regényeket olvas-e inkább, vagy pedig gondolkodni akar, és akkor esszéket olvas inkább. Hát igen, nagyon szeretem a Mélobó című eszéjét, Nekem rengeteget jelentett mindhárom regénye. Nagyon szeretem a Világló részletek című esszéjét, tehát nem az önéletrajzi emlékezését, hanem van egy ilyen című esszéje is. Az szerintem kulcsot, ez az esszé kulcsot jelent ahhoz, hogy megismerjük, hogy gondolkodik Nádas a világról, az észlelés megmunkálásáról és feldolgozásáról, majd megtisztításáról, és kulcsot jelent ahhoz, hogy átlássuk a Nádas műveknek a rétegeit. Ezt is nagyon szeretem. Nagyon szeretem a Világló részletek című emlékezését is, és nagyon szeretem a rémtörténeteket is, ami ugye az utolsó regénye, és eléggé sötét hangulatú ez a regény, és nagyon szívesen olvastam a Halott barátaimról című utolsó könyvét is.
0: Körösdi Judit, a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetének főmunkatársa, Nádas Péter munkásságának kutatója beszélt, mesélt az író munkásságához és személyhez fűződő meglátásairól. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm én is!

Kedves hallgatóink, a Szövegkös című irodalmi műsor végéhez értünk, amelyben az augusztus 26-án elhunyt Nádas Péterre emlékeztünk, Bazsányi Sándorral, az író monográfusával és Görösdi Judittal, aki kutatja és a szlovák befogadói közeg felé közvetíti munkásságának értelmezését. Munkatársam volt Kubányi Péter hangmérnök, nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Paszmár Líviát hallották. Viszont hallásra!

Szeretettel várjuk az érdeklődőket szeptember 17-én csütörtökön 16 óra 30 perckor a Fülek a Mohácsi csata után című beszélgető estünkre és nyilvános rádiófelvételre. Titton Viktóriával, a Füleki Vármúzeum igazgatójával.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Magyar Péter megváltoztatná az azonos nemű párok örökbefogadásának szabályait. Rekordösszegű prémiumot kínálnak Szibériában az orosz hadsereg toborzóinak. A hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul éjszaka. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Matusz Utajestok, a HLASZ elnöke szerint pártját nem érdekli a főügyészség körül kialakult vita, és elsősorban a szociális törvénycsomag elfogadására összpontosít. A koalícióban jelenleg nem tárgyalnak új főügyész megválasztásáról, ugyanakkor Utajestok szerint a kormány működése megváltozhat, ha a szociális jogszabályokat a parlament nem fogadja el. A politikus Lukás Machala ügyében azt mondta, nem ismeri őt, míg Michal Simecska, a PS elnöke szerint Machalának távoznia kellene az STVR tanácsából, ahova szerinte eleve nem kellett volna bekerülnie. A választások utáni együttműködésről Utajestok kijelentette, hogy a LASZ szociáldemokrata kormányt szeretne és a lehető legjobb választási eredményre készül, míg Simecska egyértelműen kizárta az együttműködést a Republikával. A szlovák külügyminisztérium tiltakozott a pozsonyi orosz tudományos és kulturális központban megrendezett kiállítás miatt, amely a Krímet orosz területként tünteti fel. A tárlat a Krím aranya, a civilizált Európa fosztogatja az orosz kincseket címet viseli. Juraj Blanár vezette tárca közölte, hogy nem ért egyet sem a kiállítás tartalmával, sem az ott közzétett információkkal, és elfogadhatatlannak tartja, hogy az orosz fél olyan területi igényeket mutat be, amelyeket Szlovákia a nemzetközi jog megsértésének tekint. A minisztérium emlékeztetett arra is, hogy Szlovákia nem ismeri el Oroszország Krím, illetve más ukrajnai területek ellen végrehajtott annektálását. Magyar Péter, a Tisza párt vezetője szerint meg fogják változtatni az azonos nemű párok örökbefogadására vonatkozó magyarországi szabályozást. Egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy szerinte nem minisztereknek vagy politikusoknak kellene dönteniük, hogy egy adott gyermek milyen családi környezetben élhet a legjobb körülmények között, hanem szakembereknek kellene meghozniuk ezeket a döntéseket. A jelenlegi szabályozás szerint Magyarországon alapvetően csak a házas párok számára biztosított az örökbefogadás lehetősége, más esetekben pedig a családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges. Magyar Péter kijelentése alapján az új kormány ezen a rendszeren változtatni készül, ugyanakkor egyelőre nem részletezték pontosan milyen jogszabálymódosításokra kerülhet sor. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Kötsej piknikre érkezve újságíróknak azt mondta, a 16 évig tartó folyamatos kormányzás után elfáradt, ezért szüksége volt egy kis pihenésre. Úgy fogalmazott, hogy ez a 16 év fantasztikus időszak volt Magyarország számára, és szerinte 2010 előtt az ország még gyarmati sorban volt, míg a Fidesz kormányzása alatt független, szuverén és sikeres állammá vált. Arra a kérdésre, hogy valóban visszatér-e a politikába, röviden azt válaszolta, Kötsejre. Orbánt arról is kérdezték, miért terjesztette fel állami kitüntetésre a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatóját, erre azonban azt mondta, hogy a javaslatot neki is valaki felterjesztette, ezért az újságíróknak azt ajánlotta, hogy az illetőt kérdezzék meg, a felterjesztő személyét nem nevezte meg. Az oroszországi Irkutszki területen rekordösszegű prémiumot kínálnak azoknak, akik új katonákat toboroznak az ukrajnai háborúhoz. Több mint 15 ezer eurót kaphat az, aki külföldi állampolgárt vagy hontalan szemét vesz rá arra, hogy szerződést kössön az orosz védelmi minisztériummal. Az oroszországi más régiókból érkező újoncok beszervezéséért járó jutalmat szintén megduplázták, 4 ezerről.

0: 8000 euróra. Az irkutszki területen legalább április óta fizetnek ilyen prémiumokat, az új intézkedéssel azonban a külföldiek beszervezésért járó összeg csak nem a négyszeresére emelkedett. Közben más orosz régiókban is jelentősen növelték a toborzási jutalmakat, miközben a külföldieket nem csak pénzzel, hanem egyes beszámolók szerint fenyegetéssel és kitoloncolással is próbálják rábírni a katonai szolgálatra.
1: Időjárás.
0: Éjszaka derült vagy gyengén felhős lesz az ég, a völgyekben helyenként köd képződhet, a hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul, gyenge talajmenti fagy is előfordulhat, a völgyekben néhol 1 fok körül alakul csak a hőmérséklet. Reggel többnyire derült vagy változóan felhős lesz az idő, helyenként köddel, napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, az ország nyugati részén néhol gyenge csapadék is előfordulhat.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az R2-es autópályáról Zólyomba a vár alatt vezető lehajtónál baleset miatt mindkét irányban 10 perces vesztegeléssel kell számolni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Zendülés. Fiatalok a világban, és a világ a fiatalokban. Berényi Mátyással.
2: Akkor zendülés, köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Pátria Rádiót és azon belül is a Zendülés rádióadását hallgatják, és a mai epizódban a restaurálásról, illetve műemlékvédelemről és az ezt övező tudományterületek miben létéről, illetve egy konkrét élményről fogunk beszélgetni, és akkor elsőnek talán így kell ezt sorba, van velem állandó vendégem, aki egyrészt egy érintett vendég is, Miklós Brigitta, aki művészettörténetet tanul a Károli Gáspár Református Egyetemen, nem mellesleg a Benda Kálmán Szakkollégium szenior hallgatója, emellett pedig itt van velem Nagy Sára, aki pedig a Képzőművészeti Egyetemen osztatlan restaurálás szakon, ami egy 5 éves cucc, de erről majd megkérlek már is, hogy mesélj, tanul restaurálást, igen, ez így nyelvtanilag amúgy talán helyes volt.
3: Sziasztok!
2: Talán kezdjük onnan, hogy mivel az ilyen régészetben, meg művészettörténetben, meg értékmentésben, meg történelmi erekieknek a feltárásában a naív, laikus embernek olyan sok alaptudása talán nincs, vagy általában kevésszer kap rá betekintést. Ugye most ez egy szlovákiai magyar rádió, szóval itt azért mi az orosz őrs által kiemelten, nem tudom, betekintést tudunk kapni, hogyha görgetjük néha a Facebookot, mert előszeretettel posztol. De akkor először talán Brigitta, téged kérnélek meg arra, hogy vezess be minket, Lici, abba, hogy mi is tulajdonképpen a művészettörténet, és mivel foglalkozik ez, milyennek a módszertana, és hogy kell egy laikus ember számára ezt felfesteni?
3: Sziasztok! Ez egy elég nagy kérdés elsőre. Én ezt onnan közelítem meg tulajdonképpen, hogy a művészettörténet a társadalmi és történelmi múlton keresztül kutatja ki egy bizonyos, hát még csak azt sem tudom mondani, hogy tárgyi kultúrának, mert lehet ez egy épület is, de hogy valamilyen emléknek, szeretjük ezt a kifejezést használni, hogy emlék, mert ez ugye eléggé sok mindent lefed, szóval, hogy egy valamilyen múltból ránk maradt értékre próbálja ezt a provenienciát felállítani, tehát egy elsődleges visszavezetése tulajdonképpen egy tárgy történetének, vagy annak a kulturális hatásairól, és tulajdonképpen mi ezzel foglalkozunk, hogy ezt kikutassuk, és hogy a feltárás eredménye az, hogy közelebb kerüljön hozzánk valamilyen tárgy, vagy valamilyen, ahogy említettem, emléknek a miben léte.
2: De hogy akkor ez egyébként Sári nyugodtan te is egészít ki, hogyha van társ gondolat hozzá. Gondolom, hogy ez a tárgy valamilyen módon a művészethez kell, hogy kapcsolódjon, tehát, és akkor ezzel talán nem is tudom, hogy át lehet kötni, de mondjuk, hogy egy egyszerű téglát találunk, akkor az már inkább a sári, azaz a restaurátorok dolga, mert hogy nem művészeti tárgy, vagy hogy történik ez itt?
3: Nagyon jó a kérdés, és egyébként ez rengeteg vita indítónak megfelel tulajdonképpen.
2: Tényleg?
3: Persze, tehát ez nagyon vitatott, és egyébként szerintem, amit majd így előrevetíthetek, az az, hogy pont ennek a közös élményünknek, amit Sárival átéltünk, hogy ezen az Erdélyi Nyári Egyetemen részt vettünk, és ez volt a legnagyobb profit, amit igazából hazahoztunk magunkkal Erdélyből, hogy rájöttünk tulajdonképpen arra, ha még ez nem lett volna tisztázott számunkra, hogy a munka, ami övezi azt, hogy egy tárgy vagy egy épület feltárásra kerül elejétől a végéig, és ez a legalapvetőbb dolgoktól, tehát az alapkő letételétől számítva a felújításig tudjuk minden szegmensét vizsgálni, ahhoz egy ilyen közös kooperatív munkára van szükség. És hogy mind régészként, mind restaurátorként, mind művészettörténészként, mind muzeológusként, tehát hogy mind szükség van a munkánkra, és egy ilyen, tehát tulajdonképpen nekünk muszáj csapatba dolgoznunk. Tehát, hogy úgy tudjuk egymást kiegészíteni, és úgy tudunk felmutatni valamit, valamilyen eredményt, hogyha összefogunk. Tehát a kérdésre visszautalva, hogy nagyon fedik ezek egymást, ezek a területek szerintem sokszor, és nincs egyik a másik nélkül. Talán ezért is nagyon jó a közös munka, mert hogy mindennek az alapja a tárgyi kultúra, tehát az anyagi része. Erre, hát hogyha fel akarnék állítani rétegeket, ez csak a saját tulajdonképpen ilyen listám, amit én rangsorolok, és én az aljára azt tenném, hogy van az anyagi kultúra, ami igényelni azt, hogy valaki egy régész kikutassa, kiássa, de aztán szólj, hogyha nem értesz egyet.
4: Nem, teljesen.
3: És ezt követi egy olyan réteg, ami a művészettörténészeké, tehát akik ezt visszakövetik, a történelmi múlt, ami rárakódik, a sok évtized, évszázad, és akkor erre jön a restaurátor, aki pedig a rétegeket végigfejti, és akkor itt már összefolyik a kettő tulajdonképpen, mert hogy ezek a rétegek, amiket a restaurátorok felfejtenek, ezek a mi munkánkat is segítik, és az ő kutatásaik a mi kutatásainkkal már ugye sokszor egyeznek, vagy egymásból tudunk meríteni.
2: Sári, mit tudnál hozzátenni?
4: Mint személy szerint egy restaurátornak is az egész munkája egy kollaboratív munka, mi nem jellemzően dolgozunk szólóban, mi csapatokban dolgozunk, még hogyha egy magán személyként is működő műhelyet viszel, akkor se tudod egyedül végigvinni az egész munkafolyamatot, és mint hogyha így terepről beszélünk, meg erről az egész élményről, elsődlegesen tényleg a régészek és a művészettörténészek futnak neki ennek a témának. Mi már csak úgymond a közepétől a végéig vagyunk benne a történetben, hiszen a mi munkánk az egész lényegében egy gyakorlati történet. Nagyon kevésbé folyunk bele az elméleti dolgokba. Itt azt akarom érteni, hogy a művészettörténészek és a régészek munkája az, hogy egy magának a műtárnak a történetét feltárják. Mi akkor csatlakozunk be, amikor egy véleményt kell mondani, hogy érdemes lenne megtartani az eredeti állapotát, vagy ez is egy nagyon érdekes kérdés, hiszen ugye több kimenete lehet ennek a történetnek. Ez mind a megrendelőtől, mind a közösségtől, mind a múzeumi elvárástól függ lényegében, hogy milyen állapotban kell prezentálni a tárgyat. Szóval nekünk is így a munkafolyamat alatt döntjük el, hogy mégis mit fogunk a műtárgyat csinálni. Egy ilyen esetben, ami ennyire gyakorlati, itt lényegében ugyanez történik. Amit mi csináltunk lényegében, az a feltárás, illetve mintavétel, és ennek kiértékelése. Így restaurátori szempontból, mint ezen a programon, nagyon semmit nem fogunk tudni csinálni, inkább a dokumentálás volt a legfőbb cél ezen a programon.
2: Na igen, és akkor most már sok szó esett erről a programról, úgyhogy talán felvezetem, amennyi információm van róla, de hogy ti augusztus 1 és 10-e között Bigfalván voltatok, ami egy nyári egyetem volt a Károli. Hát ez volt a brosúrán, a nyári egyetem, most hiába mondod, hogy nem.
3: Nem a nyári egyetem részével kötekszem, hanem a Bigfalva részével kötekszem, mert alapvetően Bigfalva, igen. Szóval, hogy nem mondhatnám azt, hogy ez az egy hely volt, mert tulajdonképpen ez a szállásunknak a helyszíne, de minden nap ugye vándoroltunk.
2: Többek között Kiénben, Sepsiszentgyörgyön, Gidófalván, Köröspatakon, Szacsván, Prazsmáron, Brassóban, Szászhermányban, Barcaszentpéteren, Feketehalmon, Vidombákon, Keresztény Falván és Földváron.
3: Nagyon szuper.
4: És még egy pár helyen, ami egy kis meglepetés helyszín volt, szóval azt mondhatnánk, hogy a barcaságnak egy eléggé nagy területét jártuk be, és egy egész képet kaptunk, hogy mi is lényegében a Big Falva környéke, illetve a barcaság egyébként.
3: Igen, és a kercet mondod, de azt ne hagyjuk ki, mert az a mániám lett, az annyira csodálatos, mert megmutatom.
2: Jó, de mi benne jó?
3: Hát az, hogy én, nekem amúgy is vonzódásom van a ciszterci rendi templomoknak a miben létében, és csodálatos. Ugye az egy rom templom, tehát egy maradványa, de hogy így vissza lehet vezetni, hogy tulajdonképpen a területen akkor a legnagyobb méretű templom volt maradékból, ami ránk maradt, azokból vissza lehet következtetni, hogy melyik teremben ugye milyen feladatkör került elvégzésre, hogy ott milyen életet folytattak az ott élő papok, és ez szerintem nagyon érdekes, nekem nagyon tetszett, és még maradványaiban is annyira gyönyörűek ezek a kis halhólyagos ablakmaradványok, meg mérműves ablakmaradványok, hogy tényleg átjön az embernek az, hogy ott micsoda élet folyhatott.
2: Most így említettétek, hogy ez egy nagyon szép régió, és ugye ez egy szlovákiai-magyar rádió, és ez köztudott, hogy egy szlovákiai-magyar ember, az nagyjából Komáromig, vagy hogyha moziba akar menni, akkor Győrig megy el. Úgyhogy most megkérnek benneteket, hogy mondjátok el nekem, hogy ez a Barcaság és Háromszék régió, önmagában a régió, erről így mit kell tudni. Ez ugye Erdélyben van, de hogy ezen túl?
3: Ugye a Háromszék elnevezés azonnan indult, hogy ugye ez a három fő központja volt Erdély magyar lakta területeinek. Ezt a régiót jártuk be, ez mára, mostanra egy egészen szegény, mondhatni szegény népességben élő magyarok, tehát szegények, akik ott élnek. Igen, ezt mondja valaki? Bocsánat. Szóval, hogy...
2: Állható szó szerintem, hogy szegény.
3: Jó. Szóval, hogy igen. Ez a régió tulajdonképpen arról azért ilyen kiemelkedően fontos számunkra, mert ugye, mint Magyarországon már tudjuk, hogy hát a török ugye egészen nagy pusztításokat végzett a középkorban. Itt nem végzett semmilyen szintű pusztítást szinte, mert nem haladtak át ezen a térségen. És ezért rengeteg középkori templom, építmény ránk maradt csodálatos állapotban, és ezeket nagyon-nagyon jól lehet most már látogatni, nem úgy, mint pár évvel ezelőtt, ahogy megtudtuk. Úgy, ahogy nálatok ugye orosz őrs, itt is van egy ilyen indítványozása annak, hogy ezeket a templomokat nyitottá tegyék, és látogathatóvá, és ezért most már sokkal nagyobb a turizmus, és fellendült az, hogy többen érdeklődnek ezek iránt, az emlékek iránt.
4: A restaurátor szempontból számunkra nagyon-nagyon fontos ez a térség, hiszen ugye olyan középkori freskók találhatók, vagy későbbi freskók, amik számunkra egyébként nagyon-nagyon fontosak, mind pigment ismeret szempontjából, ugye, hogy milyen palettával dolgozhattak, milyen figurális, szóval milyen műhelyek voltak ott, vagy kik is dolgozhattak ott. Számunkra ez egyébként egy nem annyira feltárt történet egyébként, számunkra mindig is érdekes, hogy kik dolgoztak, vagy kik dolgozhattak együtt egy területen, és hova is mehettek el a világban a képeik egyébként, és egy ilyen rendszert próbálnánk felírni. Így Erdélyben egyébként, mivel ugye alig vannak bármilyen felmaradt dokumentumok ezekről, igaziból mi csak abból tudunk gazdálkodni, amit a szemünk lát, meg amilyen mintát veszünk. Számunkra ez a térség igaziból azért nagyon fontos, mivel rengeteg sok freskó maradt fent, és ezeket a templomokat is igaziból restaurálás után. Szóval az volt jellemző, hogy mivel vallást váltottak, ugye lemeszelték. Ugye ezek a középkori templomok kívülről és belülről is majdnem minden falat freskóval díszítettek, hiszen ez volt a szokás. És mostanra amiatt lett felkapott, mert ugye elkezdték feltárni. Egyre több freskó került felszínre, és ezzel foglalkozni lehet. Mind művészettörténész, mind régész, mind restaurátor szempontból egyébként. Úgyhogy ennyit.
3: Igen, és még kicsit a földrajzi részéhez még arra nem válaszoltam arra a kérdésre, hogy ugye ez egy székely lakta rész, és ugye Sepsiorbai és Kézdi szék az a három szék, amiről kapta az elnevezését, hogy három szék, és hát igen, ezt a mai Románia területén lévő részt próbáltuk megbejárni, de annyira csodálatosan nagy lelet mennyiséggel találkoztunk. Szerintem, hogy még ez a sok terület, amit felsoroltál, ez még mindig csak egy kis szegmense volt annak, amit egyébként itt még lehetne kutatni.
2: De hogy ez egyébként, és ez most lehet nagyon elvisz, de ez valamennyire ilyen mikrotörténelmi, vagy vannak ennek ilyen globálisabb vonatkozásai a nagy történelemmel, vagy a nagy európai, nem tudom, bármivel kapcsolatban, vagy hogy itt határozottan olyan dolgokat tudunk találni, amik mondjuk, nem tudom, konkrét 1500-as évekbeli freskó módszertani válaszok, vagy van valami big politics következtetés, amiket talán ezekből a háromszéken még csomó felfedezetlen. Például, mert én olyasmire gondolok, mint hogy itt ugye nem járt, nem is tudom, mit mondta, tatárjárás, hogy nem erre járt. Török tatárjárás, igen, hogy nem erre járt, és hogy mondjuk ez egy ilyen következtetés nyilván, hogy ezek a műemlékvédelmek megvannak, de hogy alapvetően ebből a konkrét ilyen restaurálási munkának aztán később ebben a hálózati kiépítésében, amiről Sári, te is beszéltél, a csomó, nem tudom, történelmi behatás, hogy ennek van-e valami végső következménye, vagy van-e valami ilyesmi, amit aztán a történészek levonnak, vagy a művészettörténészek, ha ez a kérdés így érthető?
3: Hát a kérdés érthető. Szerintem minden leletanyag, amin keresztül meg tudjuk érteni egy apró kis térségnek az ott élő egy művészének a munkásságát, az valamilyen módon hozzátesz a történelmi vagy művészettörténeti ismereteinkhez. Erre nagyon-nagyon sok példát láttunk, tehát hogy például Gelencen sikerült visszakövetni az ott munkálkodó festőnek a munkáit, aki a bútorzaton festett végig különböző jeleneteket, ugye volt közte Virdolorum, ugye? Ezekből a jelenetekből sikerült összetenni azt, hogy más templomokban azonos képek, azonos technikával készülve szintén az ő művei, tehát hogy vannak ezek között kapcsolatok, tehát ilyesmi dolgokat természetesen sikerül rekonstruálni ilyen kutatások eredményeképpen.
4: Viszont ugye a kérdésednek azon része, hogy mekkora visszhangja van ennek az egész történetnek. Szerintem így, úgymond, ha ezzel a szóval értek, globálisan nincs ennek akkora mértékben visszhangja, abból a szempontból, hogy ezek az ábrázolások, amik itt vannak, ezek egy nagyon kis területen használták, mint ugye amivel foglalkoztunk Gelencén is, meg ugye rengeteg templomban. Hogy igaziból így Erdélyben, Háromszéken ugye nagyon-nagyon fontos volt számunkra a Szent László élettörténetének a megfestése, és igaziból mi mindig restaurátorok nem csak ezen a programon keresztül, hanem tavaly mentünk le egy másik templomba, ahol szintén egy Szent László ciklust restauráltunk. Kislóránt szintén ugyanazt a programot vezette, mint ahol itt is a gelencei templomban megjelent, és ugye a felesége is még egy restaurátorral lényegében próbáltak rekonstruálni az egyik jelenetet. Szóval hogy az tudása és lényegében restaurálási programjai, amit vezet, lényegében én azt mondanám, hogy restaurátor szempontból az nagyon-nagyon fontos, hiszen ugye én rajta keresztül ismertem meg ezt az egész rendszert, és ismerhettem meg, és ez a program egy művészettörténet szempontból még jobban belevezetett, és sokkal jobban megismerhettem ezt a témát, hogy mi is történhetett, és nem csak gyakorlati szempontból, hanem hogy miért is pont odarakták, miért is van ilyen tájolása a templomnak, vagy miért pont odarakhatták azt a templomot. Ezt az ELTE Károli tanárai nagyon-nagyon jól elmagyaráztak, és egyébként ez nagyon fontosnak tartom, hogy így.
3: Igen, egyébként amit még így nem emeltünk ki, az, hogy ez így több egyetem összefogásaként jött össze, vagy hát több művészettörténet restaurátor voltak, ugye festőművészek, és ki volt még, segíts nekem, ugye építészek voltak még velünk. Igen. Tehát, hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen...
4: Egy ilyen öt egyetem
3: összefogása.
4: Fogása volt lényegében, igen.
3: Igen, és még annyit akartam ehhez hozzátenni, hogy kérdezted, hogy más lehet-e következtetni különböző területeken még ezekre a mondjuk technikákra, vagy ilyen azonosulásokra. és pont, ha már Felvidék, akkor a Gömöri templomban is van egy ilyen Szent László legenda, amit most meg lehet nézni, még azt hiszem szeptemberben, ugye még tart, azt hiszem ez a nyitott templomok. Amit
2: még
3: ugye...
2: ott van a Szent László.
3: Hát igen, csak hogy még a templom is nyitva van, arra utaltam, mert ugye ezek nem mindig elérhetőek, de hogy én úgy tudom, hogy most még tart ez a nyári nyitott templomok, amit ugye, amit említettél, oroszolyos.
2: A harmadszorra is.
3: Igen.
2: Igen, és egyébként abban a régió, ahogy így előzetesen utána néztem, hasonlóan gazdag templomokból, kúriákból, ugye igen, a Gömöri. Igen. Mint a háromszéki. Azt néztem, hogy valami 30 kúria van háromszéken, de hogy ez ahhoz képest egy sokkal kisebb település, nem? Tehát hányan laknak ott?
3: Háromszéken?
2: Igen.
3: Hát ezt nehéz összeadni, mivel ugye, ahogy említettem, ez egy elég nagy régió. Hát ugye Sepsiben...
4: Hát egy pár ezren. Annyira tippelnék, ugye Bigfalváról beszélgettünk, és az ottani kúriákat jártuk be. Ott olyan 300-400 lehetett a lélekszám, hogyha jól emlékszem, akkor ő, szóval pár százan, és ugye a kúriák, amik látogathatók, vagy ugye ami most már egész jó állapotban vannak, az is 10-20-21 pár, de a többi az lényegében eléggé romos állapotban van, amit ott említettek is egyébként.
3: Ja. Hát igen, ugye sok, ahogy ezt így elmesélték nekünk, hogy hát, hogy Várai Réka elmondta nekünk, aki tulajdonképpen azzal foglalkozik, az egész életét erre tette rá, hogy ezeknek a kúriáknak adjon új életet, vagy igazából, hogy a régi életét visszaadja, tulajdonképpen ez így helyes. Sajnos ő mesélte el nekünk azt, hogy elég gyakori az, hogy ezeket a kúriákat ilyen traktorral elhúzatják, és hogy... Hát úgy, hogy ők ezt nem tartják semmilyen kiemelt értéknek tulajdonképpen, és nagyon nehéz ez a... hogy érvényesüljön a műemlékvédelem, mert ugye a Bigfalva műemlékvédelem alatt álló település, és elviekben nem teljesülhetnének olyan feltételek, hogy valaki a saját házában is, ami műemléknek van nyilvánítva, nem tehet bizonyos változtatásokat, vagy nem építhet hozzá, és ezeket ugye nagyon komoly jogszabályok határozzák meg, csak a gyakorlatban ezt kevéssé tartják az ott élők, különböző okok miatt.
2: Hát meg gondolom túl nagy ilyen állami joguralmi kényszer sincs alkalmazva az iránt, hogy ne dózerolják el, vagy vigyék el traktorral ezeket a kúriákat. Igen. Amúgy e kapcsán is akartam kérdezni, mert előbb, amikor Brigi mondtad, hogy a csomó templomot újra nyitottak, hogyha jól értem, ez volt az egyik mondatod, egy 10 perce, és ugye ez nálunk is a Felvidéken folyamatosan aktív téma, vagy hát a szlovákiai magyarságban folyamatosan aktív téma, hogy kinyitni, bezárni a kúriákat, milyen célra felhasználni. Hogy történik ez, és milyen akaratok, milyen jellegű akaratoknak a kombinatorikai megoldóképlete kell ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy valami nyitva vagy csukva marad. Gondolom, hogy politikai szempontok is vannak ebbe, de hogy restaurációs szempontok is, meg gondolom, hogy közösségi, helyi közösségi szempontok is. Hogy dől el ez tulajdonképpen? Most egy templomot nyitva hagyunk, vagy most odaeresszük az eltéseket egy hónapra, vagy műemlékként nyilvánítjuk, és senki nem mehet be. Tehát hogy?
3: Igen, tehát a legalapvetőbb, aminél különbséget lehet tenni, az, hogy egy gyülekezet használja azt a templomot, vagy sem. Ha használva van a templom, funkciót tölt be, akkor alapvetően ugye minden vasárnap nagy valószínűséggel be lehet menni, és akkor be lehet ülni, és akkor ezt úgy a gyülekezet általában fenn is tartja, legalább ilyen állagmegóvás jelleggel tulajdonképpen az ott élők azt a templomot azért, amit használnak, azt úgy rendbe szokták tartani. Itt a probléma az akkor szokott előfordulni, amikor egy ott élő gyülekezetnek az utolsó tagjai is elhunynak. Itt például ebben a térségben nagyon jellemző az, hogy az ortodox térítés annyira nagy hatással van az emberekre, hogy rengeteg új ortodox templomot építenek, erre nagyon sok állami támogatást is kapnak, és ezért a református vagy katolikus templomok háttérbe szorulnak, és nincs már olyan népesség, aki használná ezt rendetetésszerűen ezt az épületet. És ilyenkor kell valakinek tulajdonképpen odalépnie. Hát a műemléki nyilvánítás az egy nagyon hosszú folyamat. Erről nem tudnék egyébként beszélni olyan szakszerűen, ahogy azt illene. De azt hiszem, hogy ez a nulladik lépés. De Ez úgy már egy pár éve egyébként, úgy én úgy tudom, hogy itt ezen a térségben már így stabil, hogy műemléké vannak nyilvánítva, viszont az állami támogatások nehezen jutnak el oda, vagy hát ha egyáltalán elindulnak, akkor nehezen jutnak el odáig, hogy valóban legyen belőle megvalósult felújítás vagy restaurálás, és itt is nagyon sok olyan példával találkoztunk, amikor például megérkezett az az összeg, és megérkezett az a szakerő, szaktudás, ami szükséges, nagyon sok restaurátor megérkezett, viszont az idő szűkében, vagy szaktudás szűkében nem helyén való restaurálást kapták, ugye bizonyos bútorzatok, vagy falrészletek, és hogy ez egy nagyon nehéz téma tulajdonképpen, hogy lehessen ezt megközelíteni, még amit szeretnék mondani, hogy amit ugye elmondások alapján is hallottunk tanárainktól, akik velünk voltak, és ők ezt a térséget már kutatják évek óta, hogy mondjuk egy 15-20 évvel ezelőtt ők ide elutaztak, tudniuk kellett azt, valahonnan ki kellett tudakolni, hogy kinél van a kulcs a templomnak, és akkor előjött egy öreg anyó, és akkor előhúzta a templom kulcsot, és akkor így jutottak be. Ez egy elég nagy feladat azért, hogyha mondjuk valaki Magyarországról úgy dönt, hogy most akkor elindul, és Erdélybe fog ilyen kutatásokat végezni, akkor nagyon komoly utána járás ez. És ez jellemző volt, nagyon nehéz volt bejutni, és most is beszélgettünk, és akkor például a Jánó Mihály, aki meg annyi könyvet írt erről, és elő is adott nekünk többször, ő mondta nekünk, azt hiszem pont, nem is tudom már melyik templomban voltunk.
4: Egyébként ez a mai napig így van egyébként, hogy nagyon nagy az elhagyatottság, főleg a kúriák szempontjából. A templomokat vallási szempontból sokkal felkapottabb téma, de ezek a kúriák, amikben élnek is, legalábbis amit Bigfalván tapasztaltunk, hogy ezeket a kúriákat lényegében egy nagyobb ház. Kis kerttel, kis földdel, akár állatokkal, tóval, bármi, ezeket gyakran elhanyagolják. Viszont ugye a templomokkal ellentétben azokkal foglalkozni kell, hogyha esetleg ki akarnák bővíteni a temetőt, vagy bármilyen egyéb szempontból. És visszatérve erre a kulcsos témára, én a programunk végén, meg a hazautazás végén ugye a Bóna István mesterrel még folytattuk az utunkat, és még 3 templomot sikerült megnéznünk, hasonló problémába futottunk, hogy egyszerűen elő kellett keresni a telefonszámot, hogy kinél is lehet esetleg elhunyt az előző karbantartó, vagy bármi ilyesmi, és mind a 3 alkalommal egy kis robogón, a kis román karbantartó odajött egy rohadt nagy kulcssal a kezében, és akkor kinyitotta, és akkor megvárta, amíg mi körbefotóztuk, megvizsgáltuk a területet, és akkor utána ugye mentünk is tovább a következő helyszínre. De hogy egyébként ez az egész térségben, én nem csak itt tapasztaltam, hogy ez a közösségépítés, illetve hogy mindenki ismer mindenkit, ez lényegében egy norma, mint ugye Budapesten, vagy ugye Magyarországon, ez nem feltétlenül ott. Van egy nyitvatartás, akkor látogatható, és akkor ez így rendben van. Viszont én Erdélyben ezt tapasztaltam, hogy itt ez a megfelelő, ez a bejárt szokás egyébként nálunk, ami egyébként szerintem csodálatos, mert a kis közösség úgy, amikor van lehetőségük, ápolják ezt, de ahogy mondtad, van ez a esetőség, hogy sajnos kihal és romlásnak indul.
2: Igen, értem a különböző szenáriókat, és van-e egy ilyen általános tendencia, amit mondjuk a magyarországi műemlékvédelemmel kapcsolatban, vagy az európaival, vagy amire van rálátásotok, el lehet mondani, hogy milyen szemlélet övezi mégis, tehát, hogy van-e hajlandóság arra, hogy restaurálási művészet történeti szempontból megvizsgáljunk dolgokat, és kutassunk, és műemlékké nyilvánítsuk, és fölkeressük az UNESCO-t, és dolgozzunk vele, vagy mondjuk általánosságban inkább azt a tendenciát látjuk, hogy inkább apatikus a hangulat ezekkel kapcsolatban, ezekkel a műemlékekkel kapcsolatban, és mondjuk csekély ember az, aki ezzel nem tudom, foglalkozik, és hogy több kéne, vagy mi az ilyen általános tendencia?
3: Szerintem nagyon vegyes, és térségenként eltér. Nagyon különböző szemléletű embereknek a közösségéből tud fakadni az, hogy valaki számára egy templom az egy érték, és fenntartják ezt, és vannak, ahol pedig ez egy másodlagos tényező. Nem tudnék általános választ adni erre. Egyébként szerintem már ez egy annyira eszkalálódott a helyzet, amiben most vagyunk tulajdonképpen, hogy hiába van rajta egy pecsét, és sokszor azt hisszük, hogy attól, hogy rajta van az, hogy műemlékvédelmi épület, akkor most az onnantól kezdve védve van. De az, hogy jogilag besorolták valahova, az egy szuper dolog, és nagyon fontos, de attól még nem valósulnak meg azok a szükséges felújítások, vagy bármi, ami szükséges ahhoz, hogy visszaállítsák azt a millióbe, abba a fényébe azt az épületet, vagy azt a festményt, vagy bármit, amiről beszélünk. Hiába van rajt ez a bélyeg, mégsem kapnak olyan állami támogatásokat, hogy ezek fennmaradjanak, és ez, hogyha csak a Kisburg maradunk, és csak Budapesten nézünk körbe, akkor is meg annyi olyan épület van, ami műemlékvédelem alatt áll, és sajnos omladozik. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon rossz tendencia, de reméljük, hogy ez a jövőben változni fog.
4: Mint mi szakemberek egyébként ott és itthon is nem igazán tudunk úgy vele foglalkozni, mint ahogy Brigi említetted, hogy műemlékek. Nem a mi dolgunk lenne, hogy ezt a folyamatos karbantartást az nekünk kellene elvégezni. Ez igazából azt mondanám, hogy az egész rendszer problémája, hogy vannak olyan időszakok, amikor kapnak egy kis figyelmet, foglalkoznak vele, ez mondjuk a programtól is függ, jogilag is, de ez mondjuk azt mondanám, hogy pár hónaptól egészen, nem tudom én, 10 plusz évig, attól függ, hogy hogyan tudják ezt megszervezni. Utána nem kapnak semmilyen figyelmet, el lett végezve a munka, az úgy van, és akkor majd a következő 20 évben megint visszatérünk rá, amikor megint romlott az állapota. De akkor is műemlék marad, csak ugye annyi minden van, amivel foglalkoznia kell nekünk szakembereknek, hogy egyszerűen nem tudunk mindennel foglalkozni tényleg. Igazából azt mondanám, hogy nálunk szakmailag, akik így terepre mennek, nagyon kevés szakember van. Erdélyben vannak azok a szakemberek, azok a nagy nevek, akikkel most találkoztunk a programmal, de ugye félő, hogy ugye utánuk következő generáció nem nagyon lesz. Szóval ez egy nagyon komoly kérdés, hogy ki lesz az, aki ezzel foglalkozik ezután, mint művészettörténész, mind restaurátor, mind építész, mind régész szempontból egyébként, úgyhogy mind itthon, mind az erdélyi területeken egyébként.
2: Hát ja, meg annyira bonyolultnak hangzik, hogyha azt veszed, hogy most előbb azt mondtad te, Brigi, hogy valahol a cél az tényleg az, hogy ehhez a nagy történelmi tudásanyaghoz hozzárakjunk egy picit. De hogy ehhez akkor mondjuk egy konkrét templom felkutatása esetében tényleg az kell, hogy legyen ott különböző disziplinákból származó csomó szakember, valaki értsen a kémiához, valaki tudjon latinul, valaki tudja egy kis vésővel lepaktogtatni a vakolatot, valaki értsen a nem tudom téglaszínet, szóval annyira bonyolult és sok szempontú ez a dolog, hogy nem tudom, egyáltalán föl lehet sorolni, és talán ez is a kérdés, azt a disziplináris mezőt, ami ehhez szükséges, és akkor segítsetek ki, létszi ebben, hogyha mondjuk egy templom felkutatásáról, vagy templom régészeti elemzéséről beszélünk, akkor tulajdonképpen mit kell elvégeznünk? Ha bementek egy templomba, akkor mik azok a disziplinák, mik azok a tevékenységek, amiket így konkrétan végezni kell?
4: Szóval lényegében úgy kezdődik az egész történet, hogyha tegyük fel, van egy olyan csapat, ahol van építész, régész, művészettörténész és restaurátor, mindenkinek más szempontból kell először megfigyelni az egész területet. Mi elsődlegesen kívülről és belülről is megnézzük, hogy milyen állapotban van, látjuk-e a téglákat, vagy teljesen normális állapotban van a vakolat. Nekünk fontosak mind kívül is és belül is a réteg felépítés, ez nagyon sokat segít abban, hogy lényegében mikor is, szóval meg tudjuk határozni akár, hogy milyen korú lehet az a vakolat összetétel szempontjából. Így úgy, ahogy belül is megnézzük az egész történetet, ugyanígy a freskókkal, szekkókkal is meg tudjuk ezt állapítani. Ez a művészettörténészek munkáját sokban segíti, ugye a datálás szempontjából, de például egy régész és egy építész a művészettörténész mellett tudja a datálást egyébként szerintem még jobban megerősíteni, hiszen ti kezetekben van az a tudás, szemlélet, meg minden egyéb, ami ezt szerintem alá tudja támasztani, mi csak ugye a gyakorlatban a fekteket tudjuk nektek elmondani, hogy ez a pigment, nem tudom én, 14. századtal a 16. századig volt használatos, ez segít nektek egy betájolásba, és a többit lényegében ti végzitek el. Nekünk lényegében, ahogy említettem, egy művészt, vagy esetleg egy palettát, hogy mivel is dolgozhattak, nekünk lényegében tényleg ez a teljes dokumentálás a célunk. Hogy említettem, konzerválás vagy restaurálás ez a helyzet adja.
3: Igen, és
2: szabad még... ne feled Brigi a templomba menése kapcsolatban, csak hogyha jól sejtem, akkor ez kémiai és fizikai előismeretekkel is kell, hogy járjon, akkor ilyen jellegű tanulmányokat is, tanulmányokban is részt vesztek?
4: Igen, az egyetemen 2 évig tanuljuk mind a fizikát, mind a kémiát szakemberektől. Itt ugye egy szakterületen alkalmazott kémiát és fizikát tanulunk. Itt ugye az a fontos, hogy ugye milyen lúgokkal vagy milyen savakkal tudnak esetleg reagálni a pigmentek, a festékek egyébként, ami fent van a falon, vagy miért is lehetett, hogy mondjuk színe változása van annak a felületnek, és mi lehetett eredetileg. Ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, amivel nagyon sokszor találkoztunk egyébként most. Például a gelencei templomban rengeteg sok foltot vettünk észre, ami egy olyan sárga pigmentnek a színváltozása, ami a hőre érzékeny, és alapjáraton ilyen okkersárga, de hogy ilyen vöröses foltok vannak rajta, ami a közeli gyertya miatt lehetett. Szóval nekünk lényegében ezek a tantárgyak megtanulása nagyon-nagyon fontos, hiszen gyakorlatban nagyon szükségünk van rá, és nekünk ezekből zsigerből kell, hogy jöjjenek. A fizikára visszatérve ugye a fal felület, hogy mennyire tapadhat, vagy mennyire stabil maga az a fal felület. Ugye itt, amit most is tanulunk, hogy a szekko és a freskó felépítése, hogy a téglától egészen a legfelső felületig, hogyan is kell kevernünk lényegében a vakolatot, hogy az tartós legyen, hogy mondjuk 10 év után ne dőljön össze, vagy ne jöjjön le, úgyhogy így válaszolnám meg a kérdésedet.
2: Még az előző kérdéshez, hogyha valamit előbb akartál a templomba menni.
3: Nekem csak arra a kérdésre utalnék vissza, amikor feltetted azt, hogy milyen csapatnak kell együtt dolgoznia. És hogy szerintem egy árnyalatát ennek kifelejtjük, az, amikor egy munkálat során veszünk észre egy olyan leletet, amikor már egy új szemléletre van szükség. Tehát egy keramikusra is lehet szükség, amikor éppen egy olyan anyaggal találkozunk, vagy egy olyan nem várt, esetleg újdonsült, hát bármilyen tárgyra, vagy bármilyen anyaghasználatra, és szerintem ezért is nehéz erre válaszolni, mert hogy mindig mást is tud igényelni egy-egy kutatás.
2: Van két etikai, vagy nem is tudom, hogy etikai, de szóval nem tudom eleve azt, hogy ez a megközelítés, ennek a kérdésnek a megközelítése ez helyes-e, de arra gondoltam, hogy mondjuk van egy adott templom, legyen ez egy bármelyik templom mondjuk Gömörbe, ami tegyük fel, hogy az 1500-as évek, 1400-as években épült katolikus templom, és mondjuk az 1600-as években ez egy református templommá lett avanzsálva, majd mondjuk nem tudom 1800-ban újraépítették, aztán lerombolták, mondjuk a második világháború alatt majd megint újraépítették. És akkor most itt egy félig templom romos cumó. Hogyan, milyen szakmai döntések mentén mondjuk döntsük el azt, hogy akkor most vissza kell menni a restaurálásban a reformációig, vagy mondjuk az 1400-es évekig menjünk vissza, amikor még katolikus volt, hogyha mondjuk mind a, tehát van-e ilyen, hogy mondjuk megvan a két vakolat réteg, tehát megvan az mondjuk az eredeti, nem tudom, ikonográfia, freskója a katolikus templomnak, megvan mondjuk a lefestett fehér falfestékkel a református változat, tehát hogy milyen szakmai döntések mentén érvényesül itt a restaurálás, vagy hogy történik ez?
4: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mint ahogy felvetettük azt a gondolatmenetet, hogy használatban van-e maga a templom, vagy ugye csak kiállítás szempontjából lenne szükséges megmutatni, hogy magának a templomnak milyen életciklusai vannak, vagy voltak. Hogyha használatban van, akkor nem feltétlenül dokumentáljuk, viszont reprezentatívan nem fogjuk megmutatni, hiszen ugye az magában az összképben bele fogja zavarni a hívőket. Viszont, hogyha mint kiállítás szempontjából is lenne erre szükség, helyzet adja igaziból. Hogyha az lenne a cél, mint ahogy Gelencén is történt, hogy a legelső ciklusig visszamentek, szóval úgy tisztították meg az egészet, hogy az eredeti látszódjon. Ott az volt a lényeg, hogy a Szent László legenda, illetve más Krisztus élettörténeti jeleneteket szerettek volna, hogy azt lássák a hívők. Ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, és nagyon sok régész és művészettörténész és restaurátor oda-vissza dobálják a labdát, hogy akkor mi is lenne a legmegfelelőbb. Legtöbb esetben én azt mondanám, hogy nincsen olyan, hogy egy válasz egyébként erre a történet, vagy ezekre a kérdésekre.
3: De hogy egyébként
4: az ember egyébként.
3: Egyébként szerintem nagyon nehéz, nagyon jól mondod, hogy ez egy nagyon komoly etikai kérdés, viszont nagyon szuper az, hogy a technológia fejlődésével már vannak olyan lehetőségek, például a fal leválasztás, hogy le tudunk már úgy választani egy réteget, hogy az alatta levő ne sérüljön, és így meg lehet mind a kettőt őrizni az utókornak, és ez nagyon szuper szerintem, ez remélem, hogy majd így begyűrűzik hozzánk is, és akkor tényleg minél több réteget lehet megvizsgálni. Egyébként, amit így mondtál, ez tényleg ugye elterjedt példa, hogy mondjuk a reformáció az egy tipikus, hogy levakolják a freskókat, és hogy ennek is van egy olyan jogi szabályozása, amit a műemlékvédelem elég szigorúan betartat. Szóval nagyon nehéz határokat szabni például művészettörténészként, mert sajnos érvényben nem azt tud előre jutni, amit mi szeretnénk, hanem tényleg ezek a jogi keretek fognak minket is, meg a restaurátorokat is.
2: UNESCO.
4: Illetve még szerintem politikailag is eléggé sok beleszólásuk van, hogyha van egy szakvélemény, egy dokumentáció, amit így mi összességében megírtunk, és azt mondanánk, hogy ez a szakvélemény, ezt ajánljuk ebben a templom esetében, nem feltétlenül fog mindig az végbe menni, amit mi ajánlunk. Ez valószínűleg az adomány szűkében, vagy mesteremberek, vagy egyszerűen nem igazán akarnak vele tovább foglalkozni, mert ez egy olyan hosszú projekt lenne, amire nincsen keret, se időben és se pénzben egyébként, még így.
2: Hát ez amúgy ilyen általános tapasztalat, hogy az ilyen mondjuk nagy beruházások politikai akarat nyomán még nem műemléknek nyilvánított dolgokat, vagy akár műemléknek nyilvánított dolgokat is ledózerolnak. Ugye hasonló, bár ott nem volt műemlék, azt hiszem a Magyar Rádió épülete, de amikor a Pázmány Péter katolikus egyetemnél ez nagyon gyakran téma volt, hogy ott a Magyar Rádiónak az épülete, azt hiszem, hogy másik épülete volt, volt egy nagyon erős funkcionális szempont benne, hogy ott volt az Európában, a Közép-Európában az egyik legjobb akusztikával rendelkező stúdió.
4: Igen.
2: És mégis úgy, hogy nem valósult meg eredeti tervek szerint a beruházás, de a nem megvalósult beruházás miatt lebontották. Tehát, hogy annyira nem gondosak erre az ilyen történelmi emlékekre, hogy néha abszurd szinte.
3: Számtalan ilyen példa van, és ezek a budai várban lévő vasbeton épületek is szerintem sok új kérdést felvetnek. Itt is azért ütköznek a vélemények, mert itt is van az a szemlélet, hogy nagyon szuper, hogy azokból a tervekből felállítunk egy mostani technikával készült hasonló építményt, és van a másik szemlélet, akik pedig ugye kevésbé és kevésbé értenek ezzel egyet, hogy azt a tervet vasbetonból megvalósítsuk. Nagyon-nagyon sok ilyen példa van szerintem, és ez egy ilyen nagyon messzire vezető kérdés, de egyébként politikai szempontból annyiban, ezt kicsit furcsa lesz tőlem, de annyiban megvédeném őket, hogy óriási beruházások ezek, és ez egy ilyen szinte olyan, mint egy ilyen feneketlen tenger. Tehát, hogy tényleg csak viszi a pénzt, tehát eszméletlen mennyiségű tőkére van ahhoz szükség, hogy egy beruházás az tényleg elejétől a végéig végbe menjen. Nagyon sokszor szerintem pont az, hogy valamire mondjuk kevés pénz jut, az azt eredményezi, hogy pár éven belül újra kellene kezdeni azt a helyreállítást, amit nem szakszerűen vittek véghez. És erre is nagyon-nagyon sok példát látni, hogy valamit valamilyen módon bevakolnak, és akkor az pár évig úgy szép, és utána pedig hasonlóan rossz állapotban van, mert nem azt kapta meg, amit igényelt volna az a felület sokszor.
2: Itt speciál műemlékekre gondolsz, vagy a budai precedens?
3: Hát nem a budai várra gondolok, de nagyon sok ilyen épület van, amik... Tehát csak most, amire konkrétan gondolok, az Székesfehérváron több ilyen városgondnokság és városi fennhatóság alá tartozó épület, bíróságépületek, amik gyönyörűek, neoreneszánsz és cop stílusú épületek, és éppen hogy abba hagyják a felújítást, szinte kezdhetnék előről, tehát pár éven belül. Tehát ez valószínűleg következik abból, hogy nem az a szakmai feltárás van mögötte, és nem azt, amit igényelne az épület, vagy a kialakítás, nem azt kapja meg.
4: Én annyival egészíteném ki, hogy egyébként a kerület, ahol lakom, Újlipótváros része, ugye ez a 13. kerület, meg ugye Lipótváros, ami ugye a parlament környéki 5. kerületi rész, ott is hasonlókkal találkozunk egyébként, hogy ugye az a kerületrész lényegében annyira védve van, hogy ugye rengeteg sok ház megkapta azt a védelmet, hogy ugye amikor a zsidókat bújtatták, azok a házak valamennyire védelmet kaptak. És ugye én és az én családom is azzal a dologgal találkoztunk, hogy magában a lakással, a felújítás alatt nagyon-nagyon kevés dolgot tudtunk változtatni. Lényegében egyik falat se tudtuk úgy normálisan elmozgatni, hogy az megfelelő legyen számunkra, mivel védett volt. De viszont van rengeteg olyan ház, rengeteg olyan építkezés van mind a két kerület részben. Ez a modernizálás. Nekem egyébként ez az egyetlen egy problémám ezekkel a beruházásokkal és úgymond építkezésekkel, mert nem megőrizni akarják Budapestet és az ottani védett házakat, hanem felújítani, modernizálni akarják, és nem korban tartani, és megtartani, ami jó egyébként. És ez egyébként a műemlékvédelemmel egyébként szerintem nagyon közel állnak egymáshoz egyébként, és ez a finanszírozással is, politikával is, építészettel, műemlékvédelemmel nagyon-nagyon összefügg egyébként.
3: Igen, és egyébként így a végére szerintem nagyon összetett képet látunk arról, hogy milyen módon tudja a művészettörténet, a restaurálás, ez a kulturális emlékezet, amit mi próbálunk valamilyen módon fenntartani, hogy milyen módon tudja sérteni az embereknek a mindennapjait, vagy a saját elképzelésüket, akár a nemzeti tudat, vagy a saját kis közösségük, vagy a saját életterük megváltoztatásában. Tehát az, hogy egy szobrot elhelyezünk arról a helyről, ahol előtte volt, az annak az embernek, aki ott él, annak ez egy mindennapi életében való változás. És az, hogy valami, aminek szimbolikája van, például a Kossuth téren, hogyha valamit arrébb teszünk, az ugye egészen megváltoztatja azt a teret, azt az elképzelést, amit eddig hozzá párosítottunk, és ezért ez egy ilyen elképesztően nehéz dolog szerintem a műemlékvédelem összességében, mert nagyon a felszínt kapargatjuk szerintem, és nagyon komoly hibákat lehet pont emiatt elvéteni azzal, hogyha valamit ilyen, hát ugye ez is, amiről beszéltél, hogy vagy a saját elveink szerint haladunk, és modernizálni próbálunk, vagy megőrizni próbálunk, és ebben én nem látom még a konszenzust, hogy éppen itt most mi a helyes, mert mind a kettőben látok olyan érveket, amiket egyébként hosszú távon fontosnak tartok. Tehát valahol biztosan van egy arany középút, amit érdemes lenne szerintem így megtalálni, és akkor ezt közvetíteni az emberek felé, hogy ők is érezzék azt, hogy mégis mi áll a döntések mögött, milyen megfontolás, mert most nagyon élesen elválik az, hogy valamit elmozdítunk, és akkor az hiányt jelent, vagy valami, mondjuk egy turulszobor, vagy egy, tényleg egy olyan komoly identitást sértő dolgot teszünk el, vagy mozdítunk el, ami utána visszhangot fog kelteni, és negatív konnotációja lesz ennek a cselekedetnek.
2: Hát jó, meg most kidönti el, hogy ez a turulszobor akkor most a nemzeti identitást, vagy a náci eszméket közvetíti. Gondolom bonyolult kérdése valahol a művészettörténetnek is. És hát talán utolsó kérdésnek, mert pont ezen gondolkoztam én is, hogy mondjuk, ha felteszük, hogy van egy, nem tudom, Eszterházi kastély, ami relatíve jó állapotban van, és nincs annyira lelakva, és akkor előttünk áll mondjuk a szakmai döntés, hogy akkor restauráljuk-e úgy, hogy ez úgy nézzen ki, mint mondjuk az eredetiben kinézhetett valaha Eszterházi kastélyként, és végezzünk mondjuk benne olyan tevékenységet, ami ezt az eredeti kinézetet nem roncsolná meg, és nem viselné meg, tehát itt-ott legyenek ott előadások, de hogy ne legyen ott mondjuk egy normális, vagy valamilyen nagy létszámú intézmény. Vagy ne restauráljuk, hanem csak így építsük újra egy picit, hogy használható legyen, és mondjuk költöztessünk be egy iskolát, amit tudjuk, hogy meg fogja viselni az épületet, de úgymond szociálisabb célt szolgál, és nem a történelmi emlékezetet, meg a, nem tudom, a retrospektív gondolkodást biztatja, hanem van egy konkrét határozott szociális célja. Ilyenkor is ez egy ilyen szakmai döntése valahol a nem tudom, a restaurátoknak, meg a művészettörténészeknek, vagy mert hogy ebben valószínűleg politikai akarat is van, de hogy például, ha mondjuk restaurálva van ez az Eszterházi kastély, és néha vannak kiállítások, meg egy pár galéria, akkor jogosan kritizáljuk, hogy hát azért itt elférne egy iskola, és minek új iskola épületet építeni azért, hogy itt legyen két hetente tánc, meg egyszer egy ilyen absztrakt kiállítás. Tehát, hogy kicsit nagyon nehéz eldönteni, de hogy nem tudom, ti mit gondol? Ebben a...
4: Hogyha magának a községnek, városnak ez egy reprezentatív épülete, akkor nem feltétlenül fog megfordulni a fejükbe, hogy egy iskolát vagy egy olyan közösséget oda betelepítsenek, akik mindennapos használatba fogják használni ezt az épületet. Viszont hogyha nem annyira reprezentatív és mellékes ez az épület, kastély, akkor be fogják költöztetni. Akkor nekünk csak lényegében valószínűleg a konzerválás lesz a célunk, ami annyit jelent, hogy azt az állapotát, ami van, olyan kezeléseket fogunk elvégezni, hogy ne romoljon tovább. Ez jelentheti egy átfestést, vagy hogyha olyan díszítő festésekről van szó, akkor egy lakkozást, vagy bármi olyasmi, mi nem fogja tovább károsítani a mostani állapotát, viszont hogyha tényleg egy olyan épületről van szó, ami reprezentatív, mint például nem tudom, egy Grassalkovics kastélyt tegyük fel, akkor oda nem feltétlenül fognak beköltöztetni egy iskolát, és ott már nem egy restaurálást végeztek el és konzerválást, míg amellett, hogy egyébként vannak olyan nyílt napok, amikor meg egyébként kiállító tér is, szóval, hogy látogatható folyamatosan, de vigyáznak rá, szóval, hogy ott egy folyamatosan, majdnem, hogy 0-24-es karbantartás van, szóval, mint ahogy mindenre elmondhatnánk, ez szubjektív egyébként. A műemlékvédelem, hogy mit is tudnánk csinálni, ez tényleg ez az egész történet egy szubjektív történet. Mi szakemberek megpróbáljuk a tudásunknak megfelelően a legjobbat kihozni a történetből, szakmailag a legjobbat kihozni belőle. Mi ennyit tudunk megtenni, aztán már, hogy a következő generáció egyébként mit fog vele csinálni, az már az ő döntésük, illetve, hogy az ország, meg ugye a többiek mit akar vele csinálni, az már sajnos nem a mi döntésünk lesz.
2: Hát ja, csak olyan, most tegyük fel, hogy van egy 1000 fős falu, ahol van egy darab Grassalkovics kastély, és nincs iskola épület, és nincs pénz a beruházásra.
3: Igen, ezt akartam mondani egyébként, hogy ez egy nagyon sok tényezős kérdés, és talán ez az egyik, hogy az adott községben mi a felszereltség tulajdonképpen, és én is erre akartam kifuttatni, illetve hogy ugye mondtad, hogy hát, hogy azért már, hogy van egy hónapban egyszer, vagy fél évben egyszer egy kiállítás, azért fenntartani egy ilyen teret.
2: Hetente. Mindegy.
3: Igen, valóban. Hát az még egy nagyon-nagyon kedvező dolog is lenne, ha minden héten lenne egy új kiállítás. Na mindegy, szóval szerintem ez is egy nagyon-nagyon fontos küldetéstudat, én ezt nagyon erősítem, vagy próbálom erősíteni a jövőben, hogy ezeknek a tereknek a használata egy kicsit fókuszba kerüljön, interaktív módon az emberek töltsenek időt, ilyen kastélyokban, ilyen kiállítóterekben, és ne csak egy ilyen üres, elhagyatott hely legyen, ahova néha jön egy ilyen turista, kiránduló busz, és akkor megnézik, és tovább állnak. Tehát ebben, mert ez egy nagyon messzire vezető kérdés, de hosszú távon szerintem ebben van felelősségünk, hogyha a szakmában fogunk tevékenykedni, hogy ezeket a tereket fellendítsük, hogy vidékre is vigyünk valamilyen kulturális életet, mert szerintem ez most állíthatom, hogy a mai Magyarország területén nagyon hiányos, tehát nagyon összpontosul. Igen. Budapestre, a nagyobb fővárosokban még, vagy igen, megyeszékhelyekre még nagyobb csomópontokban még összpontosul, de egyébként kevéssé jut el a kultúra ilyen kisebb szegmenseire az országnak, viszont nagyon nagy szükség lenne rá, és nagyon szuper kastélyok vannak, és vannak nagyon szuper felújítások is. Például a Nádasladányi kastélyt szoktam hozni például, ami szerintem egy nagyon szuperül felújított kastély. Nagyon jól megcsinálták a megőrzését és a visszavezetését annak belső struktúrának, amit annó is tulajdonképpen képviselt. Persze itt nem egy középkori állapotot kellett visszavezetni, tehát jóval könnyebb dolguk volt, de ott például egy állandó jellegű különböző program

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhét óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Magyar Péter megváltoztatná az azonos nemű párok örökbefogadásának szabályait. Rekordösszegű prémiumot kínálnak Szibériában az orosz hadsereg toborzóinak. A hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul éjszaka. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Matusz Utajestok, a HLASZ elnöke szerint pártját nem érdekli a főügyészség körül kialakult vita, és elsősorban a szociális törvénycsomag elfogadására összpontosít. A koalícióban jelenleg nem tárgyalnak új főügyész megválasztásáról, ugyanakkor Utajestok szerint a kormány működése megváltozhat, ha a szociális jogszabályokat a parlament nem fogadja el. A politikus Lukács Machala ügyében azt mondta, nem ismeri őt, míg Michal Simecska, a PS elnöke szerint Machalának távoznia kellene az STVR tanácsából, ahova szerinte eleve nem kellett volna bekerülnie. A választások utáni együttműködésről Utajestok kijelentette, hogy a LASZ szociáldemokrata kormányt szeretne és a lehető legjobb választási eredményre készül, míg Simecska egyértelműen kizárta az együttműködést a Republikával. A szlovák külügyminisztérium tiltakozott a pozsonyi orosz tudományos és kulturális központban megrendezett kiállítás miatt, amely a Krímet orosz területként tünteti fel. A tárlat a Krím aranya, a civilizált Európa fosztogatja az orosz kincseket címet viseli. Juraj Blanár vezette tárca közölte, hogy nem ért egyet sem a kiállítás tartalmával, sem az ott közzétett információkkal, és elfogadhatatlannak tartja, hogy az orosz fél olyan területi igényeket mutat be, amelyeket Szlovákia a nemzetközi jog megsértésének tekint. A minisztérium emlékeztetett arra is, hogy Szlovákia nem ismeri el Oroszország Krím, illetve más ukrajnai területek ellen végrehajtott annektálását. Magyar Péter, a Tisza párt vezetője szerint meg fogják változtatni az azonos nemű párok örökbefogadására vonatkozó magyarországi szabályozást. Egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy szerinte nem minisztereknek vagy politikusoknak kellene dönteniük, hogy egy adott gyermek milyen családi környezetben élhet a legjobb körülmények között, hanem szakembereknek kellene meghozniuk ezeket a döntéseket. A jelenlegi szabályozás szerint Magyarországon alapvetően csak a házaspárok számára biztosított az örökbefogadás lehetősége, más esetekben pedig a családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges. Magyar Péter kijelentése alapján az új kormány ezen a rendszeren változtatni készül, ugyanakkor egyelőre nem részletezték, pontosan milyen jogszabálymódosításokra kerülhet sor. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Köcsei piknikre érkezve újságíróknak azt mondta, a 16 évig tartó folyamatos kormányzás után elfáradt, ezért szüksége volt egy kis pihenésre. Úgy fogalmazott, hogy ez a 16 év fantasztikus időszak volt Magyarország számára, és szerinte 2010 előtt az ország még gyarmati sorban volt, míg a Fidesz kormányzása alatt független, szuverén és sikeres állammá vált. Arra a kérdésre, hogy valóban visszatér-e a politikába, röviden azt válaszolta, Köccsére. Orbánt arról is kérdezték, miért terjesztette fel állami kitüntetésre a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatóját, erre azonban azt mondta, hogy a javaslatot neki is valaki felterjesztette, ezért az újságíróknak azt ajánlotta, hogy az illetőt kérdezzék meg, a felterjesztő személyét nem nevezte meg. Az oroszországi Irkutszki területen rekordösszegű prémiumot kínálnak azoknak, akik új katonákat toboroznak az ukrajnai háborúhoz. Több mint 15 ezer eurót kaphat az, aki külföldi állampolgárt vagy hontalan szemét vesz rá arra, hogy szerződést kössön az orosz védelmi minisztériummal. Az oroszországi más régiókból érkező újoncok beszervezéséért járó jutalmat szintén megduplázták, 4000-ről 8000 euróra. Az Irkutszki területen legalább április óta fizetnek ilyen prémiumokat, az új intézkedéssel azonban a külföldiek beszervezéséért járó összeg csak nem a négyszeresére emelkedett. Közben más orosz régiókban is jelentősen növelték a toborzási jutalmakat, miközben a külföldieket nem csak pénzzel, hanem egyes beszámolók szerint fenyegetéssel és kitoloncolással is próbálják rábírni a katonai szolgálatra.
0: Időjárás.
1: Éjszaka derült vagy gyengén felhős lesz az ég, a völgyekben helyenként

0: köd képződhet, a hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul, gyenge talajmenti fagy is előfordulhat, a völgyekben néhol 1 fok körül alakul csak a hőmérséklet. Reggel többnyire derült vagy változóan felhős lesz az idő, helyenként köddel, napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, az ország nyugati részén néhol gyenge csapadék is előfordulhat.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az R2-es autópályáról Zólyomba a vár alatt vezető lehajtónál baleset miatt mindkét irányban 10 perces vesztegeléssel kell számolni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Fülbevaló. Matyica Sándorral.
2: Szeretettel üdvözlöm a Fülbevaló minden kedves hallgatóját. 80 éves korában a közelmúltban elhunyt Dolly Parton amerikai country énekes, dalszerző és színésznő a Tennessee állambeli Nashville-ben. 1946-ban Sabreville-ben született, szegény családba 12 gyermek közül negyedikként. Állítólag hamarabb tudott énekelni, mint beszélni. Már gyerekként fellépett helyi tévé és rádió műsorokban. Zenei pályája 13 évesen indult Nashville-ben, a country zene fővárosában, ahol 59-ben Johnny Cash mutatta őt be a közönségnek. Később Porter Wagoner énekessel több slágert is előadott. Dolly Parton bemutatkozó albuma a Hello, I am Dolly 1967-ben jelent meg, melyen már saját szerzeményei is szerepeltek. 1974-ben szóló karrierbe kezdett, s ekkor írta az I Will Always Love You című dalát a Wagonertől való szakmai szakításáról, mely első lett a slágerlistán. A következő mindkét évben az év ének énekesnőjének választották a Jolene és a Love is a Like Butterfly című daláért. Első milliós példánszámú lemeze a Here You Come Again volt, melyről azonos című dala Grammy-díjas lett. 6 jellegzetes Dolly Parton dal következik.

Dolly Parton válogatásokkal együtt mintegy másfél száz albumot jelentetett meg. Közülük 25 arany lett, s többszörös platinalemez. 26 dala első lett a Billboard Country slágerlistáján, karrierje során 42 lemeze került be a top 10-be, s az elmúlt 40 évben összesen 110 kislemeze szerepelt a slágerlistákon. 55-ször jelölték Grammy-díjra, s azt 11-szer meg is kapta. Számos elismerése mellett csillaggal jutalmazták a hollywoodi hírességek sétányán, s beválasztották a country zene hírességeinek csarnokába. Szülőföldjén létrehozta a Dollywood vidámparkot, amely máig turisztikai látványosság. A világ egy karizmatikus embert veszített el, aki azt vallotta, mindent Istennek köszönhet. 6 kedves Dolly Parton felvétel következik.

0: Kedves hallgatóink, a fülbevaló mai adás ezzel véget ért, amelyben a közelmúltban elhunyt Dolly Partonra emlékeztünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További kellemes rádiózást kíván önöknek Vasies Olivia hangmérnök és Macsica Sándor a műsorszerkesztője. Viszont hallásra!
1: A kormány tárgyal az üzemanyagárak szabályozásáról. A Kreml még nem döntött arról, hogy Vlagyimir Putyin elmegye a G20 csúcsra. Az SNS szerint kérdéses a Bobrovnyik szálloda eladása. Donald Trump szerint idővel létrejöhet az egységes Írország. A hőmérséklet éjszaka 6 és 11 fok között alakul.
2: Napzárta. Mezőszállási márka.
1: Matusso Tajestok, a LASZ elnöke szerint pártját nem érdekli a főügyészség körül kialakult vita, és elsősorban a szociális törvénycsomag elfogadására összpontosít. A koalícióban jelenleg nem tárgyalnak új főügyész megválasztásáról, ugyanakkor Tajestok szerint a kormány működése megváltozhat, ha a szociális jogszabályokat a parlament nem fogadja el. A politikus Lukás Machala ügyében azt mondta, nem ismeri őt, míg Michal Simecska, a PS elnöke szerint Machalának távoznia kellene az STVR tanácsából, ahova szerinte eleve nem kellett volna bekerülnie. A választások utáni együttműködésről Tajestok kijelentette, a LASZ szociáldemokrata kormányt szeretne, és a lehető legjobb választási eredményre készül, míg Simecska egyértelműen kizárta az együttműködést a Republikával. A kormány szintjén is tárgyalnak az üzemanyagárak szabályozásának lehetőségeiről, jelentette ki Matusso Tajestok a Szlovák Rádió műsorában. Elmondása szerint Denisa Szaková gazdasági miniszter a Slovnafttal is egyeztet, ugyanakkor szerinte az üzemanyagok drágulása egész Európát érintő probléma, ezért uniós szintű megoldásra is szükség lenne. Michal Simecska szerint a kormánynak több lehetősége is van, például az üzemanyagárak miatt leginkább érintett háztartások és ágazatok, köztük a fuvarozók támogatása. A két politikus a költségvetésről is vitázott. Simecska kiegyensúlyozott büdzsét vár a kormánytól, Tajestok szerint azonban ez jelenleg nem reális. Az SNS felszólította Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert, hogy azonnal állítsa le a tárcához tartozó ingó és ingatlan vagyon értékesítésének folyamatát. A párt különösen a Liptó-Szent Máriai víztározó fölött található Bobrovnyik állami szálloda eladását szeretné megakadályozni, és azt kéri a minisztertől, hogy az erről szóló javaslatot hivatali ideje alatt a kormány elé se terjessze. Az SNS szerint kérdéses, hogy valóban a legjobb ajánlat születette, ha a pályázaton csak egy érdeklődő indult, és az általa kínált összeg csupán a minimálisan meghatározott árát érte el. A párt emellett magyarázatot vár arra is, miért nem vett részt a szlovák vízgazdálkodási vállalat egy csak nem 70 millió euró értékű dunai üledékeltávolítási pályázaton. A külügyminisztérium tiltakozott a pozsonyi orosz tudományos és kulturális központban megrendezett kiállítás miatt, amely a Krímet orosz területként tünteti fel. A tárlat a Krím aranya, a civilizált Európa fosztogatja az orosz kincseket címet viseli. Juraj Blanár vezette tárca közölte, nem ért egyet sem a kiállítás tartalmával, sem az ott közzétett információkkal, és elfogadhatatlannak tartja, hogy az orosz fél olyan területi igényeket mutat be, amelyeket Szlovákia a nemzetközi jog megsértésének tekint. A minisztérium emlékeztetett arra is, hogy Szlovákia nem ismeri el Oroszország Krím, illetve más ukrajnai területek ellen végrehajtott annektálását. Magyar Péter magyar miniszterelnök szerint meg fogják változtatni az azonos nemű párok örökbefogadására vonatkozó magyarországi szabályozást. Egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy szerinte nem minisztereknek vagy politikusoknak kellene eldönteniük, hogy egy adott gyermek milyen családi környezetben élheti a legjobb körülmények között az életét, hanem szakembereknek kellene meghozniuk ezeket a döntéseket. A jelenlegi szabályozás szerint Magyarországon alapvetően csak a házas párok számára biztosított az örökbefogadás lehetősége, más esetekben pedig a családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges. Magyar Péter kijelentése alapján az új kormány ezen a rendszeren változtatni készül, ugyanakkor egyelőre nem részletezték, pontosan milyen jogszabálymódosításokra kerülhet sor. Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök a Köcsei piknikre érkezve újságíróknak azt mondta, a 16 évig tartó folyamatos kormányzás után elfáradt, ezért szüksége volt egy kis pihenésre. Úgy fogalmazott, ez a 16 év fantasztikus időszak volt Magyarország számára, és szerinte 2010 előtt az ország még gyarmati sorban volt, míg a Fidesz kormányzása alatt független, szuverén és sikeres állammá vált. Arra a kérdésre, hogy valóban visszatér a politikába, röviden azt válaszolta, Köcsére. Orbánt arról is kérdezték, miért terjesztette fel állami kitüntetésre a Bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját, erre azonban azt mondta, hogy a javaslatot neki is valaki felterjesztette, ezért az újságíróknak azt ajánlotta, azt az illetőt kérdezzék meg, a felterjesztő személyét nem nevezte meg. Legalább 3 ember meghalt és több tucatnyian megsebesültek az Ukrajna ellen szombatra virradó éjszaka végrehajtott orosz támadásban, közölték az ukrán hatóságok. Zaporizsjában egy lakónegyedet ért dróntámadás, amelyben egy férfi és egy nő vesztette életét. Odesszában pedig legalább 17 ember sérült meg, köztük egy 5 hónapos csecsemő. Ukrán média jelentések szerint az odesszai sérültek száma akár a 35-öt is elérheti. Krivij Rihben egy ipari üzemben ért támadásban további egy ember halt meg, 2 pedig megsérültek. Az orosz védelmi minisztérium szerint katonai célokat, köztük fémipari üzemeket és katonai szállításra használt infrastruktúrát támadtak. Ezeket az állításokat azonban független forrásból nem sikerült azonnal ellenőrizni. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az európai katonák Ukrajnába küldése háborút jelentene Oroszországgal. Putyin az európai vezetők azon felvetéseire reagált, amelyek szerint egy esetleges jövőbeli béke megállapodás után európai katonák is részt vehetnének Ukrajna biztonságának a garantálásában. Az orosz elnök közben azt állította, Moszkva nem fenyegeti Európát, és nincs ok a konfliktust kezdeni az európai országokkal. Oroszország 2022. februárjában indított teljes körű háborút Ukrajna ellen, és azóta többször figyelmeztetett arra, hogy a nyugati katonák ukrajnai jelenlétét vörös vonalnak tekinti. Szintén Vlagyimir Putyin szerint a németországi AfD választási sikere az európai országok politikai, gazdasági és biztonsági kudarcainak következménye. Putyin szerint az európai kormányok Oroszországgal való nyílt konfliktusra ösztönöznek, ami szerint növeli a lakosság elégedetlenségét. Az orosz elnök ismét azt állította, hogy az ukrajnai háborúért valójában a nyugat felelős, és Moszkvát szerint egy olyan fenyegetéssel állítják szembe, amely nem létezik. Oroszország 2022. februárjában indított teljes körű inváziót Ukrajna ellen. Oroszország energetikai, külügyi és természeti erőforrásokért felelős minisztériumainak képviselői is részt vesznek a G20 jövő heti energetikai találkozóján az amerikai Houstonban. A szeptember 14-e és 16-a között rendezett tanácskozáson a globális energiabiztonságról, az energiaárak megfizethetőségéről, valamint az energetikai infrastruktúráról és ellátási láncokról tárgyalnak. Oroszország az ukrajnai háború ellenére továbbra is a G20 tagja, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közben jelezte, ha Vlagyimir Putyin részt vesz a decemberi Miami G20 csúcson, kész lenne találkozni vele. A szibíriai Irkutszki területen rekordösszegű prémiumot kínálnak azoknak, akik új katonákat toboroznak az ukrajnai háborúhoz. Több mint 15 ezer eurót kaphat az, aki külföldi állampolgárt vagy hontalan szemét vesz rá arra, hogy szerződést kössön az orosz védelmi minisztériummal. Az oroszországi más régiókból érkező újoncok beszervezéséért járó jutalmat szintén megduplázták 4000-ről 8000 euróra. Az Irkutszki területen legalább április óta fizetnek ilyen prémiumokat, az új intézkedéssel azonban a külföldiek beszervezéséért járó összeg csak nem a négyszeresére emelkedett. Közben más orosz régiókban is jelentősen növelték a toborzási jutalmakat, miközben a külföldieket nem csak pénzzel, hanem egyes beszámolók szerint fenyegetéssel és kitoloncolással is próbálják rábírni a katonai szolgálatra. Donald Trump amerikai elnök dublini látogatásán kijelentette, hogy örömmel látná Írország egyesítését, és szerinte ez idővel meg is valósulhat. Trump az ír miniszterelnökkel Michael Martinnal folytatott találkozóján azt mondta, barátai vannak az ír sziget mindkét oldalán, és egy egységes Írország szerinte mindenki számára büszkeséget jelentene. Az amerikai elnök 2 napos látogatásra érkezett az országba, ahol Catherine Connolly ír államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyalt. programjának része az Amgen Irish Open golf verseny döntőfordulóinak megtekintése is, amelyet Trump saját golf központjában rendeznek a Clare grófságbeli Dumbeckben.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: Szombaton és vasárnap rendezik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 8. fordulójának mérkőzéseit. Pár perc múlva 18 órakor kezdődik a Trencsin Dac, a Ruzsomberok Michalovce és a Banská Bystrica Skalica találkozó. 20.30-tól lesz a Trnava Košice összecsapás. A holnapi műsor 17 órától Podbrezová Komárno, 19 órától pedig Slovan Žilina. A 25-szörös győztes és címvédő Ferencváros 7-0 arányú győzelmet aratott az MB3-as debreceni EAC vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában, és bejutott a legjobb 32 közé. A szlovák válogatott Matúš Beró mesterhármassal debütált a Fradiban. További eredmények: Kazincz Barcika Paks 1-2, Gödöllő Debrecen 2-3, TFS-e Vasas 1-3, Baja Honvéd 0-7, Nagykozár Kisvárda 0-9 és Majos Nyíregyháza 1-8. Völgyi Péter, a magyar női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya szerencsésnek érzi magát, hogy a jelenlegi kerettel és stábbal dolgozhat, és úgy véli, a remek világbajnoki szereplést követően 2 év múlva lehet a megfelelő korban mostani együttese. Mint ismert, a magyar csapat a negyeddöntőben 108-56-ra kikapott a nagy esélyes címvédő amerikaiaktól. A magyarok előzőleg 28 éve szerepeltek VB-n, és 40 év után jutottak be újra a legjobb 8 közé. Az amerikai nyílt teniszbajnokságon férfi egyesben is kialakult a döntő párosítása. A ma hajnali elődöntőben az első helyen kiemelt német Alexander Zverev 3 szettben győzött az orosz Karen Khachanov ellen, míg a másik ágon a 8. rangsorolt Ben Shelton nyerte az amerikai házirangadót Francis Tiafoe ellen 4 játszmában. A vasárnapi Zverev-Shelton finálé 20 órakor kezdődik. A női döntőt ma késő este játsszák. A világ elsőként rangsorolt fehér orosz Arina Szabalenka 22 órától, a második kiemelt kazah Jelena Rybakinával csatázik a trófeáért. A világbajnoki címvédő spanyol Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros VB MotoGP kategóriájának sprint futamát a Mizánói San Marinói nagydíjon. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit pilótája nyerte a Forma 1-es spanyol nagydíj ma délutáni időmérő edzését, így a holnap 15 órakor kezdődő 57 körös futamon ő rajtolhat az élről. A VB éllovas Andrea Kimi Antonelli a Mercedes olasz versenyzője lett a második, míg Max Verstappen a Red Bull holland pilótája a harmadik. Mára ennyit, sporttal legközelebb vasárnap reggel, 3:47 után jelentkezünk.
2: Időjárás.
1: Éjszaka derült vagy gyengén felhős lesz az ég, a völgyekben helyenként köd is képződhet, a hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul. Reggel többnyire derült vagy változóan felhős lesz az idő, helyenként köddel, napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kedves hallgatóink! Ennyi fért a napzártába szombaton, szeptember 12-én. Kollégám Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mezőszállási Márk volt. Na viszont hallásra!

час встати, сестриче Каїн.

Woo-hoo!